0: Sorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
0: A Punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egyszál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát. Humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisius előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2-n.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Több mint fél száz művész, köztük a világhírű Transglobal Underground egykori énekese Natasha Atlas lép fel az idei Óbudai Világzenei Héten, amelyet június 22-e és 27-e között rendeznek meg a Kobuci kertben. A kínálatban a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók egyaránt helyet kapnak. A program sorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják a közönséget. A nyitó nap június 22-e filmes esttel indít, a világzenei kertmozi ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi című dokumentumfilm nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt, zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók. Június 24-én szerdán két népszerű hazai formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer Muzsika. Az est különlegessége, hogy fellép a Dohány utcai zsinagóga fő kántora Fekete László. A két formáció nem csak egymás mellett, hanem együtt is megszólítja a zenei világot, amely Budapestet évszázadok óta jellemzi. Június 25-én csütörtökön a nemzetközi világzenei szintér egyik kiemelkedő alakja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötöző egyiptomi belga előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik. Másnap pénteken egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenczi György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene találkozik. A színpadon az első pesti rackák, a Louisiana Double, a Bora projekt és a Boldog Rezignáció ad műsort. A zárónap hagyományosan a közös mozgási és a táncé, a negyedik Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget.
0: Régészet.
1: Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki, a Régészet Sötét Oldala alcímmel. Június 12-től 14-éig az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat. Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillanthatnak. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is közelebb hozza a régészet mai módszereit. Egerben a Dobó István Vármúzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal kapcsolódik az idei témához. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeum Szenvedélyből Tudomány Közösségi Régészeti Kutatások Veszprém Vármegyében címmel mutatja be, hogyan kapcsolódhatnak be a civilek is a régészeti örökség megismerésébe. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum június 13-án esti éjszakai programmal csatlakozik a régészet éjszakájához.
0: Kiállítás.
1: A Népművészet Csodája címmel nyílt új időszaki kiállítás a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. Négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig, Békés megye együtt élő népeinek tárgyalkotó művészetét, amelyek e népek életéről, szemléletéről, gondolkozásáról, a közösségi lélek tárgyiasultságáról tanúskodnak. A kiállítás Mester Gábor Békés Csabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből válogat. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogattak ki, amint egy fél év alatt ezekből a bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A tárlat a hétköznapi használati eszközöktől a ritka, művészi értékű darabokig átfogó képet ad a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. A felállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Nemzeti Táncszínház jóvoltából idén táncpark nem lesz, viszont helyette rengeteg más minden igen, úgyhogy ezeket fogjuk most a következő beszélgetésben összefoglalni Varga Nikolettával, aki a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzsere. Szervusz, Nikoletta!
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
2: Lesz az idei nyáron táncfúzió, ugye, hogyha jól tudom, nyári táncfúzió. Pontosan miből áll ez a program, kik vehetnek részt rajta, hogyan kell elképzelni?
3: Igen, ez már a 18. nyári táncfúzió, ez a Nemzeti Táncszínháznak egy intenzív nyári tánckurzusa, ami rögtön az iskolai szünettel egy időben indul el, és két hétig tart, 13 és 25 éves fiatalok számára szervezzük, két turnusban valósul meg, összesen 12 oktatóval, akik egyébként maguk is nem csak tanárok, hanem aktívan alkotó művészek, tehát ők is táncolnak, koreografálnak, társulatokat vezetnek, tehát minden nap a szakmai élvonalában dolgoznak. A résztvevők közvetlenül tőlük tanulhatnak, ami egy nagyon inspiráló élmény. A másik, ami nagyon különleges ebben a kurzusban, hogy a fiatalok ugye ugyanazokat a tereket használják, ahol a hivatásos táncművészek, hiszen ez a Nemzeti Táncszínháznak egy csodálatos épülete, és egyébként ez a kurzus ilyenkor a nagy színpadon zajlik, tehát ugyanott tanulhatnak, ahol egyébként az év közben a profi táncművészek táncolnak. De egyébként attól is különleges, hogy ilyenkor akár a művészbüfében össze is futhatnak, a táncalkotókkal velük beszélgethetnek, együtt ebédelhetnek, és ez egy ilyen közvetlenebb képet ad arról, hogy milyen a táncművészi pálya a mindennapokban. Egyébként nem feltétlenül profi képzésben résztvevő fiatalokat várunk. Természetesen előnyt jelent a táncos múlt, de a kurzus egyik fontos célja éppen az, hogy a részvevők új területeket fedezhessenek fel, hogy kipróbálják magukat más stílusokban, és inspirációt kapjanak a további fejlődésükhöz.
2: Igen, azt látom, hogy rengeteg stílus képviselteti magát, például van olyan nap, ahol Feledi Jánossal, kortárs tánccal indul a nap, majd ebéd után például már hip-hop fusion óra van, majd ezt követően improvizáció, szóval tényleg nagyon gazdag a kínálat, és nagyon sok mindenbe bele lehet kóstolni, ha mondjuk eddig valaki egy konkrét stílus tanult, akkor most sok minden mást is kipróbálhat. Mennyire kell jó edzettségben lenni a táncosoknak?
3: Igen, ezt azért mindig el szoktam mondani, hogy azért kell az, hogy ugye ezek másfél órás táncórák, tehát éppen azért a korosztályi besorolás, hogy ugye a kisebbekkel ugye máshogyan épülne fel egy ilyen kurzus, ott ugye azért a másfél óra az nagyon sok, és ott akkor teleraknánk csomó olyan játékkal, egyébként ugye tavaly volt erre lehetőség kisebbeknek, de most úgy döntöttünk, hogy mivel olyan nagy volt tavaly is az igény a 13 és 22 évesek korosztályában, hogy inkább nekik szervezünk két turnus, és akkor 13 éves korra kicsit lejjebb vittük a korhatár, de ők egyébként az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon-nagyon bírják, kevés szünetük van, de hogy mindig, hogy egy hosszabb ebédszünet után is már rögtön ott vannak a terembe, tehát ők azok, ezek a jelentkezők azért azok, akik táncfanatikusok, táncőrültek, és hogy miért jó ugye különböző stílust is kipróbálni, mert ugye mindenki másban tud fejlődni, ugye itt nem soroljuk be őket különböző csoportokba, ki haladó, ki középhaladó, ilyennel is próbálkoztunk, de ugye mindenki maga adja meg, hogy nagyjából hova sorolja magát, úgyhogy inkább azt mondtuk, hogy itt tulajdonképpen a tánc tanárok feladata, hogy ők belőjenek egy ilyen középvonalt, ebben azért nagyon, nagyon profik a tánctanárok, és akkor így mindenki tud fejlődni. Van, aki a technikáját csiszolja ilyenkor, van, aki az erőbeosztását tanulja, van, aki az improvizációban, vagy az önkifejezésében lépnek előrébb, és ezek a különböző stílusok és tanári szemléletek segítenek abban is, hogy így a fiatalok szélesebb képet kapnak a táncművészetről, meg a saját útjukról is, éppen hogy melyik, hol tartanak valakinek. Abszolút egy új táncstílussal ismerkedik meg, és sokszor van, amikor van olyan például, hogy a tavalyi résztvevő mondta, hogy őt a hip-hop annyira eddig nem nagyon izgatta, de most, hogy itt ugye olyan tanárt hívunk, aki ráadásul most ez egy újabb stílus, ez a hip-hop fusion, ami tulajdonképpen egy fúzió, egy a hip-hop alapjaira épít, de más stílusok elemeit is magában olvaszt, és nagyon-nagyon kreatív ezáltal, és nagyon sok szabad önkifejezési lehetőséget kínál, és így megszereti, tehát arra is van lehetőség, hogy ugye rátalál valaki a saját stílusára.
2: Nagyon jól hangzik. És akkor van ugye ez a nyári táncfúzió, több időpontot is lehet választani attól függően, hogy kinek melyik hét alkalmas, de egyébként a Nemzeti Táncszínház meg más ifjúsági programokkal is várja a fiatalabb közönséget. Ezekről tudnál mesélni, hogy az évadban mik elérhetők még?
3: Igen, hogy ugye a táncfúzió is egyébként a Nemzeti Táncháznak van egy táncia szó elnevezésű programja, és ez ugye a táncfúzió, a tánckurzus is annak egyik eleme, és ezzel a programcsaláddal a gyerekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket szeretnénk megszólítani, és ide tartoznak, amik évközben mennek, ezek a táncszínházi nevelési előadások, de különböző foglalkozások, ősszel tervezünk nagy színpadi táncelőadásokhoz tartozó, feldolgozó, illetve középiskolás osztályok számára olyan lehetőséget, amikor találkozhatnak a táncalkotókkal, és akkor lehet majd velük beszélgetni, de különböző szakmai programok is ide tartoznak, vagy az őszi tánckurzus, ami ugye az őszi szünetben szokott lenni, és ez 4 napos, és egy kicsit ilyen alkotósabb műfajú előadás, és bár a Nemzeti Táncház ugye befogadó színház, tehát nem képző intézmény, de fontos számunkra, hogy évközben is a közönség, hogy ne csak nézőként legyen jelen, hanem hogy személyesen is kapcsolódhasson a táncvilágához. Úgyhogy készülünk új tánciházi nevelési előadások létrehozásával és olyan tánc előadásokkal is, amihez kapcsolunk mindenféle foglalkozásokat.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Néhányat közülük azonban sikerült megőrizni, amiket szinte érintetlen pompájukban, szemed gyönyörködtető környezetben csodálhatunk meg. A malmok bonyolult, mégis lenyűgöző szerkezetek, amelyek a molnárok sokoldalú tudásának hála a durva búzából értékes lisztet készítettek. Az őrlést biztosító mechanikát pedig folyamatosan karbantartották és javították. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A vízimalmok megjelenését és méretét értelemszerűen az energiát szolgáltató vízfolyások határozták meg. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. A szerkezetet egy hajóra rögzítették, majd a folyó legnagyobb sodrású szakaszán kikötöttek vele. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis Ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunán ringó malomban. Hazánk időjárására nem jellemző az állandó szélirány és szélsebesség, ezért érthető, hogy a szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. A hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A molnároknak itt áprilisban volt a legtöbb a munkájuk, a szeszélyes hónapban éjjel-nappal őrültek a malomkövek. A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malom felfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható. De nem csak a malmok érdekesek a csodás Tatán, az épített örökség, az öreg tó és élővilága, a tóparti sétányok, középkori vár, és az Eszterházi kastély együtt teszik ezt a települést az ország egyik leghangulatosabb városává.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 11-e van, csütörtök reggel, 6 óra, jó reggelt kívánok! Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Hajnalban bejelentette az amerikai haderő, hogy befejeződött az Irán elleni újabb katonai művelet, ennek során felderítőrendszereket, kommunikációs hálózatokat és légvédelmi állásokat támadtak országszerte. Donald Trump elnök azt jelezte, hogy a támadások rövid időn belül véget érnek, ugyanakkor további katonai csapásokat helyezett kilátásba, arra az esetre, ha nem sikerül megállapodni Iránnal. Az iráni forradalmi gárda pedig az amerikai offenzívára válaszol 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint a haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát célozták drónokkal. Csaknem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren átvezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje az orosz rakományokat a földközi tengerben.

0: Gerén ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Záharová hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenti. Záharová szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terhelik. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Monte dei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az online részvényesei, a lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak kézhez.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9,1%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények ára esett az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,4%-kal 3800 forintra csökkent, az OTP 0,5%-kal 40.150 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2708 forintig, a Richter pedig 0,2%-kal került lejjebb, ez és 11.820 forinton zárt. Többnyire csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai piacok. A frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban fejezte be a napot, Párizs és Milánó 0,5%-kal gyengült, Madrid 2,1%-kal, London viszont 2,1%-os erősödéssel fejezte be a kereskedést. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,9, az S&P 500-os 1,6%-kal lett kevesebb, a Nasdaq 2%-kal csökkent a nap végére. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, a tokiói Nikkei 1,9%-os mínuszban, a hongkongi Hang Seng 1,1%, a Shanghai Composite 0,4%-kal csökken, elnézést. Az indiai Sensex és a szöuli Kospi 0,4%-kal áll a negatív tartományban, a szingapúri börze pedig 0,1%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 2%-kal került feljebb 91,82 $-re, a Brent jegyzési ára 1,7%-os pluszban 94,70 $-en áll hordonként.
1: Időjárás jelentés.
0: Az átvonuló hideg front után elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, több órára kisüt majd a napváltozó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a térséget. A hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késő este 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
4: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7:30 jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégánk Németh László, szervusz, jó reggelt.
6: Jó reggelt.
5: Majd holnaptól egy kicsit módosítjuk a beköszönést, majd a jó holnapra. Reggelt, jó szurkolást, mert igen, hogy indul a labdarúgó világbajnokság, este 9-től magyar idő szerint Mexikó, Dél-Afrika. Várod, semleges, bosszankodsz, te hogy állsz hozzá?
6: Hát én semleges vagyok, igazából a család jobban várja, úgyhogy valószínűleg ők nagyokat fognak szurkolni. Én megpróbálom a pozitív oldalát felfogni, várjál, megnézem, most még alszanak, jó, akkor lehet szabadabban beszélni, szóval akkor lesz másfél óra szabad idő, egy kicsit.
5: Olvasgathatsz.
6: Pihenő, olvasgatás, igen, ebben a remek időben zenehallgatás, hát bármi, majd meglátjuk. De egyébként persze, tehát ezek a meccsek jók szoktak lenni, nem hasonlítanak bizonyos bajnokságokra, és ez tök jó.
5: Én nézni fogom, aztán persze megígértem magamnak, hogy hajnal 2-3-kor...
6: Hát te fogadni is fogsz, nem igen, csak nézni. Ah,
5: persze. Maximum itt házi fogadás.
6: Láttam a levelezést.
5: Azt láttad, de egyébként azért ennél tovább nem megyünk, mint hogy egy pár száz forintot persze egymásnak feldobtunk.
6: Ilyen sem, nem, ilyen nem is, nem, nincs ilyenről szó. Ez csak egy ötlet volt, ez nem semmi.
5: Szurkolok. Még mersz tipperni egy végső győztest, kit szeretnél látni?
6: Én Curaçaóra vagyok kíváncsi, de arra is csak azért, mert olvastam ezt a ominózus belső levelezést, és ugye ők egy nagyon új csapat, és kicsik, és hát majd meglátjuk, hogy teljesítenek. De hát nyilván érdekes lenne, hogy tudni, nem is tudom, kinek drukkolok. Hát a franciáknak annyira nem, rajtuk kívül talán azt hiszem.
5: Talán mindenkinek.
6: Talán a braziloknak. Igen, azt hiszem a brazilok, vagy az olaszok, az úgy tök jó lenne.
5: Hát tényleg nem követed a futball VB-t, az olaszok nem. Nincsenek kint.
6: Az olaszok
5: nincsenek.
6: Oké, okay, a horvátok kint vannak?
5: A horvátok kint
6: akkor vannak. A horvátoknak drukkolok természetesen.
5: Nagyon helyes, van egy ezüstérmük, hát Modric már nem lesz fiatalabb, nem tudom, hogy bármilyen komolyabb eredményre van esélyük, de majd meglátjuk. A VB pont azért jó egyébként, mert sokszor nem a papírforma jön be, amikor fáradt sztárok lépnek sokszor pályára. Mondjuk az elmúlt órák friss fejleményeit, hát egyébként olyan sem volt még, hogy egy labdarúgó világbajnokság úgy induljon, hogy előtte való nap az egyik rendező megbombázza az egyik kijutót.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Befejeződött az Irán elleni újabb amerikai hadművelet. A légierő gépei felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatokat és légvédelmi állásokat támadtak országszerte.
6: Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Teheránnal. Az iráni forradalmi gárda az offenzívára válaszul 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint 2 kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba a drónokkal.
5: Csak nem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tankerhajók száma áprilisban.
6: A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren átvezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.
5: 1,5%-kal drágult a kőolaj, 94,55 dollár most a Brent, az amerikai könnyolaj 91,61 dollár jár. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje a rakományait a földközi tengeren.
6: Ezt az orosz külügyi szóvívő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Zárova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése, olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogadására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zárova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli.
5: A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Montedei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány.
6: A kabinet a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi, több mint 550 éve folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik.
5: Idehaza, ha teljesülnek a feltételek, akkor a Tisza kormánya az uniós kohéziós forrásoknál elérhetővé váló 87%-nál nagyobb arányban hozhatja haza a helyreállítási alapforrásait.
6: A kohéziós pénzekből csaknem 20 milliárd euró gyorsan elérhető, a helyreállítási alapnál 10 milliárd euróról van szó. A május végi politikai megállapodás után mindezek 92%-a jelen pillanatban már használható. Erről beszélt rádiónknak a Portfolio.hu újságírója, Szabó Dánielt hallják.
7: Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Körülbelül 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis átcsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Ott különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak. A Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk a háztartások energetikai fejlesztéseit tartalmazó pályázati csomagot, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése.
5: Az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője szerint mérsékelt optimizmus jellemzi a hazai gazdasági kilátásokat.
6: Az infláció idén átlagosan 2,7% lehet, az év második felében az energiaárak, a béremelkedés és az árstopok esetleges kivezetése felfelé húzhatja az áremelkedést. A forint árfolyamánál tartósan erősebb 360 körüli euroszintet várnak, részben az MNB viszonylag szigorú kamatpolitikája miatt. Árokszállási Zoltánt, az MBH elemzési centrum vezetőjét hallják arról, hogy az idei növekedés hogyan alakul majd.
8: Ezt az évet még elég sok minden terheli, kezdve itt a iráni konfliktustól, addig, hogy azért a német gazdasági növekedésben is azért vannak még bőven kérdőjelek, de például az nagyon jó hír, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban az azért pozitív fordulat látható, és azért szerencsére az is látszik, hogy az ipari termelésben idén már hosszú évek után először valamiféle növekedés az, amit várni lehet, és hát a beruházások oldaláról is úgy látjuk, hogy most már egy stabilizálódás, enyhe emelkedés az, ami idén valószínűbb. Az idei növekedés még emiatt összességében nem lesz annyira kirobbanó, 1,6%-ra számítunk, de ugye már ez is jobb lesz, mint az elmúlt éveknek az átlaga, az ilyen plusz nullás növekedés. És hát jövőre, hogyha az Európai Uniós forrásokat tényleg sikerül jól leakasztani és elkölteni, akkor jövőre akár 3% környékére is gyorsulhat a gazdaság növekedésre.
5: 356 forint 60 filléren az euró.
0: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde 8%-os mínusszal zárt tegnap 132.231 ponton, a részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt.
6: 2,4%-kal esett a MOL 3.800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintig, a Telekom 1%-kal 2.708 forintra gyengült, a Richter 2%-kal került lejjebb 11.820 forintra.
5: Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben a befektetői hangulatot továbbra is az amerikai iráni feszültség és a technológiai részvények gyengélkedése terhelte.
6: A piaci szereplők emellett az Európai Központi Bank kamatdöntésére és az amerikai inflációs adatok következményeire figyeltek. A frankfurti DAX 9%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC 40 és Milánó 0,5%-kal gyengült, Madrid 2%-kal került lejjebb, a londoni FTSE viszont 2%-kal tudott emelkedni.
5: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 1,9%-kal csökkent, az S&P 500-as 1,6%, a Nasdaq Composite 2%-kal került lejjebb.
5: Az összes nyitott kérdés sikerült lezárni a MOL csoport és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjével kapcsolatban.
6: A szerb energiaügyi miniszter Dubravka Djegyovic Handanovic Instagram posztja szerint, amennyiben az orosz Gazprom megállapodást köt a MOL-lal a NIS 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala ezt jóváhagyja, a szerb állam további 5%-nyi NIS részvényt vásárol. Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jellegű döntések meghozatalában. A miniszter tájékoztatása alapján a szerb állam képviselői a NIS igazgató tanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is a cég esetleges bevonására az üzletbe.
0: Időjárás jelentés.
6: Isten éltesse nagyon sokáig Szuper Leventét, aki nem csak a nevében szuper, 1980. június 11-én született magyar jégkorongozó kapus és az első magyar játékos, akit az NHL csapat szerződtetett, illetve egy NHL csapat szerződtetett, és a második olyan magyar, akit draftoltak, jelentsen ez bármit is. A magyar jégkorong válogatottban 98 alkalommal szerepelt, és tagja volt a 2008-as Szaporói Divízió 1-es jégkorong VB-n győztes válogatott. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát amennyiben még néha a jégre teszik, vagy lép, akkor reméljük, hogy alapvetően minél kevesebb gólt kap, és hát bízunk benne, hogy kedvező körülmények között ünnepli születésnapját. A mai ünnephez alapvetően az időjárás is csatlakozik azzal, hogy szép lassan elvonulnak felőlünk az esőfelhők, persze mutatóban még itt maradnak, több órára kisüt a nap, a szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
5: Heteken belül súlyos pénzügyi helyzetbe kerülhet 25 ezer babaváró hiteles házaspár. Ők azok, akik 2019 és 2021 között vették fel a maximálisan 10 millió forintos kölcsönt, ám a vállalásuk ellenére azóta sem érkezett gyermek a családba. Egy korábbi módosítás ugyan a haladékot adott számukra, de a türelmi idő július 1-én lejár. Ha addig nem sikerül a gyermekvállalás, egy összegben kell visszafizetniük a több milliós állami támogatást. A Bank 360 szakértője szerint bizonyos esetekben méltányossági kérelemre, részletfizetése is van lehetőség. Vrazsovics Ritát Kovács Gergő kérdezte.
9: 25 ezer olyan család van, akik nem teljesítették a babaváró hitel feltételeit. Na most ezt az ügyet hamarosan a kormány is tárgyalja majd, mivel ezek a szerződések lejárnak az év közepén. Mekkora összeget kell visszafizetniük ezeknek a családoknak, amennyiben érintettek?
10: A visszafizetés összegére vonatkozóan ez attól függ, hogy pontosan mikor vette fel az adott pára a babaváró hitelt. Itt alapvetően arról van szó, hogy a babaváró hiteleseknek 5 év áll rendelkezésre arra, hogy teljesítsék a vállalt gyermekvállalást. Ugye amikor ők felvették a babaváró hitelt, akkor erre tettek ígéretet, hogy 5 éven belül vagy gyermekük születik, vagy örökbe fogadnak valakit. És 2 évvel ezelőtt ugye ezt az 5 éves határidőt 2 éve meghosszabbította az előző kormány egészen 2026 július 1-ig, és ez a határidő fog most lejárni mindenkinek, aki ugye 2019-ben, 20-ban vagy 21-ben ugye az első 2 évben vette fel a babaváró kölcsönt, és az ő számukra állszán annak a veszélye, hogyha nem teljesítik eddig a gyermekvállalást, akkor ő vissza kell fizetni az eddig igénybe vett kamattámogatásnak az összegét. Ez azoknak, akik még az első hónapban adták be az igénylést, ez akár meghaladhatja 3,5 millió forintot is.
9: Ugye korábban 2 éves haladékot kaptak, most várható, hogy az új kormány is újabb haladék mellett dönt, tehát segít ebben a formában?
10: Elképzelhetőnek tartjuk, hogy valamilyen formában tesznek engedményt ezeknek a pároknak, hiszen egyrészt sok házaspárról van szó, akik belesnek most ebbe a kategóriába, illetve bár a A Magyar Nemzeti Bank nem tartja annyira kockázatosnak most ezt a problémát abból a szempontból, hogy a teljes hitelállománynak mindössze az 1,8%-ára vonatkozik az, amit ők sérülékenynek tekintenek a jelentésük alapján. Ettől függetlenül ezeknek a családoknak ennek a többmilliós összegnek a visszafizetése az jelentős terhet jelentene, miatt valószínűleg számíthatunk arra, hogy valamilyen engedményt kapnak.
9: Miatt az 1,8% miatt, ha tegyük fel, nyilván ez egy kicsit elrugaszkodott nézőpont, teljesen elengedni a kormány a visszafizetéseket, akkor ez igazából úgy gazdaságilag nem is lenne akkora érvágás, vagy azért mégis?
10: Inkább az a kérdés, hogy pontosan mi alapján tekintette a Magyar Nemzeti Bank sérülékeinek ezt a 43 milliárd forintos tételt, ugye ez esik bele ebbe az 1,8%-ba. Erre nem tért ki az ő jelentésük, hogy pontosan ezt mi alapján határozták meg. Arra egyébként van lehetőség, hogy méltányossági kérelmet adjanak be a házaspárok, hogyha vissza kell fizetniük ezt az összeget, és valamiért nem tudják ezt egyben megtenni, vagy indokoltá teszi az ő anyagi vagy szociális helyzetük azt, hogy részletfizetést tudjanak igényelni, akkor egyébként erre van lehetőség, hogy megpróbálják ezt a részletfizetési lehetőséget igénybe venni, és akkor 12 hónap áll rendelkezésre arra, hogy visszafizessék a büntetést.
9: Ezen kívül milyen egyéb feltételekkel mentesülnek a visszafizetés alól, és itt kitérhet olyan kategóriákra is, speciális esetekre. Nyilván sok minden ilyet lehetne felsorolni, de én egyre kíváncsi lennék, hogy például a válás esetén mi történik a babaváróval.
10: A válás egy összetett kérdés volt, itt attól is függ a helyzet, hogy a válás előtt teljesült a gyermekvállalás vagy sem. Hogyha úgy váltak el a felek, hogy egyébként a gyermekvállalás sem teljesült, akkor ugye visszamenőleg is vissza kell fizetni az igénybe vett kamattámogatást, viszont hogyha már megszületett egy közös gyermek vagy akár több, akkor visszamenőleg már nem kell kifizetni a kamattámogatást, csak a válástól számítva válik a kamattámogatott kölcsön piaci kölcsönné.
9: Ha nem változtatnak úgy hirtelennyében ezeken a szabályokon, a visszafizetési kötelezettségeken, akkor ezt hogyan kell megtenni?
10: A visszafizetésre alapvetően 120 nap áll majd rendelkezésre, ugye attól az időponttól számítva, amikor megkapják erről a büntetésről, vagy a visszafizetésről szóló üzenetet a házaspárok. A rendelet szerint ez a 120 nap áll rendelkezésre arra, hogy egy összegben visszafizessék az összeget, és ugye ez a 120 nap áll majd rendelkezésre arra is, hogyha nem tudják visszafizetni egy összegben, akkor ezt valamilyen formában jelezni tudják a hivatalos szervek felé.
9: És mik azok a feltételek, tehát az a méltányossági eljárás, aminek a keretében mentesülnek a visszafizetés alól, azok mire vonatkoznak pontosan?
10: Itt ugye a visszafizetésre vonatkozóan több körülmény is okot adhat arra, hogy ne fizessék vissza a párok a büntetést. Itt olyanra is érdemes gondolni, hogy például egészségügyi okok miatt nem történt meg a gyermekvállalás. De rendeletben egyébként nagyon részletesen le van írva, hogy pontosan milyen reprodukciós eljárásban kell részt vennie a párnak annak érdekében, hogy mentesülni tudjanak a visszafizetési kötelezettség alól, illetve hogy esetleg történt, vagy volt ő terhesség ebben az időszakban, de nem volt sikeres a terhesség, akkor ugye ez is lehet egy olyan körülmény, ami miatt kaphatnak engedményt a párok, illetve hogyha igazolni tudják, hogy olyan jövedelmi vagy szociális helyzetben vannak, ami nem teszi lehetővé egész egyszerűen ennek a több millió forintos tételnek az egy összegben történő visszafizetését, akkor valamilyen formában erre is fognak tudni engedményt kapni.
9: Beszéltünk már a válásról egyébként, és ugye a Tiszapártnak, a kormánypártnak nagy ígérete volt, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni majd a csokot és a csok pluszt. A babaváró hitelre ugye ilyen ígéret nem hangzott el, de várható, hogy mondjuk akkor egy ilyen huszárvágással fogják ezt megoldani, hogy akkor mondjuk kiteszik ezt a kitételt a babaváróra, és hogy akkor akik elváltak, akkor nekik se kelljen.
10: Ilyen irányú tervekről még pontos információink nincsenek, de mivel a két támogatási rendszernek ebből a szempontból hasonló elvárásai vannak az igénylőkre nézve, elképzelhető, hogy a babaváró hitelnél ugyanígy vizsgálni fogják ezt a kérdéskört.
9: Mennyire kell egyébként hozzányúlni a szabályozáshoz? Azért mégiscsak itt 25 ezer családról beszélünk, hogyha megnézzük a számokat, hogy hogyan is kell ezt visszafizetni. Tehát az első igénylők esetében ez akár meg is haladhatja 3,5 millió forintot. Ráadásul a havi törlesztő részét is megugrik. Tehát mennyire kellene ez úgy hozzányúlni, hogy azért itt tömegével ne menjenek tönkre ebben a családok?
10: Hogy pontosan mennyire nyúlnak majd hozzá, ezt valószínűleg heteken belül meg fogjuk tudni. Eddig ugye úgy nyúltak hozzá ehhez a rendelethez, hogy mindössze átírtak egy dátumot, vagy egy-egy sorra kiegészítették ezt a rendeletet, ami a babaváró hitel feltételeire vonatkozik. Én azt gondolom, hogy most ennél egy átfogó vita lesz majd erről a kérdésről, és abban bízunk, hogy olyan irányba sikerül majd terelni a megoldást, ami nem csak egy-egy újabb határidőt jelent majd, hanem egy átfogó választ tud nyújtani erre a kérdésre.
5: Vrazsovics Ritát, a Bank 360 szakértőjét hallották.
0: Lesz-e béke, vagy legalább tűzszünet Ukrajnában, vagy tovább dúl a 4 éve tartó orosz-ukrán háború? A mikrofonnál Nagy Károly.
5: Oroszország továbbra sem mutat érdemi rugalmasságot az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. Az általunk megkérdezett Oroszország szakértő szerint Ukrajna álláspontja az elmúlt években ugyanakkor jelentősen változott, ma már nem az 1991-es határok visszaállítását, hanem a frontvonal befagyasztását tekinti kiindulási alapnak. Oroszország ezzel szemben továbbra is maximális követeléseket fogalmaz meg, például a Donbász orosz fennhatóságának elismerését. A szakértő szerint a Kreml döntései torzított helyzetértékelés befolyásolhatja, mert Vlagyimir Putyin nem a valós fronthelyzet alapján kap tájékoztatást. Úgy véli, az orosz állásponton csak erősebb nyomásgyakorlással lehetne változtatni. Rácz András Oroszország szakértőt kérdeztem. Zelenszkij elnök pár nappal ezelőtt nyílt levelet írt az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz, hogy üljenek le tárgyalni. Erre furcsa orosz válasz érkezett. Igazából újra meghívták ugye ki Moszkvába Volodymyr Zelenszkijt. Másrészt pedig hát egy pillanatnyi mondatszerkesztésen kívül nem nagyon változott a fő üzenet, miszerint jó lesz ez a tárgyalás, teljes megadással, és akkor a Donbassnak a gyakorlatilag elismerésével, hogy az már Oroszország része. Hogy lehet itt bármiféle tűzszüneti kezdeményezést, vagy uram isten béketárgyalást elindítani, ha ennyire távol állnak egymástól a felek?
11: Orosz oldalon egyáltalán nincs rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején, különösen 22 nyári őszi sikeres ukrán ellentámadások kapcsán nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglalni a Donbasszt, Krímet, minden ilyesmit. Na, erről már rég nincsen szó. Tehát tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befagyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de azt hajlandóak elfogadni, nyilván nem de jure, mert de jure országok nem nagyon mondanak le a saját területekről, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség. Ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Tehát Ukrajna hajlandó bizonyos kompromisszumokra, tehát az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs. És nem hivatalos csatornákon is az jön be, hogy folyamatosan tárgyalnak egymással az ukránok és az oroszok, döntően Törökországban, de néhány közel-keleti államban is, én alsóbb szintű technikai kérdésekről fogoly cseremi egymás. De amit ezekről az alsóbb szintű tárgyalásokról lehet tudni, onnan is az jön be, hogy az orosz álláspont teljesen rugalmatlan, a Kreml továbbra is az abszolút maximalista követeléseket fogalmazza meg. Ezen azt hiszem, hogy csak akkor lehet változtatni, ha elegendően súlyos vereséget lehet mérni Oroszországra ahhoz, hogy ez a Kremlbe is behallatszon. Jelenleg a nagyon rugalmatlan orosz álláspont az azért van, az arra alapul, mert az orosz legfelső vezetés elhiszi, hogy a legvégén ezt a háborút megnyerheti. Senki másnak nincs olyan információ, én nem tudok olyan információról, vagy komolyan vehető értékelésről, ami azzal számolna, hogy Oroszország a kezdeti háborús célokat el tudná érni. Hogy el tudná foglalni Kijevet, el tudná foglalni Mikolájevet, Odesszát, a Fekete-tenger partját. Tehát nem ez történik a fronton. Néhány száz négyzetkilométereket foglalnak el havonta, Ukrajna 604 000. Tehát a Kreml egy teljesen másik valóságérzékelésben van, és ebből láthatóan nem lehet kimozdítani. Azt tudjuk egyébként, elég sok forrásból tudjuk, hogy a Kreml nem a valós helyzetértékelést kapja. Tehát ahogy mennek föl a jelentések ugye az orosz hivatalos információs láncban, úgy lesz egyre rózsaszínűbb, egyre kedvezőbb a kép. Időnként kiszivárognak olyan térképek, meg olyan ábrák, meg egy-egy ilyen PowerPoint slide, valaki lefotózza és valahogy kikerül, hogy a Kremlben más térképeket mutogatnak, mint ami a valóság. Tehát, hogy Putyin nincs tisztában a valós helyzettel. És mivel ő más információk alapján dönt, egy más valóságérzékelés alapján dönt, ezért az ő szempontjából lehet logikus azt gondolni, hogy nem kell kompromisszumot tenni, mert a legvégén győzünk. Csak éppen a valóság ennek ellentmond. Tehát azt ezen a rettenetesen rugalmatlan állásponton azt gondolom, hogy csak a nyomásgyakorlás erősítésével lehet változtatni, különben ezt ezen az információs falon egyszer nem hallatszik át semmi. Ha valakit érdekel, oroszul kell hozzá tudni, de rendszeresen van ilyen, közli az orosz tévé, hogy Gerasimov vezérkari főnök beszámol Putyinnak, mint a fegyveres erő főparancsnokának az idézéles különleges katonai művet aktuális állásáról. Egészen elképesztő. Tehát ilyen teljes, tehát a valóságnak valami olyan torzított verzióját prezentáljott Gerasimov, ami, tehát össze kell nézni akár nyugati, akár ukrán, vagy bármilyen más térképpel, és amit Gerasimov ott, amikről az orosz vezérkari főnök ezeken a nyilvános prezentációkon beszél Putyinnak, köze nincs a valósághoz. Tehát a Putyin által kapott prezentációk, legalábbis az, amit megmutatnak a nyilvánosságnak, ott az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre, és nagyobbnál nagyobb vereséget mér az ukránokra. Ez valószínűleg a Kreml fején kívül sehol máshol nem létezik. De ez egy teljesen másik valóságérzékelés, és ebből kimozdítani az orosz legfelső vezetést, azt gondolom, hogy csak olyan erős nyomásgyakorlással lehet, hogy ez már tényleg fenntarthatatlanná váljon. Amíg ez nem változik, addig Oroszország sem fog engedni.
5: Csak így végezetül, de nem néz műhold felvételeket az orosz elnök, nem lát valós idejű tájékoztatást, csak
11: nem, papíron dolgozik. Azt hiszem, hogy két éve. Ugye van egy orosz titkosszolgálat, aminek a fő feladata a VIP-k védelme, a kormányzati vezetők védelme, az FSO, Fegyelmi Szolgálat Ochrane, és azt hiszem, hogy két éve dezertált egy FSO tiszt. Nem fő tiszt, csak egy tiszt, de dezertált, kijutott nyugatra, és viszonylag sok mindent mondott arról, hogy hogyan működik a Kreml, mint adminisztratív szervezet, meg mint döntéshozatal. Ugyanezt tudjuk emigráns politikusoktól, ugyanezt tudjuk a Navalnyi hálózat maradványában, tehát elég sok forrás van. Putyin egyáltalán nem használ internetet, nagyon-nagyon ritkán használ mobiltelefont, ilyen papíron, ilyen dossziékban küldik be neki a papírokat kinyomtatva. Ha van valami briefing, akkor sem ő kezeli a számítógépet, hanem mutatják neki, és ezek alapján dönt. Tehát nem, ő nem foglalkozik az, hogy ő maga megnézi. Abból dönt, amit eléraknak. És a stábja nem a valós információkat rakja elé.
5: Rácz András Oroszország szakértőt hallották, az interjút hosszabban napvendégi műsorunkban hallhatják majd ma este 6 és 7 óra között, ahol az aktuális fronthelyzetről is lesz szó. Ha már fronthelyzet, mélységi csapásokkal folytatódik az orosz-ukrán háború az elmúlt időszakban. Ukrajna nagyhatótávolságú drónokkal és rakétákkal támad, inkább drónokkal, az oroszok pedig rakétákkal. Megjöttek a reggeli jelentések. Az ukrán légierő légvédelme 221 drónt és 2 Iskander M rakétát próbált elhárítani. 195 drónt tudtak lelőni, a rakétákat valószínűleg nem. Sérülésekről, illetve sebesültekről áldozatokról egyelőre nincs információ. A Dnipropetrovsk megyében található nagyvárost Pavlohradot lőtték az oroszok még tegnap késő este. Több komoly támadás is volt, 12 sérültről tudni egyelőre. Ha van bármi friss

0: Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. A 17. kerületben a Rákoskert-Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, már csak pár óra, és indul a labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi, 48 csapat lép majd pályára, 100 fölötti mérkőzés szám, 104 mérkőzés, sohasem volt ennyi. Gyakorlatilag non-stop labdarúgás lesz a következő nagyjából egy-másfél hónapban, és hát Gianni Infantino, a FIFA elnöke, sajtótájékoztatót tartott felvezet, meg is jegyezte, hogy nem ez a kedvenc műfaja, aztán persze az élet igazolta is, hogy miért. Labdarúgásról szeretett volna beszélni, de azok a fránya újságírók elkezdték őt faggatni például arról, hogy a szomáliai játékvezető miért nem utazhatott be az Egyesült Államokba. Erre az volt a válasz, hogy nem tudtak ebben az ügyben lépni, nem volt a FIFA-nak hatásköre. Aztán megkérdezték, hogy az iráni játékosokkal mi van. Az elnök azt mondta, hogy ha nem a FIFA lenne, akkor nem tudták volna elintézni a beutazásukat. Nagyon tanulságos, hogy akkor miért akar egy ország rendezni labdarúgó világbajnokságot, hogyha nem engedi be a résztvevőket, vagy nem engedné be. Végül beengedik az irániakat, de szurkolók például nem mehetnek majd Irán részéről. Nem is biztos, hogy lenne kedvük egyébként, mert az ország, Irán és az Egyesült Államok gyakorlatilag háborúban áll egymással, míg az éjjeli órákban is voltak támadások iráni célpontok ellen, amire az irániak egyébként más arab országokat lőttek. Hát nem tudom egyébként, hogy Iránnak milyen esélyei vannak a továbbjutást illetően a csoportjából, de hogyha háromnál több mérkőzést játszik majd, és ott lesz majd a legjobb 32 között, akkor igencsak furcsa helyzet állhat elő. Akár a további beutazásokat illetően, akár egyébként azt illetően is, hogy épp melyik országgal játszik majd. És a végére még egy érdekesség, ha ez eddig nem lett volna elég, megkérdezték Gianni Infantinot a jegyet.

0: árakkal kapcsolatban, mert hogy bizony ott is igencsak komoly összegek vannak már, főleg ami az egyenes kieséses rendszert illeti, több millió forintos jegyárak is vannak. Erre mondta Infantino, hogy ha nem lennének telítettek a stadionok, akkor érdekes lenne ez a kérdés. Egyéb iránt pedig ostorozta az újságírókat, hogy kisebb sajtót kapott az, hogy a FIFA rengeteg 60 dolláros jegyet tett a piacra, holott a New Yorki polgármester jóval kevesebb 50 dolláros jeggyel lepte meg a helyeket. Nagyon érdekes volt a sajtótájékoztató, egyébként érdemes végigolvasni, végignézni, hogy a FIFA elnöke mennyire másképp látja a helyzetet. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
1: A stúdióban Németh László és Nagy Károly. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Befejeződött az Irán elleni újabb amerikai hadművelet. A légierő gépei felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állásokat támadtak országszerte.
2: Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Teheránnal. Az iráni forradalmi gárda az offenzívára válaszul, 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba drónokkal.
0: Oroszország fenntartja magának a jogot arra, hogy minden eszközzel megvédje az orosz rakományokat a földközi tengeren.
2: Ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Zaharova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zaharova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli.
0: Oroszország továbbra sem mutat érdemi rugalmasságot az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
2: A rádiónk által megkérdezett Oroszország szakértő szerint a Kreml döntései torzított helyzetértékelés befolyásolhatja, mert Putyin nem a valós fronthelyzet alapján kap tájékoztatást. Úgy véli, az orosz állásponton csak erősebb nyomásgyakorlással lehetne változtatni. Rácz Andrást hallják.
3: Orosz oldalon egyáltalán nincsen rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglalni a Donbaszt, Krímet, minden ilyesmit. Na erre már rég nincsen szó. Tehát tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befogyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség, ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs.
0: Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése. 221 drónt és 2 Iskander M rakétát lőttek ki az oroszok Ukrajnára. 195 drónt tudott elhárítani a légvédelem. Az oroszok lőtték Pavlohradot is. Sérültekről, Pavlohradról van információ, 12 ember sebesült meg. Más területeken egyelőre nem tudni, hogy mi történt. Amint van erről információ, akkor természetesen mondjuk majd. Nagyot nőtt az amerikai infláció májusban, amiért elsősorban az energiaárak emelkedése volt felelős.
2: Éves alapon 4,2% volt az előző havi 3,8%-ot követően, a maginfláció enyhén emelkedett 2,8%-ról 2,9%-re. Havi alapon az energia 3,9%-kal nőtt, az üzemanyagok ára ezen belül 7%-kal, az élelmiszerárak 2%-kal kerültek feljebb. A Concord vezető stratégiája szerint az adatok vegyesek, a piac pozitív hírként is értelmezheti ezeket. Móró Tamást hallják.
4: Összességében ez egy olyan szám, ami egy enyhén pozitív meglepetést keltett. Enyhén pozitívan reagáltak az eszközárak, a részvénypiaca nagy mínuszokból némileg feljebb mászott, és a dollár egy picit gyengült. a kamat emelésnek a valószínűségét némileg csökkentette ez az adat. Igazából azért így egy havi jó adat alapján nem lehet kijelenteni, hogy véget ért az inflációs emelkedés, de az mindenképpen szívderítő vagy bizalomgerjesztő, hogy nem volt extrém mértéke a pénzromlás ahhoz képest, amit esetleg korábban vártak egyesek, úgyhogy összességében ez egy pozitív adatnak tekinthető.
0: Donald Trump amerikai elnök is egyébként pozitívnak értékelte, csak elég furcsa helyzetbe keveredett, mert azt mondta, hogy imádja az inflációt, ezen mindenki megrökönyödött, aztán ezt később úgy finomította, hogy a bejövő adatok alapján a várakozásokhoz képesti alacsonyabb inflációt imádja. Nézzük a dollár árfolyamát, az euróval szemben 1,1548-as most a kurzus.
1: Tőzsde hírek.
0: A holnap várható tőzsdei debütálás előtt az Elon Musk által alapított SpaceX mintegy 1800 milliárd dolláros vállalat értékelést célzott meg, ami minden idők legnagyobb részvény kibocsátásává teheti a tranzakciót.
2: A vállalat tavaly kevesebb, mint 19 milliárd dollár árbevételt ért el, miközben továbbra is veszteségesen működött. Az összes bevonandó forrás megközelíti a 75 milliárd dollárt. A 2002-ben alapított SpaceX az újra felhasználható rakéták fejlesztésével vált mára az űripar egyik meghatározó szereplőjévé. Kulcs szerepet tölt be az amerikai űrprogramokban és katonai űrtevékenységben. A vállalat legfontosabb üzletága a Starlink műholdas internetszolgáltatás, amely tavaly mintegy 11 milliárd dollár bevételt termelt. Ezen szolgáltatás elemei jelennek majd meg a vízzel járatain is a jövőben.
0: Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlen részvényesei.
2: A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak készhez.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9,1%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt.
2: A MOL 2,4%-kal esett 3.800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintig. A Telekom 1%-kal 2.708 forintra gyengült, a Richter 0,2%-kal került lejjebb 11.820 forintra.
0: Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben a befektetői hangulatot továbbra is az amerikai iráni feszültség és a technológiai részvények gyengélkedése terhelte.
2: A piaci szereplők emellett az Európai Központi Bank kamatdöntésére és az amerikai inflációs adatok következményeire figyeltek. A frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC 40 és Milánó 0,5%-kal gyengült, Madrid 2,1%-kal került lejjebb, a londoni FTSE 2,1%-kal erősödött.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 1,9%-kal csökkent, az S&P 500-os 1,6%-kal, a Nasdaq Composite 2%-kal került lejjebb.
0: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a hongkongi Hang Seng 1,1%-kal gyengül, Japán 2%-os pluszban jár, a Shanghai tőzsde 0,7-del megy lefelé, India 0,2-del, a dél-koreai Kospi Index 0,5%-os pluszban, Szingapúr 1%-os erősödésben, 160,51 a dollár japán jennel szembeni árfolyama. Végül pedig arról, hogy nincs elegendő hazai munkaerő a Master Good növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szüksége.
2: Erről a vállalat ügyvezető igazgatója beszélt egy szakmai konferencián. Bárány László szerint, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. A következő 5 évben ahhoz, hogy a vállalat megduplázza termelését, mintegy 3000 új munkavállalóra lesz szükség, ennek 15%-a fizikai munkaerő lesz.
1: Időjárás jelentés.
2: 1964-ben ezen a napon született a franciaországi Avignonban Jean Alesi, aki egyébként Giovanni Alesi néven is fut, francia autóversenyző, mert hogy a szülei bizony-bizony szicíliai olaszok, de már Franciaországban született Jean, aki a pályafutását nagyon fiatalon kezdte a ralliban, aztán a 80-as évek második felétől pedig megállíthatatlan volt a Formula 3-ban először, és utána 1989-ben Michele Alboreto helyén debütált a Forma 1-ben, ahol pedig jó pár évet eltöltött. Igazából komolyabb eredmények mármint világbajnokság nélkül, de hát azért az nagyon szép, hogy 32-szer állhatott dobogóra, és egy futamgyőzelmet is aratott. aki esetleg autóversenyzésre adná a fejét a mai napon, szabályozott körülmények között tegye, hogyha lehet, akkor ne a közutakon. Egyébként az időjárás ebben partner lesz, annyira nem lesz meleg, esőre viszont már nem kell számítani, 20 és 26 fok közötti értékeknek örülhetünk.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A görög Olimpiakos lesz a Ferencváros Telekom Waterpolo női vízilabda csapatának ellenfele. A bajnokok ligája máltai négyes döntőjének holnapi fináléjában. A görög válogatottra épülő gárda a tegnapi második elődöntőben 14-12-re nyerte a spanyol bajnok Mataro ellen. A Ferencváros és az Olimpiakos közötti döntőt este 9 órától rendezik majd pénteken. A mérkőzést a Duna World élőben közvetíti. Takács Boglárka az 5. helyen végzett 100 méteres síkfutásban az atlétikai Gyémánt Liga oszlói versenyén. Az MTK országos csúcs tartó sprintere, aki egy hete második lett a turkói aranykategóriás viadalon, közepesen kapta el a rajtot, végül 5. zárt és 11 másodperc 8 század másodperccel idénybeli legjobbjával lett 5. A számot az olimpiai bajnok, Santa Luciai Julian Alfred nyerte, 10 másodperc 76 század másodperccel. Ma indul a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A mexikói csapat játssza a nyitó mérkőzés Dél-Afrika ellen, akár csak egyébként 16 évvel ezelőtt, csak akkor Dél-Afrika volt a házigazda. A mexikói válogatott szövetségi kapitánya Javier Aguirre szerint páratlan élmény vár az országra a hazai társrendezési világbajnokságon. A Dél-Afrikával kapcsolatos meccsel kapcsolatban ugyanakkor azt mondta, hogy bár tisztelik az ellenfelet, de győzelmi szándékkal lépnek pályára. A FIFA elnöke Gianni Infantino a VB felvezető sajtótájékoztatóján reagálta az iráni válogatott részvételét övező kérdésekre, kiemelt, hogy sikerült biztosítaniuk, hogy pályára léphessenek és részt vegyenek a tornán. A jegyárakat úgy védte meg, hogy így is telített stadionok várhatók. A szomáliai játékvezető Omar Abdul Kadir Artan ügyére is kitért. A szervezet első embere szerint sajnálatos, ami történt, de hangsúlyozta, hogy a FIFA-nak nem volt lehetősége befolyásolni az ügy alakulását. Arra a kérdésre, hogy az eseményeket követően megbánta-e, hogy az Egyesült Államok egyike a három társrendező országnak, Gianni Infantino határozott nemmel felelt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 7:16 van, jó reggelt kívánok. Mentővet kér a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség a félbe maradt lakossági projektek miatt. Az 5 éve futó pályázat ugyanis napokon belül lejár, így több ezer alacsony jövedelmű család beruházása félbe maradhat. A szabályok szerint, ha a kivitelező cég felvette az előleget, de időközben fizetésképtelenné vált, ahhoz, hogy a pályázó váltson, vissza kell fizetnie a meg sem kapott összeget. A szervezet alelnöke szerint a projektek nagy része megmenthető lenne, ehhez azonban határidő hosszabbításra és a kifizetések felgyorsítására van szükség. Szilágyi Lászlót Kovács Gergő kérdezte.
2: Pár nap maradt az 5 éve indult napelemes pályázatból, és hát még mindig vannak elakadt projektek, a hírek szerint nem is kevés. Mi ennek az oka? A kivitelezéssel vannak problémák, vagy pénzügyi eljárási akadályok vannak?
3: Megmondom őszintén, mert nagyon régóta húzódik ez a pályázat, ezért ez nagyon komplex. Mondhatom azt, hogy egy probléma halmaz van, és biztos van nagyon sok egyedi eset, és nagyon sok különböző probléma, ami akadályozza ezenek a befejezését, de ki tudunk emelni ezek közül néhányat, ami jellemző. Például egy nagyon átfogó probléma az, hogyha a kivitelező mondjuk működésképtelen lett, fizetésképtelen lett, és hiába felvette mondjuk az előleget az adott projektre, és ő kapott már mondjuk akár az egész pályázatnak a 40%-át megkapta, de nem tudja befejezni, mert akár csődbe ment, vagy csőd közeli állapotba került, akkor nagyon nehéz a kivitelező váltás, ez nem teljesen automatikus. Ilyenkor a pályázó tudja kérni azt, hogy egy másik kivitelezővel szeretné megcsináltatni, de a pályázati kiírás alapvetően ilyenkor azt írja elő, vissza kell fizetni a felvett előleget. De ugye egy fizetésképtelen kivitelező ezt nem tudja megtenni, ezért nem olyan könnyen működik ez. De jó hír, hogy erre egyébként van precedens, hogy több száz ilyen esetben kérvényezte a pályázó, hogy engedjék újra lehívni az új kivitelezőnek ezt az előleget, és akkor befejezték a projektet. Ezt külső anyagi forrásból korábban a pénzügyi minisztérium támogatásával ez egyébként már működött. Tehát van erre megoldás, csak mondjuk azt, hogy ez erősen lassítja ezt a folyamatot.
2: Mi az, ami még lassította az engedélyezési folyamatot?
3: Hát ebben a pályázatban rengeteg minden történt, az 5 év alatt elkezdeném sorolni, akkor nem lenne elég a műsoridő, az informatikai rendszer összeomlása, a hiánypótlásoknak a nagyon magas száma, a lezárt pályázatoknak korábban 95%-át visszadobták hiánypótlásra, szigorú és komoly Európai Uniós pályázati követelmények miatt sajnos nagyon sok probléma volt ezzel, ezért a kifizetések a kivitelezők felé nagyon lassan mentek, vagy nagyon akadoztak, és nem voltak elég likvidek ezek a cégek ahhoz, hogy több száz pályázatot megfinanszírozzanak, és sajnos ezért nem indítottak el újabb kivitelezéseket, várták a már elkészült egy kifizetését, a pénz nem jött, a költségeik ugyanúgy megvoltak, és ezért fizetésképtelenek lettek, illetve bevallom őszintén, hogy hát nagyon sok olyan kormányzati intézkedés történt itt az 5 év alatt, ami gyakorlatilag a lakossági napelem piacnak finoman fogalmazott nem tett jót, például egy évig nem lehetett visszatáplálni az új napelemes rendszereknek a hálózatra. Ez annyira visszavetette a piaci alapú napelemes beruházásoknak a számát lakossági szinten, hogy gyakorlatilag a kivitelezők rá voltak kényszerülve arra, hogy a pályázatokon keresztül szerezzenek munkát, sokan túlvállalták magukat, erejükön felül is vállaltak, és nem számítottak arra, hogy ilyen adminisztrációs problémák miatt akár, vagy akármire hivatkozva, de nem kapják meg időben a pénzüket, és ezért bajba kerültek. Ez egy nagyon régi és általános probléma, az elmúlt 5 évben nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, de én bízok abban, hogy ezért lehet megoldást találni, mert a piacon egyébként van megfelelő számú és jól működő napelemes kivitelező cég, akinek van kapacitása, és ezeket a pályázatokat akár néhány napon belül, tehát fizikailag, műszakilag, készletileg ez rendelkezésre áll, megvannak a szakemberek, gyorsan meg lehetne ezeket csinálni. Csak
2: tehát
3: most
2: lenne
3: már
2: elég
3: kéne
2: kivitelező befejezni a lenne most elakadt projekteket?
3: Igen, lenne kapacitása a kivitelezőknek, a Napelem Szövetség tagvállalatai körül csináltunk többször felmérést, van is egy ilyen listánk arról, hogy kik azok, akik rendelkeznek szabad kapacitással és szívesen befejeznék ezeket a projekteket, csak támogatni kell őket abban, hogy engedélyezzék ezeknek az elakadt pályázatoknak a kivitelezőváltását, az új kivitelező hozzáférjen a forrásokhoz, és akkor ezeket meg lehet gyorsan csinálni. Fontos itt például még azért kiemelnék az energiaszolgáltatókat is, hogy a villanyóráknak az átvételét is meg kell csinálni, vagy a villanyóra cseréket is nagy nagyon gyorsan, tehát mindenképpen nekünk az volt a javaslatunk többek között a Nemzeti Hatóság felé, a pályázat írója felé, hogy egy ilyen zöld utat adjon, és megyék prioritásban előre ezeket az elakadt napelemes beruházásokat az RFF 62.1-es pályázatokban, és támogassák meg azt, hogy gyorsan meg lehessen csinálni. De ugyan is említette a felvezetőben, erre már csak néhány nap van hátra, ez így sajnos nem elegendő, tehát sajnos mindenképpen halasztani kell, annak ellenére egyébként, hogy személy szerint nem támogatom önmagában a halasztást, nem oldja meg a problémát, tehát szükség van arra, hogy legyen egy új határidő, egyébként egyeztetés alatt van akár egy 3 hónapos határidő kitolás és szeptemberi új határidő meghatározása, és hogyha ezt elfogadják, és mellette pedig engedik a kivitelező váltásokat, és egy egyszerűsített adminisztrációt, illetve az energiaszolgáltató tényleg gyorsan az óracseréket megcsinálják, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet menteni még ezeket a pályázatokat.
2: Ahogy ön is említette, ugye sok pályázó háztartás ugye időközben kivitelezőt akart váltani, de hát ugye ezek eltűntek, csődbe mentek, fizetésképtelenné váltak. Na most ez a átfogó probléma ezéként, ha a számokba belemegyünk, nagyságrendileg hányakat érinthet ez?
3: Megmondom, őszintén februári számokat láttam utoljára, ott én azt láttam, hogy a aktuális pályázóknak a száma az 33 ezer körül volt, és ebből februárban 23 ezer volt, ami elkészült és lezárult pályázat, tehát közel 10 ezer van függőben. Hogy ebből a 10 ezerből most pontosan hány száz vagy hány ezer, ahol a kivitelezőváltás adja a megoldást, azt pontosan nem tudom. Februári adatközlés szerint volt egy 2700 olyan pályázat, ahol elkezdődött már valamilyen szinten a kivitelezés, előleget is vettek föl is elakadt. Én nagyjából ebből a számból indulok ki, tehát szerintem ilyen 1-2000 lehet, ahol a kivitelezőváltás segít, és mint mondtam, azért ez egy komplex, sok minden történt. 5 év alatt volt, aki pályázóban meghalt. Ismerek egy olyan ügyet is, ahol meghalt a pályázóba, a felesége megörökölte, ő is meghalt, megörökölte a gyereke, ő viszont nem szeretné befejezni a pályázatot, mert eladja az ingatlant már 5 év alatt. Tehát, hogy olyan sok egyedi probléma is van, amit kell vizsgálni, és megoldásokat kell ezekre találni.
2: A napelemes szektort ezek a bizonytalanságok, ha már csak itt az utóbbi 5 évre gondolunk, és minden azzal együtt, amit itt felsorolt, mennyire viselték meg, hogy áll most ez a szektor?
3: Hát szerintem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy tragikusan a lakossági szektor teljes mértékben a pályázatoknak van alárendelve. Ez szerintem egy tudatos minisztériumi irány volt, hogy egy kézben tartsák és kontrollálják ezt a piacot. Tehát ma gyakorlatilag a lakossági szinten elsősorban a pályázatokon keresztül lehet napelemes beruházást látni. A lakossági piac olyan sok intézkedéssel lett tönkretéve, hogy más megoldás szinte már nincs is. Erre nagyban rájátszik a rezsicsökkentésnek nevezetként politikai termékként definiálom, abszolút nem energetikailag megalapozott, nem piaci alapú támogatás ez, hanem egy politikai termék. Ez sajnos ezek nem tettek jót a lakossági napelemes piacnak, és tényleg azt mondom, hogy a pályázatokon indulnak ma. Az egyetlen kiútja volt a napelemes kivitelezőknek, az a saját célra termelő, elsősorban vállalatoknak szóló lehetőség. Ott ugye pont, hogy ha ezeket a vállalatokat nem segítették semmilyen módon energetikai területen, ezért nekik a napelem egy valós rezsicsökkentésként segítséget nyújtott, és a legtöbb napelem kivitelező, aki nem zárt be, vagy nem ment sőtbe, vagy nem ment el külföldre, vagy nem váltott profilt, az ezeket a vállalati projekteket célozta meg, és ott tudtak életben maradni, és az a szegmens egyébként a napelemes szektornak fejlődni tudott az elmúlt 5 évben is. És hát sajnos a nagy ipari beruházások azok meg teljesen megálltak, hogy gyakorlatilag egy-két kormányközeli céget kivéve gyakorlatilag nem volt kapacitás, és nem lehetett nagy erőműveket építeni az elmúlt 5 évben.
2: Ugye említette már, hogy asztalon van egy olyan javaslat, hogy akkor itt őszig megtörténnek ezek a dolgok, amiket javasoltak a kormánynak, meghosszabbítják a határidőt. Reális, hogyha ez megtörténik, hogy akkor befejeződik minden projekt, ami most el van akadva, és akkor rendeződik a dolog?
3: A biztos vagyok benne, hogy minden projekt nem fog, tehát biztos, hogy lesz egy lemorzsolódás. Én nem gondolom, hogy sikeres lesz ez a pályázat lezárásakor, de én úgy gondolom, hogy ha meg az egyének szintjén nézzük, akkor itt minden egyes család, akit meg tudunk menteni, azt számít. Tehát én akkor is nagyon örülök neki, ha csak egyet több családnál rendeződik ez a helyzet. Biztos, hogy már nem lehet az összes pályázatot befejezni, ami tervben volt. De én úgy gondolom, hogy a pályázat kiírónak, a kivitelezőknek, a pályázatnak, mindenkinek az az érdeke az Európai Uniónak, hogy minél többet még be tudjunk fejezni sikeresen. Ehhez a szakma készen áll, csak ezt meg kell tenni. És még egy dolgot kiemelnék, hogy a pályázat kiírás alapján a kifizetett előlegeket, amit ugye kivitelezők kaptak, akik fizetésképtelenné váltak, akár lehetne követelni a családoktól, a pályázóktól is vissza, akik ugye soha nem látták ezt a pénzt, ezt viszont nagyon fontosnak érzem, hogy ezt kijelentsük, hogy erre soha nem fog sor kerülni, és senki nem fogja a családoktól a általában meg nem kapott támogatást visszakövetelni. Ez nagyon fontosnak érzem, hogy megnyugtassák az embereket, és hogy a lelkük is biztonságban érezze magát, meg a pénztárcájuk is.
2: Említette, hogy ez az egész pályázat egyébként mennyire torzította a piacot. Annyira, hogy egyébként a vásárlások is leültek itt az elmúlt időszakban?
3: Igen, tehát mondhatom azt, hogy nulla közeli lett a lakossági beruházásoknak komplex HMKR, a háztartási méretű kis művek a megrendelése, nullához közeli. Van egy-két extrém példa, akik annyira hisznek a technológiában és a napelemnek a műszaki megoldásában, még azt mondják, hogy az aktuális, nem tudom, politikai érdekek őket nem befolyásolják, mert 20-30 évre terveznek, és abban biztosabb benne, hogy a napelemre szükség van. Tehát azért vannak olyanok, akik még mindig vásárolnak napelemes rendszer, de ők inkább elhivatottak a környezetvédelem mellett, és a fontos nekik a biztonság, hogy saját célért tudjanak akár termelni. Tehát van egy szűk szegmens, de be kell vallanom, hogy azért a legtöbb lakossági beruházás az inkább egy anyagi megfontolásból, egy takarékosság miatt történik, és ezeket vesztették el a piacon, és mondom, ennek több oka van, az egyik egyébként a jó bizonytalanság volt.
1: Szilágyi Lászlót, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség vezetőjét hallották.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban a H9-es Hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, illetve a Megyeri úton a Váci útnál. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szélkámán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szélkámán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 7:08, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Trump a Fehérházban az inflációval kapcsolatban szó szerint ezeket mondta: imádom, a számok nagyszerűek voltak, tudják, mit szeretek igazán? Imádom az inflációt. Aztán arról beszélt, hogy az árak majd úgy zuhannak, mint a kő, amikor véget ér a háború Iránnal. Később egyébként Trump úgy puhította a mondatait, hogy a várakozásokhoz képesti alacsonyabb inflációt imádja, és hogy a mondatát kiragadták a szövegkörnyezetből. Minden esetre egyébként felfelé mennek az árak az Egyesült Államokban, és ami nagyon érzékeny téma, a benzinkutaknál főleg, és hát közelednek Amerikában a félidős választások, ami mindenképpen egyébként ilyenkor nagyon fontos, hát egyrészt az amerikai törvényhozás számára, másrészt a regnáló elnöknek, mert törvényhozási többség nélkül nagyon sok mindent nem tehet meg. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Befejeződött az Irán elleni újabb amerikai hadművelet. A légierő gépei felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatokat és légvédelmi állásokat támadtak országszerte.
7: Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerülne megállapodásra jutni Teheránnal. Az iráni forradalmi gárda az offenzívára válaszul 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba drónokkal.
1: $90 fölött mindkét fő kőolaj típusára, a Brenté $93.87, az amerikai könnyűolajé $90.91. Csaknem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Szuezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban.
7: A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren átvezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Szuezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a $419 millió, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.
0: Tőzsdehírek.
1: 1800 milliárd dolláros vállalatértékeléssel számol a SpaceX a holnap esedékes tőzsdei debütálás előtt.
7: Az Elon Musk által alapított vállalat tavaly kevesebb, mint $19 milliárd árbevételt ért el, miközben továbbra is veszteségesen működött. A kibocsátási ár részvényenként $135, az összes bevonandó forrás pedig megközelíti a $75 milliárd. A 2002-ben alapított SpaceX az újra felhasználható rakéták fejlesztésével vált az űripar meghatározó szereplőjévé. A cég kulcsszerepet tölt be az amerikai űrprogramokban és katonai űrtevékenységben. A vállalat legfontosabb üzletága a Starlink műholdas internet szolgáltatás, amely tavaly mintegy $11 milliárd bevételt termelt. Elnézést, ehhez a hálózathoz csatlakoznak hamarosan a vízzel repülőgépei is.
1: Bevételei jelentős növekedéséről számolt be a negyedik üzleti negyedévében az Oracle.
7: Az amerikai szoftver és adatközpont üzemeltető vállalat továbbra is profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások élénküléséből. A társaság közlése szerint a felhő infrastruktúra üzletág, amelynek bevételeit elsősorban az Emmi alkalmazásait kiszolgáló adatközpontok generálják, éves összevetésben 93%-kal több árbevételt, $5.8 milliárd produkált. Az eredmény meghaladta az elemzői várakozásokat. Az Oracle az aktuális első negyedévre 27-29%-os bevételnövekedést vár. A vállalat megerősítette korábbi előrejelzését, amely szerint az éves árbevétel elérheti a $90 milliárd.
1: A mesterséges intelligencia által generált tartalmak megjelöléséről és címkézéséről tett közé gyakorlati kódexet az Európai Bizottság.
7: A dokumentum lépéseket határoz meg annak érdekében, hogy segítsen a szolgáltatóknak és telepítőiknek megfelelni az augusztus 2-ától érvényes átláthatósági kötelezettségeknek. Az uniós bizottság emlékeztetett arra, hogy a szabályozás szerint augusztus 2-ától a mesterséges intelligencia segítségével készített deepfake-eket, vagyis videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmakat, illetve a generált vagy manipulált szövegeket egyértelműen meg kell jelölni. A felhasználókat tájékoztatni kell arról is, amikor interaktív MI rendszerrel, például chatbottal lépnek kapcsolatba.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt.
7: A MOL 2,4%-kal 3.800 forintra esett, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal 2.708 forintra gyengült, a Richter 2%-kal került lejjebb 11.820 forintra.
1: Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben a befektetői hangulatot továbbra is az amerikai iráni feszültség és a technológiai részvények gyengélkedése terhelte.
7: A piaci szereplők emellett az Európai Központi Bank kamat döntésére és az amerikai inflációs adatok következményeire figyeltek. A frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC 40 és Milánó 0,5%-kal gyengült, a madridi IBEX 2,1%-kal került lejjebb, a londoni FTSE 2,1%-kal emelkedett.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
7: A Dow Jones 1,9%-kal csökkent, az S&P 500-os 1,6%, a Nasdaq Composite 2%-kal került lejjebb.
0: Az Árfolyam Info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Az euró jegyzése 356 forint 40 filléren, a dollár 308 forint 60, a svájci frank pedig 386 forint 50 filléren jár, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1549.
0: Időjárás jelentés.
7: 1956-ban ezen a napon született június 11-én Pennsylvania állam New Eagle nevű településén, azaz Új Sas nevű városban Joe Montana Jr. amerikai futball játékos. Az amerikai az első, az a nemzetségre vonatkozott. Az 1980-as években és a 90-es évek elején minden idők egyik legnagyobb quarterbackjévé, azaz irányítójává vált a National Football League történetében. Az egyetem alatt a Notre Dame Fighting Irish-nél játszott 75-től 78 januárjáig, aztán pedig itt győzelemre vezette csapatát, és 77-ben ők lettek a nemzetbajnokai, és aztán 79-ben választották ki őt a San Francisco csapatához, onnantól pedig nem volt megállás. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, 70 éves lett, és hát reméljük, hogy még sokáig velünk marad. Egyébként Pennsylvaniában most esik az eső, lehet, hogy az, ami itt volt, az arra felé vonult, vagy valamelyik rokonfelhő megjelent. Minden esetre nálunk szépen lassan felszakadozik a felhőzet, 20 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője szerint mérsékelt optimizmus jellemzi a magyar gazdasági kilátásokat. Az idei gazdasági növekedést 1,6%-ra várják, amit főként a fogyasztás, az ipar óvatos élénkülése és a beruházások stabilizálódása támogathat. Jövőre akár 3% közelébe gyorsulhat a GDP bővülés, ha sikerül lehívni és hatékonyan felhasználni az uniós forrásokat, miközben a nagyobb autóipari beruházások is felpörögnek. Az infláció idén átlagosan 2,7% lehet, de az év második felében az energiaárak, a béremelkedés és az árstoppok esetleges kivezetése felfelé húzhatja az áremelkedést. A forint árfolyamánál tartósan erősebb 360 körüli eurószintet várnak, részben a Nemzeti Bank viszonylag szigorú kamatpolitikája miatt. Árokszálási Zoltánnal, az MBH elemzési centrum vezetőivel Csőrihárd beszélgetett.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: Megjelent az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője. És a legnagyobb kérdés most, hogy javuló pályán van-e a magyar gazdaság, vagy inkább csak óvatos reménykedésről beszélhetünk?
4: Szerintem valahol a kettő között, hogyha lehet ezt így mondani. Alapvetően nem rosszak a kilátások, de azért ezt az évet még elég sok minden terheli, kezdve itt a iráni konfliktustól, addig, hogy azért a német gazdasági növekedésben is azért vannak még bőven kérdőjelek, de például az nagyon jó hír, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban abszolút egy pozitív fordulat látható, és azért szerencsére az is látszik, hogy az ipari termelésben idén már hosszú évek után először valamiféle növekedés az, amit várni lehet, és hát a beruházások oldaláról is úgy látjuk, hogy most már egy stabilizálódás, enyhe emelkedés az, ami idén valószínűbb. Ugye az idei növekedés még emiatt összességében nem lesz annyira kirobbanó, 1,6%-ra számítunk, de ugye már ez is jobb lesz, mint az elmúlt éveknek az átlaga, az ilyen plusz nullás növekedés. És hát jövőre, hogyha az Európai Uniós forrásokat tényleg sikerül jól leakasztani és elkölteni, az autógyárak ugye tényleg felpörögnek kapacitásukban, a német gazdaság is kicsit jobban magára talál, akkor jövőre akár 3% környékére is gyorsulhat a gazdaság növekedése.
3: Mi volt itt most a fő húzóerő?
4: Hát itt ugye ebben az évben, az első negyed évben láttuk azt, hogy vártnál jobban muzsikált egy kicsit a magyar gazdaság, és az elsősorban azért felhasználási oldalról a fogyasztásnak köszönhető. Itt ugye a választások előtt azért volt egy érdemi kormányzati kiköltekezés, fegyverpénz, esziamentesség, illetve ez hasonló dolgok, amik azért sokat javítottak a háztartásoknak a jövedelmi helyzetén, és ez azért a fogyasztásban megjelent, úgyhogy egyértelműen ez volt az elsődlegesen, ami jól működött. Termelés oldalról viszont a már említett ipar az, amit kiemelnék. Márciusban nagyon jól nézett ki az ipar, és ez segített abban, hogy az első negyed évben az ipar hát hosszú idő után először tudott pozitívan hozzájárulni a növekedéshez. Ugye az iparnál a növekedés rossz, egy cikkfrakkos lesz idén, tehát egy ilyen rendszerűen óvatosan növekedésre számítunk, de az első negyed évben úgy látszik, hogy a cikknek a fölfelé menő ágán volt az ipar.
3: Mi a helyzet így az inflációval? Mert ugye valóban az inflációs kép az valamennyire kedvezőbb lett, azért a vásárlók azonban sokszor még mindig drágasságot éreznek. Hogyan lehet ezt a kettőséget így megmagyarázni, megvizsgálni?
4: Hát igen, ez azt gondolom, hogy egy már lassan klasszikusnak mondható kettősség, hogy az infláció maga nem feltétlenül magas, mégis, hogyha bárkit megkérdezünk az utcán, akkor azt mondja, hogy az infláció jóval magasabb, mint amit a KSH kimutat. Ennek mostanában szerintem leginkább az a magyarázata, hogy az emberek fejében még mindig azok az árak vannak, amik néhány évvel ezelőtt, a nagy infláció előtt voltak jellemzőek. Mondok egy egészen konkrét példát, hát azért 2021-ben még lehetett venni egy liter tejet 200-250 forintért, hát ma már nem nagyon lehet, ma már inkább 300-350 forint egy liter tej. És ugye az ember fejben összehasonlítja, akkor kiszámolja, hogy hát ez több 10%-os különbség, és akkor azt mondja, hogy hát persze az infláció biztos van, vagy 10-20%. De ugye közben meg a tényadatok ezek jóval alacsonyabbak. Tehát arról van szó, hogy az árak már messze nem úgy növekednek, csak arra azért nem lehet számítani, hogy visszacsökkennének oda, ahol voltak néhány évvel ezelőtt, az ugye defláció lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel magyarázható. Egyébként az inflációs kép tényleg javult az elmúlt hónapokban, nem gondoltuk, hogy még májusban is 2% alatt lesz. Az erős forint is segít ebben, de az is segít, hogy az élelmiszerek oldalán nem láttuk azt a drágulást, amit gondoltuk, hogy majd esetleg jönni fog. Viszont az év második felében azért valószínűleg nagyobb számokat fogunk látni. Egyrészt ugye az iráni konfliktus hatása már a vállalatoknak a költségeit is megemelheti, béremelkedés is jelentős, azért kereslet is van a gazdaságban fogyasztási oldalról, és hát ne felejtsük el, hogy az ár és topok is ott vannak, illetve a védett üzemanyagár, hogyha ebben az új kormányzat úgy dönt, hogy ezeket elengedi, az automatikusan emelni fogja az inflációt, úgyhogy arra számítunk, a drágulást tekintve, hogy ebben az évben átlagosan azért bőven 3% alatt lehet az infláció, 2,7%-ra számítunk most, de jövőre ez 3% fölé nőhet, 3,7%-ra számítunk. Ugyanakkor ez is egy érdekes, mert ennek a lefutása várhatóan úgy fog kinézni, hogy jövő év vége felé, tehát 2027. november-december már újra 3% alatt lehet az áldágulás mértéke. Tehát egy ilyen hullám előtt állunk valószínűleg.
3: Milyen helyzet a költségvetési hiánnyal? Ez mennyire veszélyezteti a növekedési kilátásokat?
4: A költségvetési hiány elég magas, és nyilván klasszikusan úgy gondolkodik el az ember, hogyha a költségvetési hiányt csökkentik, akkor az a növekedés szempontjából nem jó hír, hiszen ugye ki kell vonni pénzt a gazdaságból. Úgyhogy ebből a szempontból annyira nem kedvező a kép, hiszen ugye mivel magas a hiány, és ugye euró bevezetés az, amit a zászlajára tűzött az új kormány, és az jóval alacsonyabb hiányt kell majd néhány év múlva felmutatni. Szóval ebből a szempontból egy kiigazítási kényszer van. De azért a jövő évre vonatkozóan ez nagyrészt automatikusan meg fog tudni történni. Ennek az az oka, hogy idén, ahogy említettem, az első negyed évben voltak jelentős ilyen jövedelem kiengedések, hogy úgy mondjam, a háztartások irányába. Viszont ezek közül csak egy része az, ami tartós, egy része átmeneti. Például a fegyverpénz, ami a GDP 0,5%-ának felel meg, jövőre már nem fogja terhelni a költségvetést. A másik az, hogy a növekedés az várhatóan gyorsulni fog jövőre, ez automatikusan segít néhány 10%-kal csökkenteni a hiányt, és ugye sokat csökkentek a kamatok az elmúlt hetekben, egy-két hónapban, ez pedig segíti az államadósság finanszírozását is, tehát összességében jövőre az idei év után, ami valószínűleg bőven 6% fölött lesz, vagy legalább kicsivel 6% fölött, jövőre valahol 5-5,5% környékére viszonylag automatikusan le tud menni a hiány. Utána már azért valószínűleg kellhet több intézkedés, de itt meg az Európai Uniós források tudnak valamennyire segíteni, hiszen azért a beruházások oldalán ez picikét tehermentesítheti a nemzeti büdzsét. Tehát azt gondoljuk, hogy azért sikerülni fog csökkenteni a hiányt, de ez tényleg nem lesz egy olyan nagyon-nagyon könnyű mutatvány.
3: Mi a helyzet nemzetközi szinten, főleg az eurozónában, és akár Németország gyengélkedése például mennyire húzza vissza Magyarországot?
4: Hát Németországgal kapcsolatban továbbra sem lehet azt mondani, hogy egy drámai, olyan gyors, pozitív javulás az, amit látunk. Abban talán lehet reménykedni, hogy az elmúlt évek nagyon gyenge teljesítménye után Németországban egy picikét jobb lesz az idei év, de a hangsúly inkább a picikéten van, tehát nem olyan nagyon sokkal. Ugye a nemzetközi helyzetet az is bonyolítja, illetve hát rontja, hogy ugye az iráni konfliktus miatt a hormizi szoros zárva van, ez ugye az energiárakat megemelte, és ugye olyan kulcs nyersanyagok, mint a vagy input tényezők, hogy ilyen csúnya szóval fejezem ki magam, mint a műtrágya, az is ugye nem nagyon lehet szállítani, illetve az, ami ott szállításra került, az kiesik, ez ugye az élelmiszer árakban jelenthet majd egy felfelé mutató hatást, valamelyest, úgyhogy a nemzetközi környezet ez egy ilyen minimum felemás. Ráadásul azért az infláció az iráni konfliktusnak köszönhetően is inkább emelkedőben van. Ennek következtében az LKB-tól, tehát Európából szinte biztosan kamatemelés, reméljük, hogy nem kamatemelések várhatók, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedtől is azért a kockázatok abban azért mutatnak, hogy emelniük kell. Mi most egyelőre ezzel nem számolunk, tehát úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államokban a Fed nem kényszerül kamatemelésre, de a kockázatok ebben az irányba mutatnak, Európában pedig nem lehet elkerülni a kamatemelést. Ez ugye nem segíti a magyar gazdaságot, de összességében, ha már a kamatokról beszélünk, azért Magyarországon annyira magasak a rövid kamatok, ugye most még 6,25%-on van az MNB irányadó kamata, hogy ezt azért lehet csökkenteni ilyen körülmények között is, de nyilván nem segít ez, tehát hogyha egy jobb növekedéssel, alacsonyabb inflációval jellemezhető külföldi környezet lenne, akkor a magyar gazdaság is már idén, de különösen jövőre jobban tudna profitálni.
3: És milyen helyzet az Egyesült Államokkal?
4: Az Egyesült Államokban ott egy nagyon érdekes helyzet van, hiszen ugye az iráni konfliktus megelőzően azért azt lehetett látni, hogy a kamatok még mindig talán egy picit túl magasan vannak, lehet csökkenteni őket, mert hogy a gazdaság nem muzsikál annyira jól. Ugye még tavaly tavasszal lettek bejelentve azok a vámok, amik azért nyilván magukat az amerikai gyártóvállalatokat nyilván védenék a külföldi konkurenciától, de ez azért gazdasági növekedés általában nem szokott jó hatással járni, és ugye inflatórikus is volt. Ehhez képest azt látjuk az elmúlt hónapokban, hogy például a munkaerőpiaci adatok alapján, hogy a munkaerőpiac köszöni, de viszonylag jól van. Elég szép növekedéseket láttunk, és az első negyedéves növekedés is a vártnál gyorsabb volt az Egyesült Államokban, úgyhogy most lekerültek a kamatcsökkentések a napirendről, ezt egyértelműen ki lehet jelenteni. Lehet, hogy kamatemelésre is sor kerül, ahogy mondtam, mi egyelőre nem számolunk ezzel, de a kockázat egyértelműen ott van. Tehát az Egyesült Államokból sem érkeznek annyira fantasztikus hírek, és ugye nyilvánvalóan az Egyesült Államok elnöke az egy nagyon érdekes, hogy úgy mondjam, gazdaságpolitikát, meg globális politikát visz, hiszen ugye Iránt is az Egyesült Államok, illetve Izrael támadta meg, és ugye az Egyesült Államok szokott még vámokkal fenyegetőzni, ami ugyancsak általában növeli a bizonytalanságot. Nyilván ezek a magyar gazdasági növekedésre nincsenek pozitív hatással.
3: Mire számíthatunk akár a következő negyed évben, vagy inkább így a 2026-os év második felében?
4: Arra számítunk, hogy a növekedés tekintve Magyarországon körülbelül ez a 1,5%, remélhetőleg esetleg egy kicsit magasabb növekedési számok lesznek jellemzőek. Ezt követően viszont 2027-től már egy jelentősebb növekedés indulhat be. Itt, ahogy említettem, a kulcs az Európai Uniós források alakulása. Hogyha sikerül ezeket megnyitni tényleg, és jövőre el lehet kezdeni a beruházásokat megvalósítani, akkor azért az húzhatja fölfel a gazdaságot elég rendesen. Ami még szerencsés lenne, hogyha a német kereslet is valamelyest javulna. Ugye ettől picikét talán függetlenül azért a magyar gyárak is beindítják már a termelést, ennek már lehet látni a jeleit az elmúlt hónapokban, ez is segít. Úgyhogy összességében egy ilyen mérsékelt optimizmus az, amivel rendelkezhetünk a következő negyed évek növekedésével kapcsolatban. És talán amiről még nem beszéltem, az a forint árfolyama. Itt a forintban egy jelentős erősödés következett be az elmúlt 2-3 hónapban. Na, arra számítunk, hogy ebben további folytatódás azért már nem lesz, tehát további forint erősödésre nem számítanánk, de még mondjuk április vége felé azt mondtuk volna, hogy hát valószínű a piac egy kicsit túlszaladt, nagyon sok pozitívumot beárasztak az új kormánytól, és lehet egy negatív korrekció. Most már nem igazán számítunk erre, tehát 360 forintos euró árfolyamot prognosztizálunk, és az, hogy ez így lehet, abban azért szerepet játszik az a várakozásunk, hogy az MNB bár vágni fogja a kamatokat, de lehet, hogy még ennél is jobban vághatná, mint ami most mi előre jelzünk, és ugye ez a relatív szigorúság ez azért támaszt fog adni várhatóan a forintnak. Tehát a kockázati megítélés javulása, ami Magyarországot jelenleg övezi, plusz az MNB relatív szigorúsága együttesen járulhat hozzá ahhoz, hogy a forint erősebb szinteken ragadhat tartósabban is, tehát nem csak az idei évben, hanem jövő évben is 360 körüli euró árfolyamra számítunk.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: mint az egyszer-egy.
1: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
0: Könnyebb, mint az egyszer-egy. Mobil appal könnyebb megy.
1: www.citytaxi.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket, a hírszerkesztő Németh László.
6: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Ha teljesülnek a feltételek, akkor a Tisza kormány az uniós kohéziós forrásoknál elérhetővé váló 87%-nál nagyobb arányban hozhatja haza a helyreállítási alapforrásait.
7: A kohéziós pénzekből csak nem 20 milliárd euró gyorsan elérhető, a helyreállítási alapnál pedig 10 milliárd euróról van szó. A május végi politikai megállapodás után mindezek 92%-a jelen pillanatban már használható. Erről beszélt rádiónknak a Portfolio.hu újságírója. Szabó Dánielt hallják.
8: Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Körülbelül 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis átcsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak. A Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk a háztartások energetikai fejlesztéseit tartalmazó pályázati csomagot, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése.
5: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez egyébként a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte ezt június 16-ára. Bocsánat. Az indítvány szerint a parlament 5 fontos ügyet tárgyalna meg, köztük a házszabály módosítását a gyorsabb törvényalkotás keretében, de a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását is, illetve több nemzetközi és pénzügyi tárgyú jogszabály módosítást. 11 órától majd egyébként kormány szóvivői tájékoztató lesz a legfrissebb kormányzati döntésekről. Nagyjából 25 ezer babaváró hitelnél jár le a határidő, ha nincs gyermek, milliós kamattámogatást kell visszafizetni.
7: Amennyiben a kabinet nem hosszabbítja meg a türelmi időt, a házaspároknak ezt egy összegben kell teljesíteniük. A bank 360 szakértője szerint várható, hogy a kormány valamilyen engedményt tesz majd, vagy határidőt hosszabbít. Ugyanakkor a jegybank nem tartja kockázatosnak a problémát, hiszen a teljes hitelállomány csupán 1,8%-ára vonatkozik ez a 25 ezer szerződés. Vrazsovics Ritát hallják.
9: Itt alapvetően arról van szó, hogy a babaváró hiteleseknek 5 év áll rendelkezésre arra, hogy teljesítsék a gyermekvállalást, és 2 évvel ezelőtt ugye ezt az 5 éves határidőt 2 éve meghosszabbította az előző kormány egészen

0: 2026. július 1-ig, és ez a határidő fog most lejárni mindenkinek, aki ugye 2019-ben, 20-ban vagy 21-ben ugye az első két évben vette fel a babavárók kölcsönt, és az ő számukra áll fenn annak a veszélye, hogyha nem teljesítik eddig a gyermekvállalást, akkor ő vissza kell fizetni az eddig igénybe vett kamattámogatásnak az összegét. Ez azoknak, akik még az első hónapban adták be az igénylést, ez akár meghaladhatja 3,5 millió forintot is.
1: Tőzsdehírek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX csökkenéssel zárt, méghozzá 9%-ossal 132.231 ponton. A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt.
2: A MOL 2,4%-kal esett 3.800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintig, a Telekom 1%-kal gyengült 2.708 forintra, a Richter 2%-kal került lejjebb 11.820 forintra.
1: Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben a befektetői hangulatot továbbra is az amerikai-iráni feszültség és a technológiai részvények gyengélkedése terhelte.
2: A piaci szereplők emellett az Európai Központi Bank kamat döntésére és az amerikai inflációs adatok következményeire figyeltek. A frankfurti DAX 9%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC40 és Milánó 0,5%-kal gyengült, Madrid 2%-kal került lejjebb, a londoni FTSE 2%-kal erősödött.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 1,9%-kal csökkent, az S&P 500-os 1,6%-en, az a kompozit 2%-kal került lejjebb.
1: Stratégiai partnerségre lépett az indiai Tata Consulting Services és az Anthropic mesterséges intelligencia fejlesztő cég.
2: A cél a vállalati szintű EMI megoldások szélesebb körű alkalmazása, az együttműködést India legnagyobb IT-szolgáltatója jelentette be. A partnerség célja a mesterséges intelligencia nagyvállalati adaptációjának felgyorsítása. A megállapodás további részleteit a felek egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
1: Több mint 1 millió Jeep tulajdonost figyelmeztetett a Stellantis, hogy bizonyos Wrangler és Gladiator modellek akár leállított állapotban is kigyulladhatnak egy elektromos hiba miatt.
2: Az autógyártó ezért arra kéri az érintetteket, hogy javításig ne garázsban parkoljanak, hanem az épületektől távol. A visszahívás a 2021 és 25 között gyártott modelleket érinti.
1: Idehaza ebben a hónapban is közlekednek majd egy nosztalgia járatok Budapesten. A múzeális korú buszok, trolik, villamosok mellett az érdeklődők a fővárosi nosztalgia autóbusz flotta legegyedibb darabján egy Ikarusz kabrió buszon is utazhatnak majd.
2: A BKK és a BKV közös közleménye szerint a fogaskerekű egy régi kocsija is az érdeklődők szolgálatába áll. Szombaton az N109-es vonalán közlekedik majd a több mint 50 éve gyártott, az egykori Német Demokratikus Köztársaságban használt 2017-ben átalakított kabrióbusz.
3: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: 356 forint 20 filléren az euró, a dollár jegyzése 308.50, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1544.
3: Időjárás jelentés.
2: 1910-ben a nyugat-franciaországi Saint-André-de-Cubzac településen ezen a napon született június 11-én Jacques-Yves Cousteau, vagyis Cousteau kapitány, közismert francia tengerkutató, felfedező, háromszoros Oscar-díjas természettudós és filmkészítő, aki az életét a tengeri felfedezéseknek szentelte. Katonai tanulmányai alatt feltalálta a könnyű búvár légzőkészüléket. Ez azért nagyon nagy dolog volt, ugyanis egy palackhoz csatlakoztak Cousteau felszerelései, és nem kellett már a szárazföldről vagy hajóról várni azt, hogy valaki esetleg levegőt pumpál a rendszerbe, hanem ettől függetlenül is tudott működni a történet. Ezen kívül különböző a búvárkodással kapcsolatos találmányait ma is használják, és hát csodálatos filmeket forgatott egyébként gyakran olyan helyeken is, ahol egyébként a szárazföldön mindenféle diktatúrákban ölték egymást az emberek Afrikában, de ő nyugodtan tudott dolgozni a vízen, illetve a víz alatt. Szóval a kapitány, Cousteau kapitány születésnapja is ma van. Egyébként, aki a vízre készülne, egész kellemes időjárásra számíthat, már hogyha adott esetben itthon teszi ezt, illetve hódol szenvedélyének, ugyanis az esőfelhők szép lassan elvonulnak, a szél kicsit megerősödik, de a hőmérséklet kellemes lesz, 20 és 26 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
1: A görög Olimpiakosz lesz a Ferencváros Telekom Waterpolo női vízilabda csapatának ellenfele. A bajnokok ligája máltai négyes döntőjének holnapi fináléjában. A görög válogatottra épülő Gárda a tegnapi második elődöntőben 14-12-re nyerte a spanyol bajnok Mataro ellen. A Ferencváros és az Olimpiakosz közötti döntőt este 9 órától rendezik majd pénteken. A mérkőzést a Duna World élőben közvetíti. Takács Boglárka az 5. helyen végzett 100 méteres síkfutásban az Atlétikai Gyémántliga oszlói versenyén. Az MTK országos csúcs tartó sprintere, aki egy hete második lett a turkói aranykategóriás viadalon, közepesen kapta el a rajtot, végül 5-ként zárt és 11 másodperc 8 század másodperccel idénybeli legjobbjával lett 5. A számot az olimpiai bajnok, Santa Luciai Julian Alfred nyerte 10 másodperc 76 század másodperccel. Ma indul a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A mexikói csapat játssza a nyitó mérkőzés Dél-Afrika ellen, akár csak egyébként 16 évvel ezelőtt, csak akkor Dél-Afrika volt a házigazda. A mexikói válogatott szövetségi kapitánya Javier Aguirre szerint páratlan élmény vár az országra a hazai társrendezési világbajnokságon. A Dél-Afrikával kapcsolatos meccsel kapcsolatban ugyanakkor azt mondta, hogy bár tisztelik az ellenfelet, de győzelmi szándékkal lépnek pályára. A FIFA elnöke Gianni Infantino a VB felvezető sajtótájékoztatóján reagálta az iráni válogatott részvételét övező kérdésekre, kiemelte, hogy sikerült biztosítaniuk, hogy pályára léphessenek és részt vegyenek a tornán. A jegyárakat úgy védte meg, hogy így is telített stadionok várhatók. A szomáliai játékvezető Omar Abdul Kadir Artan ügyére is kitért. A szervezet első embere szerint sajnálatos, ami történt, de hangsúlyozta, hogy a FIFA-nak nem volt lehetősége befolyásolni az ügy alakulását. Arra a kérdésre, hogy az eseményeket követően megbánta-e, hogy az Egyesült Államok egyike a három társrendező országnak, Gianni Infantino határozott nemmel felelt.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
4: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
5: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na hát most az előző adásokban bőven volt szó aktualitásról, kiberbűnözésről, mesterséges intelligenciáról. Rengeteget beszéltünk, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy visszanyúlunk egy kicsit a gyökerekhez, és egy olyan szeméről lesz szó, aki gyakorlatilag az egész cyberpunk mozgalom és kriptoanarchizmus elindítója, ő Timothy C. May, az ő munkásságát fogjuk körüljárni. Aztán majd lesz csattanó is, mert hogy egy csomó olyan megjegyzése, hát fogalmazunk úgy, jóslata volt, amiből már bőven-bőven látunk megvalósult, illetve megvalósuló félben lévő dolgokat és részeket. Úgyhogy Timothy C. May, ki is volt ő, az rendben van, hogy a kriptoanarchizmus elindítója, gyakorlatilag első számú kriptoanarchista?
5: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden, amit most ebbe a világba látunk, már mint a decentralizált világba látunk, annak ő a gyökere, de nem csak az.
4: De nem a bitcoin feltalálója, azt tegyük hozzá.
5: Nem a bitcoin feltalálója, habár hozták már hírbe ezzel is, de nem a bitcoin feltalálójaként beszélünk róla, és egyébként nem is valószínű, hogy ő volt az, habár az esze megvan hozzá. Ő indította el azt a folyamatot, aminek a következménye például a HTTPS, tehát az SSL protokoll, ami miatt sokkal biztonságosabban netezünk, és ugye, hogyha ennek nincs ilyen tanúsítványa egy oldalnak, akkor figyelmeztet a böngészőnk, azt az a csoport rakta össze, akit az ő eszmeisége ihletett meg, és egyébként ő vezette ezeket a csoportokat, úgyhogy igazából mindannyiunknak az életét érinti, és mindannyiunknak az életére hatással van az ő munkássága.
4: De ez még a kriptoanarchizmus előtt.
5: Amit most mondtam, az a kriptoanarchizmus után született, de nézzük meg, mi volt előtte. Nagyon fiatal korában elképesztően jó matematikai eredményeket ért el. Egyébként villamosmérnökként végzett, és nagyon szeretett problémákat megoldani. Úgyhogy amikor 27 évesen felvételt nyert a Menzába, ugye a világ legintelligensebb emberei tömörítő egyesületbe, akkor eleinte nagyon lelkesen járt, és 2-3 év után, ugye ő azért ment oda, hogy problémákat oldjon meg, és ezekbe a csoportokba általában problémák kerülnek az asztalra, amin dolgoznak és próbálják megoldani, de mivel az ő szellemi képességei messze felülmúlták a többieket, ezért neki nem volt kihívás az, amivel ott találkozott, úgyhogy 2-3 év rendszeres és lelkes látogatás után megállapított, hogy ez idióták gyülekezete, most idéztem tőle, tehát ezt ő mondta, és soha többet nem ment oda. Viszont 27 éves volt, amikor hallott arról, hogy az Intelnél van egy komoly probléma, az Intel akkor a legnagyobb chipgyártó cég volt, és nem tudom pontosan elmagyarázni a problémát, mert nem vagyok atomfizikus, ide fogunk kiukadni, de az volt a probléma, hogy akkor ezek a csippek, ezeknek az állapota, az valamilyen ismeretlen oknál fogva rendszeresen megváltozott. És ennek keresték az okát. Egyébként az Intel megbízásából 3 Nobel-díjas atomfizikus is dolgozott ezen a problémán, és a világ nagy elméi, nagy tudósai dolgoztak rajta. Ezt hallotta Timothy C. May, úgyhogy oda ment, itt kihívást látott, tehát azt mondta, hogy ez neki tetszik, ezt meg kell oldania. Úgyhogy elkezdett ezen dolgozni 77-ben, 1977-ről beszélünk, és 79-re eljutott odáig, hogy ő, mint villamosmérnök, hát akkor meg kell tanulni az atomfizikát, mert itt valószínűleg atomi szinten vannak a problémák, és megtalálta a problémát. Ezt egyébként publikálta is. Az volt a probléma, hogy a csippeket abba az anyagba, valami kerámiaszerű anyagba, amiben öntötték, ott valamilyen nagyon minimális rádióaktív sugárzás volt, és ez változtatta meg az állapotokat, úgyhogy ezt 79-ben publikálta is, és egyébként ez volt a probléma. Ezután ő lett a Intelnek a tudományos vezetője, és ezt a tisztséget betöltötte egészen addig, míg ki nem számolta, hogy most már nem kell soha többet hamburgert forgatgatnia, hanem el lesz abból, amit keresett, úgyhogy ott hagyta az Intelt, és azt mondta, hogy most már komolyabb kihívások elé kell állítania magát, és úgy döntött, hogy a matematikában és a fizikában már nincsenek kellő kihívások a számára, ő társadalmi problémákat akar megoldani, mert ott aztán vannak problémák, úgyhogy 86-ban hagyta ott az Intelt, és akkor kezdett el foglalkozni társadalmi problémákkal, egyébként majdnem egy egész évet egy olyan helyen élt, ahol senki sem zavarta, csak elmélkedett, a természetbe ült és gondolkodott. Ez alatt egyébként több könyvet is megszült, ezek általában science fiction könyvek voltak, rengeteg írása született, és 1988-ban, ugye aki a decentralizált világban otthon van, azt tudja, hogy 1988-ban, ő kiállt egy egyetem színpadjára, és felolvasta a kriptoanarchista kiáltványt, ami azért nagyon érdekes, és érdemes elmélkedni ezen, hogy hogy lehet, hogy ő, aki tényleg amikor tollat ragadott a kezébe, akkor ott percről percre születtek az oldalak, és hát ő szeretett terjedelmesen írni. De a kriptoanarchista kiáltvány egy olyan embernek a tollából, aki könyveket írt előtte, tudományos publikációkat csinált, és nem nagyon van olyan 30-40-50 oldalnál kisebb írománya, kiáll, és a kiáltványa az kevesebb, mint egy A4-es oldal. És abban össze van foglalva minden.
4: Tehát ugye a társadalommal kezdett el foglalkozni, tehát azokra a problémákra, amit ő akkor látott, arra volt akkor válasz a kriptoanarchista kiáltvány?
5: Igen. Pontosan erről van szó, és 1988-ban, hát hogyha a hallgatók között van olyan, aki még visszaemlékszik arra, hogy 1988-ban milyen világot éltünk, ugye ő akkor már használt internetet, ez nem az az internet volt, amit ma ismerünk. A technológia egyébként létezett, de hát az emberiség számára ez egy ismeretlen dolog volt. Ő akkor már kommunikált vonalon keresztül a világ több pontjával. 88-ban a kriptoanarchista kiáltványban megfogalmazta, hogy a kormányoknak, a bankoknak és a nagy tech vállalatoknak azáltal, hogy rengeteg adatot begyűjtenek rólunk, túl nagy hatalom kerül a kezükbe, ez ellen védekezni kell, ugyanis az előttünk álló digitalizáció ezt fogja elhozni.
4: Ezt az Egyesült Államokból írta.
5: Ezt az Egyesült Államokból írta. És akkor most el tudunk gondolkodni azon, hogy vajon mennyire látott ő előre, és mennyire volt ő nagy elme. Aztán ennek lett a következménye az, hogy ott tehát persze a többség hülyének nézte, viszont nem mindenki, és akkor egy csoport elkezdett foglalkozni azzal, amit ő mondott. Később ők lettek a cypherpunkok. A cypher az rejtjelezést jelent, tehát ez nem összekeverendő a cyberpunkokkal, ők a cypherpunkok, és 92-ben szerveztek egy nagy találkozót, ahol ott voltak személyesen, mindenféle kontinensről, egyébként a találkozó Skóciában volt, és itt született meg a cypherpunk kiáltvány, ami tulajdonképpen egy 2.0-as változata a kriptoanarchista kiáltványnak. A lényeges különbség, hogy itt cselekvési terv is van, és elhatározták, hogy ők olyan eszközöket fognak az embereknek a kezébe adni, amivel megtanulnak védekezni, az embereket edukálni kell, tájékoztatni kell, és meg kell tanulni őket ezeknek az eszközöknek a használatára. Tehát ezzel vette kezdetét tulajdonképpen a decentralizált világ, a kriptoanarchizmus, a cypherpunk mozgalmak, és nagyon sok technológiai innováció hozzájuk kötődik, hogy ne menjünk nagyon mélyen a részletekbe, egy mai modern számítógépes program az olyan módon frissül, ami azt a típusú kriptográfiát használja, amit ott kitaláltak, hogy ne tudják rosszindulatú frissítéssel megfertőzni a gépünket. És akkor még nagyon sok mindent elmondhatnánk ennek az oltárán.
4: Ugye egyre inkább, egyre több minden beigazolódik abból, amit ő hát 80-as, 90-es években megfogalmazott. Mik akkor ezek a jóslatok, és tényleg arra megy a világ, amire ő gondolt?
5: Azt hiszem, hogy nagyon nehéz vitatkozni azzal, amiket ő meglátott. Tehát a legizgalmasabb műve a Cyphernomicon, ezt 94-ben adta ki, leírja a társadalom működését, és ami a legizgalmasabb, hogy 94-ben írta le, hogy a politikai hatalom az teljesen össze fog olvadni a nagy tech vállalatok, tehát igaziból a közműszolgáltatók, ő így hívta a nagy technológiai vállalatoknak a hatalmával, és ezek a határok el fognak mosódni. És a nagy tech vállalatoknak óriási hatása lesz arra, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan működünk. Ő azt prognosztizálta, hogy nem lesz szükség diktatúrára, mert azáltal, ahogy megfigyelnek minket, azáltal tudják majd befolyásolni a mi gondolatainkat, és abba az irányba fogják terelni az embereket, amerre az ő érdekük szolgálja, és ez lesz az új típusú diktatúra.
4: Ő beszélt már kriptodevizákról? Ennek
5: persze,
4: szükségességéről?
5: Ugye hivatalosan 93 óta volt célja a mozgalmaknak, de valójában már 88 óta célja volt a mozgalmaknak, hogy létrehozzanak egy független, anonim digitális pénzt. Megfogalmazta, hogy 4 pillér kell, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg szabadon tudjunk élni, az a kommunikáció, a jog, a gyártás, tehát a termelés arra, hogy létre tudjunk hozni dolgokat, és a pénzügyek. És ugye, amiben látta, hogy igazán sokat lehet tenni, az a kommunikáció és a pénzügyek. És ezért volt cél, hogy létrehozzák a független anonim digitális pénzt, amiben egyébként a bitcoin megjelenéséig rengeteg bukott próbálkozás volt, de ezekről beszéltünk korábban, a bitcoin volt az első, ahol ez meg tudott valósulni. Hát a kommunikációt pedig látjuk, hogy milyen eszközökkel próbálják lehetetleníteni, tehát a szabad kommunikációt. És ugye a gyártás, a termelés és a jog, az megint egy külön téma, ezek is hosszan szerepelnek az ő írományaiban.
4: Válasza volt ezekre a problémákra? Tehát megoldása idézőjelben, vagy annyi, hogy a kriptoanarchizmus erre a megoldás?
5: Ezt azért a Cyphernomicon-ban részletesen taglalja, a problémákat is részletesen taglalja, de egyébként igen, ott vannak a válaszok, ott van, hogy ezt hogyan kell megoldani. A halála előtt nem sokkal elmondta, hogy mi vár ránk a következő 10 évben. Ugye ő 2018-ban halt meg, és akkor innen érdemes...
4: Hát akkor már a következő 10 év végén vagyunk.
5: Igen, már a következő 10 év végén vagyunk.
4: Na és akkor mi történt az elmúlt 10 évben?
5: Hát ami érdekes, hogy azért ebbe ebbe az írásába elég sokat beszélt az AI-ról, és azért 18-ban nem volt egy hétköznapi téma a mesterséges intelligencia. De mondjuk ezzel kapcsolatban, ami egy izgalmas gondolat, és ez csak két sor, itt most idézek, és a világ legveszélyesebb találmánya nem az AI lesz, hanem a digitális reputációs rendszerek összekapcsolása a pénzügyi infrastruktúrával. Sokan még mindig nem látják a mintázatot, amikor a digitális személyazonosság, a biometrikus azonosítás, az AI alapú profilozás, a CBDC-k, a közösségi média és az állami adatbázisok összeérnek. És 18-ban halt meg, ezt az utolsó 1-2 évében írta. Ez a gondolatmenet, ez úgy folytatódik, hogy ugye amikor ezek összeérnek, akkor létrejön az emberiség történetének első, valóban teljes társadalmi kontrollrendszere, nem kell majd betiltani semmi. Elég lesz lelassítani a tranzakciókat, megvonni bizonyos szolgáltatásokat, csökkenteni a digitális bizalmi pontszámodat, vagy a biztonsági ellenőrzés alá helyezni a fiókodat. A modern társadalom nem börtöncellákkal fog működni, hanem apikon keresztül.
4: Mi az, amiben tévedhetett? Vagy amiben már kiderült, hogy tévedett szerinted?
5: Szerintem semmiről nem derült ki, hogy tévedett. Az én egyetlen egy meglátásom, amiről már beszéltünk, hogy a kriptoanarchizmus alapjába feltételezi, hogy az emberiség megtanult felelősséget vállalni saját magáért. Egyébként ezzel ő is tisztában volt, és ő mégis azt az utat választotta, hogy erre hívja föl a figyelmet, hogy ezzel kell foglalkozni. Ha az ő gondolatai megoldást jelenthetnek tényleg a közeljövő problémáira, akkor az csak azon keresztül mehet, hogy mindenki megérti, hogy meg kell tanulni ezeket használni, meg kell érteni a rendszereket, meg kell érteni a mögöttük lévő működést. Ez viszont azt feltételezi, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy felelőssége van abban, hogy ez működni tudjon, és oda kell, hogy figyeljen arra, hogy ő hogyan működik. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon távol vagyunk.
4: Az a kriptoanarchizmus, amit ma annak mondunk, az megegyezik azzal, amit annó ő elindított?
5: Én a kérdésedet úgy fogalmaznám át, hogy az a decentralizált világ és az a kriptovilág, amit ma látunk, az közel sincs ahhoz a kriptoanarchizmushoz, amit ő megálmodott. Viszont amit most így kisarkítva elmondtam, hogy mit látunk ma, azt én nem nevezem kriptoanarchizmusnak.
4: Jó, hát akkor mindenki döntse el, hogy mi a mi utópia, mi ami megvalósult ezekből a gondolatokból. Timothy Szíméről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxi egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
4: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
3: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli monitor.
6: A társházi gazda Mexikó dél-afrikai köztársaság elleni mérkőzésével veszi kezdetét a 23. labdarúgó világbajnokság. A William Hill fogadóiroda szerint az Európa bajnok Spanyolország és a legutóbb ezüstérmes Franciaország számít a legnagyobb favoritnak. A két csapat győzelme esetén a feltett tét csupán 5,5-szeresét fizeti a cég. A londoni székhelyű fogadóiroda szerint még Anglia, Brazília, Portugália és a címvédő Argentína tartozik a legesélyesebbek közé. Ezért ennek a négy válogatottnak nem haladja meg a nyeremény szorzója a tizet. A három házigazda bármelyikének diadala meglepetés lenne, hiszen európai és a dél-amerikai kontinens képviselőin kívül más csapat még soha nem jutott fináléba. Az amerikai válogatott első VB címe 51-szeres, a mexikóié 67-szeres, míg a kanadaié 151-szeresét fizetne a fogadónak. A legjobb ázsiai csapatnak az 51-szeres szorzójú Japán, a legerősebb afrikainak pedig a legutóbb negyedik helyezést elérő 29 veretlen meccset játszó 67-szeres szorzójú Marokkó számít. A legesélytelenebb résztvevők közé tartozik Haiti mellett két VB újonc, Curaçao és Jordánia 2001-es szorzóval. A gólkirályi címre a legutóbb aranycipős francia Kylian Mbappé és a 8 éve legeredményesebb angol Harry Kane esélyes. Mbappé 6,5-szeres, Kane 7,5-szeres pénzt hozhat. A 8-szoros aranylabdás argentin Lionel Messi, továbbá a norvég Erling Haaland és a spanyol Mikel Oyarzabal elsősége 13-szoros pénzt ér.
3: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban kiemelten foglalkozunk majd természetesen a ma kezdődő labdarúgó világbajnoksággal is, méghozzá egy újságíróval, egy sportújságíróval beszélgetünk majd erről 3:40 környékén. Előtte 8:40-kor viszont a Közel-Keletről olyan értelemben is beszélünk, hogy természetesen az iráni háború központi téma, de vajon az, hogy a világbajnokság nem enged be az Egyesült Államok, nem csak feltétlenül egyébként akár iráni szurkolókat, hanem például jegyzett a FIFA-nál regisztrált bírókat, az vajon milyen fényt vett az Egyesült Államokra, meg persze melyek azok az országok, amelyeknek a szurkolói hiába kopogtatnának az amerikai hivataloknál, nem kapnának vízumot. Erről is lesz szó, de mindenekelőtt az elmúlt órák fejleményei az Irán és Amerika közötti konfliktusban. A hírszerkesztő Németh László.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Befejeződött az Irán elleni újabb amerikai hadművelet. A légierő gépei felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatokat és légvédelmi állásokat támadtak országszerte.
2: Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodni Teheránnal. Az iráni forradalmi gárda az offenzívára válaszul 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba drónokkal.
1: Kuba ne próbáljon olyan fegyverrendszerekhez hozzájutni, amelyek elérhetik az Egyesült Államok területét vagy a Guantanamo-i bázist.
2: Ezt üzente a szigetország vezetésének az Egyesült Államok hadügyminisztere. Pete Hegseth a kubai Guantanamo-öbölben működő amerikai haditengerészeti támaszponton tett látogatást. A miniszter ugyanakkor azt mondta, Washington továbbra is reméli, hogy a jövőben javulhatnak a kapcsolatok a kubai vezetéssel.
1: Oroszország továbbra sem mutat érdemi rugalmasságot az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
2: A Trend FM által megkérdezett Oroszország szakértő szerint a Kreml döntései torzított helyzetértékelés befolyásolhatja, mert Putyin nem a valós fronthelyzet alapján kap tájékoztatást. Úgy véli, az orosz állásponton csak erősebb nyomásgyakorlással lehetne változtatni. Rácz Andrást hallják.
10: Orosz oldalon egyáltalán nincsen rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglan a Donbaszt, Krímet, minden ilyesmit. Na erre már rég nincsen szó. Tehát tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befogyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség. Ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs.
1: Az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője szerint mérsékelt optimizmus jellemzi a magyar gazdasági kilátásokat.
2: Az infláció idén átlagosan 2,7% lehet, az év második felében az energiaárak, a béremelkedés és az árstoppok esetleges kivezetése felfelé húzhatja az áremelkedést. A forint árfolyamánál tartósan erősebb 360 körüli eurószintet várnak, részben az MNB viszonylag szigorú kamatpolitikája miatt. Árok Szálási Zoltánt, az MBH elemzési centrum vezetőjét hallják arról, hogy az idei növekedés hogyan alakul majd.
11: Ezt az évet még elég sok minden terheli, kezdve itt a iráni konfliktustól, addig, hogy azért a német gazdasági növekedésben is azért vannak még bőven kérdőjelek, de például az nagyon jó hír, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban az azért pozitív fordulat látható, és azért szerencsére az is látszik, hogy az ipari termelésben idén már hosszú évek után először valamiféle növekedés az, amit várni lehet, és hát a beruházások oldaláról is úgy látjuk, hogy most már egy stabilizálódás, enyhe emelkedés az, ami idén valószínűbb. Az idei növekedés még emiatt összességében nem lesz annyira kirobbanó, 1,6%-ra számítunk, de ugye már ez is jobb lesz, mint az elmúlt éveknek az átlaga, az ilyen plusz nullás növekedés. És hát jövőre, hogyha az Európai Uniós forrásokat tényleg sikerül jól leakasztani és elkölteni, akkor jövőre akár 3% környékére is gyorsulhat a gazdaság növekedése.
3: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt.
2: A MOL 2,4%-kal esett 3.800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintig, a Telekom 1%-kal gyengült 2.708 forintra, a Richter 0,2%-kal került lejjebb 11.820 forintra.
1: Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok.
2: A frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, a párizsi Cancaront és Milánó 0,5%-kal gyengült, a madridi IBEX 0,2%-kal állt meg a negatív tartományban, a londoni FTSE viszont 0,2%-kal erősödött.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 1,9%-kal csökkent, az S&P 500-as 1,6%-on, az a kompozit 2%-kal került lejjebb.
1: Egy év múlva átadhatják a világ legnagyobb stadionját.
2: A létesítményt a vietnámi főváros agglomerációjának déli részén építik, a stadion 135 ezer férőhelyen rendelkezik majd. A Reuters helyszíni beszámolója szerint a Trong Dong, azaz Bronze Dob névre keresztelt stadion éjjel-nappal több ezer munkás közreműködésével építik. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelentése szerint a jelenlegi legnagyobb aréna az észak-koreai Rungrado stadion, amelynek névleges kapacitása 150 ezer fő, bár ezt több szakértő is kétségbe vonja, és a becslések szerint a tényleges ülőhelyek száma 120 ezer alatt van.
3: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Az euró most 356 forint 20 félére jár, a dollár 308 forint 50, a svájci frank 386 forint 30 félére, 185,39 az euró japán jennel szembeni árfolyama, a dollárral szembeni japán jen pedig 160,56-os szinten jár.
3: Időjárás jelentés.
2: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Sir John Young Stewartnak, azaz ahogy a világ ismeri Jackie Stewart, 1939-ben született június 11-én Miltonban, West Dumbartonshire-ben, csak ki tudtam mondani, skót autóversenyző, háromszoros Forma 1-es világbajnok, TV kommentátor, Ford szaktanácsadó, hogyha tudna zenélni, akkor azt mondanám róla, hogy egy igazi rockstar, egyébként ő a legidősebb élő Forma 1-es világbajnok, egészen fiatalon kezdett versenyezni, előtte még megnyerte a brit nemzeti bajnokságot céllövő versenyben, sportlövészetben, illetve agyaggalamlövészettel is foglalkozott, utána váltott át a Forma 1-re, ahol nagyon sikeres volt, többek között ilyen nevekkel versenyzett együtt, mint Jack Brabham, Graham Hill, Jim Clark, illetve Bruce McLaren, utóbbi úriember alapította a McLaren csapatot, akik egészen különleges sportautókat is gyártanak utcai változatra. No, hát beszéltünk már autóversenyzésről, aki esetleg ilyenre adná a fejét, egyre inkább kisüt a nap, szóval kedvez mindenféle sebességnek, de azért maradjunk a határokon belül. A hőmérséklet 20 és 26 fok között lesz majd, és sütni fog a nap.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Irán-izraeli konfliktus. Meddig fajul a régiós vetélkedés? Lesz-e a két ország között egy hosszan elhúzódó háború? Helyzetjelentések és elemzések a Trend FM-en.
1: Hát van egyébként hosszan elhúzódó konfliktus, nem csak Irán és Izrael, hanem Irán és az Egyesült Államok között is. Se nem béke, se nem háború, néha lecsapnak egymásra, mint ahogy egyébként ez tegnap éjjel, illetve ma hajnalban is történt. Ráadásul ennek külön, hát furcsa szó, de pikantériája, hogy egy házigazda bombázza meg a résztvevőt, hogyha például egy futballvilágbajnokságot nézünk, már pedig mától ez kezdődik majd el. A vonalban Tarik Messzár közel-kelet szakértő, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy lehetne jellemezni most azt, ami Irán és az Egyesült Államok között, vagy akár Irán és Izrael között jelenleg zajlik? Ez még az a háború, amit elkezdtek február végén, vagy ez, hát furcsa ilyet mondani, de ez már a tárgyalásos része, attól függetlenül, hogy vannak harci cselekmények?
2: Hát az a háború, ami elkezdődött, csak egy kicsit átalakult, nem is olyan kicsit. A tűzszüneti megállapodás óta tulajdonképpen újraindultak a harcok, nem annyira intenzívek, mint február 28-át követően, de azért most is láthattuk, hogy éjszaka az Egyesült Államok csapást mért Iránra, elsődleges oka ennek, mert hogy rá akarja kényszeríteni egy megállapodásra, arra a megállapodásra, amelyet már hónapok óta nem tudnak megkötni a felek. Egyébként az amerikai erők különböző ilyen katonai felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatokat, légvédelmi állásokat támadtak országszerte. Egyébként nem ez volt az első a héten, azt lehet tudni, hogy hétfőn is volt egy ilyen csapássorozat, akkor valószínűsíthetően az irániak lelőttek egy amerikai helikoptert, az USA néhány csapást hajtott végre Irán ellen, majd az irániak a régiós arab országokat kezdték támadni, tehát az adókapok ez az elmúlt napokban újfent zajlik, és nem nagyon látom azt, hogy az álláspontok azok közelednének, tehát ugyanott vagyunk, ahol korábban, hogy kompromisszumot kellene kötni, de egyik fél sem hajlandó erre, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez még egy darabig ezzel fog húzódni. Azt nem lehet látni egyelőre, hogy mennyire intenzív a harc. Tehát az Egyesült Államok azért inkább ilyen precízós csapásokkal a katonai képességet akarja gyengíteni Iránnak. Irán meg tovább is folytatja ezeket az öbből menti országok elleni támadásait, úgyhogy most jelenleg itt tartunk körülbelül.
1: Mennyire szólhat bele ebbe a hol háború, hol tárgyalásos folyamatban vajon a futballvilágbajnokság? Ugye előzetesen már volt ebből probléma, az irániak először le akarták mondani a részvételt, aztán meggondolták magukat, végül az a döntés született, hogy mennek, emlékeim szerint szurkolók nem mennek, és hát Mexikóból utaznak majd át mindig az egyébként Amerikában rendezendő mérkőzéseikre. Szóval akár mondjuk egy váratlan szituáció, akár egy a vártnál jobb iráni szereplés bármit hozhat a két ország között?
2: Hát a konkrét háborúban, háborúra nem hiszem, hogy hatása lesz a VB, inkább a háborúban hatása a VB-re abban a szempontból, hogy ez komoly feszültségek alakulhatnak ki. Az, hogy nem engedik be az iráni szurkolókat, már az is azért elég érdekes fordulat, valamint az, hogy ez egy olyan labdarúgó világbajnokság lesz, amilyen egy házigazda ország háborús vagy közvetlen konfliktusos viszonyban áll egy részvevő országgal, részvevő válogatott országával, úgyhogy itt a sport és a geopolitika most ilyen szokatlanul erősen összefonódik. Tehát egyébként nagyon sokan bírják most az Egyesült Államokat ezen lépése miatt, az, hogy az iráni labdarúgó válogatott stábjának a tagjainak egy részét ugye nem engedte be az országba, de emellett ezért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy más országokkal is így bánik, tehát most a szomáliai bírót nem engedték be a napokban, továbbá az egyik iraki stábtagot is kizárták, sőt az egyik iraki válogatott futballistát 7 órán keresztül vegzárták a reptéren. Úgyhogy ezek a sport szempontjából mindenképpen gyalázatos dolgok, amik történnek ezekben a napokban. Az Egyesült Államok tényleg elég érdekesen kezeli itt az egy dolog, hogy vannak biztonsági aggályai, de sokan azt vetik fel, hogy ilyenkor, akkor nem kellett volna a VB-t rendezni, mert ez így abszolút nem fair a részvevő országokkal szemben.
1: Emlékeim szerint még az üzbég válogatottat és a egyik repülőtér betonján vizsgálták át, és mintha a jordániai csapat is megjárta volna a belépést. Szurkolók sem mehetnek akkor például akár mondjuk Irakból, akár Haitiből, akár mondjuk például Panamából. Vannak olyan országok, amelyek akármennyire szeretnék, hogy ott legyenek a drukkereik, nem lehetnek ott?
2: Az iráni drukkerek biztos, hogy nem, legalábbis az elmúlt napok híradásai szerint. A többi ország abban a szerencsés helyzetben van, talán ha lehet azt mondani, hogy nagyon sok, például ha Irakot nézzük, akkor nagyon sok iraki rendelkezik amerikai állampolgársággal, tehát nyilván bemehetnek, mint amerikai állampolgárok, és szurkolhatnak az iraki csapatnak. Ugye más országokkal is hasonló a helyzet, úgyhogy valószínűleg mindegyik csapatnak lesznek ott szurkolói, de konkrétan ezekből az országokból érkező szurkolókat vagy nem engedik be, vagy szintén elég súlyosan vegzálják a hatóságok. Úgyhogy ez egy váratlan fordulat, mert a korábbi világbajnokságon ez nem volt jellemző. De az, hogy a politika ennyire beleszól a sportba, labdarúgásba, holott a FIFA-nak ez egy ilyen alapelve, hogy a politika nem szólhat ebbe bele, de hát láthatjuk most az Egyesült Államokkal kivételt tesznek, és igazából bármit megtehetnek, amit csak akarnak. Úgyhogy az USA igyekszik megmutatni, hogy megrendezi ezt a sporteseményt, fogadja játékosokat, de abszolút nem lazít a biztonsági és szankciós politikáján.
1: Hát olyannyira nem egyébként, hogy pénzt is kérnek a vízumért sokszor, ami ugye tekintve a repülőjegy költségeit, az ott tartózkodás költségeit azért nagyon nem mindegy, hogy van akinek mondjuk akár plusz több 10 000 forintnak megfelelő összeget kell kifizetnie csak azért, hogy megkaphassa a vízumot. És hát például a svájci csapatnál is volt egy játékos, aki 2 nappal később utazhatott ott bizonyos jogi ügyek miatt, amelyek első ránézésre nem láttak volna annyira súlyosak, de hát úgy tűnik, hogy az amerikaiak ezt is komolyabban vették a szokásosnál. Összességében egyébként megfordítva a helyzetet, ha jól alakulnak a dolgok, akkor ez a világbajnokság növelheti egyébként akár az Egyesült Államok, de hát akár ne feledkezzünk el a társrendező Mexikó vagy Kanada reputációját nemzetközi szinten.
2: Nemzetközi szinten lehet, de ha itt most külön veszem a Közel-Keletet, vagy Iránt, Irakot és a környező országokat, én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak a megítélése az inkább romlott most az elmúlt napokban, és én nem hinném, hogy ez változna, sőt, ez inkább tovább romolhat az elkövetkező pár hétben. A hozzáállása, meg amit ideig tanúsított, az nem segít a megítélésének javulásán. A nemzetközi szinten viszont, ha probléma nélkül zajlik, ugye a VB nem történik incidens, támadást, akár terrortámadást, nehogy Isten, akkor nyilván az Egyesült Államok valamilyen módon azért igazolja a mostani saját cselekedeteit, de meglátjuk, hogy mi fog történni. Itt inkább az lehet esetleg probléma, hogy ugye nagyon sok iráni odautazott, akiket nem engednek be a stadionokba, nehogy történjen valamilyen incidens, vagy összetűzés akár más válogatott szurkolóival. Ilyenek benne vannak a pakliban, de nyilván azért az Egyesült Államok nagyon-nagyon figyel, hogy ne történjen semmilyen elhasonló incidens.
1: Tudom, hogy önt elsősorban a Közel-Keletről szoktuk kérdezni, de azért van még egy-két furcsaság a világbajnokságnak. A szigorított, hát fogalmazunk úgy, hogy folyadékvásárlási lehetőség a stadionokban, ami állítólag például az egyszerű vízvásárlást megnehezítheti, mert ilyen nagyobb melegben nyilván a szurkolók is bőven fogyasztanának vizet. Másrészt van még egy dolog, hogy az amerikai elnök Donald Trump állítólag több mérkőzésre ki szeretne látogatni. Nos, ez múltkor egy kosárlabda mérkőzésen úgy sikerült, hogy 2 órával többet kellett várakozniuk a biztonsági intézkedések miatt a szurkolóknak. Ha történik egy ilyen, és ez több 10 000 emberrel történik meg, akkor az vajon mit hozhat magával?
2: A szurkolók, főleg itt a labdarúgó VB-n hangot fognak adni az elégedetlenségüknek, ha ilyen történik, tehát ha a tűzőnapon mondjuk plusz órákat kell várakozniuk, vagy kiállítják őket a betonra, és ott különböző intézkedéseken kell átesniük, akkor valószínűleg hangot fognak adni ennek. Azért az USA-nak, az Egyesült Államoknak figyelnie kell azzal, hogyan bánik majd a szurkolókkal, meg a csapatokkal. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az eset, amit én is említett, ez a Trump-al kapcsolatos, ez megismétlődhet, ugyanis ugye jelezte, hogy ki akar látogatni a néhány mérkőzésre, de mivel ez egy futball-VB, futballesemény, itt szerintem a szurkolók azért akár vehemesen is reagálhatnak erre ezekre a dolgokra. Én szerintem az Egyesült Államok túlságosan a biztonsági érdekeit tartja a saját szem előtt, és azért ez gondhat az élményen, labdarúgóvilágbajnokság élményen.
1: Nem tudom, mennyire szokta figyelni a futballt, mennyire tájékozott, hogy a válogatottak milyen képességűek?
2: Abszolút képben vagyok, tehát hát főképpen nyilván a közel-keleti csapatokat figyelem, de azért képben vagyok az erőviszonyokkal.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a közel-keleti csapatok közül ugye ott van a sokat emlegetett Irán, aztán ott van Jordánia, Irak csapata is ott van, aztán ott van például Szaúd-Arábia, szóval ezek közül a csapatok közül vár esetleg meglepetést? Úgy értem, hogy az előzetes erőviszonyokhoz vagy várakozáshoz képest jobb teljesítményt?
2: Én úgy gondolom, hogy ezek közül a csapatok közül vannak olyanok, amelyek képesek nagyon jó teljesítményre. Hát láthatjuk, hogy ugye Szaúd-Arábia a korábbi VB-n meglepte Argentinát is. Az iraki csapatot nézzük, néhány nappal ezelőtt döntetlent játszott a világ egyik legjobb csapatával, Spanyolországgal, méghozzá idegenben. Úgyhogy ezek a válogatottak tényleg képesek komoly eredményekre. Az más kérdés, ha Irakot nézzük meg, akkor például egy halálcsoportba került, tehát rendkívül nehéz dolga lesz. Iránnak abszolút van esélye Új-Zéland és Egyiptom ellen is, úgyhogy simán várható továbbjutás egyébként a következő fordulóban több közel-keleti vagy ázsiai csapattól is. Tehát átalakult a világ futballa is. Én úgy gondolom, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok. Azt nem mondom, hogy a világ legjobb csapataival most fölveszik a versenyt, és legyőzik őket akár, ez nem túl reális, de meglepetésre mindenképpen képesek lehetnek, és továbbjutásra is, én úgy gondolom.
1: Tarik Meszár közel-kelet szakértőt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluli

0: Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Martinász utcában a Völgy utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Zsigmond tér vonalától a Clark Ádám térig. Ma délig a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra kell készülni ma este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utcánál, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákospalotán a főúton a Kossuth utcánál ma napközben a veszélyelhárítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. június 11-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Azt hiszem, meg fogjuk tanulni Omar Abdulkadir Artán szomáliai játékvezető nevét, aki nem vehet részt a labdarúgó világbajnokságon, pedig hivatalos FIFA játékvezető. A szomáliai sípmester beszélt egyébként, nyilatkozott több újságnak, a New York Timesnak is például, és elmondta, hogy 11 órán keresztül hallgatták ki, és a biztonsági átvilágítás során találtak valamit, amely miatt végül megtagadták tőle a beutazást. Nos, ez a valami nem tárgy, hanem állítólag egy összetévesztett dolog. Arról van szó, hogy Artán egyik neve az amerikaiak szerint hasonlít az egyik katonai vezető, milícia vezető nevéhez, és véletlenül katonai vezetővel keverhették össze a hatóságok. Az Al-Shabaab nevű terrorszervezetről van szó, és azt gondolták ezek szerint, hogy bármiféle köze van az Al-Shabaabhoz, a játékvezetőnek pedig nincs. Azt mondta egyébként a játékvezető, hogy a legnagyobb álmát akarta megvalósítani, részt venni a világbajnokságon, és hát hogy fogalmazott tőle megható módon, mondjuk így szerényen, azt hiszem az országommal volt problémájuk. A FIFA elnökét is kérdezték egyébként az esetről. Gianni Infantino azt mondta, hogy nem volt ráhatásuk a dologra. Egyébként az afrikaiak a játékvezetőről elismerően nyilatkoznak, nagyon jól szokta vezetni az afrikai mérkőzéseket, hát ezt most nem tudjuk majd megtapasztalni, viszont elmondjuk az elmúlt órák fejleményeit, meg persze a tőzsde nyitást, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Befejeződött az Irán elleni újabb amerikai hadművelet. A légierőgépei felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatokat és légvédelmi állásokat támadtak országszerte.
3: Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Teheránnal. Az iráni forradalmi gárda az offenzívára válaszul, 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba drónokkal.
2: Kuba ne próbáljon olyan fegyverrendszerekhez hozzájutni, amelyek elérhetik az Egyesült Államok területét vagy a Guantanamo-i bázist.
3: Ezt üzente a szigetország vezetésének az Egyesült Államok hadügyminisztere. Pete Hexet a kubai Guantanamo-öbölben működő amerikai haditengerészeti támaszponton tett látogatást. A miniszter azt mondta, Washington továbbra is reméli, hogy a jövőben javulhatnak a kapcsolatok a kubai vezetéssel.
2: 3 év után először emelhet kamatot az Európai Központi Bank az elemzői várakozások szerint.
3: Az euróövezetben az elmúlt hónapokban jelentősen gyorsult az infláció. Az LKB kormányzó tanácsának döntését délután teszik közzé. A banki betétek után fizetett kamat, amely a pénzügyi piacok egyik fontos irányi adómutatója, 2025 közepe óta 2%-on áll.
2: Nagyot nőtt az

0: A amerikai infláció májusban, amiért elsősorban az energiaárak emelkedése volt a felelős.
1: Éves alapon 4,2% volt az előző havi 3,8% után. Az üzemanyagok ára 7%-kal emelkedett. Az élelmiszerárak csupán 2%-kal kerültek feljebb. A Concord vezető stratégiáját Móró Tamást hallják.
2: Összességében ez egy olyan szám, ami egy enyhén pozitív meglepetést keltett. Enyhén pozitívan reagáltak az eszközárak, a részvénypiaca nagy mínuszokból némileg feljebb mászott, és a dollár egy picit gyengült. A kamat emelésnek a valószínűségét némileg csökkentette ez az adat. Igazából azért így egy havi jó adat alapján nem lehet kijelenteni, hogy véget ért az inflációs emelkedés, de az mindenképpen szívderítő vagy bizalomgerjesztő, hogy nem volt extrém mértékű a pénzromlás ahhoz képest, amit esetleg korábban vártak egyesek, úgyhogy összességében ez egy pozitív adatnak tekinthető.
0: Ha teljesülnek a feltételek, akkor a Tisza kormánya az uniós kohéziós forrásoknál elérhetővé váló 87%-nál nagyobb arányban hozhatja haza a helyreállítási alapforrásait.
1: A kohéziós pénzekből csak nem 20 milliárd euró gyorsan elérhető, a helyreállítási alapnál pedig 10 milliárd euróról van szó. A május végi politikai megállapodás után mindezek 92%-a jelen pillanatban már használható. Erről beszélt rádiónknak a Portfolio.hu újságírója. Szabó Dánielt hallják.
3: Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Körülbelül 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis átcsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Ott különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak, a Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk háztartások energetikai fejlesztéseit tartalmazó pályázati csomagot, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése.
0: A 444-nek adott interjúban Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter az uniós források megszerzéséről és a vasút jövőjéről is beszélt, több dolgot bejelentett, egyébként 2 milliárd eurónyi forrás terveznek fordítani új HÉV szerelvények és Intercity vonatok beszerzésére. A program részeként 200 korszerű motorvonat érkezhet, amelyek a többi között a Budapest-Debrecen, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a kelet-magyarországi fővonalakon válthatják fel az előregedett jármű állomány egy részét. A Lajos-Mizsei és a Veresegyházi vasútvonal fejlesztése is terben van, illetve a Budapest-Szeged, Budapest-Győr és Debrecen-Nyíregyháza közötti fővonalak egyes szakaszainak felújítása is. A járműpark megújításához önmagában 2500-3000 milliárd forintra lenne szükség, míg az infrastruktúrában 5-6 ezer milliárd forintos elmaradás halmozódott fel.
4: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: 7 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, idehaza 9,1%-kal emelkedik a BUX 133.495 ponton, a forgalom mindössze 168 millió forint, igazi nyári forgalom. A MOL ugyanakkor 4,2%-kal ugrott meg 3.958 forintra, a hírek szerint célegyenesben van a szerbiai Niszkőolajipari vállalat felvásárlása. Az OTP 0,5%-kal megy felfelé, 40.340 forint, a Richter 1%-os pluszban 11.830 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökken 2.694 forinton jár, 1,7%-os pluszban a 4iG 2.082 forinton, érdemi még a forgalma a Dunahouse-nak, amely 4%-os pluszban 1.290 forinton jár, 2%-kal csökken a Graphisoft Park 15 eurón, a Cikpannónia 1,6%-os mínuszban 310 forint, az Opus 0,5%-kal gyengül 392 forinttól jár. A devizapiacon némileg gyengült a forint, az eurót most 356 forint 20 fillére jegyzik. Oroszország továbbra sem mutat érdemi rugalmasságot az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
1: A rádiónk által megkérdezett Oroszország szakértő szerint a Kreml döntéseit torzított helyzetértékelés befolyásolhatja, mert Vladimir Putyin nem a valós fronthelyzet alapján kap tájékoztatást. Úgy véli az orosz állásponton, csak erősebb nyomásgyakorlással lehetne változtatni. Rácz Andrást hallják.
5: orosz oldalon egyáltalán nincsen rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglalni a Donbass, Krímet, minden ilyesmit, na erről már rég nincsen szó. Tehát tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befogyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség. Ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs.
0: Bevételei jelentős növekedéséről számolt be a negyedik üzleti negyedévben az Oracle.
1: Az amerikai szoftver és adatközpont üzemeltető vállalat továbbra is profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások élénküléséből. A társaság közlése szerint a felhő infrastruktúra üzletág, amelynek bevételeit elsősorban az MI alkalmazásait kiszolgáló adatközpontok generálják, éves összevetésben 93%-kal több árbevételt, 5,8 milliárd dollárt produkált. Az eredmény meghaladta az elemzői várakozásokat. Az Oracle az aktuális első negyedévre 27-29%-os bevételnövekedést vár. A vállalat megerősítette korábbi előrejelzését, amely szerint éves forgalma elérheti a 90 milliárd dollárt.
4: Időjárás jelentés.
1: 1864-ben, ezen a napon született június 11-én Münchenben Richard Georg Strauss, a 19. század vége és a 20. század első felének német késő romantikus zeneszerzője, akinek a nevéhez mindenféle operák, dalok, illetve nagyobb szimfonikus művek is kapcsolódnak. A korának legjelentősebb karmesterei közé tartozott, egyébként Budapesten is fellépett a bécsi filharmonikusokkal közösen több alkalommal is, és hát csak nevében van köze a keringőiről ismert Strauss családhoz, bár az Antarktisz első Sándor szigetén 1961 óta van egy Strauss hegy, és ez az ő közös családnevüket viseli. Azért ez nagyon szép gesztus azoktól, akik elnevezték ezt a természeti képződményt Strauss hegynek. Minden esetre az Antarktiszhoz képest, meg egyébként objektíve is egész jó időnk lesz, ez már legalábbis itt a Váci úton látszik, elkezdett sütni a nap, reméljük megtartja ezt a jó szokását egész nap. Egy kicsit még felhős lesz az idő, de esőre már nem kell számítani, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
4: Sporthírek a 94.2.
0: A görög Olympiakos lesz a Ferencváros Telekom Waterpolo női vízilabda csapatának ellenfele. A bajnokok ligája máltai négyes döntőjének holnapi fináléjában. A görög válogatottra épülő Gárda a tegnapi második elődöntőben 14-12-re nyerte a spanyol bajnok Mataro ellen. A Ferencváros és az Olympiakos közötti döntőt este 9 órától rendezik majd pénteken. A mérkőzést a Duna World élőben közvetíti. Takács Boglárka az 5. helyen végzett 100 méteres síkfutásban az Atlétikai Gyémánt Liga oszlói versenyén. Az MTK országos csúcstartó sprintere, aki egy hete második lett a turkói aranykategóriás viadalon, közepesen kapta el a rajtot, végül 5.-ként zárt és 11 másodperc 8 század másodperccel idénybeli legjobbjával lett 5. A számot az olimpiai bajnok, Santa Luciai Julian Alfred nyerte 10 másodperc 76 század másodperccel. Ma indul a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A mexikói csapat játssza a nyitó mérkőzés Dél-Afrika ellen, akár csak egyébként 16 évvel ezelőtt, csak akkor Dél-Afrika volt a házigazda. A mexikói válogatott szövetségi kapitánya Javier Aguirre szerint páratlan élmény vár az országra a hazai társrendezési világbajnokságon. A Dél-Afrikával kapcsolatos meccsel kapcsolatban ugyanakkor azt mondta, hogy bár tisztelik az ellenfelet, de győzelmi szándékkal lépnek pályára. A FIFA elnöke Gianni Infantino a VB felvezető sajtótájékoztatóján reagálta az iráni válogatott részvételét övező kérdésekre, kiemelt, hogy sikerült biztosítaniuk, hogy pályára léphessenek és részt vegyenek a tornán. A jegyárakat úgy védte meg, hogy így is telített stadionok várhatók. A szomáliai játékvezető Omar Abdulkadir Artan ügyére is kitért. A szervezet első embere szerint sajnálatos, ami történt, de hangsúlyozta, hogy a FIFA-nak nem volt lehetősége befolyásolni az ügy alakulását. Arra a kérdésre, hogy az eseményeket követően megbánta-e, hogy az Egyesült Államok egyike a három társrendező országnak, Gianni Infantino határozott nemmel felelt.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 perce nyitott ki a tőzsde, milyen a kereskedési hangulat idehaza, és persze Európában? Kérdezem Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! A magyar értéktőzsdén kifejezetten pozitív hangulatba kezdődött a kereskedés. A BUX több mint 1%-os pluszban nyitott, 133.411 ponton van jelenleg. Ez nagyban köszönhető annak, hogy a MOL-ról érkezett ki pozitív hír, és a MOL abszolút felfelé húzza a mai kereskedés. Ugyebár itt a szerb ügylettel kapcsolatban jött ki az, hogy valószínűleg ez vége mehet. Ez a idei éve már többször mozgatta, mind felfelé, mind lefelé az árfolyamát, és a mai napon 3970 forinton több mint 4,5%-os pluszba kezdte a kereskedést. De ezen kívül az OTP is plusz 0,6%-ba tudta kezdeni a kereskedést, 40.380 forinton, és a Richter, illetve a Telekom a két lemaradó cég. A Richter az jelenleg mínusz 0,2%-a 11.800 forinton, illetve a Telekom az pedig majdnem 0,5%-os mínuszba 2.700 forinton kezdte a mai napi kereskedést. És ez a kicsit pozitív, Európában kicsit visszafogottabb a pozitív hangulat, ugye már tegnapi nap folyamán itt az amerikai infláció körül a nap második felébe ott szinte az eladók jöttek, a mai napon egy picit próbál visszatérni az európai piac, az a 50 legnagyobb európai részvényindexet tartó Eurostoxx 50 index az 0,3%-os pluszban van. A német tőzsde az ma is picit lemaradóban, itt a német tőzsdében a techpapírok húzzák lefelé, mínusz 0,9%-os mínuszban, de az olasz tőzsde is plusz 1%-ban van, az angol tőzsde is plusz 0,4%-ban, illetve a francia tőzsde is az a plusz 4% környéki pluszban mozog. Úgyhogy egyelőre pozitív a hangulat, mindenki az LKB kamatdöntésre vár szerintem Európában.
1: És mi várható az LKB-tól szerintetek?
2: Az LKB ugyebár szinte piaci konszenzus az, hogy lesz egy 25 bázispontos emelés, tehát ennek a ténye ez nagyjából eldöntött a piaci szereplők szerint. Sokkal fontosabb lesz az utána érkező kommunikáció, hogy a következőben a kamatpályát hogyan tervezi az LKB. Ugyebár nagyon sokat beszéltek róla, hogy nem akarják a 2022-es hibákat újra elkövetni, és elébe mennek itt az energiaárak felfelé növekedéséből származó inflációnak, és próbálják vele a lépést tartani, ugyebár most már tartósan 2,5% fölött van az európai vezető gazdaságokban az infláció. Tehát erre próbál reagálni az LKB is, és talán a nyilatkozataiból most jobban kiderül, eddig ugyebár az előzőekben nagyon a mostani kamatdöntő ülésre koncentráltak, hogy itt az év hátralévő részébe hogyan tervezik a kamatpályát. A piacon azért a kérdések felmerülnek azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kínálat okozta inflációs sokra, vajon a megfelelő lépése az, hogy kamatot vágnak a nem túl jól kinéző európai növekedés mellett, de talán majd ma jobban fényderül, hogy olyan tervezik a következő években a kamatpályát.
1: A kamat emelés egyébként akár többszörös is lehet idén, tehát hogy többszöri?
2: Hát ugyebár idén több van beárazva a piaci szereplő szerint, idén ami még egy legalább, az év vége felé akár a még kettő is hihetőnek tűnik. Itt azért gyorsan mozdulhat a piac, tehát az irányú kommunikációk jelennek meg, hogy adatvezérelt üzemmódban marad, megnézik, hogy merre felé mozog az infláció, akkor gyorsan változhat, azért a plusz ennél az ennél még kettővel több kamatemelés szerintem semmiképp se következhet be, de fontos lesz a kommunikáció.
1: Mennyire várják világszerte akár a SpaceX tőzsdei bevezetését? Ugye egy olyan hatalmas egy konglomerátumról van szó, amely nem csak az űriparban érdekel, de a mesterséges intelligenciában is például, és hát a műhold szolgáltatásban is, a földközeli keringési műholdak szolgáltatásában is, ami Starlink rendszer néven fut. Szóval nagy a várakozás, vagy pedig sokan óvatosságra intenek, és lehet, hogy óvatosak is lesznek.
2: Igen, itt azért az nagyjából elmondható, hogy ez a valaha volt legnagyobb IPO-nak lesz, nem is fog bekövetkezni, de már egy 75 milliárd dolláros IPO lesz, és a jelenlegi target valuation-je az ilyen 1,7-1,8 trillió dollárra mondható. Itt azért az fontos látni, hogy a jelenleg maga a SpaceX veszteségesen működik, és egyébként a legfontosabb növekedési motorja, vagy hozzájárulása 2030-ra a várakozásoknak, hogy akkor viszont már nagyon-nagyon jövedelmező lesz, de egyébként már 2028-ban is kifejezetten jövedelmező lesz, ugye már ez mozgatja ezt a nagyon nagy érdeklődést, ilyen négyszeres túljelentkezés van jelenleg a SpaceX-re, ez ilyen moderáltan magasnak minősíthető a befektetési bankárok közébe. Ugyebár mind a Morgan Stanley, illetve a Goldman Sachs, aki a két vezető cég lesz az IPO-ban, ők nagyon magasra várják a jövedelmeket, ezt egyébként már láttuk Elon Musk-nak más cégeinél, hogy nagyon nagy várakozások vannak. Itt azért az AI megtérülésekkel kapcsolatos kérdések, mivel onnan várják a legnagyobb bevétel növekedést, 2030-ra ilyen 200 és 300 milliárd dollár közé. Azért itt folyamatosan merültek fel az évben kérdések, hogy az AI mennyire lesz tényleg monetizálható. Tehát erre a kérdésre azért maga ez az IPO is egy... Jól belefektik abban a narratívában, inkább úgy mondanám, hogy az AI meg fog térülni, ami az elmúlt években felépült, de szerintem sok a kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez ténylegesen megvalósulhat-e.
1: Gondolom ott is sok a kérdés, hogy vajon a SpaceX vállalat hogyan tud nyereséges lenni, amikor egyébként iszonyat mennyiségű pénz kell ahhoz, hogy rakétákat mozgasson az ember a Földről az űrbe, és aztán sőt, pláne vissza. Egyáltalán mondjuk egy Mars expedíció, vagy bármi más, ami ez ügyben elindulhat, az mikorra valósulhat meg, ha egyáltalán megvalósul. Vissza egy picit a Földre, lesz futballvilágbajnokság, elindul, és hát egyelőre több a botrány körülötte, mint a pozitív várakozás, főleg a beutazási tilalmak miatt. Neked mik a várakozásaid a VB-vel kapcsolatban? Mennyire viheti el a politika, vagy mennyire lesz remélhetőleg a labdarúgásról, és hát főként a pozitív pénzügyi dolgokról szó?
2: Hát igen, itt Amerikáról azért tudni kell, hogy nekik nagyon infrastruktúrát ahhoz nem kellett, hogy a teljes amerikai régióról igazából, mert ahol mérkőzések lesznek Mexikó, Amerika és Kanada, ott az infrastruktúra már készen állt, és nagyon a VB-re magára nem feltétlenül kellett olyan sok erőforrást rákölteni, úgyhogy azért ez a világ második legnagyobb sporteseménye az olimpia után, tehát és így, hogy az infrastruktúra fejlesztésben nem kellett olyan sok pénzt beletenni, hiszen Amerikában rengeteg a VB-re alkalmas stadion van. Így azért összességében elmondható, hogy talán ez a kicsit szenvedő amerikai gazdaságot is pozitívabb pályára teheti, vagy a költekezés azért az nagyon nagy lesz, rengetegen fognak beutazni. Igen, egyelőre talán arról szólnak a hírek, hogy az amerikai kormányzat mennyire engedi beutazni, illetve nem beutazni a szereplő országok szurkolóit. Reméljük, hogy mindenféle atrocitás nélkül le fog menni ez a VB, azért általában inkább a fociról szokott szólni, itt a megszokott időben volt egy-két botrányokkal tarkított VB-re felkészülési időszak, akár csak a 2018-as orosz VB-re gondolunk, de az mindenképpen jó hír az amerikaiaknak, hogy infrastruktúra költség nélkül tudták igazából megszervezni, szóval nagyon nagy beruházás nélkül. És egyébként ezzel rá is fordulunk itt az amerikai sporturizmusra, hiszen majd a VB után két évvel Los Angelesben rendezik az olimpiát is, tehát ez egy kifejezetten jó időszak lesz ilyen sporturizmus szempontjából Amerikának. Remélhetőleg egyébként pozitívan fogja zárni, de nyilván erre igazán majd csak a VB után kapunk választ, hogy ténylegesen hogy sikerült.
1: Rigó Gábort, a Granite alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm, viszonthallást!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Granite alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli monitor.
3: Különös kéréssel fordultak a nyaralókhoz a horvátok. Egy zágrábi kutatóintézet új kampányában a turisták és a helyiek figyelmét szeretnék felhívni, hogy az adriai tartózkodásuk idején ne csak emlékfotókat készítsenek, hanem olyan felvételeket is, amelyek hasznosak lehetnek a kutatók számára. A Ne még egy kép a tengerről, egy kép a tengerért címmel indított kampány keretein belül a résztvevők invazív növényeket, hulladékot és egyéb szokatlan jelenségeket rögzíthetnek, amiket a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül jelenthetnek be. Az intézet tengerkutató központjának vezetője elmondta, hogy nem a legszebb tengeri fotót keresik, hanem olyan megfigyeléseket, amelyek segíthetik a tudományt. A részvételhez nem kell szakértőnek lenni, elég észrevenni, lefényképezni és feltölteni az abba a jelenséget. A kezdeményezésről az Óceánok és Kék Innovációk Napja elnevezésű rovinnyi rendezvényen rántották le a leplet, ahol Brigantin ASV nevű személyzet nélküli autonóm vízijárműveket is bemutatták, amelyek kamerákkal és érzékelőkkel térképezik fel a tenger feneket. A kampány célja, hogy az állampolgári tudomány és a modern technológia együttes erejével a tudósok pontosabb képet kapjanak az Adria környezeti változásairól.
0: Ez a Reggeli Monitor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél tíz, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat, például azzal kapcsolatban, hogy mennyire értékelik a SpaceX-et. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 1800 milliárd dolláros vállalat értékeléssel számol a SpaceX a holnap esedékes tőzsdei debütálása előtt.
6: Az Elon Musk által alapított vállalat tavaly kevesebb, mint 19 milliárd dollár árbevételt ért el, miközben továbbra is veszteségesen működött. A kibocsátási ár részvényenként 135 dollár, az összes bevonandó forrás megközelíti a 75 milliárd dollárt. A 2002-ben alapított SpaceX az újra felhasználható rakéták fejlesztésével vált az űripar meghatározó szereplőjévé. A cég kulcs szerepet tölt be az amerikai űrprogramokban és katonai űrtevékenységben. A vállalat legfontosabb üzletága a Starlink műholdas internet szolgáltatás, amely tavaly mintegy 11 milliárd dollár bevételt termelt. Ehhez a hálózathoz csatlakoznak majd hamarosan a vízzel repülőgépei is.
1: Bevételei jelentős növekedéséről számolt be a negyedik üzleti negyedévében az Oracle.
6: Az amerikai szoftver és adatközpont üzemeltető vállalat továbbra is profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások élénküléséből. A társaság közlése szerint a felhő infrastruktúra üzletág, amelynek bevételeit elsősorban az MI alkalmazásait kiszolgáló adatközpontok generálják, éves összevetésben 93%-kal több árbevételt, 5,8 milliárd dollárt produkált. Az eredmény messze meghaladta az elemzői várakozásokat. Az Oracle aktuális első negyedévre, 27-29%-os bevételnövekedést vár. A vállalat megerősítette korábbi előrejelzését, amely szerint az éves forgalma elérheti a 90 milliárd dollárt.
1: A mesterséges intelligencia által generált tartalmak megjelöléséről és címkézéséről tett közé gyakorlati kódexet az Európai Bizottság.
6: A dokumentum lépéseket határoz meg annak érdekében, hogy segítsen a szolgáltatóknak és telepítőiknek megfelelni az augusztus 2-ától érvényes átláthatósági kötelezettségeknek. Az Uniós Bizottság emlékeztetett arra, hogy a szabályozás szerint augusztus 2-ától a mesterséges intelligencia segítségével készített deepfake-eket, vagyis videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmakat, illetve a generált vagy manipulált szövegeket egyértelműen meg kell jelölni. A felhasználókat tájékoztatni kell arról is, amikor interaktív MI rendszerrel, például chatbottal lépnek kapcsolatba.
1: Az összes nyitott kérdés sikerült lezárni a MOL csoport és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjével kapcsolatban.
6: A szerb energiaügyi miniszter Instagram posztja szerint, amennyiben az orosz Gazprom megállapodást köt a MOL-lal a NIS 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma ezt jóváhagyja, a szerb állam további 5%-nyi NIS részvényt vásárol. Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégia jelentőségű döntések meghozatalában. A miniszter tájékoztatása szerint a szerb állam képviselői a NISZ igazgató tanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is a cég esetleges bevonásáról az üzletbe.
0: Tőzsde hírek.
1: A MOL részvények 4,2%-kal ugrottak meg a mai kereskedésben, 3960 forinttól jegyzik őket, az OTP 6,1%-kal emelkedik, 40.400 forinttól jár, a Richter 1,1%-kal gyengül, 11.690 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban, 2.694 forint. Emelkednek a 4iG részvényei 1,7%-kal, 2082 forinttól járnak. Európában a londoni tőzsde 3,1%-os pluszban, a német DAX 1%-kal csökkent egy ideig, hogy aztán egy pluszba verekedje magát, ez néhány 10%-os erősödést jelent, egészen pontosan egyébként csak 3 pontosat. A francia KKR 0,4-del megy felfelé, az olasz tőzsde 0,6, a spanyol szintén 0,6%-os erősödésben. 1,1552 az euró dollárral szembeni árfolyama. A devizapiacon a hazai forint 355,50-en az euróval szemben. Az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője szerint mérsékelt optimizmus jellemzi a magyar gazdasági kilátásokat.
6: Az infláció idén átlagosan 2,7% lehet, de az év második felében az energiaárak, a béremelkedés és az árstoppok esetleges kivezetése felfelé húzhatja az áremelkedést. A forint árfolyamánál tartósan erősebb 360 körüli eurószintet várnak, részben az MNB viszonylag szigorú kamatpolitikája miatt. Árokszállási Zoltánt, az MBH elemzési centrum vezetőjét hallják arról, hogy az idei növekedés hogyan alakul majd.
7: Ezt az évet még elég sok minden terheli, kezdve itt a iráni konfliktustól, addig, hogy azért a német gazdasági növekedésben is azért vannak még bőven kérdőjelek, de például az nagyon jó hír, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban az azért pozitív fordulat látható, és azért szerencsére az is látszik, hogy az ipari termelésben idén már hosszú évek után először valamiféle növekedés az, amit várni lehet, és hát a beruházások oldaláról is úgy látjuk, hogy most már egy stabilizálódás, enyhe emelkedés az, ami idén valószínűbb. Az idei növekedés még emiatt összességében nem lesz annyira kirobbanó, 1,6%-ra számítunk, de ugye már ez is jobb lesz, mint az elmúlt éveknek az átlaga, az ilyen plusz nullás növekedés. És hát jövőre, hogyha az Európai Uniós forrásokat tényleg sikerül jól leakasztani és elkölteni, akkor jövőre akár 3% környékére is gyorsulhat a gazdaság növekedése.
1: 5-ből 4 fiatal felnőtt a szüleivel él Horvátországban.
6: Helyi sajtóinformációk szerint a szülői ház elhagyásának átlag életkora 31,5 év, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. A különbség mögött elsősorban a magas lakásárak, a megfizethető albérletek hiánya, a bizonytalan munkaviszonyok és az önálló életkezdéshez szükséges anyagi biztonság hiánya áll.
0: Időjárás jelentés.
6: 1959-ben ezen a napon, június 11-én született Oxfordban, Angliában Hugh Laurie, háromszoros Golden Globe díjas angol színész, humorista, író és zenész, legismertebb szerepe Dr. Gregory House a Dr. House című televíziós sorozatban. Egyébként ő a brit birodalom rendjének birtokosa, és hát ez a Gregory House ebben a sorozatban, ha jól emlékszem, egy kivételes tudással rendelkező, de valami rettenetes modorral bíró emberke, aki hát aztán valahogy a végén mindig a kollégái segítségével megtalálja az aktuális gyógymódot. A gyógymódot én azt gondolom, hogy ma nekünk a nap jelenti, ami hát elég komoly szerepet játszik a megfelelő D-vitamin képzésben, és most megint napsütéses idő várható, tessenek sokat tartózkodni a szabadban. A hőmérséklet is kellemes lesz hozzá, 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Labdarúgó világbajnokság, magyar idő szerint este 9 órakor Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság nyitó mérkőzéssel. Volt már ilyen 16 évvel ezelőtt, csak akkor Dél-Afrika volt a házigazda, és akkor Dél-Afrika Mexikóval indult az akkori futball világbajnokság. De kik a legesélyesebbek vajon, és egyáltalán hogyan követi majd a mérkőzés sorozatot, mennyire akár élőben a mérkőzéseket P. Fülöp Gábor sportújságíró. Szervusz! Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát mondanám, hogy epekedve várom a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzést, de ez nem lenne igaz, és még van néhány találkozó a 104-ből, amit ígér nekünk a FIFA ezen a tornán. De azért egy kicsit visszapörgettem az időkerekét, persze gyerekként más volt, meg fiatalabbként, de azért pont ez is volt a szépsége a világbajnokságoknak, hogy olyan csapatokat, olyan válogatottakat, nemzeteket ismerhettünk meg, ha még kicsiben is a csapatukon keresztül, amelyek eléggé egzotikusnak, érdekesnek tűntek, néha meglepetést is okoztak. Úgyhogy ilyen szempontból van várakozás, azt, hogy látom minden mérkőzést, arra válasz egyértelműen nem.
1: Hát igen, mondjuk hajnal 2-kor, 3-kor indul egy mérkőzés, azt nyilván nem fogja az ember végignézni, főleg akkor nem, hogyha mondjuk mint itt a rádióban 5-6 körül kelünk, tehát az igen csak keresztbe vágná a napunkat, meg a műszakot. A William Hill fogadóréda mindig készít egyébként egy odds táblázatot azzal kapcsolatban, hogy kitart a legesélyesebbnek. Nem meglepetés, hogy a múltkori döntős franciák ott vannak, illetve az Európa-bajnok spanyolok. Az argentinokat vagy miért nem tartják esélyesnek a címvédése szerinted?
2: Ez érdekes dolog. Az argentinoknál ugye sokan azt mondták, hogy az előző világbajnokságon Messi miatt nyertek meg, az ő kezére játszottak, illetve így a válogatottja kezére, amivel azért lehet vitatkozni, pro és kontra érdeket felvonultatni. Általában az argentinok szerintem esélyesek, legalábbis arra, hogy eljussanak egy komolyabb fázisába a tornának, de az is benne van valóban a pakliban, és így is lehet gondolkodni, hogy bár nyilvánvalóan ismerve Messi és társai sportemberi nagyságát, de hogy azért egymás után megnyerni még egy világbajnokságot, az nagyon-nagyon nehéz dolog lenne, úgyhogy talán ezért is van, illetve hát vannak a számok ugye a világranglistával, amelyet egyébként érdekes módon most a franciák hazai egyik veresége után az éppen az argentinok vezetnek, de több tényező van, úgyhogy én azt gondolom, hogy arra mindenféleképpen esélyesek, hogy a 8-ba, 4-be eljussanak, és utána ugye már bármi megtörténhet.
1: 94-ben volt utoljára világbajnokság az Egyesült Államokban, akkor debütáló rendezők voltak, most másodszor lesz ott VB, Mexikóban harmadszor, Kanadában pedig először. Ki lehet a jobb házigazda szerinted?
2: Ez jó kérdés, ugye érdekes, hogy először van hármas házigazda, és mindenkinek különböző emlékei, élményei, esetleg ismeretei vannak ezekről a helyszínekről. Én azt gondolom, hogy ezt így általánosítani nem nagyon lehet, talán attól függ majd minden, hogy a csapatok hogy érzik magukat. Ugye már vannak olyan kapitányok, például a hollandoké Ronald Koeman, aki kritizálta a szállásukat, tehát hogy érzik magukat, na meg a szurkolóké. Mondjuk arra emlékszem, hogy ugye kellemetlen időpontok voltak az amerikai VB-n, de gyerekként megnéztük, és éjszaka az utcán találkoztunk a barátommal, és megvitattuk. Illetve még rendezés szempontjából arra, hogy szerencsém volt a 2014-es világbajnokságon bejárni Brazília nagy részét, és pont erre is akarok utalni, hogy egyrészt hatalmasak a távolságok, másrészt viszont ez a televízión keresztül, meg a kis videókon, helyi beszámolókon keresztül sem, amit ott az ember tapasztal. Tehát az egy olyan futballfiesta volt, olyan boldog embereket, én nem is tudom, hogy valaha láttam volna, vagy láttam-e. Például a klasszikus James Rodriguez góllal eldőlt Kolumbia-Uruguay mérkőzés előtt, után és közben is nem ellenségeskedtek a szurkolók, amiket esetleg sajnos klubtornákon meg lehet szokni, bár annyira nem lehet megszokni, de látni lehet. Szóval én inkább ezt mondanám, hogy az adott benyomás, az adott hangulat, az adott élmény, ez minden meghatároz, de nyilvánvalóan ilyen távolságokat a szurkolók se tudnak, vagy legalábbis sokan megtenni, úgyhogy nem tudom eldönteni, hogy melyik lesz a legjobb rendező. Az viszont tény, hogy 94-ben rengeteg két hely volt, ugye a soccer, mert így hívják Amerikában az európai labdarúgást, hogy egyáltalán mennyire hódított teret, ezen már régen túl vagyunk magyaroknak is köszönhetően, úgyhogy ilyen szempontból nem idegen környezetbe érkezik a labdarúgó világbajnokság.
1: Más kérdés, ez a beutazási mizéria, ami csak az Egyesült Államokról jött ilyen hír, hogy problémákat okoz, akár egy bíró beutazása, akár mondjuk a repülőtéri átvizsgálása a csapatoknak, hogy ez miért ennyire szigorú egy világesemény esetében, és hát akkor még nem beszéltünk még a reggeli órában a Kongói Demokratikus Köztársaság csapatáról, akiknek a ottani környéken lévő ebola járvány miatt karanténba kellett vonulniuk, és emiatt is idegeskedhetnek. Vajon pont ez egy kicsit majd rányomja a hangulatra a bélyegét, például mondjuk az iráni mérkőzéseken ez a fajta amerikai hozzáállás, és mondjuk jobb hangulatú lehet Kanada vagy Mexikó, ahol majd rendeznek szintén meccseket, vagy erről az atmoszféra elfelejteti majd velünk egy hamar azt, hogy mi történt itt a határátvizsgálásoknál, illetve hát a visszaküldéseket is.
2: Hát ha az említett csapatok nem jutnak messzire, akkor, hogy is mondjam, hamar kikerülnek a hírek és a média fókuszából. Egyébként ezek nagyon szerencsétlen dolgok, mert kettős érzése van az embernek. Egyrészt teljesen indokolt, hogy egy világbajnokságon nagyon szigorúak az előírások. Bár hozzáteszem, amikor Brazíliában naponta háromszor repültem, nyilván átvizsgálások, egyebek történtek, vagy a stadionokba beléptem, és semmi különlegesre nem emlékszem, teljesen normális emberi módon ment, ahogy mondjuk olimpiákon is mindig szokott. Ez az egyik, a másik pedig, talán ez furcsa kimondani, de lehet, hogy rá is játszanak az amerikaiak, hogy most megmutatják, hogy ők bármit megtehetnek. Egyébként a szomáliai, ha jól mondom, szomáliai játékvezető, akit az érvényes papírja ellenére nem engedtek be, Kanadában szívesen látták volna, otthon pedig nemzeti hősként ünneplik, tehát bár nem így szeretett volna híressé válni, de ez is egy esélyt adott. Összességében én azt gondolom, de lehet, hogy nem jól látom, meg én inkább futballjáték fókuszú vagyok, hogy nem ezek a dolgok kellene, hogy meghatározzák a világbajnokságot, talán túlzottan is előtérben vannak a rendezéssel kapcsolatos anomáliák. Értem én, persze, mondjuk a magyar válogatott ott lenne, de jó lenne, és ilyen történne velük, akkor értelemszerűen nálunk is ez folyna a csapból, és fel lennénk háborodva. De lassan, ahogy útjára indul a labda, talán csillapodnak majd a kedélyek is.
1: Térjünk vissza akkor a játékhoz, mert nem csak az újdonság, hogy 48 csapat, 3 rendező ország, és soha nem látott mérkőzés szám, hanem a VAR most már nem csak debütálni fog, mint az előző futballvilágbajnokságon Katarban, hanem különböző dolgokat újra nézhetnek majd, ami egyébként nem csak adott esetben büntetővel vagy góllal kapcsolatos, vagy a lest nézik meg, hanem például lehet majd száj eltakarásért, tehát hogyha egy játékos eltakarja a száját és mond valakinek valamit, akár azért piros lapot adni. Számítasz ilyen ítéletekre, hogy szinte azonnal alkalmazzák, vagy majd vagy például az 5 másodperces szabályt, hogyha nem dobják be, akkor a másik csapat jön bedobással, vagy hogyha 10 másodperc alatt nem rúgják ki a labdát, akkor jött a másik csapat szöglettel?
2: Biztos, hogy lesz ilyen, és ha már az előbb a felháborodás szót használtam, akkor értetlenség is lesz ezzel párhuzamosan. Én azt nem tudom feldolgozni első körben, hogy ezt miért nem tesztelték. Tehát hallott-e valaki arról, hogy mondjuk a világbajnok is elejtezőkön volt ilyen, hiszen ez annak a rendezvénynek, ha úgy tetszik, a folytatása. De sorolhatnám, vagy az, hogy második sárgalapot, esetleg szögletet videóznak, ugye ott rengeteg lerántás, kapaszkodás, ütés, csípés, marás lehet, bár ha Suárez ott lenne, akkor még harapás is. De hogy számomra ez az érthetetlen. A másik pedig ez egy kicsit olyan túlzottan amerikai dolognak tűnik, ugye ha visszagondolunk, akkor náluk ez volt a legkorábban más sportágokban, tehát úgy tetszik úttörők, hogy mindent videóznak, mindent néznek, mindenből show műsort csinálnak, és ez is egy kicsit olyan lesz, hogy megpróbálja a játék lényegéről elvenni a fókuszt. Nem tartom szerencsésnek, de mondom főleg így bevezetés nélkül. Hát a játékosoknak nem lesz könnyű, meg az edzőknek. Ugye nem akarom hasonlítani a magyar NB1-hez, amikor még telefonáltak is a meccs közben, vagy legalábbis rájátszottak, hogy lehet cserélni a fiatal szabálynak megfelelően, meg a magyar szabálynak, ha létezik ilyen ajánlás. Itt is érdekes lesz a helyzet, de remélem, hogy nem tördelik túlzottan szét a játékot, amely már az utóbbi időben így is eléggé töredezett volt.
1: Van egy másik szabály is emlékeim szerint, az is kíváncsi leszek, hogy szereznek érvényt, főleg a dél-amerikai csapatoknál, vagy egyes afrikai csapatoknál, hogy le kell menni a pályáról csere esetén talán fél percen belül, vagy inkább 10 másodperc? 10 másodperc, az még durvább. Főleg
2: a sérült.
1: Főleg a sérült, tikkasztó melegben, azt se felejtsük el, hogy az is simán ott lehet, hogy valaki egyébként már nem annyira bírja. És hogyha mondjuk valaki egy ápolást kér, akkor egy percig nem mehet vissza a pályára, ugye?
2: Igen, ilyen van más sportágban is, ugye kézilabdában is, ha jól emlékszem, ott mindenféleképpen, hogyha sérülés van, akkor ki kell hagyni néhány támadást. Hát ez sem szerencsés, és mondom továbbra is, az a legnagyobb baj, hogy ebben senkinek nincsen rutinja, maguknak, a játékosoknak, edzőknek, de még gondolom a játékvezetőknek sem, úgyhogy ez teljesen életidegen. A másik pedig az, hogy most tetszik, nem tetszik, ugye a Covid időszak óta fennmaradt a három helyett az öt csere lehetőség három játék megszakítással, hát az is eléggé tördeli a játékot, na most ezekre nem tudom, mi szükség van. A másik, pedig van olyan játékos, most képzeljük el, rúg egy Mester 3-ast, vagy Cristiano Ronaldo tegnap mondjuk nagyon gyengén játszott az edzőmeccsen, de nyertek Nigéria ellen, és lecserélték. Hát persze, hogy meg akarja tapsolni a közönség, persze, hogy ki akarják élvezni, hogy ott van a nagy sztár, majd adott esetben lehet, hogy az utolsó VB meccsén, akár ő, akár Messi, akár Neymar, akár Modric, hogy erre mi szükség van, tehát ez biztos, hogy nem játékos központú, és szerintem eléggé személytelenné is teszi a dolgot, majd nem tudom, valakit lehúznak majd az oldalvonalon, majd jön a kis golfkocsi, és akkor kiviszi. Nem akarom elviccelni, de ez nem tűnik a legjobb iránynak.
1: Mi nem fogjuk érzékelni, de itt Amerikában a televíziós közvetítéseken, hogyha lesz ivószünet, akkor, ami kb. Ilyen két perc lehet, akkor állítólag még reklámokat is be fognak rakni, tehát ez még inkább furcsa egy európai szemmel. Ki lehet a torna meglepetés csapata? Érzed-e azt valamelyik válogatottban, hogy kicsit lebecsülik és okozhat komoly meglepetést?
2: Érdekes, de nem gondolkodtam, mert ugye mindig jönnek az esélyesekkel, az említett argentinokkal, franciákkal, spanyolokkal, németekkel is sorolhatnám. Én most, ha kicsit hazabeszélhetek, ugye egy nagyon furcsa helyzet, erről nem esett szó, de hát mindenki érzi, hogy én még gyerekként valamit talán a 86-os világbajnokságból láttam, vagy érzékeltem, de hogy mi magyarok úgy vagyunk ezzel, most már ugye 1990 óta, hogy választunk magunknak egy válogatottat, ami nem a magyar, mert ugye ott van a világbajnokság, vagy menet közben valamelyik szépen játszik, látványosan játszik, szimpatikus, szép a meze, nem tudom mi alapján, vagy van valami kötődésünk az országhoz, így voltunk akár a görögökkel a sok nyaralás után, és a 2004-es EB-n talán egy kicsit szorítottunk is nekik. Szóval én ebből indulok ki, és ez alapján nekem Hollandia mindig a titkos favoritom, az a Hollandia, amely képes arra, hogy a csoportkörben elbúcsúzzon, de arra is, hogy akár eljusson a döntőbe. Ugye három döntőt veszített, ez a világbajnokságok abszolút negatív rekordja. Igaz, hogy a németek négyet veszítettek, csak ők négyet is gyertek, tehát 100%-os a bukási rátájuk a hollandoknak. Egyébként, ha már szóba kerültek a franciák, én most lehet, hogy furcsát mondok, én ott valahogy a csapategységet nem érzem elég erősnek, aztán majd lehet, hogy rám cáfolnak. Ezen kívül olyan válogatottat, mint Marokkó, hogy bejutott legutóbb a legjobb négy közé, és tényleg hatalmas meglepetést okozott, most első körben nem tudok mondani, bár tudnék, hogyha ott lennének Szoboszlai Dominikék.
1: Végezetül számítasz arra, hogy új világbajnoki címet, új tehát válogatott fogja nyerni a világbajnokságot?
2: Hát ez is érdekes, mert ha a statisztikákból indulunk ki, akkor ugye nagyon kevés nemzet tartozik az elithez, amely csúcsra tudott érni. Hozzáteszem, hogy Uruguay azért manapság már nem azt a szintet képviseli, mint mondjuk a 30-as években. És olvastam még egy érdekességet, hogy csak olyan válogatottak nyertek eddig a VB-k történetében, amelyeket saját nemzetükhöz tartozó szövetségi kapitány szakvezető irányított. Így most végig lehetne vizsgálgatni az említett együtteseket, mert nem mindenhol hazai a tréner, de nyilván nem ezt fogja eldönteni. Hát, hogy nagyon nagy meglepetés történne, az szinte kizárt. Azt talán, amit sokan mondanak, az előbb nem említettem, hogy az angolok most egy kicsit csendesebbek, azt is mondhatnám, hogy óvatos duhajok, lehet, hogy ők odaérnek, de hát ők ugye beletartoznak a szűk körbe, még akkor is, hogyha 1966-ban nyertek legutóbb, de hogy egy úgynevezett kis nemzet nyerni a világbajnokságot, az nagyon nagy meglepetés lenne. Bár tegyük hozzá, hogy a dél-amerikaiak, illetve ezt a melegebb éghajlatot jobban tűrő csapatok, nemzetek játékosai mindenféleképpen előnyben lesznek az európaiakkal szemben.
1: Hát én nem lepődnék meg egy kolumbiai végső sikeren, de egy portugálon sem, de lehet, hogy egyébként a futballszakírók.
2: A portugál már inkább közelebb van a valósághoz, bár pont tegnap megnéztem az edzőmérkőzésüket Nigéria ellen késő este, és ugye nyertek 2-1, de 11-et cseréltek, ez két dolgot feltételez, hogy Roberto Martínez még keresi a megfelelő összeállítást, másrészt pedig annyira mély, ahogy szokták volt mondani, és erős a keretük, hogy igen, náluk lehet, ott is azt érzem, hogy a csapategységet megsínyli, vagy megsínylődhet amiatt a csapategység, hogy ugye Cristiano Ronaldo van még mindig a középpontban, legutóbb is kezdő volt, bár hogyha tényleg ilyen 50-60-70 perceket játszik, akkor nagy hasznára lehet a csapatának, főleg ha megtalálja a góllövő cipőjét, mert azt tegnap nem sikerült. De igen, Portugália lehet egy reális opció. Azok

0: hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz.
1: Köszönöm szépen, minden jót.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Martinász utcában a Völgy utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, illetve a Megyeri úton a Váci útnál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 9:10, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket a hírszerkesztő Németh László.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját.
5: Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel.
0: Ha teljesülnek a feltételek, akkor a Tisza kormánya az uniós kohéziós forrásoknál elérhetővé váló 87%-nál nagyobb arányban hozhatja haza a helyreállítási alapforrásait.
5: A kohéziós pénzekből csak nem 20 milliárd euró gyorsan elérhető, a helyreállítási alapnál 10 milliárd euróról van szó. A május végi politikai megállapodás után mindezek 92%-a a jelen pillanatban már használható. Erről beszélt rádiónknak a Portfolio.hu újságírója. Szabó Dánielt hallják.
6: Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Körülbelül 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis átcsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Ott különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak. A Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk a háztartások energetikai fejlesztéseit tartalmazó pályázati csomagot, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése.
0: Július 1.

0: Től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok.
1: Az Európai Unión kívüli vámáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.
0: A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek is támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését.
1: A BKK közleménye szerint 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan idén az utolsó negyedévtől várható. A BKK június 1-én jelentette be, hogy Taxi Track néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átlátható taxizáshoz.
0: Még egy kicsit az utazásról. Változnak a külföldi diákok által vásárolható bérletek használatának feltételei a BKK járatai, méghozzá június 15-től. A külföldi államok diák igazolványaival rendelkező diákok, csak a magyarországi lakcímmel is rendelkezők használhatják közülük a kedvezményes Diák Budapest bérletet. A használat során továbbra is feltétel az EU-s vagy izlandi, liechtensteini, norvég, svájci állampolgárság megléte, de önmagában a külföldi diák igazolvány vagy állampolgárság igazolása a jövőben nem elegendő a kedvezményes bérlet használatához, magyarán a magyar lakcímkártyát is be kell mutatni. Tüzet okoztak egy olajfinomítóban egy drón lezuhanó roncsai az oroszországi Krasznodár területén.
1: A hivatalos tájékoztatás szerint a lángokat néhány óra alatt elfojtották, személyi sérülés nem történt. Az orosz ellenőrzés alá vont zaporizsiai atomerőmű tegnap este a héten másodszor elvesztette külső áramellátását, miután a létesítményben az automatika lekapcsolta a nagy feszültségű távvezetéket. Az erőműben működésbe léptek a tartalékgenerátorok. A történtek okát vizsgálják, az erőmű vezetése értesítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget.
0: Oroszország továbbra sem mutat érdemi rugalmasságot az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
1: A rádiónk által megkérdezett Oroszország szakértő szerint a Kreml döntései torzított helyzetértékelés befolyásolhatja, mert Vladimir Putyin nem a valós fronthelyzet alapján kap tájékoztatást. Úgy véli, az orosz állásponton csak erősebb nyomásgyakorlással lehet változtatni. Rácz Andrást hallják.
2: Orosz oldalon egyáltalán nincsen rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglalni a Donbaszt, Krímet, minden ilyesmit. Na erre már rég nincsen szó. Tehát tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befogyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség. Ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs.
0: 6,3%-kal 2023 márciusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek a termelői árak Japánban a múlt hónapban.
1: Az elemzők előzetesen kisebb mértékű 5,5%-os éves szintű emelkedést vártak májusra. Május volt zsinórban az 51. hónap, amikor a termelői árak növekedést mutattak éves szinten a Szigetországban. Az iráni háború okozta intenzív költségnyomás hatására egyebek mellett a szállítóeszközök, az italok, élelmiszerek, a vegyi anyagok, a kőolaj, a szén, az elektromos gépek, a gyártógépek, illetve a fémtermékek ára egyaránt erősödött.
3: Tőzsde hírek.
0: Ázsiában a japán tőzsde emelkedni tudott, igaz mindössze 1%-ot, 64.217 ponttal a Nikkei záróértéke, Hongkong 7%-kal gyengül, Shanghai 2%-del, India 2%-os pluszban, a dél-koreai tőzsde 4%-kal, a szingapúri 6%-kal emelkedett. 1,1552 az euró-dollárra szembeni árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 4%-kal megy felfelé, a német DAX gyakorlatilag stagnál, a francia CAC-kal 4%-os pluszban, az olasz tőzsde 8%, a spanyol 7%-os emelkedésben. Idehaza 9%-os pluszban a BUX 133.446 ponton, 1.913.000.000 forint a tőzsde forgalma. A MOL 3,8%-kal drágul, 3.946 forinton, az OTP 8%-os emelkedésben 40.470, a Richter 1%-kal gyengül 11.810, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2.680 forinton jár. Elkezdett némileg erősödni a forint, most 355 forint 70 filléren az euró árfolyama.
3: Időjárás jelentés.
1: 1982-ben ezen a napon, június 11-én mutatták be Steven Spielberg állítása szerint azóta is egyik kedvenc filmjét, az E.T.-t, amely hát arról szól, hogy egy földön kívüli érkezik mindenféle érdekes körülmények között a földre, és egy kicsit itt marad velünk, és egy kicsit beletanul, belelát az élet viszonyainkba, mármint ami az embereknél jellemző. Ebben a filmben szerepel még gyerekként Drew Barrymore, és hát csinos kislányként Erika Eleniak, mindketten szőkék, és hát eltérő karriert futottak be. Egy kicsit a matekról, mert ugye mégiscsak gazdasági témákkal foglalkozunk. A film költségvetése 10 millió dollár környékén állt meg, mármint a gyártás, a bevétel 793 millió dollárt produkált. Azért én azt gondolom, hogy ezeket a szorzókat bármilyen üzletnél még a szervezett bűnözésből is meg irigyelhetik, szóval mindenképpen kiemelkedő teljesítmény. Na hát, ha már E.T. szóba került, az időjárás az kevésbé lesz földön kívüli, inkább olyan nagyon földi lesz nálunk, a nyárra jellemző 20 és 26 fok közötti értékekkel, sok-sok-sok napsütéssel és kevés esővel.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Több legyet üt egy csapásra a kormány az uniós pénzekkel. A 16,4 milliárd euró felszabadítása a magyar költségvetés 15%-át jelenti ebben az évben. Ennek egyik része a kohéziós alap, amelyből 12,5 milliárd euró már elérhető, sőt már el is költötte a kormány. Ugyanakkor a gyermekvédelmi törvény és a menekültügyi rendszer miatt további mintegy 700 millió euró még függőben van. A helyreállítási alap egy speciális eset, itt ugyanis szigorúak a feltételek és a határidők, mivel a tagállamok közösen vették fel ezt a hitelt. Az uniós pénzekről Szabó Dániellel, a Portfolio.hu újságírójával Kovács Gergő beszélgetett.
2: A miniszterelnök szerint 16,4 milliárd eurónyi uniós pénz válik elérhetővé ősztől a feltételek teljesítése esetén. Na most 2021-ben kezdődött a mostani uniós költségvetési ciklus, és itt nagyon sokféle fajta uniós pénzről van szó, ezért kezdjük is az legelején ennek a tisztázását. Ha minden forrást gond nélkül megkaptunk volna, mennyi lett volna elérhető támogatás és mennyi hitel formájában ez idő alatt?
3: Magyarország két keretből számíthatott jelentősebb összegre. Az egyik a jól ismert kohéziós források csoportja, amit mindenki ismerhet, aki jár az utcán, és látja ezeket az Európa itt épül új Széchenyi terv és egyéb kék plakátokat, ahol van valamilyen érthetetlen kód, hogy GINOP nem tudom én hány száz pont, kettő pont valami, és ezeknél ugye mindig fel vannak tüntetve ilyen nagyon nagy forint összegek. Na ebből a 2021-2027 közötti 7 éves költségvetésben 21,7 milliárd euró járt volna Magyarországnak, amiből 2023-ban még az előző kormány az igazságügyi reform teljesítésével 12,5 milliárd eurót már kiszabadított, és ez egészülhet most ki további 6,4 milliárd euróval. Ez összesen 18,2 milliárd euró, vagyis papíron még 2,8 milliárd euró maradna a teljes kohéziós keretből, amihez Magyarország nem fér hozzá. Itt pedig az a rossz hírem van, hogy 2,1 milliárd euró már teljesen elveszett, ugyanis az Európai Uniónak van egy csúnya adminisztrációs szabálya, aminek az a lényege, hogyha befagyasztanva tartanak forrásokat, akkor azok az összegek, amelyekre a kormány nem tud kötelezettséget vállalni, két év után elvesznek. Ezzel azt akarták ösztönözni, hogy a hasonló jogállamisági vitákban vagy technikai jellegű a programok jogi, gazdasági megvalósíthatóságánál jelentkező problémákat minél előbb próbálják megorvosolni a tagállamok, de itt végül is ebben két évben, 2024-ben és 2025-ben 1,08 milliárd eurót Magyarország véglegesen elveszített, ami semmilyen módon nem lesz már helyreállítható, és a fennmaradó 680 millió eurós keretben van két olyan politikailag kényesebb ügy, amelyeknek a rendezéséről még egyelőre nem egyeztek meg a felek. 650 millió eurót a gyermekvédelminek nevezett, egyébként ugye a sajtóban sokszor homofób törvényként emlegetett jogszabálynak az átírása jelenteni, és van egy további mintegy 30 millió eurós felett, ami nem tűnik nagynak, ez pedig a menekültügyi rendszer hibáihoz kapcsolódik. Itt tulajdonképpen azt kellene orvosolni, hogy Magyarországon a menedékjogi kérelmeket bárhol az ország területén, bármelyik határon be lehessen adni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az engedélyeket le kell futtatni, de Magyarország továbbra is dönthet úgy, hogy senkit nem enged be az országba. És a másik nagy keret ebből a 16,4 milliárd euróból, az 10 milliárd euró, az a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz nevezetű alaphoz kapcsolódik. Ezt ugye a Covid-járvány idején hozták létre, amihez közös hitelfelvételt alkalmaztak a tagállamok, és éppen ezért a nagy befizető országok kérésére, akik egyébként ugye a jobb hitelminősítésük és kedvezőbb kötvényhozamaik miatt nagyon jobban kitettek ennek az eszköznek, kérték azt, hogy nagyon szigorúak legyenek a jogállamisági, korrupcióellenes és átláthatósági elvárások ezeknél a forrásoknál. És itt az előző Orbán Viktor vezette kormány vállalta azt, hogy különböző jogi reformokat végrehajt, ennek volt része a már említett igazságügyi reform is, valamint a mostani Magyar Péter vezette kormány által a parlament elé beterjesztett jogszabálycsomag is. És a helyreállítási alapnál az fontos még tisztázni, hogy ez nem úgy működik, mint ez a kék plakátos Európa itt épül forráskeret, hanem itt utólagos kifizetések vannak, és éppen ezért egy nagyon szigorú határidőt szabtak, hogy a közös hitelfelvételnél pontosan annyi hitelt bocsásson ki az Európai Unió a tagállamok egységes képviselőjeként, amennyire valóban szükség van, és ezért itt a projektnek 2026. augusztus 31-ig be is kell fejeződni. A mostani politikai megállapodás két részre szedhető, hogy egyrészt vannak azok a jogi korrupcióellenes intézkedések, amelyek az integritás hatóság megerősítését tartalmazzák, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, valamint egyéb korrupciós átláthatóságos segítő lépéseket követelnek, valamint egy beruházás beruházási listát is le kell adni az új kormánynak, amit már egyébként az Európai Bizottságnak el is küldtek, aminek a tartalmának egyeznie kell a helyreállítási alap célkitűzéseivel. Ez lényegében a zöld átállást, az egészségügyi ellátórendszereknek a megerősítését, valamint a gazdasági ellenálló képesség növelését jelentik.
2: Na most ezeknek a teljesítésével, ezek után még pluszban le tudunk hívni forrást, tehát mi az, ami már most jön pénz, ami már blokkolt forrás, de már hozzáférünk így a politikai megállapodás után, és mi az, ami még ezek a feltételek után válik elérhetővé?
3: A mostani politikai megállapodás az ugye csak akkor fogja ezeket a forrásokat ténylegesen felszabadítani, amikor a vállalt jogszabályokat kihirdette a magyar kormány, valamint ezt az említett helyreállítási tervet. A kormány beterjeszti az Európai Bizottságnak, az megvizsgálja és elfogadja. Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye, mint említettem, 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, sőt, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Itt a projekteknek a megvalósítása zajlik, és folyamatosak a kifizetések, és a most megnyíló szeletről körülbelül ugye 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis a meglévő, a helyreállítási alappal egyező célú, tehát a zöld átállás, energetikai fejlesztések, az egészségügyi ellenálló képesség és különböző társadalmi rendszereknek a fenntarthatóvá tétele miatt rácsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Azért, mert ugye van ez a szűk határidő, nem lenne idő arra, hogy elkezdjenek mondjuk beruházásokat, infrastruktúrális fejlesztéseket megvalósítani. Így a kohéziós programban tulajdonképpen a felzárkóztatási uniós forrásokból már előfinanszírozott vagy kész projekteket sorolnak át a helyreállítási alapban ebben a módosított tervben. Így végül is a becslések alapján körülbelül egy 7,5 milliárd eurónyi keretet írhat majd ki az új kormány ennek az eszközkészletnek a keretére. A helyreállítási alapnál egy speciális helyzet van. Ott augusztus 31-ig mindent be kell fejezni, így itt különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak. Itt tulajdonképpen az lesz a vállalt beruházás, amit teljesíteni fognak, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk háztartások energetikai fejlesztéseit, például mondjuk szigetelési programokat tartalmazó pályázati csomagot, feltőkésítik a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy ezt az alapot ő finanszírozni tudja, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése. Az eddigi tapasztalatok alapján, más uniós tagállamok is használnak ilyen speciális alapokat, általában 2030-as projektzárási határidőt szoktak adni, vagyis addig nem csak hogy a projekteknek a kiírásával, hanem a pályázatok végrehajtásával és a kifizetésekkel is végezni kell majd.
2: Van egy dolog, amiről még nem beszéltünk, ez pedig a szép hitel, ami hát egy ilyen védelmi alap, vagy védelmi hitel. Ezzel mi a helyzet? Tehát ezt lehívjuk, reális cél, hogy lehívjuk, vagy ez most inkább háttérbe szorul? Van-e már, amit erről tudni lehet?
3: A szépítel esetében nincsen nagyon szigorú határidő a jelenlegi kormány előtt. Azt viszont tudjuk, hogy ezt a forrást igénybe akarják venni. 16,2 milliárd eurónyi az a szelet, ez nagyjából 6300 milliárd forintnak felel meg, amit az Európai Bizottság Magyarország számára elérhetővé tett. Az előző kormány beadott ugyan egy tervet, ami 17,3 milliárd eurónyi forrást akart ebből lehívni. Itt volt egy túlvállalás, hogyha bizonyos beruházások, akár mondjuk a hadsereg fejlesztésénél egyes közbeszerzések, az infrastruktúrai projekteknek egy részét nem fogadja el az Európai Bizottság, akkor legyen mozgástér a módosításra. Viszont Magyarország az egyetlen tagállam, amelyiknek a széfhitelhez kapcsolódó védelmi tervét még egyáltalán nem fogadta el az Európai Bizottság, és Ormán Anita a Globsec fórumon már jelezte is, hogy éppen ezért megvizsgálják a tervet, átírják és újra be fogják adni az Európai Bizottságnak. Így nem tudjuk még pontosan, hogy a 16,2 milliárd euróban mekkora összeget akarnak lehívni. Viszont egy jogi akadály elhárulhat, hogyha a politikai megállapodásban vállalt jogállamisági reformokat az új kormány végrehajtja, ugyanis mivel itt is közös az Európai Unió által felvett hitelből finanszírozott eszközről van szó, azok a korrupcióellenes átláthatósági intézkedések, amelyek a helyreállítási alapot és a kohéziós forrásokat is fogva tartották, elvárásként szerepel itt is. Hogyha ezeket megoldják, akkor a széfhitelnél a pénzek lehívásánál minden akadály elhárulhat, hogyha megfelelő védelmi tervet ad le a magyar kormány.
2: Na most mindezeket egyben nézve, tehát a kohéziós pénzeket, a helyreállítási alapot, és akkor még csapjuk hozzá a széfhitelt is, ezeket, ha összeadjuk, azért egy jókora pénzösszeget látunk. Ez a költségvetéshez mérve nagy sikernek számít, nagy tételnek számít?
3: Összesen akkor 45 milliárd eurót, kicsit több, amiről beszélünk. Ez azért egy jelentős tétel, hogyha jelenlegi 365 forintos euró árfolyammal számolunk, akkor 16.450-16.500 milliárd forint közötti összeget fogunk kapni. Pusztán, hogyha csak a 16,4 milliárd eurót nézünk, már az is a magyar költségvetés közel 15%-át jelenti ebben az évben. Hogyha teljes összeget nézzük, akkor az már ugye ennek a nagyjából háromszorosát jelenti, ami azt jelenti, hogy 39%-át jelenti a költségvetésnek. Viszont arra figyelni kell, hogy a kohéziós források esetében nem azonnali a lehívás, valamint a helyreállítási alap esetében is, ahogy ez a gazdaságban megjelenik, és kifejtheti a multiplikátor hatását, az is több év lehet a speciális alapok miatt. A SZÉF esetében pedig ugye egy ilyen 2035-ös átadási határidő szerepel, ez egy puha határidő, tehát ettől el lehet térni, lehet korábban és később is befejezni a projekteket, azért egy jelentős eltolódást várhatunk a következő 10 évre. Úgyhogy pénzforgalmi szempontból a magyar költségvetésnek ez egy könnyítést jelenthet, de nem azonnali a hatás időben elnyújtott, valamint a már meglévő vállalások miatt azok már amúgy is mentesültek az államadósság számítási szabályok alól.
1: Szabó Dániát, a Portfolio.hu újságíróját hallották. 10 óra 25 perc van, 5 perc múlva fél 11-kor mondjuk el a legfrissebb információkat a Reggeli Monitor végén, de előtte még egy kulturális hír.
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
2: Ma 44 éve telefonált haza E.T. 1982. június 11-én érkezett meg a tengeren túli mozikba az E.T. a Földön kívüli, ami a filmtörténet egyik legsikeresebb alkotása, és 4 évtized után is a popkultúra megkerülhetetlen kultklasszikusa. A szeretetre méltó idegen lény és egy kisfiú különös barátságát bemutató történetet a rendező Steven Spielberg gyermekkori traumája, a szülei válása inspirálta. Az elsőkörös pályafutása alatt minden idők legtöbb bevételét termelő filmje lett, ezzel túlszárnyalta az első Star Wars-t. Az Akadémia 9 Oscar-díjra jelölte, köztük a legrangosabb elismerésekkel, mint a legjobb film, rendező és forgatókönyv. Végül 4 kategóriában nyert, de ezek John Williams zenéjén kívül technikai elismerések voltak. Érdekesség, hogy E.T. arcát Albert Einstein, Carl Sandburg költő és egy mopsz kutya vonásainak felhasználásával tervezték meg, hangját pedig elsősorban egy Pat Welsh nevű idős hölgy szolgáltatta, aki napi 2 doboz cigarettát elszívva meglehetősen egyedi orgánummal rendelkezett. Az ő hangját keverte össze Ben Burtt hangtervező 16 további emberi és állati hanggal, többek között Spielbergével, Debra Winger színésznőjével, mosómedvékével, tengeri vidrákéval és a saját megfázással küzdő felesége horkolásával.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mavis.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját, Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árok után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxi szervezetek is támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését. A BKK közleménye szerint a tavaly január 1-én életbe lépett fővárosi taxirendelet, amely szerint a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára, szóval mindez lehetővé teszi a digitális taxaméter bevezetését. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan az idei utolsó negyedévtől indul el. A BKK június 1-én jelentette be, hogy Taxi Truck néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz. Tüzet okoztak egy olajfinomítóban egy drón lezuhanó roncsai az oroszországi Krasznodár területén. A hivatalos tájékoztatás szerint a lángokat néhány óra alatt elfojtották, személyi sérülés nem történt. Az orosz ellenőrzés alá vont zaporozsiai atomerőmű tegnap este a héten másodszor elvesztette a külső áramellátását, miután a létesítmény az automatika lekapcsolta a nagy feszültségű távvezetéket. Az erőműben működésbe léptek a tartalék dízelgenerátorok. A történtek okát vizsgálják, az erőmű vezetése értesítette mindenről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget.
0: Tőzsde hírek.
3: 1,1%-kal erősödik a BUX 133.691 ponton, 2 milliárd 729 millió forint a tőzsde forgalma idáig. A MOL 3,8%-kal drágul 3.944 forinton, az OTP 1,5%-os emelkedésben 40.740, a Richter 9,1%-kal csökkent 11.710, a Magyar Telekom 7,1%-os mínuszban 2.688 forinton. A kezdeti emelkedés után mínuszba ment át a 4IG, amely 1,1%-kal gyengül 2046 forinton. Erősödnek viszont a Waberers részvények 1,7-del 4890 forinton jegyzik őket. Drágul az Autovallis 3-del 148 forint 50 fillérem. Egy komolyabb 4,5%-os mínuszban viszont az Opus 380 forinton jár. Az euróért 355 forint 40 fillért kell adni. Európában 1/10, illetve 1,1% közötti a tőzsdék erősödésének mértéke, a német DAX most 24.226 ponton jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1539. Csökken a kőolaj 1%-kal, 92 $08 a Brent, az amerikai könnyolaj 89 $13 jár.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Esőre csak északkeleten, illetve a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk, több helyen erős lesz. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12-19 fok közé hűl le a levegő. 10 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 11 órakor várjuk Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a reggeli monitor. Az adást Kecső Richárd szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József hozta össze, míg a technikusunk Jobbágy Róbert volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor már Szemszűcs Péter várja Önöket a legfrissebb gazdaság és persze a legfrissebb futball VB információkkal. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli monitor! Hír és elemző műsor a 94.2-n! Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal! A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de...

Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját, Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézetet. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítanak fel. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek is támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését. A BKK közleménye szerint 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől indul. A BKK június 1-én jelentette be, hogy TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz. Ellentétes a nemzetközi joggal, Törökország szerint az a Franciaország és Ciprus közötti megállapodás, amely lehetővé tenni, hogy francia csapatok állomásozzanak a szigeten. Ankara szerint a lépés megváltoztatja a sziget törékeny egyensúlyát és nem veszi figyelembe a ciprusi törökök akaratát és jogait. Catherine Vautrin, francia védelmi miniszter és ciprusi kollégája Vasilis Palmas hétfőn írt alá megállapodást annak lehetőségéről, hogy csapatokat állomásoztathasson Párizs a földközi tenger harmadik legnagyobb szigetén. A megállapodás terveit már áprilisban bejelentették Emmanuel Macron, francia elnök ciprusi látogatása alkalmával. Kuba ne próbáljon olyan fegyverrendszerekhez hozzájutni, amelyek elérhetik az Egyesült Államok területét vagy a Guantanamo-i bázist, ezt üzente a szigetország vezetésének az Egyesült Államok hadügyminisztere. Pete Hegseth a kubai Guantanamo-öbölben működő amerikai haditengerészeti támaszponton tett látogatást. A miniszter ugyanakkor azt mondta, Washington továbbra is reméli, hogy a jövőben javulhatnak a kapcsolatok a kubai vezetéssel.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 133.749 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,3%-kal erősödött 3.924 forintra. Az OTP 1,9%-kal került feljebb 40.910 forintig. A Richter 9%-kal csökkent 11.710 forintig. A Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2680 forinton áll. A Bitcoin 2,3%-kal erősödik, 62.881 dolláron és 19 centen áll. Az Ethereumot 1658 dolláron és 98 centen jegyzik jelenleg a világpiacon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 63 fillér, egy amerikai dollár 308 forint 39 fillér, egy svájci frank 385 forint és 38 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forintba és 59 fillérbe kerül, a cseh korona árfolyama 14 forint 70 fillér, egy angol fontért 412 forintot és 12 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon.

0: Nyugat-európai bőrzéken optimista a hangulat, a londoni FTSE 6-tized, a párizsi CAC-ot 0,4%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,1%-kal teszi ugyanezt. A milánói bőrze 9-tized, Madrid 0,8%-kal áll a pozitív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órás napsütés várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul majd, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: belé szeretnék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Szép napot mindenkinek! Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. június 11-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban az anafilaxiás sokról beszélgetünk. Mi ez a betegség, illetve arról, hogy hogyan menthetjük meg a gyerekeinket egy életveszélyes helyzettől? Egy ilyen diagnózis után mennyire változik meg egy család teljes működése? Miben segíthet az EpiPen, és milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad várni vagy bizonytalankodni? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk tehát ma itt az Egészségkód. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent úgy elengedni reggel a gyermekünket az óvodába vagy az iskolába, hogy egyetlen falat étel is akár életveszélyes állapotot okozhat? Mennyire vannak felkészülve ma Magyarországon az oktatási intézmények egy anafilaxiás vészhelyzet kezelésére? És vajon tudnánk-e, hogy mit kell tenni mi magunk, hogyha valaki mellettünk kap hirtelen súlyos allergiás sokkot? Az anafilaxia ugyanis percek alatt életveszélyes állapothoz vezetett, és erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Fináli Magyar Judit, pszichológus, az anafilaxiás allergiásokért egyesület alapító tagja, aki szakemberként és édesanyaként is személyesen érintett a témában. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Induljunk onnan, hogy különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár daráscsípés is kiválthat súlyos esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót, és az, amit említettem, ez a bizonyos anafilaxiás sok váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, igen, hogy ők maguk vagy a családtagjuk érintett lehet ebben, és említettem, hogy te magad is érintett vagy ebben. Megvan az a pillanat, amikor először szembesültetek azzal, hogy a kislányod allergiája nem egyszerű érzékenység?
2: Igen, igen, neki nagyon pici korától voltak tünetei, de nem tudtunk, hogy mivel állunk szemben. És igazából, amikor az első rosszul léte volt, még akkor se tudtuk, hogy ez mennyire veszélyes állapot volt tulajdonképpen, hanem elvittük a kórházba egy tojásevés után, amikor nagyon furcsa letargiába esett, így elaludt, pedig nem rékkelt föl, még 15 hónapos volt, és csalánkiütéses lett, és aztán került később kivizsgálásra, és tudtuk meg, hogy ez egy vérnyomáseséssel járó állapot volt, ami nagyon veszélyes volt. Szerencsére ott kijött magától ebből az állapotból, ami csecsemőknél gyakoribb, hogy így ki tudnak jönni belőle a gyerekek, és utólag tudtuk meg egyébként, hogy ez mennyire egy veszélyes helyzet.
1: És érdekes, amit mondtál, hogy igazából csak máshogy viselkedett, mint szokott. Ugye?
2: Igen, nem olyan volt, mint sokszor a filmekben, hogy óriásira feldúzzadtak a szemei, igen, és az arca,
1: ezt akartam,
2: hanem olyan volt, mint aki egy picit ilyen részeges, picit vérben úsztak a szemei, úgy ledőlt, és úgy már egy picit beszélt, és olyan elmosódott volt a beszéde, és aztán ilyen piros kisebb kiütések lettek az arcán, tehát nem volt ez a nagyon látványos rosszulét. Aztán vérvétel és egyéb vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon súlyos allergiája van tojásra, és később kiderült, hogy egyéb élelmiszerekre is, abból több mindent már kinőtt, a földi mogyoró az, ami megmaradt, és a tojás.
1: Egyébként hogyan reagáltatok rá szülőként? Mert először az ember nem is tudja, hogy mivel szembesül, nyilván aggódik, de lehet, hogy nem pánikol, hiszen nem is tudja, hogy milyen súlyos
2: így
1: az,
2: van,
1: az a
2: így
1: helyzet.
2: Van. Valóban elég későn esett le azt, hogy mivel állunk szembe, sokáig nem is volt még életmentő injekciónk, epipenünk, mert olyan pici volt, hogy ahhoz a testsúlyhoz akkor még nem adtak ki epipent, ezt az autóinjektort, amiben adrenalin van, ami egy életmentő eszköz, amit bárki tud használni, tehát ez nem kell orvosi szakértelem. Semmi tudás nem volt igazából akkor azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen kisgyereket hogy kell felnevelni. Nagyon-nagyon egyedül éreztük magunkat így a férjemmel ebben az egész helyzetben.
1: Ez tíz évvel
2: egyébként
1: történt.
2: Pont ma hozta fel a Facebook az emléket, hogy 2010-ben volt az első vizsgálat, ahol vért vettek a kislányomról, és a fotókat felhozta a telefonom, szóval pont egy ilyen évforduló is van.
1: Érdekes, és azt mondod, igen, hogy azóta nagyot változott
2: nagyon,
1: a
2: nagyon,
1: világ.
2: Nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán azóta, és nagyon sokkal több tudás van már arról itt az országban, hogy mit jelent felnőni anafilaxiás allergiával, ami hát sajnos egy tragédia következtében történt. Sajnos az kellett ahhoz, hogy egy elsős kisfiú életét veszítse, és ezután álltak össze szülők köztük én is, és alapítottuk meg azt az egyesületet, amit a bevezetőben mondtál, igen, az anafilaxiás allergiásokért egyesületet, amit tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen tragédia elő, hiszen itt egy rendszer szintű hiba történt. Nagyon sok területen láttuk azt, hogy nincsen tudás, és hogyha van tudás, ez a legfontosabb, és ismeret, akkor elkerülhető egy ilyen tragédia.
1: Mert hogy ez egy iskolában történt, itt érintett volt, vagy érintettek voltak pedagógusok ebben, a szülők nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tudtak erről a helyzetről.
2: Igen, nagyon kérdéses, hogy mennyire volt tájékoztatva, hogy ebben nem szeretnék állásfoglalást, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy nem volt ott a gyermeknél az adrenalin autóinjektor, közben lehetett tudni, hogy allergiás, a tanárok sem voltak felkészülve, és valószínűleg a szülő sem arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.
1: Hogyha a ti esetetekre visszatekintünk, a 10 évvel ezelőtti esetetekre, szülőként mi volt a legijesztőbb ebben az időszakban?
2: Hát én még ilyeneket kérdeztem először az allergológus orvost, hogy az ilyen gyerekek felszoktak nőni, meg járhatnak közösségbe, szóval nagyon sok mindenre tünetelt a gyerekem, és nem tudtam elképzelni, hogyan tudom elengedni a kezét, mert ugye ez egy olyan állapot, ami az egyént érinti, de nagyon nagyban függ a közösségtől, hogy tud-e jól működni, vagy sem. Tehát nagyon-nagyon függ a környezet hozzáállásától az, hogy biztonságban lehet-e egy adott ember, aki egy ilyen allergiával küzd, ugyanis majd gyakorlatilag teljes életet lehet élni, ezek a gyerekek, vagy akár felnőttek nem betegek mindaddig, amíg a szervezetük nem találkozik azzal az anyaggal, ami nagyon heves immunreakciót vált ki. Ugye ez egy immunbetegség, túl hevesen reagál egy olyan dologra, ami valójában nem lenne veszélyes a szervezetnek, de a szervezet mégis veszélyesként értelmezi. És hogy a környezetnek néhány gesztusa, odafigyelése, elővigyázatossága, néhány plusz dolog úgy, mint mondjuk egy óvodában egy kézmosás, uzsonna előtt, után, egy plusz terítő, egy külön étkészlet, ezek életet tudnak megmenteni olyan szempontból is, hogy akár az egész család nem szakad ki a társadalomból az, hogy otthon kell tartani a gyereket, ezáltal a szülő kiesik a munkaerőpiacról, izolálódik a gyerek, nem fog tudni később a társadalomba integrálódni, tehát minden szempontból kiszolgáltatott a környezetnek az a gyerek, aki ilyen nehézséggel küzd, ugyanakkor elég kevés, de konkrét és nem túl bonyolult elővigyázatossággal és odafigyeléssel a környezet nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy megszületik egy ilyen diagnózis, utána mennyire változik meg egy család teljes működése?
2: Hát állandóan előre kell gondolkodni, tehát nem lehet spontán étkezni, spontán jönni-menni a világban. Mindig van egy ilyen úgynevezett hipervigilancia, tehát állandóan készenléti helyzetben van az emberi idegrendszere, mert hogy folyamatosan monitorozzuk a környezetünket. Ezt sok szülőtársal megbeszéltük, hogy ez bizony így van, és később utána olvastunk szakirodalomban is, mert külföldön van ennek akár pszichológiai szempontú szakirodalma is, és egy bizonyos szorongás szint, ez a helikopter szülőség, ez jelen van, de hogy ez bizonyos szintig adekvát ebben a helyzetben, mert valójában tényleg egy állandó készenléti állapotot jelent az, hogy az ember, ha leül egy padra, megnézze, hogy nincs ott valami morzsa, amit el kell söpörni, vagy egy kis törlőkendővel letörölni, vagy ha moziba megy, megnézi, hogy mellette nem rágcsálnak-e mondjuk földi mogyorót.
1: Hát mondjuk egy gyerek,
2: vagy egy játszótéren a homokozóba egy szülő elkezdi bontogatni a mogyorót, vagy akár van, aki tej, tojás allergiás, és akkor ott a morzsák. Nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy kis csalánkiütések megjelennek a játszótéren a gyerekek arcán, és akkor ugye egyből figyeljük, hogy na ebből lesz egy súlyosabb allergia, vagy egy enyhe reakcióról van szó, tehát egy állandó figyelés, és nyilván, amikor közösségbe kerül a gyerek, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy 25-30 gyerek között hogy tudják követni ilyen szorosan a gyereket.
1: De azt mondod, hogy akkor ez megoldható.
2: De hogy megoldható, fel kell rá készülni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg legyen tájékozott az a közösség, a gyerekek, a szülőtársak, és főként a pedagógusok, de azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy tudás, és egyébként ez is az egyik fő célja az egyesületünknek, ez a tájékoztatás, a lobby tevékenység és a szülői érdekképviselet.
1: Említetted a játszóteret, és említetted az óvodát, iskolát, de ott a bevásárlás, a vendégség, a szülinap, a nyaralás, így tehát van, rengeteg élethelyzet, a mindennapokat, ez milyen szinten befolyásolja?
2: mindig előre kell gondolkozni. Tehát ha vendégségben megyünk, akkor általában meg szoktuk kérni, hogy azért porszívózzanak ki, szellőztessenek, és rakják el a szekrénybe azokat az élelmiszereket, amik veszélyesek lehetnek. Ha ott megkínálják a gyereket, akkor általában előre egyeztetünk, hogy milyen összetevőkből készülhetnek, de sokszor mi magunk viszünk előre csomagolva ételt.
1: De ezt nyilván a kislányod tudja.
2: Tehát, igen, hogy persze, egy idő után ő ebben már... nőtt bele, hogy ő nem eszik bele más ételébe.
1: Igen, erre gondoltam, hogy a gyerekek egy idő után ezt már önmaguk csinálják, tehát nem feltétlenül a környezettől várjuk el, hogy ő rájuk figyeljenek.
2: Igen, de sokszor egyébként teljes jó szendékkal szeretnének neki főzni, sütni, és ilyenkor is van, hogy még a fűszereket is átolvassuk. Most volt például egy születésnapi zsúrban a kislányom, és mindent tudott enni, amit ott készített a barátnőjének az édesanyja, de ahogy megnéztük együtt a fűszerektől kezdve az összes hozzávalót, hogy az mit tartalmaz, és így előre egyeztetve végül is nem volt semmi gond, és tudott tenni.
1: Szakemberként, pszichológusként hogyan látod, milyen lelki terhet jelent ebben a folyamatos készenlétben élni, és attól, hogy te szakember vagy, könnyebb volt esetleg?
2: Nagyon megterhelő mentálisan, tehát
1: még így is.
2: Igen, és a szakirodalom is azt írja, hogy ugye ez egy krónikus állapot, és nincs vége tulajdonképpen, és ezért nagyon hosszú távú stresszt és szorongást okoz, de hogy mert szükség van egy bizonyos mértékig, de azért, ha ez túlzás lesz, és már a funkcionálást rontja, akkor nagyon fontos pszichológushoz fordulni, és most már szerencsére van is egy olyan pszichológus Budapesten, aki kifejezetten erre szakosodott, és anafilaxiás allergiások gyerekeknek, allergiásban érintett gyerekeknek és szüleiknek a támogatást, hogyha arra szükség van, a kezelőorvosra egyeztetve szokták látni, vagy akár nyilván maga a szülő is kérheti a konzultációt. Hogyha úgy érzi, hogy olyan erős már a szorongás benne vagy a gyermekben, ami akadályozza a mindennapokat, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni. Én nagyon sokáig nem is vállaltam szülőtámogatást, mert felmerült, hogy mint pszichológus én is csinálhatnék ilyet, de mivel én érintett vagyok, és nagyon be tudok vonódni ebbe a témába, nyilván én ezt nem vállaltam, hanem inkább szakirodalomban, edukálásban veszek részt, a szülősegítést és a gyereksegítés az pedig egy képzett, erre képzett pszichológus végzi.
1: Azt jobban el tudjuk képzelni felnőttként, vagy akár szülőként, szülőtársként, hogy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan küzd meg egy szülő egy ilyen helyzettel, de a gyerekek hogyan dolgozzák fel azt, hogy bizonyos helyzetekben másképp kell működniük, mint a társaiknak? Mm-hmm.
2: Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, hogy mikor kap diagnózist, hogy a környezete mennyire elfogadó. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nálunk a tágabb család is nagyon körültekintő, és átálltak arra, hogy bármikor föl tudunk ugrani, és mindig van olyan biztonság a lakásban, mondjuk az én szüleimnél, vagy a férjem szüleinél, ahol biztonságban tudhatjuk a gyereket, és spontán is föl tud menni, illetve már óvodában és az iskolában is elképesztően elfogadóak és odafigyelőek, de azt látjuk így a nagy tágabb szülői közösségben, ugye sok szülővel vagyunk így az egyesületen keresztül kapcsolatban, ahol nagyon komoly nehézségek vannak, sokszor vissza is utasítják a gyerekeket, akár egy óvodából, egy iskolából az állapota miatt nem veszik fel, vagy kizárják bizonyos rendezvényekből. Nagyon szélsőséges helyzetekkel is találkoztunk, volt olyan kisgyerek, akire rá akasztották az EpiPennes táskáját, és még egy ünnepi karácsonyi fotózáson se vehette le, ami azért egy erős stigmatizáció lehet, egy túlzott félelem akár, mert nyilván mindig legyen kéznél az EpiPen, de nem kell rávarni a gyerekre. Uh-huh. Nagyon nehéz olyan...
1: Tehát,
2: olyan...
1: hogy ő attól még érezhesse magát
2: van,
1: gyereknek.
2: Így van, és tényleg olyan közösséget kellett találni, ahol ugye van az a csoport, ahol azt mondják, hogy ugyan már úgyse lesz semmi baja, majd legfeljebb fáj a hasa, vagy hány egyet, az kész, nem. Tehát ez azért egy életveszélyes helyzet. És van a másik oldal, amikor nem mernek a gyerekhez hozzányúlni, mert úristen, bármelyik pillanatban meghalhat, és egy ilyen hihetetlen nagy szorongás van a pedagógusok körében, amit egyébként megértek, de hogy ez sem jó sajnos a gyereknek, hanem valami olyan köztes természetességgel jó azt kezelni, hogy ő egy egészséges, átlagos gyerek, de oda kell figyelni bizonyos helyzetekre. szeretetnél.
1: Tehát előfordul, hogy egy-egy gyereket a beiskolázásnál elutasítanak?
2: Így van, nagyon gyakori egyébként. Nem is tudják sokszor a szülők, hogy egyáltalán bevallják a jelentkezésnél, vagy sem.
1: Vagy csak utólag,
2: vagy utólag mert
1: el.
2: Hogy mi van, ha emiatt nem veszik föl, de egyébként pont a mi egyesületünknek a lobby tevékenysége nyomán 2023. szeptember 1-től bekerült a közoktatási törvénybe, hogy az anafilaxis allergiával élő gyerekeket nem lehet az állapotuk miatt visszautasítani, illetve különleges bánásmódot érdemelnek ugyanúgy, ahogy a diabéteses gyerekek, tehát annak analógiájára.
1: Igen, amikor leültünk beszélni, pont a cukorbetegség
2: így
1: merült
2: van,
1: fel,
2: van,
1: hogy ez egy
2: van.
1: Hasonló állapot, mind a szülők felkészültségét, illetően mind a környezet elfogadását és segítségét, támogatását nézve.
2: Igen, sok tekintetben hasonló, és pont annak mintájára nyújtottuk be mi is a javaslatot a törvény módosításra, és ez meg is született. Ennek ellenére még látunk nagyon súlyos hiányosságokat, és évről évre jönnek visszajelzések, hogy nem körzetes iskolában mondjuk ennek kapcsán utasítanak vissza a gyerekeket.
1: Igen, említettél egy-egy élethelyzetet, amikor mondjuk visszautasítanak egy gyereket, vagy nem mernek hozzáérni. Sok ilyen félreértés van, amelyekkel leggyakrabban találkoznak az érintett családok? Mert tévhit, mert hogy ez tévhit sokszor.
2: Igen, tehát egyik az, amikor összekeverik a, mondjuk az étel érzékenységet az allergiával, ez az, amikor alul gondolják ennek a dolognak a természetét, tehát hogy nem lesz, ugyan már nem lesz nagy baj, ha leveszem mondjuk a tojást a főzelékről, uh-huh. vagy hogyha a levesből kiveszem a borsót mondjuk egy borsó allergiás gyereknél, tehát hogy
1: ezt viszont komolyan kell
2: igen,
1: menni,
2: hogy
1: nem szabad
2: itt nem hasmenés lesz,
1: venni.
2: Meg hányás, hanem egy szisztémás reakció, ami gyakorlatilag a keringés összeomlásával járhat, érintve különböző szervrendszereket, tehát tüdőt, gyomor, bőr és kardiovaszkuláris idegrendszeri tüneteket, de a vége egy anafilaxiás soknak az a keringésre hat, tehát ez tényleg nagyon veszélyes. A másik mondjuk az, hogy nagyon félnek az adrenalin autóinjektortól, ami nem egy orvosi eszköz, hanem átlag emberekre lett tervezve.
1: Olyan, mint egy golyóstoll, aminek...
2: Így van, be kell kattintani, és be kell nyomni a comba. Igazából az nagyon fontos, hogy ennek nincsen negatív szövődménye, ha feleslegesen adtuk be. Azért kell mentőt hívni utána a protokoll szerint, mert egy anafilaxiás sok visszatérhet, és megfigyelés alá kell vonni egy sokban érintett embert. Nem azért, mert az adrenalinnak olyan mellékhatása lenne, ami veszélyes. Ez nagyon fontos. Tehát ha kétségünk van, nem tudjuk eldönteni, hogy beadjuk vagy ne adjuk, akkor mindenképp érdemes beadni, mert azzal ártani nem tudunk, viszont életet menthetünk vele. Tehát ez egy tévhit, hogy úristen, injekciót kell, tűt kell szúrni a gyerekbe, ez valami brutális dolog.
1: Ezek
2: a gyerekek
1: ezeket
2: nagyon
1: kimondani.
2: Megkönnyebbülnek, ha megkapják az injekciót, és hálásak érte.
1: Tehát, ezzel jót teszünk egy ilyen
2: helyzetben. Abszolút, ez nem kérdés. Ezt angolul úgy is mondják, hogy epi first, epi fast. Tehát, hogy először és gyorsan, minél hamarabb kell beadni, mert akkor a leghatékonyabb a hatása.
1: És említetted, hogy ti szülők álltatok össze, és hoztátok létre ezt az egyesületet, ami után a törvénymódosítást is elért, hogyha jól értem. Miért van az, hogy sok ilyen helyzetben érintett szülők tudnak csak lépni, és nem a társadalom más rétegei, akiknek mondjuk akár a törvényalkotás feladata lenne. Nincs meg ez az érzékenység?
2: Nincs meg a tudás, az érzékenység, a motiváció kényelmetlen. Azt gondolom, vagy kikerült nem került be a... Tehát szerintem maga ez a szó, hogy anafilaxia, ez most már az elmúlt években sokkal jobban a köztudatban van. Az első híradóban, amikor erről szó volt, még a bemondónő nem is tudta kimondani, hanem anafilaxia, vagy valahogy teljesen rosszul ejtette ki. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a köztudatban nagyon nem volt jelen ez a dolog.
1: Nem hány volt. Szülő társ állt össze?
2: Uh-huh. Mi 10 vagyunk a csapatban, és köztük van a mi fő doktornénink, a Magyarország, mondhatom, legjobb allergológusa, dr. Csáki Csilla, aki felkarolta az egyesületet, és szakmai vezetőként része, vagy hát a legfontosabb tagja az egyesületnek, és ő képvisel minket, illetve hát nyilván ő adja a szakmai hátteret hozzánk, és 10 szülő állt össze, akik volt, aki azóta elköltözött külföldre, vagy lemorzsolódott, voltak újak, akik bejöttek, de úgy nagyjából ez egy ilyen 8-10 fős csapat, akik aktívan, tevékenyen részt vesznek gyakorlatilag napi szinten az egyesületi működésben.
1: Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judit pszichológussal, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával. Mai témánk az allergia, illetve azon belül is annak súlyos életveszélyes foka. Most megnézzük, hogy pontosan mi történik a szervezetben egy anafilaxiás sok során, hogyan lehet felismerni a veszélyt, mit kell tenni vészhelyzetben, és vajon mennyire felkészült ma Magyarország az ilyen helyzetek kezelésére, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézetet. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ellentétes a nemzetközi joggal, Törökország szerint az a Franciaország és Ciprus közötti megállapodás, amely lehetővé tenné, hogy francia csapatok állomásozzanak a szigeten. Ankara szerint a lépés megváltoztatja a sziget törékeny egyensúlyát, és nem veszi figyelembe a ciprusi törökök akaratát és jogait. Catherine Vautrin, francia védelmi miniszter és ciprusi kollégája Vasilis Palmas hétfőn írt alá megállapodást annak lehetőségéről, hogy Párizs csapatokat állomásoztathasson a földközi tenger harmadik legnagyobb szigetén. A megállapodás terveit már áprilisban bejelentették Emmanuel Macron francia elnök ciprusi látogatása alkalmával. 1800 milliárd dolláros vállalatértékeléssel számol a SpaceX a holnap esedékes tőzsdei debütálás előtt. Az Elon Musk által alapított vállalat tavaly kevesebb, mint 19 milliárd dollár árbevételt ért el, miközben továbbra is veszteségesen működött. A kibocsátási ár részvényenként 135 dollár, az összes bevonandó forrás pedig megközelíti a 75 milliárd dollárt.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 133.599 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3,2%-kal erősödik, 3.920 forinton áll, az OTP 1,9%-kal került feljebb 40.900 forintra. A Richter 1,1%-os mínuszban 11.690 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal csökkent 2.690 forintra. A Masterplast 2710 forinton stagnál, a Forage egy 1%-kal erősödik, 2050 forinton áll. 3%-kal jött feljebb a Rába, 2500 forintra, az Opus 4,5%-ot csökkent, 380 forinton jegyzik jelenleg. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 355 forint és 60 fillér. Egy amerikai dollár 308 forint, 32 fillér, egy svájci frank 385 forint és 37 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. A párizsi CAC 40 6,1, Milánó 1%-kal erősödik, a madridi IBEX 9,1%-kal jött feljebb.
0: Időjárás jelentés.
3: Alapvetően napos, derült idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet délután 20 és 26 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Ez itt még mindig az egészségkód, amelyben mai témánk az allergia, illetve annak súlyos, akár életveszélyes foka. Vendégem a stúdióban pedig Finári Magyari Judit, pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület tagja, aki azon túl, ahogy beszélgettünk róla, hogy szakember, érintett is, hiszen egy 11,5 éves érintett kislánynak az édesanyja, és hát ti álltatok össze több szülőtárssal, és hoztátok létre ezt az egyesületet, és hát beszéltünk arról, hogy mit nevezünk anafilaxiának, illetve hogy miben más ez, mint egy hagyományos allergiás reakció, de egy picit hozzuk közelebb azokhoz, akik ezzel egyébként szerencsés módon még nem találkoztak. Milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad bizonytalankodni, vagy nem szabad várni?
2: Igen, tehát vannak enyhébb tünetek, mint enyhe csalánkiütés, mondjuk a száj körül az arcon, vagy a végtagokon, a törzsön, tüsszögés, torokkaparás.
1: Ezek ilyen első jelzések,
2: ugye? Akár pollen első jelzések, igen. És amikor nagyon erős hasi fájdalom, ilyen nagy volumenű erős hányás lép fel hirtelen egy étel elfogyasztása után viszonylag hamar, amikor az egész testet érintő nagyon erős ödémes csalánkiütés van, ami nagyon viszket és nagyon fájdalmas tud lenni, amikor bedagad belül a szájban a nyálkahártya, a nyelv, a torok elkezd szorulni, egy gombóc érzet van, sokszor rekketté válik az ember, mert nem tud rendesen beszélni, levegőt venni, akkor egy ilyen nagyon erős, ilyen asztmás, hörgő, ilyen tüdő, légúti tünet is kialakulhat, amikor nem kap jól levegőt.
1: És hát bocsánat, muszáj vissza utalnom a ti esetetekre,
2: igen,
1: a 10 évvel ezelőtti,
2: és hát van ez a vérkeringés
1: esetre, így a kisbabátok van, így esetében.
2: Így van, tehát lehet akár idegrendszeri tünet, ilyen szédülés, bizonytalanságérzés, amikor az ember kicsit így nincs teljesen magánál, ami mondjuk egy diabéteszesnél is, ugye,
1: igen,
2: sokszor.
1: Említetted az elmosódott beszédfunkciókat.
2: Így van, és akár ez a hirtelen elalvás, hirtelen vérnyomás leesés, gyengesség, le kell feküdni, nem tud állva maradni egy ember. Ezek mind egyenként is olyan tünetek, amikre már adrenalin autóinjektort kell beadni, és ha két szervrendszert érint akár enyhe tünet, tehát mondjuk van egy erősebb hányás, és mellette egy kaparó, viszkető torok, akkor már be kell adni.
1: Ott már sietni
2: így
1: kell.
2: Így van. Tehát ha két szervrendszert érint, vagy akár egy szervrendszer, de egy súlyosabb tünet. Erre egyébként vannak most már plakátjaink, ilyen protokoll, amin vizuális segítség is van ahhoz, hogy milyen tünetnél kell mire figyelni, mikor elég esetleg antihisztamint adni, mikor kell már adrenalin autóinjektort, úgyhogy most már vannak erre anyagaink, amik segítik a tájékozódást.
1: Hát a kislányotok másfél éves volt, ez mindig kiderül ilyen pici korban?
2: A legtöbb esetben tünetek már picikortól vannak, akár anyateljes tápláláson keresztül, akár a hozzátáplálásnál.
1: Hiszen nem mindegy, hogy az édesanyja mit eszik.
2: Az, hogy eljut-e valaki a diagnózishoz, az viszont nem egyértelmű. Tehát lehet, hogy vannak tünetek, de nincs beazonosítva, mert nem biztos, hogy akár egy gyerekorvos vagy egy védőnő tudja, hogy az mit jelent, hogyha mondjuk egy kesúdiós fagyi után egy gyerek hirtelen hányt egyet. És sokszor már második,
1: egy
2: harmadik...
1: Egy vírusfertőzésre gondol először az ember.
2: Így van. Sokszor második, harmadik rosszul létnél áll össze a szülő fejébe, hogy itt több lehet, mint egy egyszeri valami.
1: igazából a kérdésem arra is vonatkozott, hogy egy 5-6 éves gyereknél
2: akkor is
1: alakulhat
2: ki. Igen. Így van, tehát igazából bármikor alakulhat ki allergia, nyilván ritkább, hogy később alakul ki, mint kiskorban, de bármikor léphet fel első allergiás.
1: Mert hogy a kiváltó okokról még nem beszéltünk, csak bizonyos helyzetekről, ha mogyoróval érint, ha tojás, ha daráscsípés, de hogy sok minden okozhatja ezt.
2: Igen, hát gyakorlatilag bármi, nyilván a 8 alap, vagy az az alapallergia élelmiszer lista van, ami föl is van tüntetve az élelmiszereken, ezek a leggyakrabban allergiát kiváltó élelmiszerek, de ezen kívül gyakorlatilag bármilyen élelmiszer okozhat anafilaxiát, illetve bármilyen kemikália, rovarcsípés, gyógyszerek.
1: Amivel korábban nem találkozott a gyermek.
2: Hát,
1: és így derülhet ki egy később
2: időszakban. Igen, illetve valamilyen módon mégiscsak találkozott, mert szenzitizálódik a szervezet, de lehet, hogy olyan enyhe volt az első pár alkalommal a tünet még kis csecsemőkorban, hogy az nem is vette észre a szülő esetleg, vagy még nem okozott tünetet. Valamilyen módon a szervezet találkozik vele, nem mondjuk egy élelmiszerallergiánál nem kell, hogy az a gyerek meg egye. Mondjuk az én kisanyom soha nem evett földi mogyorót, és nagyon magas volt a vérértéke, mert hogy a bőrén keresztül, a légutakon keresztül is tud allergiássá válni egy ember, tehát az nem kell elfogyasztani, hogy valaki allergiássá váljon.
1: Beszéljünk a kézzelfogható dolgokról, hogy mi mit tehetünk laikusként, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk, és egy ilyen anafilaxiás reakciót észlelünk.
2: Igen,
1: mi az első lépés?
2: Ha tudjuk a gyermekről, vagy a felnőttről, akkor az nagyon fontos, hogy az a szabályos, ha nála mindig van két darab EpiPen.
1: Miért kettő? Bocsánat, hogy visszakérdezek,
2: igen,
1: de hogy ez
2: igen.
1: Egy fontos kérdés.
2: Azért kettő, mert van, hogy 5-10 percen belül még egyet be kell adni, hogyha nem javul az állapot, vagy rosszabbodik, és nem ér még ki a mentő. Illetve azért is, mert ez egy életmentő eszköz, és ha valamiért véletlenül elrontjuk a beadást, vagy az eszköz nem működik, akkor legyen még egy pót eszköz. Tehát mindenképp kettőt javasolnak maguknál tartani az érintetteknek. Nagyon egyszerű beadni, tehát akkor be kell adni, és mentőt kell hívni, le kell fektetni.
1: Ezt
2: az
1: ruhán
2: illetőt.
1: Keresztül is be lehet adni? Vagy?
2: Ruhán keresztül is, ez nagyon fontos, igen. Tehát nem kell semmit tenni, annyi, hogy le kell fektetni az illetőt, mert a vérnyomás ugye jobban tud, vagy jobban megy a vérkeringés, hogyha vízszintes helyzetben van az illető. Ha nagyon nem kap levegőt, akkor egy picit így a hátát meg lehet támasztani, de a lába az mindenképpen, tehát ne a lábán álljon. És hívni kell a mentőt, és azt kell mondani, hogy anafilaxiás sok, és a helyszínt megmondani. És hogyha mondjuk hozzátesszük, hogy gyerek, akkor azért nagyon reméljük azt, hogy hamar kiérkezik.
1: Itt percekről
2: a
1: van szó, gondolom.
2: Igen.
1: Tehát, hogy minél hamarabb ott legyen a mentő.
2: Így van, tehát ez egy sürgősségi helyzet, így van. Igen. Ha nem tudjuk, akkor ugye le tudjuk fektetni, mentőt tudunk hívni, és arra tudunk figyelni, hogy hát, hogyha tudjuk a vérnyomást vizsgálni, és hogyha újra kell éleszteni, akkor azt elkezdeni, tehát ott mind bármilyen vészhelyzetben.
1: Egyesületi szinten mit tapasztaltok? Ma már többen merik beadni az EpiPent, vagy még mindig sokan félnek tőle? Milyen információk jutnak el hozzátok érintettektől, pedagógusoktól, intézményvezetőktől?
2: Tehát inkább a cél az, hogy ne kelljen beadni az EpiPent.
1: Természetesen,
2: tehát,
1: de ha...
2: Igen, tehát volt a sajtóban is több
1: sikeres
2: hogy beadták gyerekeknek, tanárok, pedagógusok, óvónők, akik résen voltak, és részesültek oktatásban, és bátran beadták az EpiPent.
1: Beszéljünk az Egyesület által elért eredményekről, mert hogy annyit már említettél, hogy törvénymódosítást sikerült elérnetek ezen a téren, de milyen eredményeitek vannak eddig?
2: Igen, tehát talán ez a legfontosabb, hogy külön figyelmet érdemelnek ezek a gyerekek, illetve az adrenalin autóinjektor ilyen 16 és 20 ezer forint darab áron volt elérhető, és ezt most már államilag támogatottá tette a lobby tevékenységünk hatására az állam azoknak, akiknek tényleg szakorvos felírja, hogy ez adekvált.
1: És tehát, hát ahogy említetted, hogy kettő kell,
2: igen,
1: hogy legyen
2: igen,
1: nálunk.
2: Igen, tehát van, akinek azért nem volt, mert mondjuk nem engedhette meg magának, hogy megvegye az életmentő eszközt, és most már dobozáron, tehát 300 forint per darabért ki lehet váltani receptre, hogyha szakorvos fölírja, mert már tehát az illetőnek volt már korábban allergiája, vagy bizonyíthatóan anafilaxiás reakcióra potenciálisan erre tehát kellhet neki, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ami ami még nagyon fontos, hogy a közétkeztetésből kikerültek a leggyakoribb, legsúlyosabb, hát minden okozhat súlyos allergiát, de inkább úgy mondanám, hogy a leggyakrabban anafilaxiás allergiát kiváltó élelmiszerek, tehát a földi mogyoró, a diófilik és a szezámmag. Ezt egy közoktatási intézménynek a menzáján nem lehet már adni a menzára, a sima menzán sem, nem csak a diétás menzán, ami azért nagyon fontos, mert ugye mondtam, hogy nem csak megevés útján hanem, lehet reakció, hanem akár a nyálkahártyába kerülve, igen, vagy összemaszatolják a gyerekek a kincset, akkor utána megfogja a kisgyerek, belenyúl a szemébe, szájába, tehát így is lehet allergiás reakció, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy azokon a napokon, amikor nutellás kenyér volt, vagy müzli szelet, vagy nem tudom, diós burkifli, akkor a szülők egyszerűen nem vitték iskolába, vagy óvodába a gyerekeiket, meg a tanárok is frászban voltak, és el is várták, hogy nem menjenek iskolába, óvodába.
1: De nyilván így nem lehet
2: és élni. És így nem lehet élni, és azért ez egy nagy segítség, hogy ez most nincs ott a mindennapokban az intézményekben. Ez azért is nagyon fontos, mert nemzetközi irodalmat áttekintve azt tapasztalt, vagy azt láttuk, hogy az esetek azt hiszem 25%-ában közoktatási intézményben van az első anafilaxiás sok. Tehát,
1: ilyen
2: hogy,
1: okok
2: hogy
1: miatt,
2: igen,
1: amit
2: sokszor,
1: te is említettél.
2: Sokszor ott óvodában, iskolában derül ki egy allergia, igen.
1: Mennyi energia és mennyi munka van a mögött, hogy ezeket az eredményeket el tudtátok érni? Mennyi munkaóra?
2: Sok. Például az, ami nagyon még egy fontos cél, és ugye elkezdtük, de nincs befejezve ez, hogy ugye törvény van arra, hogy különös bánásmódban kell részesíteni ezeket a gyerekeket, de hogy ez nincsen körülhatárolva, törvényileg nincs előre, vagy ez pontosan mit jelent. Erre az Egyesület megcsinált egy protokollt, egy intézményi protokollt, amiben benne van, hogy az első nap előtti naptól, amikor a gyereknek kinéznek egy intézményt, addig, amíg oda jár, pontosan milyen lépéseken kell keresztül menni a szülőknek, az orvosnak, a befogadó intézménynek, mikre kell a hétköznapokba figyelni, hogyan kell az étkezést menedzselni, hogyan kell az oktatásban részesülnie a pedagógusoknak. Szóval egy nagyon konkrét, de egyszerű egyébként kézzelfogható, még ilyen vizuális segítségek is vannak. Van egy protokollunk, hogy hogyan lehetne ezt jól működtetni, ami természetesen külföldi jó gyakorlatokból innen-onnan szedtünk össze, meg hazai tapasztalatból, és tulajdonképpen ez még nincs átvíve a rendszeren. Mi megkaptuk a belügyminisztériumtól az engedélyt annak, hogy mi magunk továbbítsuk ezt az ország összes intézményébe, és kaptunk egy levéllistát, és gyakorlatilag kézzel, e-mailen pötyögte be az Egyesületi Tagság hónapokon keresztül az e-mail címeket, hogy minden iskolába és óvodába eljusson ez a protokoll, és aztán, hogy ők megnyitották-e, vagy a spambe ment, vagy odébb rakták, vagy elolvasták, azt nem tudjuk, és ez az egyik fő célunk, hogy ez valamilyen szabályozás alá kerüljön, hogy ez a protokoll, ez törvényileg előírt legyen, és emellett a pedagógus képzése, a felkészítése egy anafilaxiás vészhelyzet felismerésére, megelőzésére, felismerésére és kezelésére, ez ott legyen a tarsójukba kötelezően, ezen részt vegyenek. Nagyon szeretnénk, hogy szeptembertől már így induljon az év, hogy erre már van egy szabályozás.
1: És hát az jutott még eszembe, hogy itt beszéltünk az óvodákról, iskolákról, de ott vannak az edzések, és nagyon sok olyan helyzet, ahol még érzékenyíteni, meg informálni kell azokat a szakembereket, akik a gyerekeinkről gondoskodnak.
2: Van,
1: tehát, hogy ez egy valahol egy ilyen soha véget nem érő
2: van,
1: folyamat.
2: Mindig van egy következő lépés. Igen, akár szeretnénk, hogy az éttermekben, szállodákban tájékozottabbak legyenek, hogy meg tudják mondani, hogy van-e olyan étel, ami tehet biztonsággal egy érintett személy. Egyáltalán tudjanak erről, hogy mi a különbség mondjuk a Nutella mogyoró és a sós mogyoró krém között, tehát két különböző földi mogyoró és a török mogyoró, ez is nagyon sok vendéglátósnál tapasztaljuk, hogy nem tudják a pultban mondjuk a fagyárusok.
1: És hogy miből készült
2: hogy mi,
1: ez
2: hogy
1: az
2: milyen mogyoró, igen.
1: Uh-huh. Gondolom vannak jól működő gyakorlatok, képzések és programok. Ezek közül kiemelnél egy néhányat, hogy hol lehet tájékozódni? Vagy hova lehet bekapcsolódni?
2: Igen. Tehát a mi honlapunkon az www.anafilaxia.hu, ilyen egyszerű oldalon nagyon sok anyagot felraktunk, amit külön kezdőszülőknek egy csomagot, akik most kerülnek bele a helyzetbe, külön óvodára való felkészülés, szülői oldalról, pedagógus oldalról, ugyanígy iskolára való anyag, aztán, hogy milyen szociális juttatások vehetők igénybe ezeknek a családoknak, hova érdemes fordulni, milyen vizsgálatokat lehet, milyen terápiák jönnek szóba. Tehát nagyon sok anyag ott van, ami ha az én gyerekem pici korában lett volna, sokkal-sokkal könnyebben és biztonságosabban tudtam volna elindulni ezen az egész úton. Tehát azt gondolom azt, hogy már van információ, hogy egyáltalán igen, van egy, nem nekem kell megálmodni, hogy hogy kell ezt kommunikálni, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságban legyen mondjuk az óvodában a gyerek, hogy erre már van egy gyakorlat, és le van írva, és azt én oda tudom adni egy pedagógusnak, és nem az van, hogy az én asszertív kommunikációmon múlik, hogy átmegy egy üzenet, vagy nem, hogy megértik-e azt a környezet, hogy a szülőtársak hogy néznek, hogy most miről beszél itt, hanem van egy anyag, amit aláír egy orvos, és az egy valid dolog, ez már egy iszonyú nagy segítség, és nem kell nulláról kezdenie minden szülőnek, mert mi tizen azt tapasztaltuk meg, hogy mindannyian nulláról kezdtük, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre forduljunk.
1: És hát amit említettél, és beszélgettünk az első fél órában, a lelki mentális támogatás, ami szintén azt gondolom egy nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hova fordulhat?
2: Ugye egyrészt mi egyesületi tagként nagyon sokszor menedzselünk eseteket, amikor valami elakadás van, és próbáljuk akár képviselni egy családot egy olyan helyzetbe, ahol valahogy ő nem tud ülőre jutni, illetve van ez a pszichológusunk, aki az ELTE-n ebből doktorandusz hallgató, és kifejezetten erre a problémakörre adaptált terápiás üléssorozatot hozott létre, tehát ő is tud segíteni.
1: És beszéltünk a gyermekek támogatásáról,
2: igen,
1: tehát őket
2: igen,
1: is kell.
2: És sokszor vannak rendezvényeink, ahol akár ilyen rövidebb, ilyen szülőtámogatás szokott lenni, ilyen kis közös gyakorlatok, ahol együtt meg tudjuk beszélni a tapasztalatainkat.
1: Hát meg az az érzés, hogy nincs egyedül.
2: Ez is egyébként a mottónk, ez a hashtag nem vagy egyedül.
1: De ezt nem tudtam, de hogy igen. Ez egy nagyon fontos dolog.
2: Tehát ez nagyon fontos, és akkor ezeken a rendezvényeken gyereknapkor, Mikuláskor, húsvétkor összejövünk, és fantasztikus rendezvényeket tartunk, és sokszor ott a kisgyerekes szülők azt mondják, hogy az első olyan hely volt, ahol ott merte hagyni a gyereket, ő bement egy szülőprogramra, egy beszélgetésre, és a gyerekét kimerte hagyni egy játszószobába, anélkül, hogy így minden...
1: Tehát, hogy rettegne.
2: Hogy rettegne, igen. Szóval, hogy ez fantasztikus, jól tudnak sikerülni, és ez is nagyon nagy segítség. És akkor még ezt nem mondtam el, hogy van még az Allergiaképzett Iskola nevű honlap, ahol egy online tanfolyamot el lehet végezni, és ott is nagyon sok információ van arról, hogy mit kell csinálni egy intézményben, meg az anafilaxiáról mindenféle dolog, és akkor, ha azt az ember végigcsinálja, akkor kap egy ilyen online kis, nem tudom, plakátot, hogy ő egy allergiaképzett pedagógus, és ezt is nagyon ajánljuk azoknak, ahol van érint egy gyerek, vagy akár lehet, hiszen bármikor lehet érint egy gyerek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ennek az elvégzését. Igen, is.
1: Beszéltünk az intézmények felelősségéről anafilaxiás sok esetében. Mit tehet egy intézményvezető már holnap reggeltől azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek az érintett gyerekek, ha eddig erre nem volt gyakorlatuk?
2: Igen. Tehát amit átküldtünk e-mailen mindenkinek, minden intézménynek, azt nyissa meg, olvassa el a protokollt.
1: És ha akkor keressen benneteket.
2: Igen, de hogy a honlapunkon is ez elérhető, a www.anafilaxia.hu oldalon. Reméljük, hogy ez szeptemberben még egyszer kimegy hivatalosabb formában is, illetve vannak az oldalunkon rövid kis videók, ismertető anyagok, ezeket el kell olvasni, és kommunikáljanak azokkal a szülőkkel, akik érintettek. Igazából nem egy NASA program, szóval nem nagyon bonyolult.
1: Nem, de mondjuk egy továbbképzéssel,
2: ja, igen,
1: egy
2: és
1: pedagógusok egymás
2: igen,
1: közötti
2: igen,
1: tudás
2: tehát
1: átadásán
2: vannak,
1: lehet
2: tehát
1: erről beszélni.
2: Igen, az OMS is szervez sokszor pedagógus képzéseket, de ezek nagyon gyorsan be szoktak telni egy pillanat alatt. A Bethesda Gyermekkórház szervez még kifejezetten pedagógusoknak anafilaxia képzést, és mi is tartunk, mi nem orvosilag, mi inkább ilyen lelki felkész, vagy ilyen edukációs tréningeket szoktunk időnként tartani, mondjuk egy ilyen művelődési házba, vagy közösségi téren, tehát hogy ilyen rendezvényeken, de azt gondoljuk, hogy ez azért elsősorban orvosoknak a feladata.
1: És azért nyugtassuk meg a szülőket, hogy ezzel kellő odafigyeléssel együtt lehet élni, mert hogy te is említetted, hogy a kislányod épp osztálykirándulni indult ma reggel.
2: Igen, pont ma reggel ment egy 4 napos ottalvos osztálykirándulásra, immáron 6. alkalommal megy ottalvos táborba, úgyhogy ez sem lehetetlen.
1: Viszont említetted, hogy minden bedobozolva.
2: Igen, előre csomagolt ételeket visz, mikrót vittünk neki le a táborba, bedobozolt melegételt, hidegételt, amit magának is meg tud kenni, kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket lehet, és az osztálytársai figyelmét fölhívtuk arra, de már maguktól is tudják, hogy mi az, amit ne hozzanak, mert veszélyes lehet, akár hogyha érintkezik vele a kislányom, ebben szerencsére nagyon együttműködőek, és aki nem tudja, hogy hú, ez a nasi jó-e vagy nem, akkor befotózzák, és elolvassuk, szóval nagyon egy csapat munka ez tulajdonképpen, és nyilván a pedagógusok tudják, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén, úgyhogy így biztonságban tudhatjuk őt, és hát nyilván ő a legfontosabb, aki magáról tudja azt, hogy mit tehet és mit nem, és miből és hogyan, és mikor kell kezet mosni.
1: De akkor, ha jól ért, nagyon fontos az értő figyelem és az összefogás ebben, meg a tanulni akarás, amit
2: igen.
1: Én így
2: igen, tehát itt a szándék, tehát azért mondom, hogy nem nagyon bonyolult dolgokra kell gondolni. Tehát tényleg annyi, hogy ne kerüljön a gyereknek a közvetlen környezetébe az az allergén, vagy ha olyan alapélelmiszerről van szó, ami nem elkerülhető, mondjuk tejtojás, akkor legyen egy kis törlőkendő, amivel letöröljük az asztalt, a többi gyerek mosson kezet, mosson száját étkezés után, ne cserélgessenek uzsonnát, tényleg asztalnál ülve legyenek a kicsik, amíg még nagyon morzsáznak, meg maszatolnak, tehát mondjuk ne rohangáztanak össze-vissza egy tanteremben lehetőleg, vagy akár lehet, hogy akkor pont az a tanteremben ne egyenek, hanem akkor legyen meg vagy az uzsonna is csak az ebédlőbe lehet, vagy egy olyan részen, ahol utána biztos nem egész napot van a gyerek, hanem erre kijelölt helyen.
1: Tehát hogy néhány technikát, nem könnyű, megoldható.
2: Abszolút megoldható, igen, és azért kialakul a rutin, és mindig lesznek nehezebb helyzetek, amikor egy élethelyzet változás van, amikor óvodából iskolába vált, amikor alsóból felsőbe, amikor az első kirándulás van, amikor az első ottalvós pizsupartiba megy a gyerek, tehát hogy mindig lesz valami, amit meg kell ugrani.
1: Születésnap edzés, ahogy van, beszéltünk is
2: elengedni, róla. Igen, egyedül kezd közlekedni, és a többi, akkor hogyan írjuk ki a táskára, hogy ott epipen van, szóval mindig van valami, amit ki kell találni, és aztán belerázódik az ember. Bár így van.
1: És akkor elkerülhetőek a súlyos életveszélyes.
2: Így van, abszolút elkerülhető a cél, az a prevenció. Ami még egy nagyon fontos célkitűzése az egyesületünknek, amellett, hogy az iskolákhoz, óvodákhoz eljusson ez a protokoll, hogy igazából egy olyan vérvétel van, ami pontos diagnózist tud adni, és ez nagyon-nagyon drága ez a vérvétel, és azt szeretnénk, hogy államilag finanszírozott legyen ez a vérvizsgálat, mert hogy nagyon sokan azért nem jutnak el pontos diagnózisig, mert nem finanszírozott államilag ez a vérvétel, és csak ez az egyfajta komponens alapú vérvétel az, ami valid eredményt tud mutatni, hogy pontosan mivel állunk szemben, mert nagyon sok a felesleges diéta egyébként, tehát hogy egyfajta diófélére, mogyoróra reagált mondjuk egy gyerek, és akkor eltiltják az összes mag olajos magtól, mert hogy azt mondják, hogy hú, akkor semmit ne fogyassz, és aztán kiderül, hogy a többit mind ehetné, és csak egyre vagy kettőre allergiás vagy.
1: És hát akkor a környezetnek sem kell
2: így
1: ezt
2: van, és
1: kizárni.
2: Ezért egy csomó egészséges, fontos élelmiszertől, meg iszonyatos sok korlátozással jár, akár még egy élelmiszer kivezetése is, vagy eliminációja az étrendből. Tehát, hogy ahhoz, hogy nagyon pontosan lássuk, hogy keresztallergia van, valódi allergia van, a pollennel együtt van csak reakció, vagy ez egy valódi IgE alapú allergia. Tehát az, hogy egy pontos diagnózis legyen, ahhoz muszáj ez a vérvétel.
1: Akkor minél kevesebb esetet, és minél több sikert kívánok nektek akkor az egyesület kapcsán.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Fináli Magyari Judit pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagja volt a vendégem. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor egy

0: egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Idehaza a kormány döntött a kórházi hűtés-rekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési projektet jelent. A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett teljes körű megújítását. A kabinet döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe. A párok 1/5-énél nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Október 15-éig kapott a főváros haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, ezt jelentette be Magyar Éva kormány szóvívő. Azt is hozzátette, hogy Budapestnek a jövő héten 30 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárdot kellett volna befizetnie. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról az év végéig. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját, Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel. A Visa stratégiai partnerséget kötött az OpenAI-jal, ennek az a célja, hogy biztonságos Visa fizetéseket tegyen lehetővé az ügynök alapú kereskedelemben. Az együttműködés keretében a Visa globális fizetési hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynök alapú kereskedelmi megoldások támogatására. 6,3%-kal 2023 márciusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek a termelői árak Japánban a múlt hónapban. Az elemzők kisebb mértékű 5,5%-os éves szintű emelkedést vártak májusra. Május volt zsinórban az 51. hónap, amikor a termelői árak növekedést mutattak az éves szinten a Szigetországban. Az iráni háború okozta intenzív költségnyomás hatására egyebek mellett a szállítóeszközök, az italok és élelmiszerek, a vegyi anyagok, a kőolaj és a szén, az elektromos gépek, a gyártógépek, valamint a fémtermékek ára egyaránt emelkedett.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 133.607 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,2%-kal erősödött 3.922 forintra, az OTP 1,8%-kal került feljebb és 40.890 forinton áll. A Richter 1,1%-os mínuszban 11.690 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.700 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 68 fillér, egy amerikai dollár 308 forint 49 fillér, egy svájci frank 385 forint és 73 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 63 fillér, a cseh koronáé 14 forint 70 fillér. Egy angol font 412 forintba és 4 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,8, a frankfurti DAX 0,2, a párizsi CAC 0,7%-kal

0: erősödik, Milánó 1,2, Madrid 1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal került lejjebb, 89 dollár 24 centen áll, a Brent jegyzési ára 92 dollár 17 cent. Egy uncia aranyért 4114 dollárt és 60 centet kérnek jelenleg a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 49 euró és 67 euró cent.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően napos, derült időnk lesz, esők, záporok csak néhol fordulhatnak elő, a szél viszont megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbély Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
3: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni, emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg, sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a da Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
4: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt, szóval nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Na, a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
2: De jó. Igen, mert hogy a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismert nem ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós?
3: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, vagy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül ő bele. bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőket, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és meredéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes, kilátástalan magány az, ami végül is hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog, tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
2: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
4: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernációban van lelkileg is. Amber-nek kell ő neki a nevét ejteni?
3: Franciaul Ambre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de Ambre.
4: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyúan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát, hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjává, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és ő egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettejük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a többi ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak. Tehát, hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6 hét leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem, hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind-mind-mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük. Ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Hidalgo talán a...
2: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
4: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, igen. Ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dacostának, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez itt traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig a olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
2: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
3: Ez egy elég fontos motivum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Dacosta közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek, nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldása, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virága, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, ha megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
2: Elmondod a címét?
3: Ez az ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebbe az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje, az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
2: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk így még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
3: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ban írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végülis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Dacosta akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő egy kicsi kiadó volt. És ő azt mondta, hogy igen, ebbe van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele, és ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyanra elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példa, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag a Dacosta története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak, van egy ilyen nagy éves összesítés, az értékesítések, tehát ami könyv Franciaországban, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén, például a Musso nevű, Guillaume Musso, aki szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
2: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
3: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás dőfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt. És azzal hálálják meg, hogy megveszik.
4: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
3: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Da Costa nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat ízélik például.
4: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, igen, folyamatosan az első tízbe, de hogy a Mannon virága is a 20.
3: És az, hát az az igaz, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Mannon virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
4: Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából
3: nem az a típus irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
4: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, amit neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tátra, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az leröpülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen vattapadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
3: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, akik igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
4: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni. Azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik igen, valószínűleg ezt meg fogják látni.
3: Szaladnak az utáni, és próbálják beérni.
4: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
3: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens ilyen nem tudom milyen ügyekbe, tehát...
4: Kellően unalmas.
3: Első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyből ott hagyta értelemszerűen.
4: Igen. Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
2: Borbély Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa Da Costa visszatérés című regényéről beszélgetünk, és csak néhány percre hagyjuk abba, rövidesen visszajövünk.
1: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a techóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Számos kérdésről döntött idehaza a kormány. Egy rekonstrukciós program keretében több mint 3,6 milliárd forint értékben ütemezetten megújítják a kórházi hűtési rendszereket. Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát. Ez több mint 50 ezer olyan párt érint, akiknél nem teljesült a gyermekvállalás. Október közepéig kapott haladékot a főváros fizetési kötelezettsége teljesítésére. Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárdot kellett volna fizetnie a központi költségvetésbe. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról az év végéig. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Tüzet okoz, illetve elnézést, stratégiai partnerséget kötött a Visa az OpenAI-jal. Az együttműködés célja, hogy biztonságos Visa fizetéseket tegyen lehetővé az ügynök alapú kereskedelemben. A partnerség keretében a Visa globális fizetési hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját adja az ügynök alapú kereskedelmi megoldások támogatására.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os pluszban 134.083 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 5,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,2%-kal erősödött 3.922 forintra. Az OTP 2,5%-os pluszban 41.170 forinton áll. A Richter 9%-kal csökkent 11.710 forintra. A Magyar Telekom 4%-kal került lejjebb 2.696 forintra. A Bitcoin 2,2%-os erősödés mellett 62.819 dolláron áll. Az Ethereumot 1657 dolláron és 59 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 68 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 308 forintot és 50 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 81 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 9 tized, a frankfurti DAX 3 tized százalékkal erősödik, a párizsi CAC 8 tized százalékkal teszi ugyanezt, Milánó 1,3 tized, Madrid 1,1 tized százalékkal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően napos, derült idő várható, a továbbiakban esők, záporok csak az északkeleti ország részben fordulhatnak elő, a szél megélénkül, több helyen erős lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Könyvben utazom, és Olá Andrea vagyok, olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa a Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős, a 20-as évei elején járó Ámr igen mélyről indult, egy nagyon kétségbe esett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbé Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről.
1: Könyvben utazom.
2: Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segít egymást, egyszerűen ott van az olvasó velük. Tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
3: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akiket egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért
2: Wilson,
3: aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az Ambr ugye össze cimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton,
2: a sielő,
3: aki az érvényesüléssel, a magánélet problémáival és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma. A
2: Rozali
3: a kisgyermekével, hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként, nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
2: Milyen pár hónapos gyereke ráadásul.
3: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összezárja őket a gondos szerző ügyesen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre. Hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
2: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
4: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rozalit említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lány a főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rozali is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
2: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
4: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben az átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges-e az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
2: És van-e visszaút?
4: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom, felé gyenginek mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dakosta.
2: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
3: Igen, ez elég természetes, és amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, Jó esetben ez így van.
4: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és az a napi egy kérdéssel jöhet a Rosalie-hez. A Rosalie-hez meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tim működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tim javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
2: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy azért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
4: Igen, talán azt is így az erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Igen. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején egy a legesleg aljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervez 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik azok mellett a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát ezt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátor programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
2: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
3: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
2: De a témát tudjuk?
3: Nők, több nő alak.
4: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Hiszem, hogy talán fél év alatt ír meg egy regényt.
3: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír. Tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
4: Ráadásul ilyen hosszú regényeket.
2: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
3: Másképp azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
2: Igen.
3: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa ilyen, így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzni, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
4: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez a, azt hiszem decembertől vannak ott májusig talán.
2: Igen, 6 hónap, igen.
4: Tehát ugye ez a, az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
3: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal, azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
2: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó. De hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
4: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, az az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
3: Az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkahelyen. Megoldható az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
4: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
3: Kezdjük a műszak.
2: Igen,
3: lement a műszak. Meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
2: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
1: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontosan 13 óra van, köszöntöm Önöket, ez a Trend FM napközbeni hírösszefoglalója, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Nézzük először híreinket röviden. Egy rekonstrukciós program keretében több mint 3,6 milliárd forint értékben ütemez

0: A kormány egy rekonstrukciós program keretében több mint 3,6 milliárd dollár, pontosabban forint értékben ütemezetten megújítják a kórházi hűtési rendszereket. Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, ami több mint 50 ezer olyan párt érint, akiknél nem teljesült a gyermekvállalás. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról is az év végéig. Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe. Erről is döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
1: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
0: Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel. Június 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli futárszolgálat, vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxi szervezetek is támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését. A BKK közleménye szerint 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől indul. A BKK június 1-én jelentette be, hogy TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz. Javította pozícióját a szerb kormány a NISZ-ben. Sikerült ugyanis lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam között a NISZ, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypakettjének megvásárlásával kapcsolatban. Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallják mindenről.
2: Szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelessége tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, csak egy szükséges lépés volt.
3: tőzsdehírek.

0: És akkor nézzük is meg, hogy hogy áll a MOL a budapesti értéktőzsdén. 3,2%-os emelkedést produkált a nyitás óta, a részvényekkel pedig 3922 forinton kereskednek. Pozitív tartományban mozog az OTP is, 2,6%-ot emelkedett, 41.200 forintot érnek az OTP papírok. Némileg csökkent az árfolyama a Richternek és a Magyar Telekomnak. A Richter jelenleg 11.710 forintot ér, ez valamivel kevesebb, mint 1%-os csökkenés. A Magyar Telekom mindössze 0,3%-kal százalékot vesztett a részvényeinek a kereskedési értékéből, 2700 forintot érnek jelenleg a Magyar Telekom papírok. A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 134.188 ponton áll, és érdemes természetesen megnézni, hogy hogy áll a forint árfolyama. Egy euróért 355 forint 68 fillért kell adni. Most pedig folytatjuk híreinket. Kelendőek lehetnek az ingatlanpiacon a pincék és szuterének. Budapesten egy átlagos lakáshoz vagy üzlethelységhez képest akár 40%-kal is olcsóbbak lehetnek ezek, ezért egyre több befektető keresi. A GDN ingatlanhálózat tulajdonosát, Gadamet Zoltánt hallják mindenről.
1: Igazából a fantázia az megvan üzletileg ezekben a dolgokban. A legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák. Ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter árat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. Viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedni, miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet csinálni.
0: Tüzet okoztak egy olajfinomítóban egy drón lezuhanó roncsai az oroszországi Krasznodár területén. A hivatalos tájékoztatás szerint a lángokat néhány óra alatt elfojtották, személyisérülés pedig nem történt. Az orosz ellenőrzés alá vont zaporizsiai atomerőmű tegnap este a héten másodszor elvesztette a külső áramellátását, miután a létesítmény az automatika lekapcsolta a nagy feszültségű távvezetéket. Az erőműben működésbe léptek a tartalék dízelgenerátorok. A történtek okát vizsgálják, az erőmű vezetése értesítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 3 év után először emelhet kamatot az Európai Központi Bank. Az elemzői várakozások szerint az euróövezetekben az elmúlt hónapokban jelentősen gyorsult az infláció. Az EKB kormányzó tanácsának döntését délután teszik közzé. A banki betétek után fizetett kamat, amely a pénzügyi piacok egyik fontos irányadó mutatója, 2025 közepe óta 2%-on áll. És egy érdekes hír a sportvilágából: egy év múlva átadhatják a világ legnagyobb stadionját. A létesítményt a vietnámi főváros agglomerációjának déli részén építik. A stadion 135.000 férőhelyen rendelkezik majd. A Reuters helyszíni beszámolója szerint a Trong Dong, azaz Bronze Dob névre keresztelt stadiont éjjel-nappal több ezer munkás közreműködésével építik. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a jelenlegi legnagyobb aréna az észak-koreai Rungrado stadion, amelynek névleges kapacitása 150.000 fő, bár ezt több szakértő is kétségbe vonja. A becslések szerint a tényleges ülőhelyek száma 120.000 alatt van.
2: Időjárás jelentés.
0: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Esőre csak északkeleten, illetve a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk, több helyen erős lesz. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A kajakos kopasz Bálint, Lucz Anna és Balogh Gergely is megnyerte előfutamát a Portugáliában. Ma kezdődött kajak kenu Európa-bajnokságon. Mellettük pedig egyelőre további két magyar egység harcolta ki a döntőbe jutást. A nőknél holnap, a férfiaknál vasárnap rendezik a fináléket. Az argentin labdarúgó válogatott mindent megtesz azért, hogy megvédje világbajnoki címét. Ezt Lionel Messi mondta egy televíziós interjúban. A játékos szerint az övék egy győztes együttes, amely mindig többet akar. Játékosként már nyert európai kupatöntőt az Olympiakos ellen, vezetőedzőként pedig első nemzetközi fináléjában újra a görög csapat ellen bizonyíthat az FTC Telekom Waterpolo női csapatát irányító Matthijs Márk. A döntő pedig holnap este 9-kor kezdődik.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Sikerült lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam között, a NISZ, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő, valamivel több mint 56%-os részvény paketjének megvásárlásával kapcsolatban. A szerb állam tovább erősítette a pozícióját egy 5%-nyi NISZ részvény megvételével. Gajda Mihály, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzője szerint a megállapodás fontos lépés a kivásárlási folyamatban. Vele beszélgettem mindenről. Az összes nyitott kérdés sikerült lezárni a MOL csoport és a szerb állam között. Ugye a NISZ, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjével kapcsolatban ez azt jelenti, hogy MOL kivásárolja az orosz részt, ami körülbelül 56,1%-os részvénypakettet jelent. Most ebben az egész folyamatban a szerb államnak mi volt a szerepe? Tehát mennyiben függött a szerb állam döntéseitől a folyamat folytatása?
3: Gyakorlatilag a fő tárgyalás ez a MOL és a Gazprom között megy az 56%-nak a megszerzéséről, viszont bizonyos kérdésekhez kell a szerb kormány jóváhagyása is, valamint szeretne a szerb kormány is növelni a részesedését, aki jelenleg olyan nagyjából 30%-os tulajdonos a cégben. Ez azt jelenti, hogy a MOL megvásárolná egy joint venture-ben azt az 56%-ot. Régebben azt mondták, hogy az adnokkal együtt, tehát a joint venture-ben lenne mondjuk 51%-a MOL-nak, és 49%-a az adnoknak, és 5%-ot tovább értékesítenének később a szerb kormánynak, tehát a végén a MOL adnok joint venture-nek lenne 51%-a, és így a MOL-nak a legvégén effektíve 26%-a. Na, ahhoz, hogy ez meg lehessen kötni, bizonyos kérdésekben meg kellett állapodni a szerb kormánnyal, a úgynevezett részvényesi megállapodásokkal, és ahhoz nyilvánvalóan, hogy a szerb kormány elég nehéz helyzetben van otthon, és gondolom magyarázkodnia kell a szavazói előtt, hogy itt egy jó dílt köt, és meg kell magyarázni, hogy miért nem mondjuk a szerb állam vehette meg, ezért fontos volt, hogy jó dolgokat kommunikálhasson a választók felé. És az volt az egyik, hogy amiben sikerült Szerbiának javítani a pozícióját ahhoz képest, ami milyen feltételek voltak mondjuk az előző tárgyalási szakaszokban, az az, hogy ugye alapvetően a szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelességet tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését a nem is tudom elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, ez csak egy szükséges lépés volt.
0: Na most két dolgot mindenképpen szóba hoztál, az egyik a belpolitikai helyzet, ugye Szerbiában. Adódik a kérdés, mi történik akkor, hogyha a szerb kormány kénytelen lemondani feszültségek miatt, a belpolitikai feszültségek miatt, vagy bármi miatt megváltozik az ottani helyzet, hatalmi helyzet?
3: Hát ez nehézkes, én nem is voltam mindig annyira elragadhatva ettől a mondjuk úgy tranzakciótól, ugye volt már két nagyon hasonló tranzakciója a MOL-nak a régióban, ugye a Slovnaft az elég jól sült el, tehát az ottani mondjuk úgy emberei a MOL-nak sikerült ezt úgy menedzselni, hogy a szlovák kormány az elfogadja a MOL tartósan, és láthatjuk, hogy nincs is nagyon nagy karcsörte a két ország között, viszont a horvátokkal ez nem ment ennyire jól. Tehát azt láthatjuk, hogy már több mint 15 éve vásárolta meg a MOL az Inát, és még mindig megy a jugi herce hurca, és még mindig arról szól, ugye, hogy a horvátok szeretnék ezt valamilyen szinten visszaszerezni, mert elégedetlenek a MOL-lal. Tehát amikor most ugye volt a magyar választás, akkor egyből kommentálták is a szervek, hogy akkor újra leszeretnének ülni a magyar kormánnyal, meg a MOL-lal a visszavásárláson tárgyalni. Problémás ezekben a régiós cégekben, mind akár a MOL-nak a saját emberállományát, vagy amit megvett az INA-tól, hogy sok esetben legalább másfélszer annyi ember dolgozik ott, mint amennyire szükség van. Tehát a legnagyobb értékteremtés általában a munkaerőnek a racionalizálása, ugye ez történt az INA-nál is. Ez értette azt, ugye, hogy a fölösleges finomítót, a sisakit ugye bezárták, valamint gyakorlatilag minden szervezeten, meg minden helyen ugye létszámcsökkentések voltak, és ugye ez nagyon nehezen ment. Én így látatlanban feltételezném, hogy hasonló jellegű szinergiák lehetnének Szerbiában, nem biztos, de így a regionális tapasztalatból én erre gondolnák, és ez az, ami valószínűleg így nehezebb lesz meglépni, hogy általánosságban, hogy a szerbeknek jelentős beleszólása van a stratégiai döntésekbe.
0: A másik a pancsovai feldolgozó olajfinomító. Ugye azt mondtad, hogy a szerb kormánnyal úgy sikerült megállapodni, hogy a 4 éves átlag kapacitást tudja biztosítani a MOL. Hát igen, de milyen olajból?
3: Jelenleg ugye a minden igaz kazasztáni olajat, én úgy tudom, hogy kazasztáni olajat szerez a NIS, tehát ez a pancsovai finomító. Aztán ki tudja, hogy ez valóban kazasztáni, vagy valami keverék. Ugye mégiscsak egy kikötőben rakják hajóra az orosz olajjal. Biztos, hogy egy szinergia lehet, hogy a MOL-nak meg lesz együtt a 4 finomítója, ez lesz a 4., akkor sokkal jobb tárgyaló pozícióban lesz, nem csak esetlegesen Adria vezetéken keresztül a horvátokkal, hanem leginkább egy már jelentős beszerző lesz, és így akár jobb körülmények között tud valami nemzetközi kereskedőtől olajat vásárolni a 4 finomítójának. Mindenféleképpen előny lesz.
0: Gajda Mihállyal, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgettem az elmúlt percekben.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Hát most pedig Regős Gáborral fogok beszélgetni, a Gránit alapkezelő munkatársával, aki itt van a vonal túlsó végén. Halló Gábor, ugye itt vagy.
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye elvileg, meg gyakorlatilag is mindjárt megnézik, hogy hogy áll a budapesti értéktőzsde, de ennél van egy sokkal izgalmasabb és fontosabb kérdés, mint egy óra múlva fog nyilvánosságra kerülni az, hogy az Európai Központi Bank hogyan döntött a kamat ügyében. Ugye ma tartott délután kamat döntőülést az EKB, és szinte azt mondhatjuk, hogy 3 év után talán ismét kamatot fognak emelni. Na te hogyan látod, mi lesz a várható szituáció, lépés, és mi lesz ennek előnye vagy következménye?
4: Hát ugye itt az a kérdés, hogy azt várjuk, amit a piac vár, tehát akkor kamatemelést kell várni, vagy azt várjuk, amit racionális lenne várni, akkor pedig változatlan kamatszintet kellene valószínűsíteni, hiszen ugye arról van szó, hogy az iráni háború miatt gyorsult az infláció, és ez az inflációs gyorsulás készteti az EKB-t arra, hogy kamatot emeljen. Na most igen ám, de ugye attól, hogy kamatot emel, attól az infláció nem lesz kisebb. Tehát attól az energiárak nem fognak lejjebb menni, nyilván a másodkörös hatásoknak ez segíthet, viszont azért a probléma az, hogy az európai gazdaság egyébként sincs jó állapotban, tehát egy kamatemelés az nem segítene neki. Na most hát ezeket a szempontokat kell az EKB-nak összehoznia, ez alapján derül ki, hogy lesz-e ma kamatemelés. Ugye itt azért egy kicsit az is belejátszik a kamatemelési szándékba, hogy 2022-ben nagyon megkésve kezdtek szigorítani, és akkor most demonstrálni akarják, hogy nem fogják ugyanezt a hibát még egyszer elkövetni, de hát majd okosabbak leszünk. Talán egy kicsit egyébként reménykedtek abban, hogy kihúzzák a kamatemelése odáig, amíg a háború véget ér, csak hát a háború az nem akar véget érni, sőt, hát ugye most ma éppen rossz hírek érkeztek a Közel-Keletről, ugye az Egyesült Államok fegyveres támadást hajtott végre Irán ellen, Irán pedig válaszcsapásként Jordániát, Kuvaitot és Bahreint támadta.
0: Tulajdonképpen mire számít az, az indoklásnál, az lényeges lesz, hogy az indoklás mit fog tartalmazni, mert ahogy hallottam, te lényegében már elmondtad, hogy milyen dilemmában van az EKB.
4: Hát ugye az indoklásban igazából a helyzetet azt szerintem mindenki ismeri, nem annyira az lesz a kérdés, inkább a kérdés az, hogy az előretekintő iránymutatás lesz-e, tehát előrevetített további kamatemelést, nem vetít elő, vagy nem emelés, azt mondja, hogy hát majd a következő hónapban még meglátjuk. Tehát igazából a döntés, előtt, a döntés és az előre jelző irány, vagy előre tekintő iránymutatás együttese lesz, ami szerintem ma izgalmas lesz. Nem az, hogy most hány százalék volt az infláció, vagy miért növekszik.
0: Ugye minden bizonnyal, hogy a tőzsde erre fog reagálni. Ugye a magyar tőzsde most még nem fog erre reagálni. Mindjárt meg is nézzük, hogy ellenben mi befolyásolta a hazai tőzsdét, de hát ugye a nemzetközi pénzvilág biztos fog majd az LKB döntésre reagálni.
4: A magyar tőzsde jól áll, 1,35%-os pluszban vagyunk. Ez még azért azt mondanám, hogy nemzetközi szinten is egy jó teljesítmény, hogyha megnézem a nagyobb nyugat-európai tőzsdéket, akkor ennél kisebb növekedéssel állnak, a brit tőzsde 0,78%-kal, a francia 0,81%-kal, az olasz 1,32%-kal, a spanyol pedig 1,23%-kal, hát a német tőzsde viszont gyengekedik, nem nagyon, csak egy kicsit, -9%-kal. Ugye a magyar tőzsdén nem ismétlem meg az előző interjút, ugye itt a MOL-nak, a MOL-al kapcsolatos jó hírek húzzák elsősorban, 3,21%-os a plusz, de az OTP is egy elég jelentős 2,62%-os plusz könyvelhet el idáig. Ezzel szemben viszont a Magyar Telekom és a Richter mínuszban van.
0: Azért vessünk egy pillantást a kőolaja, illetve a földgáz árára is a nemzetközi piacokon. Hogyan látod, hogyan reagáltak az elmúlt eseményekre, ahogy mondtad te is?
4: Ugye ma reggel jöttek ezek a kedvezőtlen hírek. Ennek hatására azért volt egy növekedés az árban, illetve igen, tehát gyakorlatilag itt azért az éjszaka, hát ilyen 96 dollárig ment föl, de most már visszamentünk erre a 92 dolláros szintre. Hogyha a gázárát nézem, akkor ugyanez látszik, tehát fölmentünk 51 euró per megawattóra fölé, és most 49,6 euró per megawattórán állunk.
0: Van még egy egész pici idő, és minden bizonyja mindenki arra kíváncsi, hogy áll a forint. Ugye pár perccel ezelőtt azért elmondtam, de nézzük meg, hogy mi mozgatja, mi befolyásolja, és mennyi most a reális értéke.
4: 355,4-en áll a forint. Hát ugye, amikor megnyitottam itt a híreket, írták, hogy gyengült a forint, majd erősödött a forint. Hát visszakerültünk gyakorlatilag ugyanoda, ahol az elmúlt napokban voltunk. Ez a mintázat, ez nagyjából leköveti az előbb említett olajár mintázatot, tehát itt 357-ig volt egy gyengülés, de igazából azért egy viszonylag szűk tartományon belül mozog az árfolyam.
0: Nagyon szépen köszönöm, Regős Gábort hallották, a Gránit alapkezelő munkatársát. További szép napot kívánok, jó munkát neked, viszont hallásra, szia!
4: Köszönöm.
0: Mi pedig folytatjuk természetesen a hírszolgáltatásunkat, méghozzá azzal, hogy egyre több ingatlan befektető számára vonzó a budapesti pincepiac. Ugyanakkor nem érdemes pusztán az olcsó vételár alapján dönteni. Ezek az ingatlanok ugyanis gyakran beáznak, penészesek lesznek és rosszul szellőzöttek. A GDN ingatlan hálózat tulajdonosa, Gadanec Zoltán pedig úgy látja, hogy megfelelő műszaki és jogi háttérrel, tehát magyarul felújításokkal is, valamint jó üzleti ötlettel ezekből a terekből akár különleges, magas hozamú élményközpontok is születhetnek. Kovács Gergő beszélgetett erről.
5: Külföldön már nagyon népszerűek, főleg Amerikában ezek a szuterének és alaksori pincehelységek, főleg üzlethelységekként, lakásokként talán annyira nem, de itthon ez még annyira nincsen divatban. Na most idehaza hogyan ítéli meg jelenleg a budapesti pincehelységeket, alaksorokat, az ingatlan piac, mennyire van ezekben jó üzleti lehetőség?
1: Hát alapvetően nagyon érdekes a helyzet, mert ugye ezek egy lakáshoz vagy egy üzlethelyiséghez képest akár 40%-os áron is lehetnek, és igazából a fantázia az megvan üzletileg ezekben a dolgokban, és ugye itt a legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter literárat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. És hát ez nagyon csábító, viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedélyeztetni, miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet ezekkel a helyiségekkel csinálni.
5: De nem pont az ilyen rossz szellőzés, kevés fény, az ilyen dohosság, akár adott esetben penészedés miatt nehezebben eladhatóak ezek a helyiségek, ingatlanok? Tehát, hogy pont ezek miatt ilyen kockázatos befektetés ezekkel foglalkozni?
1: Így van, így van. Ezért kevesen is teszik ezt egyébként, de a mi látókörünkben azért több sikeres beruházás is van, ami ilyen helyiséget alakított át, és kizárólag annak köszönhetően, hogy jól meg volt tervezve, és gyakorlatilag hát a szellőztetés, meg mindegy, hogy jól van megoldva, akkor tökéletes 100%-ban használható akár életvitelszerűen is ezek a helyiségek. Tényleg nagyon sok munka van velük, ugye ezek volt, hogy széntárolók, fatárolók, raktárak, ilyesmik voltak, amiben rövid távon tároltak dolgokat, de alapvetően ugye ezekben a régi épületekben is meg lehet oldani, rengeteg olyan belső udvari vagy egyéb rész van, ahol lehet tenni olyan kültéri egységeket, olyan légcserélő berendezésekkel, ami alapvetően megoldja teljesen ezeknek a hiedelmeket, hogy penészesedik, vagy pedig vizesedik ez a helyiség.
5: Ugye ezeknek jellemzően alacsony a vételára. Mennyi a legracionálisabb piaci ára most az ilyen helységeknek, amiért ilyeneket lehet kifogni, találni?
1: Óriási a szórás, tehát hatalmas a szórás. Ez lehet pár százezer forinttól négyzetméterenként, tehát azt mondom, hogy akár 250-300 000 forinttól, akár millióig is elmehet, mondjuk ilyen 700-ig. És alapvetően tényleg attól függ, hogy most mennyire áll ez készen arra, hogy használható legyen, vagy pedig mekkora fantázia van benne az említett dolgok miatt, hogy a műszaki átalakítás, illetve az engedélyeztetés valamilyen jellegű hasznosításra. Ez nagyon meghatározza az árát, szorozni lehet az árát ezzel. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha van egy földterületünk, ami önmagában nem képvisel túl nagy értéket, és van rá egy akár egy társasházi építési engedélyünk, onnantól kezdve akár az ötszörösét is érheti. Itt is gyakorlatilag hasonló a helyzet, hogyha van rá egy jó hasznosítási terv, és jól működik ez a kivitelezési lehetőség műszakilag is, akkor ez az árán nagyon sokat segíthet.
5: Nyáron mennyire nagy a kereslet ezekre, vagy éppen mennyire alacsony, mert hogy itt ugye attól is függ, hogy egyrészt ugye mi van benne kialakítva, tehát ha mondjuk egy üzlethelyiség, akkor lehet, hogy egy kicsit jobb a fekvése a dolognak, viszont ugye nyáron valaki a kiülős dolgokat szereti, valaki meg lehet, hogy azért lát ebbe fantáziát, mert hogy lent meg hűvös van, és a nagy melegtől el lehet bújni, viszont azért az Otthonstart program indulása óta eléggé megugrottak az ingatlanárak a magyar lakáspiacon, emiatt is lehet, hogy nagyon a kereslet ezekre a kis szuterén helységekre, pincékre?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy ezek inkább ilyen befektetői gondolat mentén indulnak el, tehát ez, hogy mondjam, nyilván az ingatlanárak fölmentek, főleg a lakásárak, de alapvetően inkább itt a befektetők, akik látnak fantáziát abból, hogy akár korábban is csináltak már akár boltot, vagy raktározást, vagy élményhelyszínt, ami lehet akár egy ilyen szabadulószoba, vagy ilyesmi, és inkább ezek a vállalkozások, akik keresik ezt, de még olyat is látunk nem egy esetben, hogy már, mit tudom én, a környéken az üzlethelyiség teljesen foglalkozik, és egy-két ilyen szuterén, félszuterén helységet át tudtak alakítani, úgyhogy vagy akár fodrászatok, vagy kozmetikai kezelésre alkalmas rendelők jöttek ilyen helységekbe létre. Ez kizárólag adnak a függvénye, hogy műszakilag mennyire tudják rendbe hozni ezt a helyet. Igazából onnantól kezdve nincs jelentősége, kicsit rásegít a hűtés-fűtésre az, hogy egy ilyen mélyebben fekvő ingatlanról van szó, de alapvetően inkább a légtechnikát kell megoldani, és akkor azzal ma már ez nem probléma egyébként, hogy a penész az egyetlen nem üti föl a fejét egy ilyen helyiségbe.
0: Az elmúlt percekben Gadanec Zoltánnal beszélgetett Kovács Gergő, ő a GDN ingatlan hálózat tulajdonosa. 13 óra 29 perc, egy perc múlva friss hírekkel jelentkezik Kecső Rihárd kollégám. A híreinket pedig eddig Németh László szerkesztette. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu per jövőtervezés. Egészségedre!
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő múlt egy perccel, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. Legfrissebb hír, hogy lemondott John Healey, brit védelmi miniszter. Részleteket egyelőre még nem közöltek, természetesen amint vannak róla hírek, majd mondom. Akár 7% is lehet az idei költségvetési hiány Magyar Péter szerint. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, májusban ugyan már többletet mutatott a büdzsé, és ez a hónap jellemzően kedvezőbb adatokat szokott hozni. Hangsúlyozta, a kormány szerint a pazarló kiadások leállítása a jövő évi költségvetésbe tervezik a vagyonadót. Vagy a pazarló kiadások leállítása érdemben javíthatja a költségvetés helyzetét. Mondta Magyar Péter, hogy betervezik a jövő évi költségvetésbe a vagyonadót. A közteher alapja a vagyon lenne, nem pedig annak növekménye. A Román Nemzeti Liberális Párt nem támogatja Eugen Tomák szakértői kormányának beiktatását. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint nyílt parlamenti támogatás nélkül egy ilyen kabinet nem tudná folytatni a korábbi reformokat. A párt döntése tovább nehezíti a bukaresti kormányalakítást. Bolozsán szerint a szakértői kormány csak arra adna lehetőséget a szociáldemokrata pártnak, hogy a háttérből élvezze a kormányzás előnyeit. A liberális párt álláspontja szerint a szociáldemokraták így másra hárítanák a politikai válság és a korábbi intézkedések következményeinek felelősségét. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottságot állítottak fel. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházokban rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-kal erősödik 133.846 pontra. A részvénypiac forgalma 6 milliárd forint felett van. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. Az OTP 2,3%-ot erősödik 41.060 forintra, a MOL 3,2%-ot 3.922 forintra. Gyengül a Telekom 3%-kal 2.700 forintra, a Richter pedig 9%-ot esik 11.720 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 380 forintot és 50 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, London 8-10, Frankfurt 2-10, Párizs pedig 9%-os pluszban. A milánói tőzsde 1,3, a madridi pedig 1,2%-kal erősödik.
2: Időjárás jelentés.
7: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, esőre csak északkeleten, illetve a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk, több helyen erős lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, most jön a Kultúrtrend magazin, hírekkel pedig majd 2 órakor várom Önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
8: Több mint fél száz művész, köztük a világhírű Transglobal Underground egykori énekese Natasha Atlas lép fel az idei Óbudai Világzenei Héten, amelyet június 22-e és 27-e között rendeznek meg a Kobuci kertben. A kínálatban a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók egyaránt helyet kapnak. A program sorozaton koncertek, táncház, világzenei kertózi és kerekasztal beszélgetések is várják a közönséget. A nyitó nap június 22-e filmes esttel indít, a világzenei kertmozi ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi című dokumentumfilm nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt, zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók. Június 24-én szerdán két népszerű hazai formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer Muzsika. Az est különlegessége, hogy fellép a Dohány utcai zsinagóga fő kántora Fekete László. A két formáció nem csak egymás mellett, hanem együtt is megszólítja a zenei világot, amely Budapestet évszázadok óta jellemzi. Június 25-én csütörtökön a nemzetközi világzenei szintér egyik kiemelkedő alakja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötöző egyiptomi belga előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik. Másnap pénteken egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenci György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene találkozik. A színpadon az első pesti rackák, a Louisiana Double, a Bora projekt és a Boldog Rezignáció ad műsort. A zárónap hagyományosan a közös mozgási és a táncé, a negyedik Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget.
2: Régészet.
8: Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki, a Régészet sötét oldala alcímmel. Június 12-től 14-ig az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat. Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillanthatnak. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is közelebb hozza a régészet mai módszereit. Egerben a Dobó István Vármúzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal kapcsolódik az idei témához. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot Veszprémben a Lackó Dezső Múzeum Szenvedélyből Tudomány Közösségi Régészeti Kutatások Veszprém Vármegyében címmel mutatja be, hogyan kapcsolódhatnak be a civilek is a régészeti örökség megismerésébe. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum június 13-án esti éjszakai programmal csatlakozik a régészet éjszakájához.
2: Kiállítás.
8: A Népművészet csodája címmel nyílt új időszaki kiállítás a Szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. Négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig, Békés megye együtt élő népeinek tárgyalkotó művészetét, amelyek e népek életéről, szemléletéről, gondolkozásáról, a közösségi lélek tárgyiasultságáról tanúskodnak. A kiállítás Mester Gábor Békés Csabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből válogat. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogattak ki, amint egy fél év alatt ezekből a bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A tárlat a hétköznapi használati eszközöktől a ritka, művészi értékű darabokig átfogó képet ad a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. A felállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is.
2: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
0: Nemzeti Táncszínház jóvoltából idén táncpark nem lesz, viszont helyette rengeteg más minden igen, úgyhogy ezeket fogjuk most a következő beszélgetésben összefoglalni Varga Nikolettával, aki a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzsere. Szervusz, Nikoletta!
9: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Lesz az idei nyáron táncfúzió, ugye, hogyha jól tudom, nyári táncfúzió. Pontosan miből áll ez a program, kik vehetnek részt rajta, hogyan kell elképzelni?
9: Igen, ez már a 18. nyári táncfúzió, ez a Nemzeti Táncszínháznak egy intenzív nyári tánckurzusa, ami rögtön az iskolai szünettel egy időben indul el, és két hétig tart, 13 és 25 éves fiatalok számára szervezzük, két turnusban valósul meg, összesen 12 oktatóval, akik egyébként maguk is nem csak tanárok, hanem aktívan alkotó művészek, tehát ők is táncolnak, koreografálnak, társulatokat vezetnek, tehát minden nap a szakmai élvonalában dolgoznak. A résztvevők közvetlenül tőlük tanulhatnak, ami egy nagyon inspiráló élmény. A másik, ami nagyon különleges ebben a kurzusban, hogy a fiatalok ugye ugyanazokat a tereket használják, ahol a hivatásos táncművészek, hiszen ez a Nemzeti Táncszínháznak egy csodálatos épülete, és egyébként ez a kurzus ilyenkor a nagy színpadon zajlik, tehát ugyanott tanulhatnak, ahol egyébként az év közben a profi táncművészek táncolnak. De egyébként attól is különleges, hogy ilyenkor akár a művészbüfében össze is futhatnak, a táncalkotókkal velük beszélgethetnek, együtt ebédelhetnek, és ez egy ilyen közvetlenebb képet ad arról, hogy milyen a táncművészi pálya a mindennapokban. Egyébként nem feltétlenül profi képzésben résztvevő fiatalokat várunk. Természetesen előnyt jelent a táncos múlt, de a kurzus egyik fontos célja éppen az, hogy a részvevők új területeket fedezhessenek fel, hogy kipróbálják magukat más stílusokban, és inspirációt kapjanak a további fejlődésükhöz.
0: Igen, azt látom, hogy rengeteg stílus képviselteti magát, például van olyan nap, ahol Feledi Jánossal, kortárstánccal indul a nap, majd ebéd után például már hip-hop fusion óra van, majd ezt követően improvizáció, szóval tényleg nagyon gazdag a kiállítás, és nagyon sok mindenbe bele lehet kóstolni, ha mondjuk eddig valaki egy konkrét stílus tanult, akkor most sok minden mást is kipróbálhat. Mennyire kell jó edzettségben lenni a táncosoknak?
9: Igen, ezt azért mindig el szoktam mondani, hogy azért kell az, hogy ugye ezek másfél órás táncórák, tehát éppen azért a korosztályi besorolás, hogy ugye a kisebbekkel ugye máshogyan épülne fel egy ilyen kurzus, ott ugye azért a másfél óra az nagyon sok, és ott akkor teleraknánk csomó olyan játékkal, egyébként ugye tavaly volt erre lehetőség kisebbeknek, de most úgy döntöttünk, hogy mivel olyan nagy volt tavaly is az igény a 13 és 22 évesek korosztályában, hogy inkább nekik szervezünk két turnust, és akkor 13 éves korra kicsit lejjebb vittük a korhatár, de ők egyébként az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon-nagyon bírják, kevés szünetük van, de hogy mindig, hogy egy hosszabb ebédszünet után is már rögtön ott vannak a teremben. Tehát ők azok, ezek a jelentkezők azért azok, akik táncfanatikusok, táncőrültek. És hogy miért jó ugye különböző stílust is kipróbálni, mert ugye mindenki másban tud fejlődni. Ugye itt nem soroljuk be őket különböző csoportokba, hogy kihaladók, ki középhaladó, ilyennel is próbálkoztunk, de ugye mindenki maga adja meg, hogy nagyjából hova sorolja magát, úgyhogy inkább azt mondtuk, hogy itt tulajdonképpen a tánc tanárok feladata, hogy ők belőjenek egy ilyen középvonalat, ebben azért nagyon, nagyon profik a tánc tanárok, és akkor így mindenki tud fejlődni. Van, aki a technikáját csiszolja ilyenkor, van, aki az erőbeosztását tanulja, van, aki az improvizációban, vagy az ön kifejezésében lépnek előrébb, és ezek a különböző stílusok és tanári szemléletek segítenek abban is, hogy így a fiatalok szélesebb képet kapnak a táncművészetről, meg a saját útjukról is éppen, hogy melyik, hol tartanak valakinek. Abszolút egy új táncstílussal ismerkedik meg, és sokszor van, amikor van olyan például, hogy a tavalyi résztvevő mondta, hogy őt a hip-hop annyira eddig nem nagyon izgatta, de most, hogy itt ugye olyan tanárt hívunk, aki ráadásul most ez egy újabb stílus, ez a hip-hop fusion, ami tulajdonképpen egy fúzió, a hip-hop alapjaira épít, de más stílusok elemeit is magában olvaszt, és nagyon-nagyon kreatív ezáltal, és nagyon sok szabad önkifejezési lehetőséget kínál, és így megszereti, tehát arra is van lehetőség, hogy ugye rátalál valaki a saját stílusára.
10: Nagyon jól hangzik. És akkor van ugye ez a nyári táncfúzió, több időpontot is lehet választani attól függően, hogy kinek melyik hét alkalmas, de egyébként a Nemzeti Táncszínház meg más ifjúsági programokkal is várja a fiatalabb közönséget. Ezekről tudnál mesélni, hogy az évadban mik elérhetők még?
9: Igen, hogy ugye a táncfúzió is egyébként a Nemzeti Táncháznak van egy táncia szó elnevezésű programja, és ez ugye a táncfúzió, a tánckurzus is annak egyik eleme, és ezzel a programcsaláddal a gyerekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket szeretnénk megszólítani, és ide tartoznak, amik évközben mennek ezek a táncszínházi nevelési előadások, de különböző foglalkozások, ősszel tervezünk nagy színpadi táncelőadásokhoz tartozó, feldolgozó, illetve középiskolás osztályok számára olyan lehetőséget, amikor találkozhatnak a táncalkotókkal, és akkor lehet majd velük beszélgetni, de különböző szakmai programok is ide tartoznak, vagy az őszi tánckurzus, ami ugye az őszi szünetben szokott lenni, és ez négy napos, és egy kicsit ilyen alkotósabb műfajú előadás, és bár a Nemzeti Táncház ugye befogadó színház, tehát nem képző intézmény, de fontos számunkra, hogy évközben is a közönség, hogy ne csak nézőként legyen jelen, hanem hogy személyesen is kapcsolódhasson a táncvilágához. Úgyhogy készülünk új tánciházi nevelési előadások létrehozásával és olyan tánc előadásokkal is, amihez kapcsolunk mindenféle foglalkozásokat.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Néhányat közülük azonban sikerült megőrizni, amiket szinte érintetlen pompájukban, szemmel gyönyörködtető környezetben csodálhatunk meg. A malmok bonyolult, mégis lenyűgöző szerkezetek, amelyek a molnárok sokoldalú tudásának hála a durva búzából értékes lisztet készítettek. Az őrlést biztosító mechanikát pedig folyamatosan karban tartották és javították. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A vízimalmok megjelenését és méretét értelemszerűen az energiát szolgáltató vízfolyások határozták meg. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. A szerkezetet egy hajóra rögzítették, majd a folyó legnagyobb sodrású szakaszán kikötöttek vele. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunáringó malomban. Hazánk időjárására nem jellemző az állandó szélirány és szélsebesség, ezért érthető, hogy a szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. A hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A molnároknak itt áprilisban volt a legtöbb a munkájuk, a szeszélyes hónapban éjjel-nappal őrültek a malomkövek.
11: A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malom felfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható. De nem csak a malmok érdekesek a csodás Tatán, az épített örökség, az öreg tó és élővilága, a tóparti sétányok, középkori vár és az Eszterházi kastély együtt teszik ezt a települést az ország egyik leghangulatosabb városává.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 2 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe. Erről döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormányszóvivőt hallják.
5: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest

0: Van egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
1: Akár 7% is lehet az idei költségvetési hiány Magyar Péter szerint. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, májusban ugyan már többet mutatott a büdzsé, de ez a hónap jellemzően kedvezőbb adatokat szokott hozni. Hangsúlyozta, a kormány szerint a pazarló kiadások leállítása érdemben javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót. A közteher alapja a vagyon lenne, nem pedig annak növekménye. Számos kérdésről döntött egy idehaza egyébként a kormány. A rekonstrukciós program keretében több mint 3,6 milliárd forint értékben ütemezetten megújítják a kórházi hűtési rendszereket. Meghosszabbítják a Babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, ami több mint 50 ezer olyan párt érint, akinél nem létesült a gyermekvándorlás. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról is az év végéig. Egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők a labdarúgó világbajnokság előtt. A Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó által rendezett tornára több százezer szurkolót várnak, miközben több fertőző betegség terjedését is monitorozzák. Kiemelt aggodalmat okoz a kanyaró, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és különösen Mexikóban is terjed. A hatóságok arra kérik a szurkolókat, hogy oltassák be magukat, mert a vírus már a tünetek felismerése előtt is fertőzhet. A VB idején a norovírus, a dengueláz, a rotavírus, a hepatitis A, valamint a kongói ebola járvány miatt is fokozott figyelmet tartanak szükségesnek. Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter. A munkáspárti politikus Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta támadását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg a szükséges finanszírozást. Healey szerint az új védelmi beruházási terv már januárra elkészült, és világosan jelezte a haderő előtt álló kihívásokat. A távozó miniszter úgy fogalmazott, a kormány és a pénzügyminisztérium nem biztosította az ország védelméhez szükséges forrásokat. Healey a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta vezette a londoni védelmi tárcát.
2: Tőzsde hírek.
1: 1,1%-ot erősödik a BUX 133.662 pontra. A részvénypiac forgalma 6,3 milliárd forint. A főbbi részvények között 3,1%-ot emelkedik a MOL 3912 forintra, 2,1%-os pluszban az OTP 40.980 forinton, 1,1%-ot esik a Richter 11.690 forintra, és 0,3%-ot gyengül a Telekom 2700 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 50 fillért kérnek.
2: Időjárás jelentés.
1: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, esőre csak északkeleten, illetve a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk és több helyen erős lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 21 fok van, köszönöm a figyelmüket. A folytatásban digiturizmu, hírekkel pedig majd 14:30-kor várom önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
3: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Digiturizmu, a jövő elkezdődő turizmusról és digitalizációról beszélgetünk a mai 22. adásunkban is, műsorvezető társa Marsa Szilvia.
4: Szervusz András, én is sok szeretettel köszöntelek ismét.
3: Hát most lemegyünk a gyakorlat szintjére, ugyanis Bogár Zoltánt hívtuk a stúdióba, ő a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója, és azt fogjuk tőle tudakolni, hogy hogy működik ez a digitalizáció nevű fejlesztés egy nagy szállodaláncnál. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Köszönöm a meghívást, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
3: Kezdjük az alapoknál és a mozgató rugójánál. Miért vág

0: ott bele a Danubius Hotels ebbe a digitalizáció nevű fejlesztésbe. Ezt a vendégek igényelték, vagy egy gazdasági szükségszerűség volt, vagy a menedzsment elkötelezett a legkorszerűbb technológiák mellett, és előre menekült jó értelemben véve persze.
1: Ugye az egy fontos kérdés, egy korábbi adás során is hallottam, hogy ment róla a beszélgetés, hogy a szállodaipar mennyire innovatív ágazat vagy sem. Én a szállodaiparon belül egy olyan területről jövök, értékesítés támogató rendszerek, ahol a digitalizáció viszonylag korán megjelent. És a Danubiusnak ugye a hitvallásának van 4 alappillére, az egyik a vendégrémény, a második a minőség, a harmadik a dolgozói elköteleződés, a negyedik pedig a optimális profit. És a digitális stratégiánknak gyakorlatilag ez adja meg a lényegét, ugyanis mi úgy működünk, hogy minden olyan digitális kezdeményezést érdemesnek tartunk felkarolásra, ami a 4 alappillérből legalább egyet támogat. Úgyhogy, és abban igazad van természetesen, hogy az utóbbi idők azok rá is kényszerítik a vállalkozásokat egyébként arra, hogy felvegyék a digitalizációnak a ritmusát. Szerintem egyébként ez független attól, hogy nagy vállalatról beszélünk, vagy kis független szállodáról beszélünk, de a piac ezt mindenképpen kikényszeríti, mert a digitalizáció az akkor jó, hogyha hatékonyságot hoz, az pedig a verseny előnyt biztosítja.
2: Ez egy nagy csapat, külön üzletág nálatok? Hogy kell elképzelni?
1: Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az ügyvezetésemnek én is tagja vagyok, ott ül a fontosabb területeknek a vezetői ott ülnek, úgy, mint HR, üzemeltetés, műszak és beruházás, valamint pénzügy, sales marketing és bevétel optimalizálás, ami én vagyok, és ezeknek a területeknek a vezetői minden év elején hozzák, hogy a következő 2 évben mondjuk milyen digitális projektet szeretnének megvalósítani. Ezt követően az ügyvezetés ezt megrágja, elfogadja, vagy elveti, és utána elkezdődik ezeknek a projekteknek a megtervezése, nyilvánvalóan az IT bevonásával. Ez indító projekt, indító dokumentumok garmadát jelenti, legfőképpen időzítés. Egyébként ez a legnehezebb része, én szerintem az időzítés, mert ez egy folyamatosan változó dolog, és utána elkezdjük a megvalósítást, és nyilván ezeken a heti ügyvezetői megbeszéléseken időről időre elővesszük ezeket a projekteket, hogy melyik hol tart, hol akadtunk el, és utána haladunk a megvalósítás rögös útján.
0: Hogy dőlt el az, hogy hol kezdtek bele a digitalizációba? Ez azért fontos kérdés, mert a technológiai műszaki fejlesztésekhez értőktől mindig azt halljuk, hogy okosan kell lépésről lépésre. Nem lehet egy céget vagy egy vállalkozást egyik pillanatra a másikra minden elemében digitalizálni, ki kell választani egy ilyen homokozót, jó értelemben véve a szót, és ott kell kísérletezni, és ott kell eldönteni, hogy ez most működik az adott területen, vagy nem.
1: Igen, a működik vagy nem, a végével kezdeném, a működik vagy nem, szerintem az egy fontos kérdés, és azt hiszem, hogy a technológiai fejlődés, amit láttunk az elmúlt évtizedekben, lehet, hogy ezzel most nem fog mindenki egyetérteni, de szerintem demokratizálta valamelyest a hozzáférést az új technológiákhoz. Tehát megpróbálok erre röviden, kicsit részletesebben válaszolni. Mondjuk évtizedekkel ezelőtt ugye egy nagy szállodaipari vállalatnak, egy globális szállodaipari vállalatról beszélek, mondjuk több ezer szállodával, nyilván volt több tucatnyi fejlesztője, akkor belevágott mindenféle fejlesztésekbe, hogyha nem volt ilyen lehetőség, egy kisebb cég esetében meg kellett venni egy ilyen technológiai megoldást, de a megvenni a szó szerint értem, tehát akkor az azt jelenti, hogy vasba kellett investálni, licenszeket kifizetni, tehát az induló költség nagy volt, a kockázat nagy volt. Aztán, ahogy időről időre fejlődött a technológia, megjelent ugye a felhő alapú technológia, ma már a fejlesztések részben az AI-nak köszönhetően sokkal rövidebb idő alatt zajlanak le, ezáltal több beszállító tudott bejönni a piacra, magyarul a választék is nagyobb lett, és ami legfontosabb, hogy a modell áttért ugye erre a software as a service megközelítésre, vagyis azt jelenti, hogy sokkal kisebb kockázatot jelent ma már egy ilyen technológiai megoldást kiválasztani, mert hogyha hónapokig használom, nem volt nagy indulóköltség az előbb elmondottak miatt, és a néhány hónappal később azt láttam, hogy nem azt kaptam, amire számítottam, akkor egyszerűen csak kihúzom a falból idézőjelbe, választok egy másik szolgáltatót. Tehát szerintem ez a kockázat részéhez arra próbáltam reagálni, hogy a demokratizálódás révén, ugye ez nem azt jelenti persze, hogy minden vállalatnak ugyanazok a lehetőségei, és azért időbeli eltolódás most is van, csak nem 10 év. Úgyhogy mondom, az egyes területek hozzák azt a 2-3 legfontosabb fejlesztést. Valóban én is azt gondolom egyébként, amit mondtál, hogy nem akkor jó egy ilyen lista, hogyha rajta van 20-30 dolog, akkor jó egy ilyen lista, hogyha rajta van 2-3 dolog, amivel a terület szeretne foglalkozni a következő 2 évben.
0: maga ez a projekt, ebbe benne van a kudarc lehetősége is? Igen. Tehát amikor ti ezen az úton, amely még most is tart, és valószínűleg nem is fog soha véget érni, mentek, akkor vannak ilyen zsákutcák, vagy vannak olyan dolgok, amitől vártatok valamit, de aztán nem úgy sült el, vagy nem azt hozta, amit reméltetek?
1: Vannak, minden évben vannak ilyenek. Uh-huh. Erre is utaltam az imént, hogy nem ugyanazok azért a lehetőségei a különböző szállodaipari vállalkozásoknak, mert nyilván egy KKV szektorban működő független szálloda nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy 2-3 millió forintot elkölt, mert azért nem azt mondom, hogy nincs induló költség, csak nem igényel akkora beruházást, de előfordul bizony, hogy akkor belevágunk egy olyan projektbe, amire elmegy néhány millió forint. Ugye a cégünk van annyira tőkerős, hogy ezt el tudja viselni, mert aztán utána azzal meg több előny szár. Végül aztán több előny lesz abból, hogy kipróbáltunk, visszatudtunk fordulni, választottunk alternatív megoldást, de azért ehhez persze kell a pénzügyi háttér.
0: De nyugtass meg, olyan is van, ami meg túl teljesíti az elvárásokat.
1: Van, uh-huh. Tavaly is volt kettő ilyen.
2: Uh-huh. Nekem rögtön eszembe jutott, hogy hány darab szállodát üzemeltettek itt a szállodán?
1: Hát 16 olyan szálloda van Magyarországon, aminek mi vagyunk a tulajdonosai, és mi is üzemeltetjük eltérő márka nevek alatt.
2: És ezek eltérő sajátossággal rendelkeznek.
1: Nagyon.
2: Hogyan lehet összehangolni itt a digitalizációt, a működést, az elvárásokat, a szempontokat?
0: Egyáltalán egységként kell ezt kezelni. Tehát vagy is. Tehát van egy egységes rendszer is, hiszen egy vállalkozás végül is, csak több eleméből van, de meghagyjátok a sajátosságokat is, mert lehet, hogy egyik szállodánál ezt kell fejleszteni, másiknál talán mást.
1: Lehet, hogy kicsit meg fogom fordítani a megközelítést. Én azt gondolom egyébként, hogy egy több szállodából álló hálózatot működtetni egységesen, egy cégként kizárólag digitális megoldásokkal lehet. Ugyanis ezek a digitális megoldások kikényszerítik az egységes működést. Lehet, hogy ez most elsőre nem tűnik annyira egyértelműnek, de mondjuk, hogyha ugrunk vissza 10-20 évet, amikor a foglalások úgy készültek a szállodába, hogy borítékra fölírtuk az adatokat, és megkértük a szobafoglaláson dolgozó hölgyeket, urakat, hogy milyen adatokat írjanak föl ezt erre a borítékra, vagy megcsinálták, vagy nem, vagy jól csinálták meg, vagy rosszul. Nagyon profán a példa, de most, hogyha ezt egy digitális eszközzel csináljuk, egy property management szisztemmel, egyszerűen nem tud rosszul elkészülni a foglalás, mert azt, aki végzi a foglalás bevitelét, nem engedi tovább a rendszer, amíg nincsen bent. Tehát erre utalok most egy egyszerű példán keresztül, amikor azt mondom, hogy egy több szállodálóba hálózat igazából egységesen csak úgy lehet kezelni, hogyha vannak digitális eszközök, amik ezt támogatják. Ez, bocsánat, nem jelenti azt, természetesen jogos volt a felvetés, mivel nagyon heterogén a portfóliunk. Ebből következhet olyan egyébként, hogy kiveszek a portfólióból egy szállodát, amire használjuk ugyanazt az eszközt, mint egy másikra, és lehet, hogy ha ez egy önálló hotel lenne, akkor ugye szoktam mondani, hogy nem minden hotelnek van szüksége atomfegyverre. Lehet egyébként, hogyha ez egy független szálloda lenne, egy önálló, egyedülálló szálloda, nem lenne érdemes pont ugyanazokat az eszközöket használni, de az egységes működés érdekében ez mégis fontos, hogy vállalatként tudjunk működni.
0: Ebben a digitalizációs folyamatban hol vannak a hangsúlyok? A back office részen, tehát a háttérben, amit a vendég nem lát, vagy a vendég kiszolgálás területén, amit bárki, aki mondjuk nálatok megszáll, vagy a ti szolgáltatásaitokat igénybe veszi, az találkozhat ezzel. Vagy ez valahol egyensúlyba kell, hogy legyen?
1: Nincs olyan szabály, hogy egyensúlyba kell, hogy legyen, de szerintem mind a két terület egyformán fontos. Ami a vendég részét érinti, szerintem az a jó technológiai eszköz, ami láthatatlan a vendég számára. Tehát ezt úgy értem, hogy az a jó technológiai eszköz, ami úgy okoz vendégélményt, hogy a vendég nem látja feltétlenül az eszközt, amit éppen használ, de olyan eszköz, ami megkönnyíti a működését. Tehát ugye a vendégek főleg mivel egyre több olyan vendégünk van, aki digitális benszülöttként nőtt fel, igénylik, mert az élet minden területén azt tapasztalják, hogy mindent el lehet intézni egy gombnyomással, és nyilván túlzok egy kicsit. De akkor jó szerintem egy szállodai szolgáltatás vendég szempontból, hogyha a szállodai tartózkodás során, sőt már azt megelőzően is azok a tevékenységek, amit a vendégnek muszáj megcsinálni, a szobafoglalás, becsekkolás, folytathatnám, room service-nél mondjuk valaminek a megrendelése, hogyha ez láthatatlan módon számára egyszerűen egy gombnyomással tud működni, akkor ez egy jól működő digitális megoldás.
2: Volt nátok valami olyan jellegű digitalizációval kapcsolatos fejlesztés, ami a vártnál is nagyobb hatást generál?
1: Volt, tavaly is volt egyébként kettő. Az egyik, ami eszembe jut, az közvetlenül az én szűkebb szakterületemhez kötődik, ez az upsell, a többletértékesítés. Itt egy új rendszert kezdtünk el beüzemelni tavaly, és nagyon jól működött. Szóval ez nem újdonság, nem akarom azt mondani, hogy mi használtunk ilyet a világon először, messze nem, de az az eszköz, amit választottunk, az a partner, amit választottunk, egy nagyon jó megoldást szállított. Volt benne gamification, ami nagyon fontos a vendég részére is, volt benne incentív, ami ugye motiválja a dolgozókat, hogy használják, és minél jobb eredményt érjenek el vele, recepción dolgozó kollégákról beszélek, és bizony-bizony, hát 30-40%-kal éves szinten több bevételt hozott, mint amire számítottunk, és itt ilyenkor több százezerről beszélünk euróban. Ez volt az egyik. A másik, az a CRM bevezetése volt, azt a sales marketinges kollégáim vitték a munkának a legnagyobb részét, és nagyon nagy munka volt, évek óta tartozunk, őszintén szóval évek óta tartoztunk magunknak ezzel a feladattal, és illetve előrevetítettük, hogy körülbelül hány törzsvendég belépőre számítunk, mondjuk ugye tavaly júliusban indult ez az év hátralevő részében, és az két hónap alatt meglett, úgyhogy most hát több tízezer belépő van ebbe az új rendszerbe, és ami még jobban mérhető, és igazából a cél, az, hogy látványosan megugrott egyes szállodánkban a direktben foglaló, tehát a saját weboldalon foglaló vendégeknek a száma, ami meg nyilván megint csak az optimális profitot segíti.
0: Összességében azt szokták mondani, hogy a digitalizáció az nem egy ilyen technológiai fejlesztés, az egy teljes cég és teljes vállalkozói kultúra váltás. Innen ered a kérdés, hogy ez nálatok ez a szemlélet ahhoz, hogy élenjáróak legyetek ezen a területen a szállodaiparban, ehhez ez kellett? Vagy elég a vezetői elkötelezettség, ahol a board, mondjuk így, tudja adni az impulzusokat, és tudja követelni a munkatársaktól, hogy már pedig egy kicsit más fejjel közelítsék meg az addigi munkájukat?
1: Én azt hiszem, hogy a vezetőségnek az elsődleges feladata ebből a szempontból, hogy inspiráló környezetet teremtsen. Nyitottan kell hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. Van itt is, akkor lenne egy konkrét példám. Ugye van a mesterséges intelligencia. Most, hogyha fogalmazhatok így, azt másfél éven keresztül se lenyelni, se kiköpni nem tudtuk, majd ebből elegünk lett, és csináltunk egy Danubius AI koalíciót, ami nagyjából úgy működött, hogy a legfontosabb szakterületek, amit az elején elmondtam, kiegészülve még egy-két másik fontos területtel, ott meghívtuk azokat az embereket, akikről azt gondoljuk, hogy egyrészt van bennük elegendő nyitottság, ami nem azt jelenti, hogy neki IT zseninek kell lennie, hanem van benne nyitottság, hogy technológiákat használjon, új technológiákat, és ami ugyanilyen fontos, a saját szakterületének ismerje azokat a folyamatait, ahol egyáltalán fölmerülhet automatizálás. Egyébként rögtön az elején a munkának rájöttünk, hogy már az elnevezés is fals, mert hiszen nem minden folyamat automatizáláshoz van feltétlenül szükség AI-ra, de azt úgy hagytuk, mert ez egy ilyen jó buzzword lett. Úgyhogy összegyűltünk eleinte 11 néhányan, majd aztán bővült a kör. Kaptunk ehhez külső segítséget, tehát megteremtette a változtatás körülményeit ennek, és szerintem ez a fontos. Kaptunk ehhez külső segítséget, ahol volt érzékenyítés, és akkor mindenki behozta azokat a témákat, amikről azt gondolta, hogy meg tudja könnyíteni, hatékonyá tudja tenni a munkát.
0: Azt is hallom gyakorta azokkal, akik ezzel foglalkoznak, hogy a digitalizáció alapja az adat, és harmadszor is az adat. Ezt hogy gyűjtitek, hol gyűjtitek? Minden területen? Tehát a fűtés szabályozástól kezdve az éttermi fogyasztási adatokon át a úszoda hőmérsékleteig? Vagy ez hogy kell? Vagy egy célzott területre koncentrálni?
1: Ennyire jók még nem vagyunk, de közelítünk ebbe az irányba. Onnan kezdeném, hogy ebben én is hiszek, hogy adatalapú döntések lehetnek a jó döntések, és az adatalapú döntések sem biztos, hogy elsőre jó döntések, de van lehetőség legalább visszamérni és korrigálni. Szóval, ahogy mondtam én, ugye a szűkebb szakterületen bevétel optimalizálás, ahol már hát évtizedekkel ezelőtt adatalapú döntés volt. És most bizony, például a felújítások során, ugye egyre több szobát újítottunk fel az elmúlt 5 évben, ugye 50 milliárd, elmúlt néhány évben 50 milliárdot költöttünk beruházásra, és bizony az újonnan létrehozott szobákban, ez nem az én érdemem, azért merem dicsérni, okos szobákat hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy a szobában lévő összes fogyasztónak méri az áram szükségletét, a fogyasztását, az élettartamát, stb. Ezeket az adatokat gyűjtjük. Ott még nem tartunk, hogy ezeket az adatokat nagyon hatékonyan föl is használjuk. Lehet, hogy ez Sokszor van egyébként olyan, hogy az ember elkezd adatokat gyűjteni, először is figyelni kell a törvényességre, ha személyes adatról van szó, és másrészt lehet, hogy csak másfél-két év múlva fog rájönni, hogy mire jók ezek az adatok. De az adatgyűjtésnél fontos szempont, hogy ki tudjuk választani a számunkra fontos adatot, mert az sem jó, hogyha nyakunkba borul egy hatalmas adat, és egyszerre mindent nézni akarunk. Uh-huh. Én abban hiszek még egyébként, hogy valahogy ezeket a rendszereket, a különálló rendszereket valahogy össze kell integrálni. Tehát én nagyon integrációpárti vagyok. Milyen jó lenne például, hogyha a PMS rendszerünk az épületfelügyeleti rendszernek tudna küldeni egy impulzust, hogy barátom, ez a 208-as szoba jelenleg üres, és tudjuk, hogy csak holnap délután 1 órakor fog bele vendég érkezni, akkor nem kell, hogy 21 fok legyen a szobában, elég csak, ha csak 18 uh-huh. fok, és akkor majd idővel. Válasz volt ez a kérdés?
0: Abszolút. Igen. Abszolút. Mégiscsak a vendégről szól ez az egész. Mennyire együttműködőek a vendégek ebben? Elengedhetetlennek látom én ugyanis ezt, illetve mennyire lehet őket ebbe az irányba akár kedvezményekkel, akár más módon terelgetni, vagy ők már igénylik egy jelentékeny részük ezeket a fajta digitalizációs megoldásokat.
1: Igen, itt fontos megint csak ugye a mértéktartás, meg a jó helyes ballansz. Ugye az is lehet jó stratégia, hogy azt mondjuk az egyik szállodánknál, mi nem mondtunk ilyet, de van egyébként jó példa a világszerte sok, sőt Budapesten is van rá jó példa, hogy mi személyzet nélküli szállodát szeretnénk üzemeltetni, és oda bizony csak olyan vendégeket várunk, akik nem igénylik a személyzetet. Ez lehet teljesen valid és jól működő üzleti modell. Minden más esetben egyébként én ugyanakkor azt hiszem, hogy a vendégnél kell meghagyni a döntésnek a lehetőséget, meg a döntésnek a jogát. Tehát szerintem a szállodákban fontos például, a már a példánál maradunk, fontos, hogy legyen biztosítva online check-in, akár kioszt check-in, minden olyan tevékenység, amit a vendég lehetőleg maga el tud végezni, de a döntést azt a vendégnél kell hagyni. Mert nem
0: mind... akkor kell a recepciós is.
1: Igen, szerintem mm-hmm. kell, mert nem minden vendégnek ugyanaz az igénye. Lehet, hogy ez idővel változni fog, és kell terelgetni. Itt említetted a terelgetés szót. Nem gondolom, hogy feltétlenül kedvezményekkel, de kell terelgetni. Tehát, hogyha mondjuk egy szobába kiteszünk egy QR kódot, és fölhívjuk rá a figyelmet, hogy így is tud room service-t foglalni, tehát szobára rendelni ételt, nem kell feltétlenül lemenni, vagy fölhívni a recepciót. QR kód, ha egyszer kipróbálja, és mondjuk neki olyan a habitus, hogy ez neki tetszik, akkor másnap már fogja használni.
2: Mennyire kell belevonni a vendégeket abba, hogy itt komoly adathasználat folyik? Mert ugye azt mondtad az elején, hogy az fontos, hogy ne vegye észre tulajdonképpen, hanem észrevétlenül használja a digitális technológiai megoldásokat. Szóval, hogy hol van az a határ, ahol ő már nem inzultálásnak veszi azt, hogy mindent tudni akarunk róla, ahhoz, hogy ő kényelmesen tudjon valahol megpihenni vagy megszállni?
1: Igen, hát szerencsére ugye a törvény ez viszonylag jól biztosítja ezt a keretrendszert, nekünk meg kötelességünk az betartani, uh-huh. és nálunk ezt elég erősen képviseli a vezetőség is, egyébként a jogi osztály is, és az IT-sok is. Tehát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy mi rengeteg személyes adatot kezelünk, sőt, mi még halmozottan hátrányosak is vagyunk, mert vannak gyógyszállodáink, ahol még egészségügyi adatokat uh-huh. is kezelünk. Tehát nekünk nagyon fontos az adatbiztonság. Egyébként büszkén mondhatom el, hogy az információ biztonsági tanúsítványt, ezt a bizonyos NIS2 szitok szót, ezt nem annyira szeretik az emberek, de mi most idén tavasszal megszereztük, nagyon nagy munka volt, elsősorban az IT részéről, de hát nem vagyok benne biztos, de talán az elsők között az országban szállodaipari cégekről beszélek. Szóval mindenképpen be kell vonni itt is a vendéget, tehát nem lehet a személyes adatát szigorúan tilos úgy használni, hogy ő nem tud róla.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Na, itt jött el az a pillanat, hogy muszáj néhány perc szünetet tartanunk, de jövünk vissza. Vendégünk továbbra is Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója. Hogyan digitalizálódik egy szállodalánc, ez a témánk? Ne menjen senki messzire a készülékek elől.
3: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után. Trend FM 94.2.
4: Minket a gazdaság szórakoztat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél három, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Kamatot emelt az Európai Központi Bank. Az LKB kormányzó tanácsa 25 bázisponttal növelte mindhárom irányadó eurókamatot a piaci várakozásoknak megfelelően. A betéti kamat 2,25%-ra, az irányadó refinanszírozási kamat 2,4%-ra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamata pedig 2,65%-ra emelkedett. Az előző áprilisi végi ülése még nem változtatta a kamatszinteken. Az LKB legutóbb tavaly júniusban módosított, akkor 25 bázispontos kamat csökkentést hajtott végre. Egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők a labdarúgó világbajnokság előtt. A Kanada, az Egyesült Államok és a Mexikó által rendezett tornára több százezer szurkolót várnak, miközben több fertőző betegség terjedését is monitorozzák. Kiemelt aggodalmat okoz a kanyaró, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és különösen Mexikóban is terjed. A hatóságok arra kérik a szurkolókat, hogy oltassák be magukat, mert a vírus már a tünetek felismerése előtt is fertőzhet. A VB idején a norovírus, a dengueláz, a rotavírus, a hepatitis A, valamint a kongói ebola járvány miatt is fokozott figyelmet tartanak szükségesnek. Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter. A munkáspárti politikus Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg a szükséges finanszírozást. Healey szerint az új védelmi beruházási terv már januárra elkészült, és világosan jelezte a haderő előtt álló kihívásokat. A távozó miniszter úgy fogalmazott, a kormány és a pénzügyminisztérium nem biztosította az ország védelméhez szükséges forrásokat. Healey a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta vezette a londoni védelmi tárcát. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek is támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését. A BKK közleménye szerint 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a járműhelyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezők számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan az idei év utolsó negyedévétől indul. A BKK június 1-én jelentette be, hogy a TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 7,8%-kal erősödik 133.287 pontra. A részvénypiac forgalma 7 milliárd forint felett. A vezető részvények vegyesek. A MOL 2,8%-ot emelkedik 3908 forintra, az OTP 1,6%-os pluszban 40.790 forinton. A Richter 1,3%-kal erős, gyengül 11.670 forintig, a Magyar Telekom pedig 7%-os mínuszban 2.690 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot kérnek, 1 dollárért 309 forintot kell adni. Európában jó a hangulat, 9%-ot erősödik London és Párizs, Frankfurt 2%-os pluszban van. Milánóban és Madridban pedig egyaránt 1,2%-kal emelkedik a tőzsde. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 91 dollár, a Brent 93 dollár 70 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, eső csak észak-keleten, illetve a déli határ mentén fordulhat elő. A szél élénk, több helyen erős lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
3: Folytatjuk a Digiturizmo műsorát. Vendégünk Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztés igazgatója. Arról beszélgetünk, hogyan digitalizálódik egy nagy szállodalánc. És ott tartottunk ugye, hogy a vendégek mit szeretnének, mennyit lehet rájuk bízni a digitalizáció segítésében, és milyen határok között lehet az ő segítségüket igénybe venni. De vajon az általuk szolgáltatott adatokból lehet-e többletárbevételt generálni, és ez hogyan zajlik? Ehhez is nyilván digitalizációs megoldások szükségesek.
4: Igen, lehet. Ugye egyrészt, amikor azt mondjuk, hogy vendégadatok, akkor talán külön kell választani a vendég tartózkodása során megszerzett nem személyes adatokat, hanem pusztán statisztikai adatokat. Hát többé-kevésbé az online marketing tevékenységünk egy része, a bevételoptimalizásunk egy része ebből adódik. Ezek ugye szigorúan úgy működnek, hogy nem személyes adatokról beszélek, hanem vendég tartózkodása által generált statisztikai adatokról. Aztán vannak azok az adatok, amiket a vendégek önszántukból adnak meg. Ez nagyon fontos, hogy mindenképpen ez szóval legyen az meg, hogy ezt önszántából adta. Ilyenek például a törzs vendégprogramban feliratkozó vendégeink, ami azért fontos számunkra, mert onnantól kezdve, hogy a vendég megadta ezt a hozzájárulást, onnantól kezdve sokkal jobban tudjuk követni az ő szokásait és alkalmazkodni hozzá. Tehát, hogy melyik szállodánkat kedveli, hol szokott foglalni, mennyivel tartózkodás előtt szokott foglalni, milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni, családdal utazik, vagy család nélkül utazik. És ez bennünket nagyon nagyban segít, hogy az ajánlataink azok időben menjenek ki, olyan tartalmat és olyan formát képviseljenek, amik ahhoz a vendéghez.
3: Ez már az, amit nagyon sokan emlegetnek megint csak, hogy a személyre szabott szolgáltatás?
4: Igen. Én évekkel ezelőtt hallottam egy millió dolláros kérdés, marketingesek arról panaszkodtak, ugye, hogy milyen nehéz a marketing tevékenység, mert hogy a fiatalok egyre inkább elvárják, hogy amik őt látnak, reklámokat, meg hirdetések, azok legyenek igenis személyre szabottak, de közben egyre kevesebb adatot akarnak megosztani magukról. És ugye ezért fontos, amit az elején mondtam, hogy törzsvendégprogramnak ugye nem csak az az előnye, hogy több vendégünk van, hanem az is előnye, hogy több adatunk is van, amivel aztán sokkal pontosabb lehet a marketing célzásunk. Nem csak az ő személyre szabott marketing célzások, hanem például minden olyan potenciális vendég, aki hasonlít profilban az ő viselkedéséhez.
3: Prediktív módon használhatóak már ezek az adatok? Tehát olyan szintre elért nálatok a digitalizáció, hogy mondjuk meg tudjátok mondani az időjárási adatok alapján, hogy na most meg fog nőni a foglalásoknak a száma, vagy a dinamikus árképzést, amit mondjuk a fapados légitársaságok már olyan széles körben alkalmaznak, az például nálatok működik-e?
4: Hát nem tudom, mennyi időnk van, mert a 3 órát tudnék mesélni. Abszolút, ugye nekem a szakterületem, illetve a csapatom, akikkel együtt dolgozunk, kifejezetten a dinamikus árazás, keresleti előrejelzés, revenue management eszközt használunk most már több mint 10 éve az egyik piacvezetőt, és azt kell mondjam egyébként, hogy 3-4 hónapos időtávolatban elég pontosan meg tudja nekünk az eszköz mondani, hogy milyen keresletre kell számítanunk. Fontos ezt, nem akarok nagyon mélyre menni szakmailag, de fontos, hogy itt kapacitás által nem korlátozott keresletről beszélünk. Tehát leegyszerűsítve azt mondja meg nekünk a komputer, hogy hányszor fog csörögni a telefon, és ráadásul ezt az előttünk álló nap mindegyikére megmondja, ráadásul szegmensenként, és ez az, ami az árazásban nagyon fontos. Itt ugye árazásnál mindig felmerül az, hogy a versenytársak árait mennyire kell figyelni. Mert én azt gondolom, hogy kell ismerni a piacon az árazási stratégiákat, úgy mondjam, de én nem gondolom, hogy túl kellene misztifikálni azt, hogy a versenytársaink hogy árulnak, milyen áron. Ennek több oka van, ebben most nem menjünk bele. De egyébként, hogy hétvégén jó idő lesz-e vagy sem, ott a revenue management eszközünk nem tart, pedig nagyon igaz, amit mondasz, tehát ugye nekünk van két balatoni szállodánk, abban a pillanatban, hogy a csütörtöki időjárás előrejelzés azt mondja, hogy hétvégén 30 fok lesz napsütés, akkor érzékelhetően megugrik a foglalások száma. Itt nem tart az eszköz egyébként, hogy ezt előre megmondja, viszont ott tart, hogy abban a pillanatban, hogy megjelenik ez a többletkereslet, mivel naponta négyszer optimalizálja az előttünk álló nap mindegyikének az árazását, azonnal tud reagálni.
3: A digitalizáció a fejlesztéseket is, a termékfejlesztést is segíti?
4: Hát, hogyha tágan
3: ér... itt sem tart.
4: Most ezen gondolkodom, de ha tágan értelmezzük a digitalizációt, akkor mindenképpen.
3: Most úgy értem, hogy nem tudom én... A hőmérsékleti adatokból, meg a vendégszámból lehet mondjuk az energiagazdálkodási tervet átalakítani egy-egy szállodánál. Most fantáziálok, de hirtelen ez jut eszembe.
4: Hát ebben a témában az jut eszembe nekem, hogy ugye vendégvélemények, sokat szoktunk beszélgetni a vendégvéleményekről, és nekem az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy legtöbbször onnan közelítjük meg a kérdést, hogy kell válaszolni egy vendégvéleményre. Gyorsan, nem gyorsan, AI segítség, vagy annélkül. És szerintem van egy ennél fontosabb lépés, és nem szabad ezt kiengedni a fókuszból, hogy az is egy adatbánya. Tehát a vendég visszajelzett nekünk, egy adatbányán ülünk, nagyon értékes adatbányán, és nem vagyok benne biztos, hogy minden szálloda ennek tudatában van, és kihasználja ennek az előnyeit. Mert ha már a fejlesztéseket említed. Nem véletlenül használnak egyébként nagy szállodaláncok, mi is például, olyan agregált eszközöket, amik összegyűjtik az online platformokon százával megjelenő vendégvéleményeket, azokat utána szemantikailag elemzik, csoportosítják, értékelik, elmondják, javaslatot tesznek, hogy és ezeket az adatokat kell használni, és ilyen értelemben igen, a termékfejlesztéshez szükség van adatra, és sokszor ott hever az adat a lábunk előtt. Tehát amikor a vendég több egyszerre leírja, hogy neki reggelente hatalmas sorban kell állnia, mert rossz helyen van a kávégép. Most nagyon profán példát mondtam, de ilyen adatokkal, ilyen információkkal tömbe vannak a vendég visszajelzések, és nem, hál' Istennek most már nem az a feladat, hogy valakinek végig kell olvasni naponta 300 vendégvéleményt, hanem az agregált eszköz ez megmondja, kiellemzi, és oda teszi az arcunk elé, hogy ezt kell fejleszteni. A wifi-t kell fejleszteni, hideg volt, arántotta, és most nem akarok számtalan példát letenni, de ilyen értelemben igen.
3: Miközben hallgatlak, két dolog jut eszembe. Nem aggódnak-e a vendégek, és nem aggódnak-e az alkalmazottak a digitalizáció miatt? Mondom, miért gondolom ezt. A vendégek, hogyha mindenki nagyon digitalizálódik, és minden szállodalánc ugyanezeket a metódusokat alkalmazza, és ugyanezeket a fejlesztéseket hajtja végre, akkor óhatatlanul, mintha uniformizálódna az egész ágazat. Akkor nekem meg vendégként nem tudom, hogy nem vész el az élmény. Amit az ad, amit egy jó főpincér hozzá tud adni az én élményemhez, egy jó recepciós hozzá tud adni az én élményemhez. Ez nem vész el?
4: Nem szabad hagyni, hogy elvesszen, azt hiszem. Van érzem én is a kockázatot abban, amit te mondasz. Azt gondolom, hogy a digitalizáció nem szabad, hogy személytelenségről szóljon. Tehát azt gondolom, hogy a digitális eszközöknek, most a vendég szempontjából gondolom, vagy nézem, a digitális megoldásoknak az a célja, hogy az egyébként olyan tevékenységeket, amit ki lehet váltani, mert repetitív és adminisztratív, egy teher a vendég számára, azokat úgy kell megoldani digitálisan, hogy ezt egy gomnyomással lehessen elvégezni. Becsekkolás, fizettetés, kicsekkolás, vagy csak egy-két ilyen kulcsot, ha bedobok. És szerintem a vendég attól nem fog félni, hogyha elmegy X szállodába, és elmegy a versenytársunkhoz egy Y szállodába, meg egy Z szállodába, hogy mindenhol egy gomnyomással tud fizetni. Annak szerintem örülni fog. ettől függetlenül teljesen osztom azt a véleményt, amit mondasz, amit mondtatok, hogy ez nem szabad, hogy személytelenségé fajuljon. Tehát éppen azért kell egyébként ezeket az adminisztratív tevékenységeket digitalizálni, hogy levegye az adminisztratív terhet akár a vendégről, akár a dolgozóról, és utána tudjunk olyan dolgokra fókuszálni, amihez viszont igenis kell ember kivinni az ételt, megoldani egy problémát, és akkor megmarad a személyesség, megmarad a törődés, tehát az önkiszolgálás az nem kevesebb vendéglátást kell, hogy jelentsen, én szerintem.
5: Mennyire hangsúlyos nálatok a szemléletváltás, a szemléletformálás, és az, hogy mondjuk edukáljátok a dolgozóitokat e felé?
4: Hát ugye most lehet, hogy az előbb belekezdtem, de nem mondtam végig. Az AI az, ahol most, azzal most elkezdtünk foglalkozni, nem tudtuk se lenyelni, se kiköpni, most legalább már elkezdtük megrágni, és nagyjából tudjuk, hogy mit szeretnénk vele kezdeni. Ugye kicsit ilyen vadnyugat van most nálunk is, tehát mindenki használja boldog-boldogtalan, engedéllyel, engedély nélkül a fizetőset, a nem fizetőset, van, aki bátor és föltölt üzleti adatokat, van, aki nem tölt föl üzlet, és nyilvánvalóan ebbe rendet kell vágni. Tehát mi most azt a megoldást választottuk, hogy létrehozunk egy saját szerveren futó AI megoldást, és utána abba fogjuk beterelni a vendégeket, és megpróbáljuk szélesre tárni a kaput, tehát, hogy minél többen használják. Én magam is abban hiszek egyébként, hogyha ezt az emberek használják, akkor maguk fogják tudni, maguk fognak rájönni, a saját bőrömön is tudom, előbb-utóbb maguk fognak rájönni, hogy hogyan tudják megkönnyíteni a munkát, a saját munkájukat, ezt meg fogják osztani a munkatársukkal, ezt a tapasztalatot, és egyébként, hogyha ez saját szerveren fut, akkor számos előnye van, nem akarok nagyon mélyen belemenni, egyrészt, mert nem vagyok IT-s, másrészt meg akkor elvinni a műsorid, de gazdaságosabban lehet üzemeltetni, sokkal biztonságosabban lehet üzemeltetni, és nyilván akkor ezt az egész tevékenységet úgy kell kezdeni majd, ha ez létrejön nem sokára, hogy akkor adunk egy előképzettséget a dolgozóinak, akiknek ezt kinyitjuk, ezt az ajtót. Egyrészt, hogy mik a minimális követelmények, hogyan kell használnia, és kell egy másik anyag, ami pedig nagyjából hát egy ilyen érzékenyítés, ami megmutatja, hogy hol vannak a rendszer korlátai, és aztán működés közben úgy is ez.
3: A maguk a dolgozók nem tartanak ettől, hogy ez az egész nagy technológiai fejlesztés, ez a digitalizáció, ez mégiscsak az ő munkájuknak a rovására fog menni, hogy nem lesz szükség annyi recepciósra, nem lesz szükség annyi háttérmunkásra, nem lesz szükség annyi pincélre.
4: Hát két gondolat jut eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a hatékonyság, nem akarok álszent lenni, azért tényleg a digitalizációnak van egy olyan hatása, hogy kevesebben végezzük ugyanazt a munkát, mint akár 5-10 évvel ezelőtt. De én azt is gondolom, hogy a digitalizáció hatékonyságot kell, hogy elérjen, de a hatékonyság az nem minden esetben azt jelenti, hogy akkor kevesebben csináljuk ugyanazt a munkát, hanem azt is jelentheti, és szerintem amíg nem vagyunk a falnál, amíg nem vagyunk a határon, akkor kell is, hogy ezt jelentse, hogy ugyanannyian jobb minőségű munkát tudunk elvégezni. Visszatérve megint az én területemre. Amikor bevezettük ezt a revenue management eszközt, igen, voltak ilyen hangok, hogy most akkor nem lesz szükség revenue managerre, de van szükség revenue managerre, sőt, nagyjából ugyanannyi szükség van, mint a korábbi időszakban, csak most már naponta négyszer változtatjuk az árakat, és nem Excel alapján hetente kétszer. Tehát jobb minőségű munkát végzünk, ezzel közelebb jutunk az optimális profithoz, több bevételünk van, de hatékonyabbak lettünk, de nem lettünk kevesebben. A másik gondolatom, bocsánat még, hogy azt is érzékelem, hogy ugye, amiről beszéltünk, hogy a dolgozóinknak egy nagyobb része az, aki digitális benszülöttként nőtt föl, tehát ez az ellenállás a technológia irányában, ez létezik ilyen jelenség, de szerintem sokkal nagyobb volt 10-15 évvel ezelőtt, mint most. Most is lehet, amikor egy új rendszert bevezetünk, most is van azért némi ellenállás, de ez leginkább olyan, ami minden munkamódszerváltoztatásnál megvan, nem a technológiának szól elsősorban, vagy legtöbbször. És ez a pozitív változás, ez szerintem érzékelhető.
3: Tedd a szívedre a kezed, és akkor csináljunk kedvet, vagy éppen vegyük el a kedvet a digitalizációtól. Ez üzletileg megéri? Mert ez egy nagyon beruházás igényes dolog, ezt szerintem mindenki, aki próbált ilyesmit, az meg tudja erősíteni, de a végén a matek kijön?
4: Hát úgy szabad csinálni csak. Szóval, ahogy mondtam korábban is, azt nem állítom, hogy nincs benne kockázat, de azt viszont állítom, hogy sokkal jobban lehet menet közben korrigálni ezeket a technológiai megoldásokat, mint 15-20 évvel ezelőtt. 15-20 évvel ezelőtt, hogyha sok millió forintért valaki belevágott egy ilyen technológiai megoldásnak a megvalósításába, beruházott vasba, megvette a licenszeket, stb. Stb. És rájött két hónap múlva, hogy ez fabatkát sem ér, akkor bizony benne ragadt, így járt. Ma már szoftver ez a service, kis túlzással szólok a szolgáltatónak, hogy köszönöm szépen, nem tetszik, egyrészt vagy próbál a szolgáltató korrigálni, vagy tudok váltani. Szóval igen, azt nem állítom persze, hogy nincs kockázat, de szerintem hosszú távon a kockázat sokkal kisebb, mint régen volt, és kell valami, persze kell, ugye nálunk is a projekttervezés úgy van, hogy leírjuk azért papírra, hogy mit várunk a rendszertől, azt is leírjuk, hogy ez nekünk milyen beruházás igénye van, milyen többletköltség, és mellé tesszük, hogy akkor ebből most vagy munkaóra megtakarítás, vagy ennyi többletbevétel. Tehát ez kell, hogy legyen valami elképzelés, mert utána ugye ki kell értékelni. Pilotolni kell, kiértékelni, döntést meghozni.
3: Okay. Az utolsó kérdések egyik az az, hogy azért a szállodaipar pont az, ami nagyon nemzetközi. Jó. Mennyire a digitalizációnál maradva, mennyire van benne a magyar szállodaipar a nemzetközi fősodorban? Tehát tudják ugyanazt azokat a digitális megoldásokat a magyar szállodák, mint mondjuk az Egyesült Államokban vagy Dél-Koreában, hiszen a vendégkör lehet, hogy ugyanaz.
4: Igen, itt pont az AI kapcsán olvastam nemrég egy cikket, hogy ma már a vendégek egy része ugye nem Google keresőben keres szállást, meg nem a nagy online szálláskötető platformokon, hanem beírja valamelyik AI platformba, hogy mondd meg nekem, hogy melyik a legjobb szálloda Budapesten. És ha már ilyen nemzetiségi különbségeket mondasz, ezt hallottam, hogy Európában, vagy a mi kis hazánkban ez nem érje el a 10%-ot, míg Távol-Keleten ez most már bőven több 10%, aki így működik. És a szállodáknak előbb-utóbb bele muszáj lesz reagálni, mert hogyha nem reagálnak, akkor a nagyon tőkerős, nagyon nagy online nemzetközi szálláskövető platforma fognak előbb reagálni, és akkor az megint háttérbe fogja szorítani a direkt vendéget. Szóval, hogy milyen különbségek vannak? Hát nézd, azt gondolom, hogy a nemzetközi láncokhoz tartozó szállodákon keresztül azért viszonylag hamar bejönnek ezek a technológiák a magyar piacra is. Talán nem akarok ilyen ellentétet szítani, még a látszatát is szeretném kerülni, talán a budapesti piacon azért hamarabb jelennek meg ezek a technológiák időben, akár a keresletvezérelt árazásra gondolok, akár ezekre a technológiákra, de én azt gondolom, hogy ma már nagyon-nagyon sok jó hazai szolgáltató van, aki kínál hasonló szolgáltatásokat, éppen ezért vidéki nagyon komoly szállodákban is elég hamar megjelennek ezek a technológiák. Szóval jól állunk szerintem, egyre jobban.
3: Örülök. Most digitalizációs kérdésekben mi az, ami személy szerint téged a legjobban foglalkoztat? Legyen ez az utolsó kérdés.
4: Hát engem azt foglalkoztat, hogy mikor fog az bekövetkezni, hogy az AI-t már nem csak tartalom megértésére és tartalom készítésére használjuk, hanem agentic AI mikor tör be úgy igazán elemi erővel a mi szakmánkba. Tehát amikor az AI döntést hoz és cselekszik is, mert az nagyon klassz dolog, és a Danubius AI koalíció is így jött létre, ez nagyon klassz dolog, hogy lefordítok egy levelet, meg segít megírni az e-mailt, de én azt hiszem, hogy ebben sokkal több potenciál van, és ez most már itt dörömből az ajtónkon.
3: No, hát ennek majd utána nézünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és megosztottad a gondolataidat. Nagyon hasznos beszélgetés volt. Köszönjük még egyszer.
4: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
3: Drága hallgatóink, Bogár Zoltánnal, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan digitalizálódik egy nagy szállodalánc. Ennyi fért a mai műsorunkba. Jövünk a jövő hét kedden is, úgyhogy tartsanak akkor is velünk mindenki, aki csak teheti. Nem is kedden, csütörtökön. Úgyhogy itt a Trend FM-en jelentkezik a digiturizmus. Köszönjük a figyelmet, a két műsorvezető mára búcsúzik, Marsal Szilvi.
5: És Mihálovics Andris.
3: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük.
3: Szép napot.
5: Viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: A digiturizmus most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a tekóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu per jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe. Többek között erről döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
6: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.

0: Magyar Péter szerint akár 7% is lehet az idei költségvetési hiány. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, májusban ugyan már többletet mutatott a büdzsé, de ez a hónap jellemzően kedvezőbb adatokat szokott hozni. Hangsúlyozta, a kormány szerint a pazarló kiadások leállítása érdemben javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót. A közteher alapja a vagyon lenne, nem pedig annak növekménye. Kamatot emelt az Európai Központi Bank. Az LKB kormányzó tanácsa 25 bázisponttal növelte mindhárom irányadó eurókamatot a piaci várakozásoknak megfelelően. A betéti kamat 2,25%-ra, az irányadó refinanszírozási kamat 2,4%-ra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamat lába pedig 2,65%-ra emelkedett. Az előző április végi ülésen még nem változtattak a kamatszinteken. Az LKB legutóbb tavaly júniusban módosított, akkor 25 bázispontos kamatcsökkentés hajtott végre.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-kal emelkedik 133.553 pontra. A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 3,2%-kal emelkedik a MOL 3.920 forintra. 1,9%-os pluszban az OTP 40.910 forinton. 1,4%-ot gyengül a Richter 11.660 forintig, és 9%-ot esik a Magyar Telekom 2.684 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 308 forintot kérnek. Európában többnyire jó a hangulat, Frankfurt jelenleg stagnál. A londoni FTSE 8-10, a párizsi CAC-on 7%-os pluszban van, a milánói tőzsde és a madridi is egyaránt 9%-kal erősödik. Fél óra múlva nyit a Wall Street, a tegnapi napot a mínuszban zárta a New Yorki tőzsde, a Dow Jones 1,9%, az S&P 500 1,6%, a Nasdaq kompozit mutató pedig 2%-ot esett. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $90.30, a Brent $93.10-be kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, esőre csak észak-keleten, illetve a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk, több helyen erős lesz. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére pedig 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A fővárosban továbbra is, hát most 20 fok van, felhős idő 20 fok. Köszönöm figyelmüket, most jön az iFater, itt a Trend FM-en, hírekkel majd 3:30-kor nyitjuk majd a Wall Street-et is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig. Most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
5: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: A mai hírekben 99%-ban almázni fogunk, már csak azért is, mert hogy nem régiben zajlott le az Apple WWDC, vagyis az a fejlesztői konferencia, ahol leginkább szoftveres megoldásokkal találkozhatunk, és minden évben itt mutatják be, hogy a következő operációs rendszerek mit fognak tudni, tehát azok a készülékek, amelyek képesek futtatni ezeket az oprendszereket, azok mennyire lesznek okosak, és hát azt kell mondjuk, szarkazmus táblát tartom föl, nagyon-nagyon okosak lesznek, mert hogy 2026 közepére eljutott oda az Apple, bár nem most fog még megjelenni az iOS 27 és a hozzátartozó hasonló megoldások és rendszerek, baj számítógépre, okosórára, stb. De hogy végre használja az AI-t úgy, hogy már megérkezhetett a Siri AI, aki sokkal okosabb, sokkal ügyesebb, olyannyira, hogy képes önállóan feladatokat ellátni. Éppen ezért például az EU azt is mondta, hogy köszönjük szépen, ide ti ezt nem fogjátok behozni. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy

vajon megoldás lehet-e az, hogyha az autóinkat a jövőben beburkoljuk majd napelemmel, és hogy van-e ennek egyáltalán értelme, 1,3 millió kilométernyi adatból fogjuk tudni levonni azt a következtetést, hogy bizony-bizony van, a műsor legvégén pedig a Nonplus Ultra nevében is, Nonplus Ultra, a Vivo X300 Ultra készüléket fogjuk megnézni, amiért komoly használt családi autót is vehettünk, pláne azzal a videós, fotós csomaggal, amivel mi kaptuk, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb fotós, videós képességű telefon, ami idén az iPhone 4-nél járt, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az Apple ismét bemutatott Tim Cook utoljára, és leginkább szoftveres megoldások vannak a WWDC-n, sőt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az évente megrendezésre kerülő WWDC-n, mint ahogy ez a developer szóból kideríthető, valóban szoftveres dolgokat érint, de hogy a Peti is mondta itt az elején, mielőtt elkezdtünk erről beszélgetni, ugye most már hardware bemutatókon is a szoftverről beszélnek, természetesen mi másról lehetett volna szó az Apple legnagyobb fejlesztési konferenciáján, mint a mesterséges intelligenciáról, úgyhogy hát még nem merem teljes hangerővel kijelenteni, hogy megérkezett az Apple Intelligence, de valamiféle Apple Intelligence féleség Gemini-vel közösen megérkezett. Hát ettől volt hangos a 2026-os WWDC.
2: Ettől és attól, hogy egyébként furcsa módon azzal kezdték a szoftveres bemutatókat, mert ugye most egyszerre beszéltek a macOS-ről, egyszerre beszéltek a Watch, tehát az okosóra operációs rendszerről, egyszerre beszéltek az iPad-ekre és iPhone-okra szóló operációs rendszerek új következő frissítéséről, de az a legelső és legfontosabb dolog, amit muszáj volt kiemelni, hogy mostantól kezdve, illetve majd a következő frissítéstől kezdve, a sokat kritizált áttetsző mód, áttetsző design, az szolidabb formára és testre szabható, tehát ilyen kis csúszkával lehet majd állítani, hogy mennyire legyen áttetsző az áttetsző. Valószínűleg rettentő sok kritikát kaptok azért a dizájnért, amit az elmúlt egy évben bevezettek az Apple eszközökön, de igen, a legfontosabb kérdéskör az természetesen a mesterséges intelligencia körül forgott. Ugye az Apple Intelligence, mint olyan, az valamennyire elérhető lokalizációtól és tényleg piactól függően, de hogy sehol sem hozta azt a szintet, amit az Apple pár éve, egészen konkrétan 2024-ben bedobott a köztudatba, hogy akkor itt most az okostelefon helyettet fog gondolkodni, és összegzi nagyon jól, nagyon ügyesen az értesítéseidet, válaszokat fog neked majd generálni a mindenféle kommunikációs platformokon, chat, e-mail, akármi, előre annak megfelelően, hogy mit és hogyan szoktál kommunikálni, meg hogy milyen kontextusról beszélgetünk. Ezeket megint promózta az Apple, most már úgy promózta, hogy ez most már tényleg jön, és ugye, mint tudjuk az elmúlt időszakban, sok-sok nekifutásból azért mindig az derült ki, hogy a saját fejlesztéseik azért bőven nem tartanak ott, ahol kellene és ahol a konkurensek, úgyhogy először az OpenAI-jal, most pedig a Google-féle Gemini szolgáltatással karöltve hozzák mindezt a felhasználóknak, úgyhogy talán most már lehet egy picit jobban hinni, hogy ténylegesen intelligens megoldások jönnek az Apple készülékekre.
1: És ráadásul az is érdekes, hogy valamennyire elhanyagolják most már ezt az Apple Intelligence kifejezést, felbukkan azért az előadás során, de hogy a Siri AI-ra lett kihegyezve ez a dolog, mert hogy egy 6-8 évvel ezelőtt valóban a Siri volt a legokosabb megoldás, vagy hangasszisztens, vagy digitális asszisztens, amivel lehetett találkozni hordozható eszközökben, és nem csak hordozható eszközökben, de hogy pontosan attól, hogy mind az OpenAI, mind pedig a Google, mind pedig a Meta sokkal nagyobb téteket tett föl a mesterséges intelligencia fejlesztése, egész egyszerűen mindenki elhagyta a Siri-t, és egy budjuta kis beszélgető partner lett, vagy hát nem is tudom, hogy hogy lehetne jellemezni az utóbbi időben, ám most már sokkal, de sokkal okosabb, ezért megkapta a nevében az AI kitételt is, úgyhogy valóban, ahogy a Peti is mondta, sokkal inkább le tudja venni a vállunkról a terheket a Siri kontextus, megérti a szövegeket, teendőket tudunk rábízni, és azt elvégzi ezeket a teendőket adott esetben, akár mondjuk foglal nekünk étteremben időpontra asztalt, hogyha arra van szükségünk. Nyilvánvalóan, ahogy az Apple fogalmaz, egyrészt saját fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, de hogy a Google-el közösen is. Tehát mit már próbálják azt oltogatni az emberek fejébe, és azt beletenni a mi fejünkbe, felhasználók fejébe, hogy itt azért már vastagon van saját Apple fejlesztés is ebben a mesterséges intelligencia csomagban, aminek abszolút a Siri a központja.
2: És hozzunk is pár példát gyorsan, tehát példánk okáért, ha valaki jelszókezelőket használ, akkor az tudja, hogy kaphat értesítéseket a jelszavakról, hogy kiszivárgott mondjuk az adott jelszó, vagy mondjuk túl gyenge az adott jelszó. A Siri nem csak erre képes a jelszókezelővel, hanem egész konkrétan egyes szolgáltatásokban az általa javasolt jelszavakra jóváhagyásunkat követően be tud lépni, és le tudja cserélni a jelszót, anélkül, hogy nekünk egy böngészőt meg kellene nyitni, és ez egy picit már egy ilyen sci-fi, és mondjuk azt, hogy azért helyenként aggodalmakat is felvethet, de lényeg az, hogy a jelszókezelő is egy ilyen mesterséges intelligencia ügynököt kapott a Siri AI segítségével, illetve a különféle Safari böngésző kiegészítők is egy egészen új fordulatot vesznek a böngésző platformok körében, mert hogy mostantól kezdve, ahogy egyébként néhány mesterséges intelligenciával tudunk kisebb-nagyobb alkalmazásokat, programokat, mini alkalmazásokat összeállítani, szimplán promptolással, programozói tudás nélkül, úgy most már az Apple beépített mesterséges intelligencia szolgáltatása a Safari böngészőben például okáért hasonló kiterjesztéseket, kis mini beépülő modulokat tud nekünk létrehozni, annak megfelelően, hogy mire szeretnénk és hogyan szeretnénk azt használni, tehát egy egészen érdekes új platformot, egy új mesterséges intelligencia alkalmazás platformot teremtett ezzel az Apple. Ez mindenképp nagyon érdekes, és számomra talán ez az egyik legkülönlegesebb megoldás, amit most demózott a gyártó. Nyilván a mesterséges intelligencia és szoftveres szolgáltatások terén azért van nagyon sok olyan, ami fotóhoz, videóhoz kapcsolható, a mindennapi e-mailezésünkhöz kapcsolható fotók, videók esetében például az egyik ilyen dolog, hogy nem csak arra képesek az AI segítségével az Apple operációs rendszerei, hogy úgymond kibővítsék a képet, nem csak különféle tárgyakkal, amiket mi generáltatunk bele, meg eltüntetni mondjuk dolgokat, hanem ha azt mondjuk, hogy egy fotó túl közeli, túl szűk a kerete, úgymond a fotónak, akkor képes azt kitágítani és képes kiegészíteni akár az emberi test és ruházat egyes elemeit is, hogy nagyobb képet kapjunk mondjuk egy közeli portré helyett egy mellképet készítsen rólunk, vagy arról, akit mi lefotóztunk, és ezek mellett képes olyasmire is, mint mondjuk a nézőpont, a szög, a fotós szögének megváltoztatása, tehát képes torzítani annyit a képen, mint hogyha nem szemmagasságból, hanem lentebbről készítettük volna az adott fotókat, ami már egészen vad, és ez egy picit előrébb is mutat, mint amit a konkurensek felsoroltak, vagy felsorokoztattak az elmúlt hónapokban képgenerálás és képjavítás és képmódosítás terén.
1: És hát ha már említettük azt, hogy az Európai Unióban milyen szabályozások, és azt is, hogy milyen mértékben nyúl bele a Siri és az Apple Intelligence, vagyis az Apple által készített algoritmus abba, ahogyan interakcióba lépünk a készülékkel, akkor az unió területén belül élőknek rossz hírünk van, ugyanis valószínűleg egy jó ideig nem fog megérkezni ez a fajta újdonság az unióban megvásárolt készülékekre, egész egyszerűen azért, mert hiába folytak az egyeztetések nagyon-nagyon régóta az Európai Uniós hatóságokkal, egész egyszerűen minden kompromisszumos javaslatot lesöpörtek az asztalról, semmiben nem engedtek az Apple-nek, így pontosan amiatt, mert eleve azért személyiségi jogi és kiberbiztonsági aggályokat vet föl az, hogy maga a készülék és a készüléken futó szoftver ilyen mértékben tud beleszólni az emberek életébe, ezt nem fogja tudni egy hamar kiküszöbölni, vagy egy könnyen kiküszöbölni az Európai Unióban az Apple, úgyhogy hiába a nagy világ bejelentés, nem sokkal később kijött egy kiegészítés, hogy az unión belül bizony-bizony nem érkezik meg minden készülékre, csak a számítógépes oprendszerre, tehát a MacBookokon futó oprendszerre valamilyen kis jogézag miatt oda jöhet, illetve az Apple virtuális valóság szemüvegén futó operációs rendszerre is megérkezhet a Siri AI és az összes szolgáltatás, ami viszont a telefonokra, tabletekre pedig nem.
2: De mindezek mellett azért volt még nagyon sok apróság, amit bejelentett az Apple úgy összességében a szoftverfrissítés terén. Egyrésztről azt ígérték, hogy jobb optimalizálással az iOS is gyorsabban, jobban, kényelmesebben, szebben, fürgyében fog futni a régebbi telefonokon is, és ezt visszamenőleg az iPhone 11-ig rendelkezésre bocsátják majd a felhasználóknak, tehát egészen hosszú most már annak a készülőknek a támogatási időszaka is. Van egy-két olyan okos óra, például az okos órás operációs rendszerben, ami furcsa, hogy nem kap frissítést, elvileg a Watch OS 27 például az alig 4 éves Apple Watch Ultra első generációra nem érkezik meg. Vannak különféle hardveres megkötések a tabletek terén is, de az iPad 9-ig visszamenőleg megkapják a frissítéseket az Apple táblagép felhasználói is. Illetve, ami nagyon fontos, hogy komolyan veszik végre az Apple-nél azt, amit az Unióban egyébként már ideje mondogatnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vesznek a jövőben, ez pedig a családi felügyelet, a gyerek felügyelet, a gyermekek felhasználási metódusainak felügyelete. Erre az Apple egy nagyon-nagyon-nagyon masszív készletet biztosít a szülők számára. Tehát ha mondjuk a gyerek letölteni akar egy applikációt, akkor ezt nekünk távolról jóvá kell hagyni. Minden ugye opcionális és beállítás kérdés, ezt gyorsan megjegyzem. Ha mondjuk a gyerek egy új weboldalt keres fel, olyat, amit eddig nem nézett még meg a mobilján, a mobil eszközén, vagy bármilyen Apple eszközén, akkor azt is mi felülvizsgálhatjuk, és először mi is jóvá hagyhatjuk, mint szülő. Illetve nyilván ugye letírhatunk mindenféle ilyen funkciót. Természetesen a felnőtt tartalmakat alapból blokkolni tudja az operációs rendszer, tehát felismeri, hogy milyen tartalom jelenik meg a kijelzőn, vagy jelenne meg a kijelzőn, és itt ez nem csak a szexuálisan, hanem az erőszakos tartalmakra is vonatkozik, tehát ezeket nagyon komolyan veszi a gyártó a mostani ígéretei szerint, a mostani szoftveres demo szerint, és nyilvánvalóan pont azért, mert az uniós szabályozások ezen a területen hamarosan nagyon-nagyon-nagyon megszigorodnak, mindenki másnak is komolyan kell majd venni, és hát ennek megfelelően azért elébe is ment valószínűleg a cég, és nyilván ez most egy olyan terület, ami abszolút egy ilyen piacszerzési lehetőség is a gyártóknak, hiszen aki jobb kontrollt kínál az eszközein, aki kényelmesebb kontrollt kínál a szülőknek az eszközein, azt a gyerekek számára is a szülő fogja majd preferálni, ergo nagyobb lesz a felhasználói kör, hamarabb sikerül már valakit bevonni az Apple ökoszisztémába, de ez egy mindenképpen pozitív felhangja volt egyébként a bemutatónak.
1: Tehát a 2026-os WWDC az AI-ról szólt, és minden az AI körül forgott, és ha már minden az AI körül forog, és említettük külön a Google-t, ugye, akivel az Apple Intelligence megvalósulhat, akkor ne menjünk el amellett a hír mellett, amiben összeeresztették a jelenleg elérhető ismertebb mesterséges intelligencia platformokat, hogy tessék, srácok, játszatok, hozzatok létre egy emberi társadalmat, és ezt utána kutatók megnézték, hogy a különböző mesterséges intelligencia algoritmusok hogyan viselkedtek benne, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira nagyon meglepő, hogy az Elon Musk féle Grok az pillanatok alatt kiirtotta az AI emberiséget. Nem nagyon sikerült neki beilleszkedni, de ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, bár messze menő következtetéseket még nem vonhatunk le.
2: Nyilván ez abszolút egy fikciós környezetben játszódó felmérés volt. Egyébként egy amerikai startup, az úgynevezett Emergence AI tesztelte azt, hogy ha mesterséges intelligenciát hatalomra juttatnánk, úgy abszolút mindenben, tehát teljes döntési joga lenne minden egyes területén az életnek, akkor hogyan tudná formálni, alakítani a társadalmat. Természetesen azért ez még mindig messze van a valós lehetőségektől, amit itt ebben a kísérletben elvégeztek, de gyakorlatilag egy én város szimulátorra engedték rá a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és egy 15 napos tesztidőszakban kellett az AI-nak helyt állni. Ebben a történetben részt vett az Anthropic féle Claude, a Google féle Gemini, az emlegetett Grok, ugye a Twitter X akármi, illetve most már SpaceX AI néven futó rendszer is, ugye ez ugyanaz, mint a Grok lényegében, tehát hogy csak átnevezték a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat a platform kedvéért. Meglepően furcsa eredmények is eltérések jöttek ki egymáshoz képest, mert hogy a 15 napos szimuláció során gyakorlatilag a Claude az mindent pontosan tökéletesen tudott teljesíteni, amit ugye mondjuk azt, hogy elvártak a mesterséges intelligenciától, demokráciát alakított ki, nem volt bűnözés ebben a virtuális társadalomban, tehát gyakorlatilag nullára csökkentette a bűnözési rátet, és minden egyes ott élő fiktív karakter túlélte ezt a 15 napos kísérletet, tehát a Claude az egy abszolút pozitív, 100%-os teszteredményt ért el. Abdelmini mondjuk azt, hogy egészen jól teljesített, ahhoz képest, hogy nem tudott tökéletesen megszabadulni a bűnözéstől, 683 bűneset volt, ezt nem teljesen értettük még a cikk kapcsán, hogy milyen kontextusban helyezve ez nagyon nagy számnak vagy nagyon kis számnak minősül-e, de a 100%-os túlélési ráta azért itt is megvolt. Hát ezzel szemben a SpaceX AI, vagyis ugye a Grok, 96 órán belül elszabadította a poklot, gyakorlatilag ebben a virtuális közegben, és hát kiirtotta a teljes lakosságát ennek a virtuális kis városkának. Nyilván ennek az egész kísérletnek az volt a lényege és célja, hogy vannak biztonsági szabályok és biztonsági korlátozások a mesterség és intelligencia szolgáltatásokban, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogyha bármilyen döntési helyzet vagy emberi életbe folyásoló helyzetben használják a mesterség és intelligenciát, akkor az egy pozitív és biztonságos döntést hozzon ebben az esetben, ez pedig a Groknál nagyon jól látszik, hogy eléggé hiányos.
1: Viszont szemben ugye a Claude-dal, amire azt gondolnánk, hogy akkor az a legbékésebb, mondjuk így legemberibb, mutatom az idézőjelet, nagyon erősen mutatom az idézőjelet, ezt most mindenkinek el kell képzelnie, azért azt tudni kell a Claude-ról, hogy pontosan az antrofik megoldása az, ami tud arról, hogyha figyelik, és egy picit máshogy viselkedik, hogyha figyelik, mert hogy egész egyszerűen kis túlzással a gazdinak meg akar felelni, és úgy akar mindent csinálni, ahogy a gazdi szeretné. Tehát azt nem tudták a kutatók, és nem is akarják azt a következtetést levonni, hogy akkor az antropik féle Claude az, ami az abszolút pozitív jövőképet festett az AI-ról, míg a Grok az egyértelműen a pusztítás oldalán áll. Ennek ellenére mindenképpen érdekes dolog, akkor is, hogy ezt a Claude csak azért csinálta, mert hogy a gazdi nehogy bántsa őt, vagy nehogy meg legyen fenyítve, vagy egész egyszerűen csak meg akart felelni a fejlesztőknek és az antropiknak, hogy nézd gazdi, én jól csinálom, minden esetre nem túl fényes a jövő ebből a szempontból, és egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok féket és gátot kell majd beleépíteni a jelenlegi és a jövőbeli mesterséges intelligencia megoldásokba.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
1: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd, többek között nyitjuk majd a New York-i tőzsdét is, de első körben a hírek. Javította pozícióját a szerb kormány a Nisben. Sikerült ugyanis lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam közöttan is, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypakettjének megvásárlásával kapcsolatban. Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
3: Szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelességet tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, csak egy szükséges lépés volt.
2: Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter. A munkáspárti politikus Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolt a távozását, hogy szerint a brit fegyveres erők nem kapják meg a szükséges finanszírozást. Healey szerint az új védelmi beruházási terv már januárra elkészült, és világosan jelezte a haderő előtt álló kihívásokat. A távozó miniszter úgy fogalmazott, a kormány és a pénzügyminisztérium nem biztosította az ország védelméhez szükséges forrásokat. Healey a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta vezette a londoni védelmi tárcát. Idehaza leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerhendási János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerhendási Jánostól transzparens költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel. Stratégiai partnerséget kötött a Visa az OpenAI-jal. Az együttműködés célja, hogy biztonságos Visa fizetéseket tegyen lehetővé az ügynök alapú kereskedelemben. A partnerség keretében a Visa globális fizetési hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynök alapú kereskedelmi megoldások támogatására.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-ot erősödik 133.543 pontra. A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint, a vezető részvények vegyesek. A MOL 2,7%-ot emelkedik 3.904 forintra. Az OTP 1,9%-os pluszban 40.930 forintban. Esik a Richter 1,3%-kal 11.670 forintig, a Magyar Telekom pedig 7%-kal 2.690 forintig. Európában jobbára pozitív a hangulat, kivéve Frankfurtot, ott egy 10%-os mínuszban a tőzsde. Londonban a FTSE 8%, Párizsban a Kakaron 6%, Milánóban 1%, Madridban pedig 8%-ot erősödik a mutató. És elindult a kereskedés a tengeren túlon és a Wall Street-en, a Dow Jones 0,5%-os pluszban, az S&P 500 3%-os emelkedéssel, a Nasdaq kompozit mutató pedig 4%-os erősödéssel kezdett. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 20 fillért kérnek. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1531. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $90.30, a Brent $93.20-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órának is süt a nap. Esőre csak északkeleten, illetve a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk, több helyen erős lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 35 perc van, köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 4 órakor várom önöket, most pedig folytatódik az iFater itt a Trend FM-en. Tartsanak velünk a folytatásban is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyhanyelven. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
4: Emlékszem, az elektromos autózás gondolata egyébként már az én gyerekkoromban is jó sok évvel ezelőtt felvetődött mindenféle ilyen kis tudományos könyvekben, főként gyerekeknek szóló tartalmakban, hogy egyszer talán majd az ilyen megújuló energiaforrások valamelyiket fogjuk használni, és akkor persze játékosan voltak ilyen vitorlával ellátott autók, meg napelemmel ellátott autók, de hát nyilván azóta tudjuk, hogy azért az, hogy napelemeket pakolunk egy autóra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott majd rögtön ingyen energiát fogunk kapni, és akkor átszelhetjük a fél országot azzal, hogy szimplán csak egy óriási napelemes számológépszerű panel van az autó tetején. Legalábbis eddig ezt gondoltuk, mert hogy egy új Európai Uniós projekt keretében egészen meglepő újdonságokat hoztak el kutatók az elektromos autó és a megújuló energiaforrás terén.
5: Ez a Solar Moves projekt, ami egy európai kezdeményezés, és nekem az a nagyon szimpatikus, hogy ugye nagyon sokszor van az, hogy különböző AI által és nem AI által generált, remélhetőleg legalább jó és minőségi adatokból kivetített projekciókra hivatkoznak emberek, és mondják azt szakértők, és nem akarom őket meghazudtani, hogy ez meg ez történik, hogyha ez meg ezt csináljuk. Ehelyett itt azt mondta ez a Solar Moves projekt, hogy nem. Persze megvannak ezek a projekciók, persze mi is lekutattuk ezeket a dolgokat, mármint hogy mennyire hatékony, hogy az autók tetejére vagy az autók felületére, ezt már mindjárt kifejtjük, napelemeket teszünk, hanem azt mondták, hogy nézzük meg egy ilyen 1,3 millió kilométert tesztelve ezt a technológiát, hogy mit tudunk ebből kihozni, jelenleg 2026-ban milyen eredményeket, valós eredményeket lehet elérni, ráadásul olyan cégekkel álltak össze, akik már ilyen vagy olyan módon ebben profik és elkezdték ezeket a dolgokat, ez a holland TNO, a Fraunhofer intézet, amiről azért mi is jó párszor beszéltünk, a Sono Motors, az IM Efficiency és a Lightyear, melyek között vannak startupok, akik például azzal foglalkoznak, hogy meglévő tömegközlekedési eszközöket, buszokat alakítanak át elektromossá, ezáltal felújítva és hatékonyabbá téve a flottát, de olyanok is vannak, akik konkrétan paneleket terveznek. És hát az jött ki, hogy ugye ez, ahogy a Peti is mondta, egy kicsit futurisztikusnak hangzik, hogy beburkoljuk napelemmel az autót, és akkor az majd milyen jól tölti magát. Nem véletlenül nem terjedt el, bár a Hyundai és a Toyota is árul extraként, nem is annyira olcsó extraként, a tetőbe szerelhető, vagy a tetőre rakott gyári napelemeket. Ott azt mondják, hogy 3-5%-kal növelheti meg a hatótávolságot ez a napelem, míg itt 1,3 millió kilométer alatt, igen, ez nem annyira szép és szexi, mint egy gyári Toyota napelem tető, de mégiscsak azt mondja, hogy akár az 55%-át is, a villanyjármű energiafelhasználásának 55%-át képesek leszünk napelemekből megoldani, a járműre tett napelemekből megoldani, ami azért nagyon-nagyon brutális szám.
4: 23 járműtípust vizsgáltak egyébként a kutatásban, mindenféle műholdas, meteorológiai adatokat, mindent összevetve számoltak azzal, a tapasztalat során mért értékekkel együttesen kombinálva, hogy milyen területen, milyen mértékű visszatöltést tudnak szerezni ezekkel a napelemekkel, és az 55% ez egy szimplán autóra felszerelt közép-európai éves energiaigényt jelent, mármint hogy annyit képes visszatermelni az autóra helyezett napelem. Dél-Európában egyébként akár 80% is lehet, ami azért már tényleg brutálisan hangzik. Nyilván ez tényleg autotípustól, felhasználási módtól, napsütéses óráktól, földrajzi helyzettől, meteorológiai körülményektől, mindentől függ, de összességében rámondható, hogy azért egy igen pozitív irány és egy ígéretes terület ez, aminek az egyik legfőbb nyertes egyébként a logisztika lehet, tehát nem feltétlenül az következik majd be, hogy itt pár éven belül mindenki napelemet fog az autójára rakni. Első körben akiknél ez nagyon sokat jelenthet, egész konkrétan egy e-kamionnak mondjuk a napi hatótávját akár 15%-kal is megnövelheti, az tényleg a teherszállítás, a különféle furgonok felettének kihasználása, az, ahol ennek nagyon-nagyon nagy értelme lehet. A napelemes pótkocsik például napi 55-110 kWh energiát is termelhetnek, ami a hűtőrendszereknek feli le az igényét, tehát hogy nagyon sok mindent kiszámoltak ezeknél a dolgoknál, mert hogyha még azt nézik egyébként, hogy nem feltétlenül elektromos kamionok vagy elektromos logisztikai eszközök azok, amiknél használják, hanem mondjuk tényleg csak egy klasszikus dízel kamion esetében nézik a fogyasztást, akkor ott például az említett hűtőrendszer, az említett különféle logisztikához, illetve szállításra kapcsolatos elektronikai rendszerhez szükséges energiát, ha megtermeli a napelem, amit felhelyeznek, akkor az önmagában a fogyasztásban, a dízel fogyasztásban is sokat jelenthet a logisztikai szektor számára.
5: Igen, ráadásul ugye úgy nézték, hogy akár az oldalára, tehát a nagy pótkocsik oldalára is fölhelyeztek napelemeket, tehát ezzel együtt lett ez az akár 80%-os, ugye a napsütötte országokban akár 80%-os érték, de mindenképpen jól mutatja azt, hogy komoly számokról van szó, ezt egészen komoly kontextusba is helyezték, ugyanis, hogyha 2024 és 2030 között minden új járművet felszerelnék ezzel az úgynevezett Vehicle Integrated Photovoltaics, vagyis röviden VIPV technológiával, akkor 15,6 terawattórával csökkenne az európai hálózatból elvett villamos energiaigény, és hogy ezt kontextusba rakjuk, ez a teljes magyarországi energiafogyasztásnak kicsivel több, mint az egyharmada, tehát mindösszesen 6 év alatt a jelenlegi technológiával már Magyarország fogyasztásának egyharmadával tudnánk csökkenteni Európában az energiafogyasztást, csak azzal, hogyha felszerelnénk ezeket a napelemeket, és itt jön a következő kérdés, amit mindenki szokott megkérdezni, hogy jó, de majd 15-20 év múlva, amikor szétestek a kamionok, ez akkor fog megtérülni. Ez sem igaz, mert hogy a kimutatás szerint 2 év alatt megtérül az a befektetés, amibe kerül egy-egy ilyen energiapanel burkolás, tehát igazából rövid távon már nagyon-nagyon pozitív hatása van, és onnantól pedig abszolút jön az a spórolás, amit a Peti is említett, hogy mondjuk a hűtőkamionnak a hűtését nem a dízel motortól kérjük, hanem a tetőre és az oldalra szerelt napelemek oldják ezt meg, a kabin légkondicionálásáról és egyéb elektromos eszközökről nem beszélve. Tehát ez bár jelenleg a 2026-os technológiákkal és a most használt járművekkel is egy komoly érv lehet, ráadásul ahogy fejlődik, mert azért hál' Istennek fejlődik a napelem technológia, ezek a számok csak egyre jobbak lesznek az évek során, úgyhogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy a következő 5-10 évben nem csak ez a kutatás dől majd meg, és lesznek pozitívabbak a számok, hanem egyre többször kerül valóban használható és szemmel látható mennyiségű energiát termelő napelem majd a járművek burkolatára is. Kíváncsiak vagyunk, hogy a nagy autógyártók mikor fogják ezt úgy érdemben is beépíteni már akár széria modellekbe, nem extraként megvásárolhatóan, hogy ebből mi vásárlók, elektromos és nem elektromos autóvásárlók is profitálhassunk.

0: TestPad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Néha van, hogy egy-egy gyártó meg akarja és meg is mutatja, hogy mit gondol egy bizonyos területéről annak, ahol ő dolgozik, és ilyen a Vivo is, aki most egy speciális telefon szettel jelentkezett, vagy azt kell mondjam, hogy igazából a csomag együtt, ami érdekes, mert hogy itt van nálunk a Vivo X300 Ultra, ami ugye a Pro-nál és minden X300-nál jobb és magasabb és több, és hát és mindenképpen sokkal, de sokkal drágább, önmagában a készülék is, de az a csomag, amivel mi megkaptuk, és az a csomag, amivel megvásárolható, egyrészt az elején szó szerint bicskanyítok a tohár cédulával indult, tehát azért arra mi is nem a szemöldökünket húztunk föl, hanem egy ilyen nagyon könnyed, bizonyos felmenő szülők emlegetése bukott ki inkább a szánkon, hogyha ezt így tudom érzékeltetni. Olyan árcédulával érkezett meg az X300 Ultra, azzal a fotókittel, azzal a fotózásra és videózásra szánt kerettel, amiről ismét szót fogunk ejteni, hiszen az Ultrának szerves része, mert ha valami ennyire jó, mert azt az elején kellett mondani, ennyire jó fotózásban és videózásban, ahhoz már nem feltétlenül bűn valóban extra kiegészítőket vásárolni, ami még tovább színesíti és még tovább tolja a képességeit egy alapvetően is szuper fotós videós telefonnak, csak hát mondom az árcéduna mellé, nagyon-nagyon-nagyon vaskosra sikerült, de szerintem kezdjük előbb a telefonnal, mi az X300 Ultra, mit jelent, hogy most ez a legjobb, legcsúcsabb Vivo telefon, amit csak pénzért meg lehet vásárolni.
2: Nagyon csúnyan fogalmazva, ez egy szteroidos X300 Pro, már ez mond valakinek is valamit. Ugye az utóbbi modellt, az X300 Pro-t, azt korábban már teszteltük, az Ultra igazából szakított azzal a Vivo hagyománnyal, amit így eddig a gyártótól láttunk, tehát nem a taiwani MediaTek csipekre, nem a MediaTek lapkákra épül a készülék, hanem a Qualcomm Snapdragon Elite 5-ös abszolút mindenben csúcs és legerősebb hardverét biztosítja a felhasználó számára. Ez a központi lapkakészlet 16 GB rendszer memóriával és 1 terabájtnyi tárhelyjel érkezik. Ez nagyon fontos, mert hogy amit a készülék ugye elsődlegesen profiljaként megjelöl, vagy igazából a gyártó megjelöl a készülők számára, az a fotózás, videózás, tehát mindenképpen a tartalomgyártás, ami orbitális mennyiségű helyet igényel. Nyilván nem véletlenül a legnagyobb tárhelyel adják, ami manapság okostelefonokban elérhető. A bővíthetőségről sajnos ugye le kell mondanunk, ez nem annyira meglepő okostelefonos földén. Nyilván Android operációs rendszer, Android 16 és Origin OS nevezetű kezelőfelület az, ami kommunikál a felhasználóval, és nyilván az egészet egy 6600 mAh, tehát kifejezetten nagynak számító akkumulátor eteti, hogy a napi használatot jól bírja a készülék. Ezt 100 watttal tudjuk tölteni vezetékesen, és 40 watttal vezeték nélkül, tehát ezen a téren egy picit hoz többet, mint az előbb modell, csak úgy, mint a megjelenítő a kijelző terén, mert hogy még a Pro modellnél az LTPO AMOLED kijelző csak idézőesen 120 Hz-től frissíteni, itt már 144 Hz-el, a 6,78-szoros képátot 6,82-re emelték, szóval minden téren egy picit több, és ennek megfelelően egy picit nagyobb telefon, amiről beszélgetünk, kézbe béve pedig érződik ez a mondhatni, hogy tepsi méret és tepsi megjelenés, van egy ilyen nagyon-nagyon erős jelenlét ennek a készüléknek, ennek megfelelően pedig ugye a masszivitás, a súlyelosztás, minden amúgy egyébként a helyén van, az összeszerelési minőségre egyáltalán nem lehet panaszunk, és ha már az összes többi specifikációban picit fentebb ugrott a gyártó, akkor nyilvánvalóan a kamerák terén is azért jócskán láthatunk helyenként előrelépést, egy-két oldalon pedig viszont nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az X300 Pro-tól.
1: Kamera téren is minden szempontból jobb, mint a Pro, ami ugye már eleve nem volt egy rossz fotós, videós telefon. 200 megapixeles a főkameránk, azt most szeretném megjegyezni, hogy mindegyik hátlapi kamera egyaránt optikai és elektronikus képstabilizátorral rendelkezik. Ez azért nagyon-nagyon nem megszokott. Nem merem azt mondani, hogy egyedülálló, de biztos, hogy nem nagyon volt nálunk olyan telefon, ahol mindegyik lencse kapott optikai képstabilizációt. Ez mindenképpen pozitív és abszolút jótékony hatással van, főleg a 8K videózásra, mert hogy 8K videózásra is képes ez a telefon. 200 megapixel a legnagyobb, mint azt említettem, de 200 megapixel a második kamera is, és van egy 50 megapixeles nagy egy látószögű kameránk pluszban, szóval igazából tényleg azt lehet mondani, hogy egy egészen picit sem apróztál a Vivo, hogy arról van szó, hogy milyen lencséket és milyen optikákat teszünk bele ebbe a készülékbe, és ami nagyon érdekes, ha már mondtam a 8K videózást, amit én személy szerint még feleslegesnek tartok, de a telefon tudja és a világ erre felé megy. Nálam sokkal érdekesebb a 4K-s 120 képkocka per másodperces felvételi mód, ráadásul 10 bites loggal, ez igazából a videósoknak fog sokat mondani, tehát tényleg azt látjuk, és tényleg azt érezzük, hogy ezzel a Zeiss objektívekkel, ezzel a hardware-rel, amit valahogy sikerült ebbe az ahhoz képest kecses alumínium készülékházba belepasszírozni, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly videós és fotós képességet kapunk. Még egyszer mondom, nem a bokáig lenyúlós árcédulával, hanem nem is a pincébe, hanem a mélygarázs második-harmadik szintjéig lenyúlva kell gondolkozni, amikor az X300 Ultra-ról beszélünk. Nagyon-nagyon drága telefon, talán az egyik legdrágább telefon, ami nálunk járt idén, ezt kimerem jelenteni. Úgyhogy a fotós képességek terén jó hardveresen, ennél egy fokkal fontosabb, hogy jó a végeredmény is.
2: És nyilván ezt az említett összeget, ezt az említett vételárat lehet még fentebb tornázni, mármint emlegettük, hogy vannak kiegészítők, és az X300 Pro-nál is láttuk már azt, hogy különféle fotós, videós extrákat tudunk a készülékhez rendelni, ezt az Ultra-nál kicsit tovább bővítették. A Vivo termékpalettán immáron háromféle objektív, mármint a ténylegesen felcsatolható, készülékre csatolható objektív található a kínálatban, mindezek mellé pedig különféle tokokat, adaptereket, szűrő, ND-szűrő adaptereket is tudunk a készülékre pakolázni, sőt, ugye egy profi videós, fotós markolatot is fel tudunk pattintani a telefonra, ami USB csatlakozón, tehát nem Bluetooth-on, nem jelkéséssel, hanem konkrétan direktben USB csatlakozón keresztül kommunikál a telefonnal, testre szabhatók a tárcsák és gombok, amiből több is van ezen a markolaton 1-2-3-nál azért, tehát hogy kifejezetten abban a szemszögben közelítették meg a tervezéskor ezt is, ezt a kiegészítőt is, hogy egy fotósnak, egy videósnak mi lenne fontos, és ennek megfelelően testre szabható a fotós felület, a videós felület, rengeteg beállítási lehetőségünk van. Külön kapott a mostanság trendi street fotó kategória egy módot, amit akár azonnal is indíthatunk gyors kattintással, gyors gombnyomással, tehát ha valakinek ez a kis szíve vágya, hogy erre használjon egy okostelefon, akkor a Vivo gondolt rá is, nem csak az Ultrában, a többi készülékben is, de ugye most az Ultránál azért ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy mind fotós, mind videós téren nagyon sok rétületes felszabható, nagyon sok beállítást enged, a Pro mód nagyon jó kezelő felülettel, nagyon jó grafikus felülettel rendelkezik, nagyon egyszerű és könnyű utána állítani bármit az aktuális videófotó helyzetben a képnek, és hát a végeredményről tényleg beszélnünk kell egy kicsit, mert az elég egyértelmű lehet ezek alapján és a felvezetők alapján, hogy ezek nem csalódtunk abban, hogy milyen fotókat készült a telefon, de számomra sokkal közelebb álló és egyébként sokkal meglepőbb dolog volt, hogy videóban mit tud nyújtani, főleg az említett egyébként nálunk járt például 200 mm-es objektívvel, amit felpattinthatunk a készülékházra. A telefon annyira jól kezeli a stabilizálással azt, hogy akár kézből tényleg is, ez egy kicsit vad volt már nekem, hogy kézből ekkora gyújtótávolsággal nagyon-nagyon szép, éles videókat, éles képeket, jól is stabilizált képeket, videókat tudunk készíteni. Remek háttérámosással dolgozik a készülék. Nyilván van egy akár szoftveres plusz utána állítás is a telefontól, de ha gondoljuk, akkor ez a jelentős részét teljes egészében elhagyhatjuk, és ahogy említette Fekés, a 10 bit log felvételi módra váltva, még a színezést is saját magunkra bízhatjuk, illetve az utómunkára bízhatjuk. Videós téren egyszerűen elképesztő az, amit ez a telefon tud, gyakorlatilag egy nagyon durva tartalomgyártó eszköz ilyen pici méretben.
1: 100 darab esztergomi látképet kellene leszurkolni a csomagért még kedvezményesen is, amiben benne van ez a teleobjektív, és benne van az a keret, amiben bele tudjuk tenni, mármint a teleobjektív, és ez a plusz markolat, ez külön kapható, és egy újabb kit, egy újabb extra, az a videós keret, inkább videóra szoktak ilyen kereteket használni, mert bepattíthatjuk a telefon, és akkor gyakorlatilag jó, kényelmes markolattal, egyéb lámpákat, mikrofonokat fölaggatva erre a keretre, tényleg profi videókamerát tudunk faragni az X300 Ultrából. Az a baj, hogy igazából a teleobjektívet, és még talán a fotomarkolatot is, mivel egy kitben jön, nem tudjuk szétszedni, azt még értjük árban is, tényleg abban nagyon komoly technika van, abban valóban üvegek vannak, abban lencse van, ez egy rendes objektív, amit rápattintva a telefonra nagyon-nagyon megsokszorozzuk a képességét, de egy kicsit fájó pont nekünk, hogy ez a keret, mivel mi is dolgozunk hasonlóval a privát életünkbe, ugyan nem a Small Ring márkától, akivel együtt dolgozott a Vivo, de közel a felére meg lehet vásárolni ahhoz képest, amennyit a Vivo adja. Tehát itt egy picit érzünk némi bicsaklást abban, hogy racionálisan mi megvennénk-e a videós keretet hozzá, nem. Viszont az objektívet pedig igen, mert annak ellenére, hogy ez egy teleobjektív, még a makrózásban is kifejezetten sokat segít.
2: És nyilván a Vivo is érzi azt, hogy nem feltétlenül a külön vásárlás lenne az elsőleges cél mindenkinek, ezért mindenféle csomagkedvezményekkel dobják piacra ezt a készüléket. Ebben most annyira nem akarunk részleteibe belemenni, de mindenképpen érdemes megnézni azt is, hogy milyen opcióban tudjuk megvásárolni a telefont, milyen kiegészítőkkel, mert hogy úgy már azért sokkal elgondolkodhatóbb. És szerencsére egyébként a gyártó képviseli ezt a fajta mentalitást, mármint ezt a fotós videós mentalitást más modelleknél is. Nyilván már idővel igyekszünk mi is a lehető legtöbb modelljukat a középkategóriáig lemenőleg kipróbálni, amihez ilyen extra lencséket és extra markolatokat tudunk szerezni, de ettől függetlenül az X300 Ultra tényleg megmutatta azt, hogy most már a gyártók nem csak egy ilyen átlag ember számára jó fotós videós telefont akarnak a piacra dobni, hanem adott esetben akár a sokkal kritikusabb szemléletű tartalomgyártókat is megpróbálják megcélozni egy, hát ebben a szinten már egészen félprofinak is mondható teljesítménnyel.
1: Tényleg azt tudjuk mondani, hogy ha valakit a fotós videós képességek érdekelnek, nézze meg az Ultrát, nézzen teszteket, nézzen teszt videókat. Még tudnánk mesélni sokat az X300 Ultráról, de ez az egy óra hamar elterik, mint ahogy mindig. De természetesen az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, míg itt egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 4 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Megszünteti Szlovénia, horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes schengeni határellenőrzést. A jubinai kormány döntése szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A szlovén belügyi tárca szerint ez javíthatja a forgalmat a túrterhelt útszakaszokon. Szlovénia 2023. októberre óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, biztonsági és migrációs kockázatokra hivatkozva. Az Európai Bizottság a múlt héten több schengeni tagállamot is felszólított az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. A Román Nemzeti Liberális Párt nem támogatja Eugen Tomák szakértői kormányának beiktatását. Ilja Bodozsán ügyvivő miniszterelnök szerint nyílt parlamenti támogatás nélkül egy ilyen kabinet nem tudná folytatni a korábbi reformokat. A párt döntése tovább nehezíti a bukaresti kormányalakítást. Bodozsán szerint a szakértői kormány csak arra adna lehetőséget a szociáldemokrata pártnak, hogy a háttérből élvezze a kormányzás előnyeit. A liberális párt álláspontja szerint a szociáldemokraták így másra hárítanák a politikai válság és a korábbi intézkedések következményének felelősségét. Tüzet okoztak egy olajfinomítóban egy drón lezuhanó roncsai az oroszországi Krasznodar területén. A hivatalos tájékoztatás szerint a lángokat néhány óra alatt elfojtották, személyi sérülés nem történt. Az oroszok ellenőrzés alá vonták az aporizsiai atomerőművet tegnap este. A héten másodszor elvesztette külső áramellátását, miután a létesítmény az automatika lekapcsolta a napfeszülségű távvezetéket. Az erőműben működésbe léptek a tartalék dízelgenerátorok. A történtek okát vizsgálják, az erőmű vezetése értesítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget.

0: mellett a szállítóeszközök, az italok és élelmiszerek, a vegyi anyagok, a kőolaj és a szén, valamint az elektromos gépek, a gyártógépek és a fémtermékek ára egyaránt emelkedett. Három év után először emelt kamatot az Európai Központi Bank. A kormányzó tanács 25 bázisponttal növelte mind három irányadó eurókamatot. A betéti kamat 2,25%-ra, a refinanszírozási kamat 2,4%-ra, az aktív oldali rendelkezésre álló kamatlába pedig 2,65%-ra emelkedett.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-kal erősödik 133.630 pontra. A részvénypiac forgalma 9 milliárd forint felett. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, 2,8%-kal erősödik a MOL 3906 forintra. 2%-os pluszban az OTP 40.950 forinton, 1%-ot esik a Richter 11.700 forintra, és 7%-ot gyengül a Telekom 2688 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 10 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, 1%-ot erősödik London, 4%-ot Frankfurt és 9%-ot Párizs. 1,3%-os pluszban Milánó és 1,2%-ot emelkedik Madrid. A Wall Street-en is jó a hangulat, 8%-ot erősödik a Dow Jones és az S&P 500-as mutató, a Nasdaq kompozit mutató pedig 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 89 dollár 20 cent, a Brent pedig 92 dollárba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, esőre csak észak-keleten, illetőleg a déli határ mentén kell számítani. A szél élénk, több helyen erős lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére 12 és 19 fok közé hűlne a levegő. Köszönöm figyelmüket, most jön a Monitor délután itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 16:30-kor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Jó rádiózást, Kránic Lívia ül itt a stúdióban, aki csoportvezető, vezető, szakértő, Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. És kapszakértő is. Na, akkor ezeket rögtön magyarázza meg, legyen szíves, kedi csókom, örülök, hogy eljött hozzánk.
3: Igen, igen, üdvözlök mindenkit. Kránic Lívia vagyok, az Agrár Közgazdasági Intézetnél dolgozok, tehát az az anya intézmény, ahol...
2: Ez a bázis.
3: Igen, az a bázis, ahol én most jelenleg vezető, szakértő, csoportvezető vagyok. Az Agrár Közgazdasági Intézetről azt kell tudni, hogy a minisztérium az Agrárminisztérium háttérintézménye. Alapvetően közgazdászok dolgozunk ott, akik a minisztérium megrendelésére különböző háttértanulmányokat, elemzéseket, piaci elemzéseket készítünk különböző témában. Tehát foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, de van egy csapat, aki a társadalomkutatással foglalkozik, vidékfejlesztési témák kapcsolódnak hozzánk, de most például az asszály kapcsán nagyon sok öntözéshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzés készül az AKIM belül. Több statisztikai rendszert működtetünk, például az agrárpiaci információs rendszert, a tesztüzemi rendszert, illetve a piaci árinformációs rendszert, ezek adják alapvetően az információknak, illetve az adatoknak a bázisát, és akkor erre építve tudjuk felfűzni mi az elemzéseinket.
2: Ez volt az AKI.
3: Ez az AKI, így van. És az AKI-n belül működik egy egység, egy csoport, aki kevésbé elemzéseket, sokkal inkább szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók számára, a szaktanácsadók számára. A mi feladatunk az az, hogy a közös agrárpolitikának, tehát annak
2: az uniós közös
3: agrárpolitikának, annak az agrárpolitikának a végrehajtását segítse, ami gyakorlatilag a gazdálkodóknak a forrást,
2: hát
3: a támogatást.
2: A híd, az egyik
3: biztosít.
2: Híd, ugye? Tehát az unióból egészen a gazdákig. De így nagyon van. Sok más szereplőt is bekapcsolnak. Még
3: így van, próbálunk hidak lenni, tehát a kap háló.

0: Az a közös agrárpolitikának a hálózati szerve, és az AKIM belül mi vagyunk ennek a hálózatnak az egyik támogató egysége, ami feladatunk, hogy az innovációt és a digitalizációt erősítsük, tehát hogyha van egy krízis helyzet, akkor megmutassuk azt, hogy milyen innovációs megoldások vannak. Tehát alapvetően a fő feladatunk az, hogy különböző tudásátadási eszközökkel segítsük a gazdálkodókat, a tanácsadókat, összekapcsoljuk a különböző szereplőket, úgyhogy ennek megfelelően bemutató üzemi rendezvényeket szervezünk, workshopokat tartunk, kiadványokat írunk és készítünk, és próbáljuk eljutatni a célközönséghez. Akkor podcast beszélgetésekben veszünk részt, egyre több a videós tartalom, tehát különböző eszközökkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdálkodók egyrésztről tájékoztatást kapjanak a forrás lehetőségeiről, másrésztről pedig reagálunk az aktuális helyzetekre. Fontos az, hogy ezt nem mi csináljuk egyedül, hanem van egy úgynevezett zöld támogatóegység, és van egy vidéki és térségfejlesztési támogatóegység. A vidéki és térségfejlesztési támogatóegység, ők a vidékfejlesztéssel, helyi közösségek fejlesztésével és azoknak a hálózatának a támogatásával foglalkozik. Nekik például most van pont egy nagyon jó kezdeményezésük, az úgynevezett nyitott portanapok, aminek az a célja, hogy agrárturisztikai szempontból láthatóak és bemutathatóvá tegye a kistermelőket.
1: Tehát legyen egy másik lábuk, ugye? Azon túl, hogy termelnek valamit.
0: Így van, illetve, hogy a fogyasztókkal megismertesse a kistermelőknek az életét, az, hogy az az adott termék, vagy élelmiszer.
1: Ez hol készül, kitől készül, hogy enkel? Pont úgy, mint a borászatnál.
0: Így van. Tehát gyakorlatilag
1: ez jól működik láthatóan.
0: Így van. Nyitott portanapok egyfajta platformot teremt arra, hogy a fogyasztó találkozzon a termelővel, és látható váljon számára, hogy a mögött az adott termék mögött ki az, aki azt elkészíti. Úgyhogy pont most került meghirdetés, és szeptember-októberben lesz 4 olyan hétvége, amikor ezek a nyitott porták, tehát ezek a kistermelő gazdaságok, ezek látogathatók, bizonyos helyi, lokális térségben egy kupacon elérhetőek, tehát hogyha valaki kirándulni akar a családjával, akár Budapestről, vagy innen Pest megyéből, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a nyitott porta napok milyen időpontban, hol lesznek elérhetőek, mert tényleg rendezvényekkel, bemutatókkal várják a fogyasztókat.
1: A transzparencia miatt is fontos ez, mert az ember azért hajlamos néha az olcsóbbat, meg a tömegterméket vásárolni, és nem veszi meg a kistermelőt, az őstermelőtől azt, mert az hát ha nem olyan nagyon szép, hát ha nem akkora, vagy esetleg drágább, de hogyha az ember látja a mögötte levő munkát, meg tudást, és valamilyen módon ez átlátható, és akkor persze magyar gazda, magyar munkahely, sok minden eszébe juthat, ez biztos, hogy akkor ez a nyitott porták mégis ezt a célt is szolgál. Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy attól, hogy valaki termel valamit, még nem biztos, hogy meg is él a piacon, tehát hogyha van egy ilyen idegenforgalmi lehetőség, arra akár más szolgáltatás is ráépülhet.
0: Igen, ez a diversifikációnak, illetve a több lábon állásnak egy formája, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy a nyitott porta.
1: Kopogjon be a nyitott portákon, szeptember-október.
0: Napok.hu honlapon nézen utána, és éljen a lehetőség.
1: Na de vissza akkor a KAP hálózathoz, meg önökhöz, végülis akkor itt innováció, digitalizáció, tudásáramlás, ugye?
0: Igen,
1: ez a legfontosabb.
0: Igen, de nem említettem a zöld támogatóegységet, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik. Az ő feladatuk az, hogy a gazdálkodókat a zöld átállásban segítse. Tehát nagyon nagy összegek kerülnek támogatásra a gazdálkodók számára, hogy különböző programokban részt vegyenek, az agrárkörnyezetgazdálkodási program, az agrárökológiai program, a Natura 2000-es program, ezek mind-mind kulcskifejezések, azért is említem így őket, de ezekben a programokban való részvételt segíti a zöld támogatóegység, úgyhogy ők is kiadványokkal, különböző tereplátogatásokkal segítik a gazdálkodókat, úgyhogy őket is érdemes követni.
1: Igen, és hát hát szerencsére ez a dolog, ez működött az elmúlt években is, tehát ez zavartalanul működött az agrártámogatások rendszere. Igen, hát ezek igen, a pénzek igen, hozzáférhetők igen, voltak, van, ez azért van. Fontos,
0: tehát
1: mert...
0: A jogállamisági mechanizmus a közös agrárpolitikát nem érintette, úgyhogy így van, itt gyakorlatilag zavartalan volt
1: itt a kifizetés, így van.
0: Sőt, Magyarország 80%-os támogatási intenzitással segítette a közös agrárpolitikának a kifizetéseit is, tehát egy jóval nagyobb nemzeti hozzájárulás volt elérhető, mint más tagországok esetében, úgyhogy igen, sok pénz ment ki.
1: Mik a legfontosabb eredményeik, hogy ezeket össze lehet foglalni a kapnak, a kap hálózatnak?
0: Több eredményt is fel tudunk szerintem mutatni, hogy 24 óta működünk, mind a három támogató egység. Most már köztünk egy ilyen jó együttműködés, és egy nagyon jó viszony alakult ki, tehát így
1: tehát nem konkurenciája egymásnak, nem egymás, három lábú szép.
0: Van, hanem egymást segítjük. Ez az egyik eredmény, de nyilvánvalóan ez szükségszerű ahhoz, hogy működjön egy hálózat, de az, hogy egyre többen követnek bennünket, egyre több gazdálkodó figyel fel a lehetőségeinkre. Most például április végén Hollandiában volt egy tanulmányutunk, ahol a vízgazdálkodásnak a lehetőségeit néztük meg. Számos gazdálkodó jött velünk ki Hollandiában, de most például egy osztrák tanulmányútnak a finanszírozásába tudtunk beszállni, oda is több gazdálkodó megy ki Ausztriába, hogy megnézze a gyümölcstermesztésnek a különböző technológiai megoldásait.
1: Nem bánja, ha belekérdezek ebbe a dologba, mert engem nagyon érdekel ez a vonal, meg a stafétabot átadás, meg a gazdálkodók életkor, átlag életkor, és nagyon sokat panaszkodnak az agráriumban arról, hogy a fiatal gazdák nincsenek olyan számosan, mint mondjuk, ha már Hollandiát, vagy akár Ausztriát említette. Tehát az utánpótlás ebben a vonatkozásban azért mindenképpen egy fontos kérdés lenne. Hogy látja, hogy kik azok, akik követik önöket, és nyilván, ha már digitalizáció, meg innováció, meg tudásáramlás, azt gondolnám, hogy azért a fiatalok hamarabb kapnak ezen a lehetőségen, mert nekik ez kézre áll, akár fiatal gazdákról van szó. Tehát ebben önök látnak mozgást, hogy igenis van utánpótlás, vannak fiatalok, akik mondjuk egy-egy ilyen tanulmányt beneveznek, hogy a holland vízgazdálkodásból valamilyen módon ikletet merítsenek.
0: Igen, azért azt látjuk, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy kik követnek minket, és mi az életkoruk, tehát a között van egy egyértelmű kapcsolat. Tehát a fiatalabb generáció, de én fiatalabbnak tekintem a 40-50 éveseket.
1: Ők a derékhad, hát igen.
0: Így van. Tehát egyértelmű az, hogy érdeklődnek, egyre könnyebb egy-egy lehetőségre összeszedni a jelentkezőket, a résztvevőket, de azért a generációváltás kérdése ennél sokkal komplexebb, és tágabb, és nem feltétlenül vonható le következtetés abból, hogy minket kik követnek, illetve hogy a generációs megújulás az ágazatban milyen dinamikával, illetve hogy megy végbe. De erre például pont az Akinak van, tehát a közgazdasági intézetben, ahol dolgozok, most pont van egy folyókutatásunk, hogy ágazati szinten, tehát az egyes ágazatok szintjén vizsgáljuk azt, hogy a generációs megújulás, illetve a korszerkezet az hogyan alakul, és milyen beavatkozási lehetőségek vannak, úgyhogy az év végével szeretnénk kijönni egy ilyen helyzetképpel, ami majd ad egy átfogó itinert a minisztérium számára, hogy milyen az egyes ágazatokat, milyen eszközökkel
1: milyen módon,
0: lehet,
1: milyen csatornával, milyen eszközökkel, így van, mert ez generáció függő.
0: Igen, mert vannak bizonyos ágazatok, ahol már annyira multinacionalizálódtak a cégek, hogy ott már a generációs megújulásról kevésbé lehet beszélni, ott mondja menedzsment van, de azért számos olyan ágazat van, ahol még sok kisebb termelő van, és ott egyértelműen téma az, hogy hogyan lehet őket segíteni ebben a folyamatban. És nyilván a támogatás politika, mert most pont júniusban fog megnyílni a gazdaság átadás támogatása többedik körben, amire amúgy nagyon nagy az érdeklődés.
1: Már hogy a gazdaságot egy következő generáció átadom, és ehhez támogatást kaphatok az Uniótól? Látja, erről még például nem hallottam.
0: Így van, a közös agrárpolitika keretében, ez júniusban fog ismét megnyílni, de ugye ez a pénzügyi ösztönző, azért a pénzügyi ösztönző mellett kell ennek a lelki részével is foglalkozni, hiszen egy gazdaság gazdálkodó felépített a gazdaságát, az élete, munkája van benne, és átadni egyik napra a másikra.
1: Ez minden szektorban nagyon nehéz, az agráriumban is nyilván.
0: Ez nem egy könnyű folyamat, úgyhogy azon túl, hogy támogatás politikai eszközökkel, jogi eszközökkel próbáljuk őket, vagy a minisztérium próbálja őket segíteni, azon túl fontos, hogy megkapják azt a...
1: Hát azt a pszichés támogatást.
0: Pszichés támogatást, igen, amivel ezt a folyamatot végig tudják.
1: Jó, de erre is figyelni kell, mert a jó gyakorlatok, meg akár most az anyagi, vagy a financiális, vagy a jogi, vagy a pszichés, de az mindenképpen, ha el tudnak jutni az érintettekhez, és ebben ugye a szereplők összekapcsolat fontos feladatuk, ez mindenképpen fontos. Milyen eredmények vannak még? Nyilván ennek a tudásátadásnak, tájékoztatásnak van egy íve az elmúlt években.
0: Igen, amit mi egyértelműen eredményként élünk meg, hogy a piacon való beágyazódottságunk az erősödik. Tehát ez abból érzékeljük, hogy egyre több egyesület, civil szervezet keres meg minket, hogy szervezzünk együtt rendezvényt. Például most pont a vidéki támogató egység következő hetekben fog együtt rendezvényt szervezni a Fruitwebbel, a Magyar Paradicsom Napja megnevezéssel, ahol a paradicsom termesztés őket hívják össze, és beszélgetnek az aktuális betegségekről, problémákról és azokra adható megoldásokról. Tehát, hogy egyre több olyan szervezet keres meg minket, de mi is említhetnénk az Agriát. Például az Agriával most meg kezd kialakulni egy olyan jól működő kapcsolatrendszer, aminek köszönhetően a fiatal gazdákat meg tudjuk egyszerűbben és könnyebben szólítani. Tehát azt érezzük, hogy 2,5 év kellett ugyan, de mostanra elértünk oda, hogy a beágyazódottság az
1: platformot is keresik, egy ilyen marketplace, és ez lehet civil, lehet tudós, lehet önkormányzat, lehet állami szektor, de végül is önök...
0: Így van, mellé tudunk állni, és közvetítőként meg tudunk jelenni, és hogyha a civil szervezet, vagy a különböző szakmaközi szervezet hozza a tartalmat, mi hozzuk az erőforrást, akkor abból egy egészen hatékony és működő dolog tud kijönni.
1: Az miért fontos, hogy a zöld, az innovációs, meg a vidékfejlesztési fókuszokat külön kezeljük, vagy külön kezeljük? És egy transzparens legyen, egy közismert legyen.
0: Alapvetően a hármas leosztás az a közös agrárpolitikának a célrendszeréből következtethető. Mindhárom eleme markánsan megjelenik a kapom belül, és emiatt.
1: Tehát vannak külön profilok, és vannak közös részhalmazok.
0: Így van,
1: Ez halmazábrán, tudom, jól elképeszt.
0: Így van. De nagyon egyre több a közös tevékenységünk is. Tehát például most a carbon farming témában készül egy közös kiadványunk, hiszen ahhoz a zöld támogató egység is hozzáteszi a saját tudását, de mivel ez egy ilyen nagyon kutatás, meg innováció intenzív terület, ezért mi is hozzá tudunk tenni a carbon farming szénmegkötés témájához azzal, hogy hozzuk a jó gyakorlatokat, illetve hozzuk a külföldi példákat, amiket itthon adaptálni lehet.
1: Ez az innovációs verseny, ez a szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, ez hogyan valósul meg?
0: A Szojlaton, így hívják, innovációs versenynek a módszertana az alapvetően külföldről jött, a Magyar Talajtani Kutatóintézet, a Hurren Hálózat Talajtani Kutatóintézete kapta ezt a módszertant, és ő keresett meg minket, hogy ezt Magyarországon szuper lenne, ha tudnánk adaptálni, és tök jól lenne megrendezni ezt az eseményt, és akkor így karoltuk fel, együtt a zöld támogató egységgel, hogy igen, emögé be kell állni, mert tényleg egy jó módszertan, egy jó gondolat, és végre nem egy klasszikus workshop, hanem ennek keretében tényleg az ötletek ki tudnak bontakozni, sokféle szereplő tud együtt gondolkozni, tehát abból meg egy ilyen csodás együttállással akár szuper eredmények is kijöhetnek, úgyhogy mindenképpen éreztük ebben a lehetőséget, és akkor mögé álltunk kapacitásokkal, illetve erőforrásokkal. Tehát gyakorlatilag ez egy innovációs verseny, amiben csapatokban dolgoznak a résztvevők, akik valamilyen valós megoldást keresnek valamilyen valós problémára. Mindezt egy elméleti szinten. Tehát, hogy nem megyünk ki terepre, hanem egy szerepjátékhoz hasonló módon dolgozunk egy gyakorlati
1: problémának
0: a megoldását.
1: Tehát az ötletek csapnak össze, de a lényeg a szénmegőrzés meg a szénmegkötő, ugye, gazdálkodás, de nem terepen.
0: Valószínűleg egy szerepjáték, egy szimulációs folyamat, amiben a résztvevők megméretethetők. érezhetik magukat.
1: Kránisz Líva volt a vendég nálunk a Trend FM-ben, az Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, KAP szakértő, most már minden rövidítést értünk is tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm, hogy eljöhettem.
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt van. Jó napot kívánok. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Omar Abdulkadir Artan vezeti az idei Európai Szuperkupa döntőt. Jól hallották, Európai Szuperkupa döntőt. Az UEFA bejelentése szerint a szomáliai játékvezető a Paris Saint-Germain és az Aston Villa augusztus 12-i Salzburgi mérkőzésén fújja majd a sípot. Artan korában a 2026-os ma kezdődő világbajnokság játékvezetői keretének is a tagja volt, de nem vehet részt a tornán, miután nem engedték be az Egyesült Államokba. Az UEFA döntése történelmi jelentőségű, mert először vezethet afrikai bíró európai kupa döntőt. A szövetség szerint a kinevezés az UEFA és az Afrikai Labdarúgó Szövetség együttműködésének a része. Donald Trump újabb kemény amerikai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Washington, idézem, ma este rendkívül keményen fog lecsapni Iránra. Trump szerint az Egyesült Államok a közeljövőben teljes ellenőrzést szerezhet az iráni olaj- és gázipar felett, beleértve a stratégiai jelentőségű Harg-szigetet is. A bejegyzés azután jelent meg, hogy a tűzszünet ellenére második napja folytatottak az amerikai és iráni támadások. Az amerikai hadsereg közben fenntartja az iráni kikötők blokkádját, és közlése szerint rakétákat indított egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére. Hírek a ma tartott kormány szóvivői tájékoztatóról. Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulását a költségvetésbe. Erről is döntött többek között a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz a főváros, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
5: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
0: Tőzsde hírek.
4: Itt egy fél órával a zárás előtt a budapesti érték tőzsde részvényindexe a BUX 9%-ot erősödik 133.449 pontra. A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek, 2,8%-ot erősödik a MOL 3908 forintra, 1,7%-ot emelkedik az OTP 40.830 forintig, 1%-ot gyengül a Richter 11.700 forintra, és 8%-os mínuszban a Telekom 2686 forinton. Európában jó a hangulat, 9%-kal van följebb a londoni FTSE, 1%-ot emelkedik a DAX Index, 7%-os pluszban a Kakaron, 1,3%-ot erősödik a milánói tőzsde, és kerek 1%-os pluszban az IBEX Madridban. A Wall Streeten is jó a hangulat, 6%-os pluszban a Dow Jones, 3%-kal emelkedik az S&P 500, és 0,5%-kal korrigál felfelé a Nasdaq kompozit mutatója. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 50 fillért kérnek.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett az ország nagy részében több órára kisüt majd a nap. Esőre csak észak-keleten, illetve a déli határ mentén kell számítani, a szél élénk, több helyen erős lesz. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, késő estére pedig 12 és 19 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 20 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel 5 órakor várom Önöket hosszabb hírösszefoglaló keretében. A folytatásban pedig földgömb rovat, a Monitor délutánban érsz Favi Andrással, tartsanak velünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ideje, és Telbisz Tamás a telefon van a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szerbusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
2: Szerbusz András, üdvözlök mindenkit én is.
1: Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük fel a telet?
2: Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a lendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen kocsiázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a téren, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
1: Igen, hát és ezeket természetesen fotókkal dokumentáltad, és az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
2: Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetességeken, azt tudja, hogy ezekben vannak mindenféle repedések, ugye, rianások, ezt hogy a közvélemény is gyakran használja ezt a szót. A jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, hogy ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és az, hogy a kettő között van, bár az aljához közelebb van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegben elkezd hűlni a tó vize, akkor ez a 4 fokos víz, ez lemegy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább tűl a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
1: Igen, és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, vagy hát a halak, ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
2: Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta igen, még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsóbb részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb hideg, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor 5-10 centit, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos kocsázás, hogy 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az egész mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és egymást összehúzódó jég, ebben repedések jönnek létre. Ugyanaz van egyébként a vulkáni kőzetekkel is, amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összehúzódik, és ezért kirepedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákban repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most jön egy nagyon érdekes dolog, amit Mert egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomot, de az ember kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befagy, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is. És akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete egy kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történik.
1: Nem szintben van. Igen,
2: tehát akkor felpúposodik, igen. És akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések. Amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkednek, felpúposodhatnak egy ilyen hosszant irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrödni. Úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor egy idő után el fognak törni, és akkor ez ennek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, hát mondjuk így, hogy ezek rendőbb bontozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen étoldalt, ilyen ég felé meredő ilyen redőszárnak alakulnak ki belőle.
1: Redő boltozatok, redőteknők, és ha mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá, és végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellett, ahogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
2: Hát igen, a földrészekkel történik, illetve azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt étszerűnek ezek a formák. A kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
1: Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
2: Igen, tehát az előbb már beszéltünk ugye arra a különleges tulajdonságról, hogy 4 fokon a legsűrűbb a víz. Viszont még egy érdekessége van a jégnek, ami más anyagokkal általában nem így történik, de a jégnél az történik, hogy amikor vízből jég lett, tehát a fagyás bekövetkezik, akkor úgy alakul ki a jégnek ez a kristályrácsa, hogy annak kisebb a sűrűsége, mint a vízé. Nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyen, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
1: Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és az végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencét, vagy a Balat, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
2: Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a rianás. És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a felpuposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltölthet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
1: A hallgatókat nem vitted ki a jégre, mikor mentél? Mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződés látta, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni, fotózni, és hát ez most már tényleg ritka ajándék, nem tudom hány éve nem volt ilyen, hogy a Balaton bizonyos részei befagytak, és élvezni lehetett ezt a látványnak, persze a téli sportokat is.
2: Igen, hát ez persze, hogy ez idézőben nagyon hirtelen dolog van, tehát hogy na akkor most itt megjött a hideg, tényleg befagyott, tehát az ember ezt előtte egy-két nappal dönti el, hogy na akkor kimegyünk a jégre, és akkor ott megpróbálunk korcsolázni, úgyhogy én ennyi időt nehéz is beszervezni a hallgatókat. Hát nem beszélve arról, hogy ugye saját felelősség alapon lehet, pont most itt a teretgyakorlatok kapcsán is kollégákkal beszélgetünk erről, tehát hogyha én azt mondom, hogy hallgatunk, hogy jön a jégre, és ott nehogy Isten bármi baj történik, akár csak egyszerű baj, hogy elesett és eltörte a térdét lábát, akkor kérdés, hogy ki a felelős, tehát hogy lehet ilyet csinálni, de kellő megalapozása vagy, szóval nem olyan egyszerű. Úgyhogy igazából vetítem ezeket a képeket, sőt megsugom, hogy egy-kettő van itt most a földönben, és amit nem az idei télen csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
1: Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van
2: hát,
1: még?
2: Ha, nem? Úgy veszik, van értelemben, van, igen. Igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
1: ezt vállalni kell.
2: Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, akkor az hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretném
1: ezt. Nem. És van még egy cikked a Földgömbben, csak a címét mondd meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
2: Igen, a címe az, hogy Kőgazdag Kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a Kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas. Kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arrafelé, és hát erről írtam a másodikat, ami ugyanebben a Földgömb számban jelent meg.
1: Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy Kőgazdag Kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
2: Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, csak nagyon szívesen megyek.
1: Nem, itt nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
2: Geográfus,
1: az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
2: Köszönöm szépen én is!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban várhatóan éjjel 11:30-ig rendezvény miatt lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is. Éjjel 10:30-től lezárásra számítsanak az Ifjúság útján, továbbá a Stefánia úton a Tököli út és a Kerepesi út között. Az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak várhatóan este 7 óráig a belvárosban, az Erzsébet tértől a Kiskörút Szabadsághíd Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon a Kopaszigátig vonulásos rendezvény miatt. Változatlanul baleset miatt készüljenek korlátozásra Káposztásmegyeren, a Külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál, illetve baleset okoz lassulást a 16. kerületi Csömöri úton, a József utcánál és a Szilágyi Erzsébet fasorban is a Szél Kálmán tér előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 5 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Pillanatokon belül kezdődik a beszélgetésünk a labdarúgó világbajnokságról a YouTube-on, amelyben Kovács Gergővel, M. Szűcs Péterrel és Nagy Károly kollégámmal beszélgettünk. Hát megszakértettük itt a világbajnokságról szóló dolgokat, úgyhogy azt is lehet természetesen hallgatni, de első körben jönnek a legfrissebb hírek itt a nagyvilágból. Egyebek között arról, hogy 3 év után kamatot emelt az LKB. Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal 2,25%-ra emelte az irányadó betéti rátát az elhúzódó energiaválság és a gyorsuló infláció miatt. A kormányzó tanács egyhangon döntött a lépésről, lefelé módosította a GDP növekedési várakozásokat, és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Regős Gábort, a Granit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: A döntés nem meglepetés abból a szempontból, hogy megfelelt a jegybank korábbi kommunikációjának és a piaci várakozásoknak. A kamatemelés fő indoka az iráni háború, és ennek inflációs hatásai voltak, a legutóbbi inflációs adat 3,2% volt. A probléma persze az, hogy attól, hogy kamatot emel az LKB, energiárak nem lesznek alacsonyabbak, ugyanattól persze az egyébként is gyengekedő európai gazdaságnak a kamatemelés nem segít, tehát ebből a szempontból ez hátrány. Egyébként a kamatemelésnek azért lehet egy olyan motivációja, hogy a jegybank bizonyítani szeretné, hogy mennyire szigorú, hogy nem követi el ugyanazt a hibát, amit korábban.
2: Sikerült lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam közöttan is, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypakettjének megvásárlásával kapcsolatban. Mindenről Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
4: Szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelességet tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás,

0: van üzletileg ezekben a dolgokban. A legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák. Ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter árat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. Viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedélyeztetni, miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet csinálni.
1: Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe. Erről döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
1: Egyébként számos kérdésről döntött a kormány. A rekonstrukciós program keretében több mint 3,6 milliárd forint értékben ütemezetten megújítják a kórházi hűtési rendszereket. Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, ami több mint 50 ezer olyan párt érint, akinek nem teljesült a gyermekvállalás. A kormány döntött a diákhitel kamatok meghosszabbításáról is az év végéig. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy akár 7% is lehet az idei költségvetési hiány. A kormányfő a szóvivői tájékoztatón azt mondta, májusban ugyan már többet lett mutatott a büdzsé, de ez a hónap jellemzően kedvezőbb adatokat szokott hozni. Hangsúlyozta, a kormány szerint a pazarló kiadások leállítása érdemben javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót. A közteher alapja a vagyon lenne, nem pedig annak növekménye. Donald Trump újabb kemény amerikai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Washington, idézem, ma este rendkívül keményen fog lecsapni Iránra. Trump szerint az Egyesült Államok a közeljövőben teljes ellenőrzést szerezhet az iráni olaj- és gázipar felett, beleértve a stratégiai jelentőségű Harg-szigetet is. A bejegyzés azután jelent meg, hogy a tűzszünet ellenére második napja folytatódtak az amerikai és iráni támadások. Az amerikai hadsereg közben fenntartja az iráni kikötők blokkádját, és közlése szerint a rakétákat indított egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 133.528 ponton zárta a napot. A részvénypiac forgalma 17,7 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zárták a kereskedést. A MOL 3,4%-ot erősödött, így erre a NIS hírre 3930 forinton zárt a napot, az OTP 1,8%-os pluszban 40.880 forinton fejezte be. 1,4%-ot gyengült a Richter 11.650 forintra, és 7%-ot gyengült a Telekom 2.690 forintig. Esett még a Forage 2,3%-kal, a jelentősebb csökkenéssel zárt az Opus 7,3%-kal. 3%-os pluszban zárta a kereskedést a Waberers többek között, és még kiemelkedett a Cikk-Pannónia is 3,8%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jó a hangulat, Londonban 8 tized, Frankfurtban 2 tized, Párizsban pedig 6 tized százalék

0: pluszban a tőzsde. Milánó 1,2, Madrid pedig 9%-a korrigál felfelé. A Wall Street-en a Dow Jones 4%-ot erősödik, az S&P 500 2%-os pluszban van, a Nasdaq kompozit mutató pedig 3%-kal emelkedik. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $90 kerül, a Brent $92.60. És végül a holland tőzsdén jegyzett gáz áráról július végi szállítással 7%-os csökkenés van, 1 megawattórányi gázért 49 eurót és 60 eurócentet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de észak-keleti-keleti megyeinkben maradhatnak erősen felhősre borultájak is, és ott kisebb eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen élénk marad, az éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható. Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli óránkig egy-egy helyen az égig is megdörrenhet, a szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet pedig 22 és 23 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Omar Abdulkadir Artan vezeti az idei európai szuperkupa döntőt. Az UEFA bejelentése szerint a szomáliai játékvezető fújja majd a sípot a Paris Saint-Germain és az Aston Villa augusztus 12-i salzburgi mérkőzésén. Artan korábban a ma kezdődő világbajnokság játékvezetői keretének is a tagja volt, de nem vehet részt a tornán, miután nem engedték be az Egyesült Államokba. Az UEFA döntése történelmi jelentőségű, mert először vezet afrikai bíró európai kupa döntőt. A szövetség szerint a kinevezés az UEFA és az Afrikai Labdarúgó Szövetség együttműködésének a része. Egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők a labdarúgó világbajnokság előtt. A Kanada, az Egyesült Államok és a Mexikó által rendezett tornára több százezer szurkolót várnak, miközben több fertőző betegség terjedését is monitorozzák. Kiemelt aggodalmat okoz a kanyaró, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és különösen Mexikóban is terjed. A hatóságok arra kérik a szurkolókat, hogy oltassák be magukat, mert a vírus már a tünetek felismerése előtt is fertőzhet. A VB idején a norovírus, a dengueláz, a rotavírus, a hepatitis A, valamint a kongói ebola járvány miatt is fokozott figyelmet tartanak szükségesnek. Egyébként a matematikai modellek szerint unalmasabbá válhat az idei labdarúgó világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója. A Hunren kutatói szerint a 48 csapatos lebonyolítás, a csoport harmadikok továbbjutása és az egymás elleni eredmény előtérbe helyezése jelentősen átalakítja a csapatok ösztönzőit. A tanulmány alapján csak nem megduplázódhat a dét nélküli mérkőzések száma az utolsó fordulóban. A korábbi 20% alatti arány helyett a meccsek csak nem 35%-ának nem lehet valódi tulajdonítási tétje. A kutatók szerint ugyanakkor pozitív hatás is lehet, több olyan mérkőzés jöhet, ahol mindkét csapatnak támadnia kell a továbbjutásért. Ahogy mondtam, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság este 9 órától, Mexikó-Dél-Afrika mérkőzés lesz a nyitó mérkőzés, hajnali 4 órakor pedig Dél-Korea-Csehország találkozót rendeznek majd, ez az A jelű csoportnak a mérkőzése. A holnapi nap folyamán este 9 órakor Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozóval indul a B csoport első mérkőzése, majd szombat hajnalban 3 órakor Egyesült Államok-Paraguay találkozó lesz. Most, ahogy korábban is említettem, a VB-re szóló felvezető műsorunk hallgatható a YouTube csatornánkon, amelynek egyébként ma este 7 órakor ismétlése következik itt a Trend FM műsorsávján. Most azonban Monitor délután következik Erzfalvi Andrással, híreke pedig majd 6 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a turizmus.com összeállításunkkal, hát egészen mondhatnám, hogy friss hírek, hát másfél hónaposak előttem, egy vagy két szalagcím, Nagy Szász István vezetésével indul a Long Bridge Hospitality, stratégiai szintlépést hajtott végre a Long Bridge Group, a tulajdonosi kör saját szálloda üzemeltető társaságot alapított, az új divízió vezetésére és az üzletek felépítésére a szakma elismert szakemberét, Nagy Szász Istvánt kérték fel. Péter, aki itt van a stúdióban, azt mondta, tegeződhetünk, köszönöm szépen.
3: Szervusz András, köszönöm szépen az elismertetés, meg a szakembert is. Ez így együtt mindig.
2: Én csak olvastam a híreket.
3: Azt az én kollégáim írták, biztos. Nem. Kedvesek akartak lenni. Valóban nagy változás történt a Longbridge-nál, meg az én életemben is, hisz előtte ugye 15 évig a CPI Hotelsnél dolgoztam regionális vezetőként.
2: Előtte meg az akkornál hűséges típus, hogy ezt megállapítottam.
3: Igen, mindig 10 plusz évet egy helyen. Hát ez még talán a mi generációnk sajátja, hogy nem szeretnénk váltani, vagy nem merünk, ezt majd jellemzi az X generáció, vagy az A generáció. Úgyhogy januárban csatlakoztam a Longbridge-hez. A Longbridge-ről egyébként azt kell tudni, hogy kb. 30 éve a tulajdonosok vezetőség itt ebbe a régióban, Lengyelország, Románia, Magyarország fektet be és fejleszt ingatlanokat. Lengyelországban kb. 3000 lakás átadásán vagyunk túl, Romániában jellemzően diák és munkásszállásokat tulajdonunk és üzemeltetünk. Itt Budapesten 4 szállodában kb. 600 ágya, 2000 férőhelyel vagyunk jelen, ebből 3 nemzetközi márka által volt üzemeltetve, vagy van üzemeltetve, az akkor is.
2: Két Hilton, ugye?
3: Igen, két Hilton a belvárosban, a Hilton Garden Inn és a Hampton by Hilton, és ugye a harmadik házunk, amit nagy márka logója alatt fut a budapesti turizmus folyóján, az az akkortól a Joe & Joe teljesen új márkája a Blahánál, ez egy hostel-hotel koncepció. És hát általában, hogy nagyon sokszor az ingatlan befektetőnél erről beszélgettünk, eljön az a pont, amikor úgy gondolják, hogy talán jobb lenne, hogyha mi üzemeltetnénk.
2: A saját kézbe.
3: Igen. És a tulajdonosok is eljutottak erre a pontra, és akkor így találtak meg engem, hogy István, építsünk egy szállodai üzemeltető platformot.
2: De ezeket nem ismeretlen feladat.
3: Nem, hát a CPI-n is hasonló volt, igen. Hogy családon belül volt a Corona X-re, és volt egy üzletág, amit én vezettem, én Budapesten, Bécsben és Pozsonyban, és üzemeltessük a szállodákat. Jellemzően akkor érnek erre a pontra, amikor úgy gondolják, hogy az a fajta tudás, ami ingatlan befektetőként jelen van egy cégben, meg szállodai üzemeltetőként, hogy ezt integráljuk, akkor sokkal nagyobb értéket tudunk teremteni, hogy a két szemléletmód tud tükröződni, és hosszabb távon is az értékteremtés olyan szintre tud eljutni, ami esetleg egy menedzsment folyamatnál vagy vezetésnél nem jöhet elő. Úgyhogy ez történt a Longbridge-nál is, és akkor most ebben a folyamatban vagyunk benne. Egyébként május 1-től franchise-ra tértünk át a két Hiltonba, és ez nagy mérföldkő volt, úgyhogy most már több mint egy hónapja a mi felelősségünk, hogy milyen számokat hoz a két szálloda.
2: Ez ilyenkor azért nagy változás.
3: Hogyne. Nagy változás is, meg nem.
2: Meg a személyzetnek is. Azt is olvastam, hogy a stresszmentes, ugye jól mondom, hogy a stresszmentes, az a célkitűzés, mindig az volt a célkitűzés, hogy a dolgozók stresszmentesen éljék meg a mindennapot.
3: Hogyne. Most gondolj bele, ugye embereket szolgálunk ki, és embereket
2: mosolyogni kell.
3: Tehát ha a menedzsment stílusban azon benne, hogy stresszeljük a dolgozókat, akkor hogy várom el tőle, hogy mosolygan arra a kedves vendégre, aki 100-200-500 eurót fizet egy szoba éjszakáért. A stressznek azért van egészséges fokozata, tehát az, hogy menjen a motor.
2: Hát ami inspirál. Igen.
3: Ami inspirál, azt azért tartani kell embertől, helyzettől, pozíciótól függően, de igen, az egyik alapelvünk, hogy azokat a munkakörülményeket teremtsük meg a dolgozóknak, és eszköztárat, amivel úgy tudják kiszolgálni a vendégeket, hogy azok mosolyogva, vagy elégedetten mennek el a szállodákba.
2: Mi változik, mondjuk akár a vendég oldaláról?
3: Vendég, a cél ilyenkor az franchise, menedzsmentből franchise-ba váltás, hogy a vendég ne érezzen semmit. Ugyanaz a logó, ugyanaz a standard, ugyanaz a szerv, minden ugyanaz, be is kell tartani.
2: Fogalma sincs, hogy a gépházban mi történik.
3: Ez ugyanúgy, mint hogy bemegyünk egy ilyen M-betűs gyors étterembe Magyarországon, és fogalmunk sincs, hogy az franchise, vagy a McDonald's, most kimondtam.
2: Az M-betűs.
3: M-betűs üzemelteti. Ez a cél ilyenkor a szállodákban is. Tehát a dolgozók szempontjából a szerzeti struktúra változik. Tehát most már nem a valaki Nyugat-Európában felügyeli a két szállodaigazgató munkáját, például, mint direktor, ez esetben a Hiltontól, hanem István Budapestről mondja meg a tutit, és mit hogy kell csinálni, ami azért jár változással is. Más menedzsment kultúra, ugye, ha helyiek üzemeltetnek, vezetnek egy szállodát, sokkal gyorsabban tudunk reagálni a piaci változásokra, a vendégigényekre, hogyha az üzemeltetésben
2: a vendégkör minőségére.
3: Így igaz. Sokkal gyorsabb. Olyan, mint hogyha lenne egy mondjuk egy Titanic.
2: Meg egy motorcsónak.
3: Igen,
2: melyik fordul gyorsabban.
3: Így igaz, igen. De megvan a Titanicnak a pompája, az image, viszont gyors naszátként tudunk esetleg egy változásra reagálni. Ezt a Covid-nál is nagyon jól láttuk, hogy mi, akik helyileg döntéseket tudtunk hozni, sokkal gyorsabban tudtuk ezeket a jégtömböket kikerülni.
2: Igen, ebben nyilván van anyagi kérdés is, tehát egyrészt jobban tudom, én is tudom csinálni, jobban is tudom, csinálni meg. Meg hát akkor a pénz egy része is itt marad.
3: Így igaz.
2: Ez is benne lehet a filozófiában.
3: Hát az is, a struktúra egyébként más, tehát a brand tulajdonosnak talán egy kicsivel kevésbé kockázatos a franchise, hisz akkor a bevételből kapja a fődíjakat. Ha menedzseli a szállodát, akkor ugye a profit, vagy a GOP-nek a mértéke nem mindegy a fénye, amit kapnak. Úgyhogy ez egy kettős folyamat, ami összetalálkozik, tehát tulajdonosi szemszögből Európában, vagy talán egész világon nagyon sokan fordulnak a franchise üzemeltetés felé. A nagy cégek pedig hagyják is ezt. Azt hiszem, a Hiltonnál kb. 80% a szállodáknak már franchise. Hisz neki pedig azt gondolják, hogy most, hogy az üzemeltetés egyre bonyolultabb lett, egyre drágább a munkaerő, egyre nehezebb beszerezni, egyre több szabályozás van, egyszerűbb adjuk a helyieknek, mi a franchise-ből mindig szépen
2: hátradőlünk.
3: Hátradőlünk.
2: Jön az utalás.
3: Jön az utalás. A mi dolgunk csak idézőjelve az, hogy egy olyan törzsvásárlói programot dolgozunk ki, olyan brandértéket, olyan imidzset a márkának, amitől megy az a szálloda helyileg, és arra koncentrálnak inkább.
2: És hogy mennek a szállodák, ha már több mint 600, ugye szállodaszoba Budapest szívében 2000 ágy, ugye? Igen. Akkor kíváncsi, itt most már fél időben vagyunk, fél 26. Annyi mindenki, annyi mindent mond, hogy a hús mennyiség megvan kilóra, millió számra leszálló terjedő utas. Minőség, mennyiség, hát sok minden szóba kerül. Az ember járja a város testénként, esetleg egy színház után előtt nézegeti, hogy ki mindenki jön. Ásványvizekkel jönnek, vagy elegáns párok ülnek be a Váci utca. Igen, igen. Szóval mit érzékeltetek?
3: Kettős a folyamat. Egyrészt vannak olyan külső tényezők, amik nagyon befolyásolják a mi szakmánkat. A szállodaipar Budapesten euró alapú árazást alkalmaz. Azzal, hogy a forint ennyire beerősödött, ami nekem, mint magánembernek most a nyaraláskon az nagyon fog jönni, de ez a 10-11-12%-os erősödés, ez szinte egy az egybe profitból megy ki. Azt látjuk, hogy a piac nem tudja ezt árazásba, vagy nem akarja annyira emelni az árakat a vendégek felé, tehát ez egy nehezítés az idejében. Nehezítés az iráni konfliktus, hisz a harmadik legnagyobb küldő piacunk Izrael. Azzal, hogy felszállnak a gépek, nem szállhatnak föl, egyik pillanatra másikra változik, ez meg nehezíti. Ha visszalépek és kicsit nagyobb perspektívában nézem, valamiért Budapest, mint desztináció borzalmasan fejlődött. Ha azt nézzük, hogy a repülőtér utasforgalma majdnem eléri a 20 milliót, ami több, mint Prága. Nem tudom, ki emlékszik rá, még Covid előtt sírtunk, hogy mikor érjük-e prágai utasforgalmat. Akkor ők előttünk voltak egy kicsivel, most már behoztuk. Még van egy 10 milliós gapünk Bécsel szembe, talán az én életemben már nem, de valakibe ezt utolérjük. De az utasforgalma, a repülőtér, ami mindig egy fontos indikátor a szállodaiparnak.
2: Kérdés, hogy kell-e az a 30 millió utas, kell. Vagy sokkal vastagabb pénztárcájú 15 millió utas külön, hogy ezen folyik a szakmai
3: igaz. Az igény legyen meg, viszont van egy realitás, szerintem mind a kettőre szükség van, az biztos, hogy az ötcsillagos vége a szállodaiparnak Budapest nagy fejlődésre van ítélve, vagy fejlődni kell. Négy csillag az darabszámra is, diversifikációba, lokálisan, márka szempontjából szerintem nagyjából telítődött. A három csillag Budapestre mindig gyenge lábakon állt, valahogy Budapest az három csillag nem úgy dübörög, mint egy Párizsban, mondjuk más is az ár.
2: Meg máshol helyette. Máshol helyette, ugye? Igen.
3: Tehát az öt csillag, ahol várjuk a fejlődést. Az öt csillag az egész, ha az öt csillagnak jól megy, és jó helyen áraz, akkor négy csillagnak is, és aztán háromnak is.
2: Akkor az leszivárok.
3: Akkor az leszivárok, igen. Tehát, hogy azt látom, összehasonlítom, hogy a négy csillagos árakat Prágával, Bécsel, akkor nagyon hasonlóak. Ott már nincsen nagy elmaradásunk. De ha az öt csillagot nézem, árba 20-30-40% sokszor a nyugat-európai nagyvárosok ára alatt áraznak, és nem azért, mert buták, hanem mert nincs olyan kereslet, aki még megfizetné Budapest.
2: Csak az ár az euróban vagy dollárban, most ehhez képest forintban kevesebbet ér, és akkor itt megy.
3: Itt elmegy minden. És a tulajdonos, külföldi tulajdonos megőrül, hogy akkor igen. Most mivel kérje a riportot. Azt is látjuk, hogy körülbelül 10 millió budapesti vendég éjszakolt tavaly, kicsit alatta, ami fejlődött, ami már Covid előtti szint. A foglaltságunk a szállodákban az azért csökkent, mert közben itt 10-12%-nyi kapacitásbővülés volt 19 óta, tehát most már 23 ezer szállodai szobánál tartunk, ez szerintem Prágában jóval 30 ezer fölött van, 40 ezerről beszélünk. Tehát, hogyha csak számokat nézem, darabszámra van hely. Vannak olyan kutatások, amik azt vizsgálják, hogy egy város mikor telítődik túl turistákkal.
2: Olyan érdekes, mindig mondott Prágát, ugye? Persze, világos értem.
3: Hát mondjam Pozsonyt?
2: Nem, hát azt is szeretem nagyon, csak hogy milyen érdekes, hát fele akkora ország, vagy negyed akkora fővárossal. lakossága, de milyen érdekes, hogy mégis a almát az almával hasonlítod össze, egyébként meg szinte mindenben van különbözőség.
3: Igen.
2: De csak ez egy érdekes dolog volt a számomra.
3: Igen, de amikor én följöttem Budapestre, akkor ugye Prágának a... nem mondhatom azt, hogy a hátsója, de a hátát néztük mindig. Tehát az elsőleges cél volt, hogy érjük utóbb Prágát. És úgy néz ki, hogy ez lassan megtörténik. Az, hogy Prágán abban miért volt fejlettebb a szállodaipar, annak azért vannak történelmi okai is. Közelebb van a nyugat-európiachoz, hogy az amerikai, ázsiai területeken sokkal beágyazottabb volt Prága, és jobb image volt, mint Budapestnek. Bár akik mi Budapesten, én tudjuk, hogy Budapest sokkal szebb, mint Prága.
2: Pláne Siófok.
3: Igen. De ha a város szerkezetét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy, és hogyha voltál mostanában Prágában az elmúlt 5 évben, hogy micsoda forgalmi dugó, tehát emberi massza tud összegyűlni a Károlyhídon, vagy a főtéren.
2: Ezért mondom, egy sokkal kisebb helyen akarsz.
3: Tehát ott a korlátokat lassan elérik. A Budapest abban a szerencsés helyzetben van, majdnem olyan szerencsés helyzetben, mint Bécs, hogyha veszed a turisztikai attrakciókat és az odavaló eljutásnak a lehetőségeit, sokkal kevesebb a szűk keresztmetszet. Ha csak azt nézed, hogy hol van a vár meg a Hősök tere, a két végpont, nagy a távolság, többféle módon tudsz eljutni oda. Tehát ezért van az, hogy bár sokan azt mondják, hogy sok a turista Budapesten, én úgy gondolom, hogyha egészében vizsgáljuk az itt élők életminőségét, ami mindig nagyon fontos abban a szempontból, hogy a turizmus milyen hatása van a társadalomra, sokkal kevésbé rontja ez az esetleges túlturizmus még Budapesten, mint mondjuk Prágában. Prágában a belváros kihalt. Nem találsz helyeket. Jó, tudom, 5. kerületben is talán 20-30-40% a lakosnak külföldi, a lakosoknak, de ha te, mint turista érkezel Budapestre, sokkal több autentikus élményt kapsz a boltba, ha beülsz egy kocsmába, vagy egy vendéglátóhelyre, sokkal több a belföldi, mint mondjuk egy prágai belvárosi terület.
2: Pláne Pozsony volt, meg még több a belföldi érdekes. Igen. Milyen érdekes. Na, BL?
3: BL, jaj, ismerős ez a két betű, mint lett volna valami. Igen. Hát ez egy óriási dolog volt.
2: Azt mondták a szállások, ez 2 hétre kiránt minket a gödörből, ami egyébként január, február, március azért nem volt olyan erős, mondták mások.
3: Igen, meg ugye az iráni konfliktus április is bedőlt, úgyhogy nagyon jókor jött az év szempontjából a BL. Őszintén megmondom, 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, amikor ezt az időt, hogy nálunk lesz ez a döntő, akkor nem is sejtettük, hogy micsoda hatása lesz ez a szállodaipar és a turizmusra. Ez tulajdonképpen idén, évelején, tavaly évvégén derült ki, hogy olyan kereslet lesz erre a 23 ezer férőhelyre, hogy nagyon bátran lehetett árazni. Néhányunk talán kicsit túlzásba is esett, de amilyen árakon adták a döntőre a jegyeket, szinte ez el is törpült. Ha végéről nézem, ha beszélgettek olyan vendégekkel, akik több éve döntőn voltak, azt mondták, hogy ilyen szervezést, ilyen város még nem nagyon láttak. Tehát a fanzónok, az eljutás a stadionba, a balhémentes drukkolás, hát a belegondolsz Párizson, hogy balhé volt.
2: Nagyjából balhémentes utóélet. Mindenki szépen elrepült, ügyes volt a reptér is.
3: Nem gyújtogattak kukákat, autókat, szállodákat, ez a félelem mindenkiben benne volt, hanem hogy ezt Párizsba tették meg például, hála Istennek.
2: Meg a szállásra,
3: hanem inkább ott. Azt kell mondjam, hogy ez a 2-3 nap alatt szállodaipar bevétel szempontjából tényleg 7 hetet behozott. Úgyhogy jól teljesítettünk. Ha ilyen eseményből lenne évi 1-2, akkor jobban, nyugodtabban tervezhetnénk a jövőt. Úgyhogy büszkék lehetünk a szervezésre, Budapestre, meg magunkra is, hogy nagyobb botrány nélkül ezt így végigvittük. És egy olyan image építő esemény volt szerintem. 150 millió ember nézi ezt a BL döntőt. Én nem, de...
2: Igaz, még hogy egynaposban ez a csúcs.
3: Igen.
2: Azt is néztem, hogy utolsó dolog Siófokra. Édesapád főportás volt?
3: Hát akkor még úgy hívták a front office manager. Hát ugye édesapám azt kell tudni, hogy fiatalkorát külföldön töltött, és amikor hazajött a 60-as évek végén.
2: Hát te is voltál Ausztriában, meg Angliában? Albetűsök megjegyeztem.
3: Ausztráliában.
2: Ausztráliában. Te az Albetűs Tümbeter emlékeztem.
3: Ő is volt, igen, Ausztráliában, ugye ausztrál állampolgár is volt, élt Angliában, szolgált az idegen légióban, a francia idegen légióban, és akkor így jött ő haza a 60-as évek végén, amikor ugye megkérdezték tőle, hogy jó ember, mindenki kimegy, te miért jössz be, de aztán vizsgálgatták egy fél évig, hogy nem gyanús elem, hát ha haza szeretett, meg honvágy hozta egyébként, és akkor nagyon kevés olyan ember volt, aki beszélt franciául, olaszul, németül, angolul, és akkor így került be az akkor fejlesztendő, vagy fejlesztett sírfogi szállodasorba, és a végén ugye a Hotel Európa, ami akkor a déli part szállodája volt, ott lett a főportás, vagy front office manager, hogy most mondják.
2: Hát jó, meg voltál fertőzve, akkor meg Zimmer felisztetek is.
3: Így igaz. Én tulajdonképpen én úgy döntöttem a gimnázium alatt, hogy én ezt az iparágot messze kerülöm. Tehát ki akar fésülködni, minden nap ki akar vasaltinkbe lenni, hát hapuna ezt
2: pedig látom. Pedig sikerültben látom, látlak.
3: Te azt mondom, hogy nem, én ezt nem csinálom, de hát aztán gimnázium éve alatt tanulságként mondom a generációknak, hogy nem sikerült úgy tanulnom, mert voltak más prioritások az életemben. Például rádióztam, vagy a VBK-nak.
2: Az meg mágnes.
3: Kevesebbet tanultam, és a végén az idegenforgalomba kötöttem ki, ugye a szüleim címmel frejeztek, tehát nekem 10x éves korom óta ez alaptétel, hogy én szobát takarítok, vendéget fogadok, nyári munka Siófokon, tehát rengeteg minden olyan dolgot csináltam, ami oda vezetett, hogy majd maga biztos vezetőként tudom bármilyen helyzetben talpon maradni.
2: Stresszmentesen.
3: Igen, stresszmentesen magamat is.
2: Mi most a legnagyobb kihívás a Longbridge Groupnak?
3: A Longbridge Groupnak, most az árfolyamat tegyük félre, az mindenkinek. A franchise-ra való átállás mindig jár szervezeti átalakulása, és mi ebbe vagyunk benne, tehát nekem most a nulláról egy olyan központi szervezetet kell felépítenem, a két szállodát felügyelni tudja, értékesítés, HR, beszerzés, marketing, nagyon sok területen, revenue management, és egy olyan cluster unitot kell kialakítanom, ami az esetleges jövőbeni akvizícióknak a szállodáját is gyorsan be tudja integrálni ebbe a szervezetbe. Tehát egy nagyon erős szervezetépítésre vagyunk benne.
2: Tehát az újabb családtagokat is tudjátok
3: szívesen látunk, igen.
2: Nagyon szépen köszönöm, Nagy Szász István. Akkor itt is egy 10-es, 12-es kinéz, ugye?
3: Köszönöm.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. A Generali Gyereksziget főszervezőjével, Vidó Andrával beszélgetek. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok.
1: Hát szokásos évnyitó vagy nyárnyitó beszélgetésünk ez. Indul a szünet, az iskolai szünet, de először Gyereksziget, ingyenes Gyereksziget, június 19-e és 21-e között. Ez péntek, szombat, vasárnap és jövő hét, már nem kell sokat aludni, Hajógyári sziget, de ezt mondtam már. Rengeteg program, vannak olyanok, amik klasszikusnak számítanak, ugye? És vannak olyanok, amik teljesen újak. És én megkérdeztem, mielőtt itt bekapcsoltuk adásba, és azt mondta, hogy az, ugye pontosan nem lehet tudni, mert ingyenes a program, és nincs karszalag, meg nincs beléptető kapu, de 30-35 ezeren voltak a tavalyi évben is, ez egy fantasztikus jó szám.
2: Igen, de nem kell megijedni, hogy nagy a tumultus, mert a programhelyszíneket a Hajógyári sziget árnyékos részein így szépen elnyújtva helyezzük el, hogy ne legyen a kisgyerekekkel olyan szenvedős, sok sorbaállással megspékelt nap ez, vagy napok. Úgyhogy nagyon kellemes itt a környezet szerintem.
1: Koncertek, előadások, cirkusz, zsonglőrök, kézműves programok, olvasom, de rengeteg minden van, amiről még nyilván nem is tudok, mert újdonság. Az biztos, hogy Halász Judit ott lesz, és újra ő indítja tulajdonképpen ezt a hétvégi kikapcsolódás programsorozatot.
2: Igen, igen, nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük a művésznőnek, hogy idén is elvállalta, hogy ő a fő fellépő a Gyereksziget nyitónapján. Pénteken 16 óra 30-kor kezdődik az ő koncertje, de egyébként a nagy színpadon majd látható lesz még a Kiskalász, az Apacuka, a Kaláka zenekar, a Belvárosi Betyárok és a Lóca zenekar is, és lesznek báb előadások is a Majorka Színház és a Kánfor báb színház előadásában. A hagyományos program struktúra működik idén is, de azért vannak új programelemek. A Főkert és a Főváros is készült most programmal a Gyereksziget-re, úgyhogy lesz egy pásztorudvar elnevezésű helyszínünk, ahol igazi birkák lesznek, és egy pásztor fogja bemutatni, hogy miféle tennivalók vannak a birkák körül. Azt hiszem, hogy még birka nyírást is bemutatnak, és a Főkert pedig egy gépsimogatóval és a fa locsolós projektjével készül erre az alkalomra.
1: Hogy akkor lehet birkákat is simogatni, ha hagyják magukat, meg lehet gépeket és a Főkert gépeit is simogatni. Hát attól függ, hogy a gyerek milyen beállítottságú, nem?
2: Igen, igen, de általában azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon szeretik a kisebb gyerekek ezeket a számukra hatalmas,
1: persze,
2: érdekes gépeket.
1: A locsológép, persze.
2: Kosaras emelő, igen, ilyesmi, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon nagy sikert fog aratni, de akiket jobban a természet érdekel, azoknak tényleg ott vannak a birkák, illetve a gyerekparadicsom helyszínünkön idén is a szokásos környezetvédelemmel, állatokkal, élővilággal foglalkozó programjaink lesznek.
1: Meg láttam titkos kert workshop, meg relax kabin, az mindenféle érzékszerve ható élmény kínál majd hangokkal, illatokkal, gondolom tapintással, érintéssel, színekkel, és hát cirkusz nélkül sincs azért Gyereksziget. Minden évben, hogy beszélgetünk, én emlékszem, a cirkusz az fókuszban van, és központi szerepet kap a cirkuszvilág, a cirkuszművészet.
2: Igen, és ugye az a jó ebben a helyszínben, hogy itt a gyerekek nem csak nézői a cirkuszi előadásnak vagy a bohóc tréfáknak, hanem ők is részt vehetnek benne, tehát tanulhatnak bűvésztrükköket, az artistáskodást is kipróbálhatják, zsonglőr köthetnek, és a bohócokkal együtt pedig egy kisebb előadást is létrehoznak, de felépül idén is a bohóc lakás, ami egy ilyen nagyon tréfás hely, ahova, hogyha belépnek a gyerekek, akkor mindenféle vicces és érdekes dolog történik velük, egyáltalán nem úgy működik ez a helyszín, mint egy igazi lakás.
1: Akinek van gyereke, vagy volt kisebb gyereke régebben, azt tudja, hogy ugye, mert felnőtt fejjel a kézműveskedés az olyan megmosolyogtató, de azért egy-egy ilyen program, az mindig akkor igazán jó, ha van kézműveskedés, és abban van valami valami eredeti, mert a gyerekek ezt nagyon szeretik, és szinte mindent kipróbálnak. Ami nekünk, mondom, már picit olyan megmosolyogtató, hogy 10-20-30 év távlatából a kézműves palotában mi minden fog történni?
2: Igen, azt gondolná az ember, hogy ezek a dolgok kimennek a divatból, de nem véletlenül keletkeznek ilyen programok, mert a gyerekek szerintem nagyon-nagyon szeretnek matatni, és a kézműves palotában az a jó, hogy itt a szülőkkel együtt, anyukával, apukával együtt készíthetik el, például lesz virágkoszorú készítés, és gyönyörű fejdíszek készülnek, amiben aztán végig lehet vonulni az egész rendezvényen, de lesz majd szuperhős és balerina figura készítés, papírkorona készítés, gyöngyfa fűzés, papírlegyező, repkedő csipeszes lepke, állatot is lehet majd készíteni, vagy kedvenc állatokkal, vagy akár szuperhősökkel lehet kidíszíteni ezt az állatot. Úgyhogy ebből is látszik, hogy ezért fejlődnek itt is ezek a programok, tehát mindig a korszellem diktálja, hogy milyen dolgokat készítenek a gyerekek, és mi is ehhez alkalmazkodunk. Régen ugye nem ezeltünk, meg agyagoztunk, ezeket is nagyon szeretjük, de mostanában inkább az említett foglalkozásokra van igény.
1: Modernkor modern eszközök. Ami viszont állandós, emlékszem az ezt megelőző beszélgetéseinkre, ez az evésivás, ugye az ellátmány, azért az anélkül nincsen mondjuk egy ilyen gyerekprogram egész napot van az ember a Hajógyári szigeten, meg a közlekedés, az kulcskérdés, hogy hogy érkezzünk, mi a legpraktikusabb?
2: Szerintem a tömegközlekedés a legpraktikusabb. Hévvel, a H5-ös hévvel a Filatori gátig kell eljönni, és ez rögtön itt tesz le a K-hídnál, ahol be lehet sétálni a rendezvényre, és már rögtön a K-híd belső részétől kezdve kezdődik tulajdonképpen a rendezvény, tehát nem kell nagyon sokat sétálni. Aki szeret kerékpározni, annak kerékpárral is nagyon jól megközelíthető, hiszen bicikli utak vezetnek ide, és van kerékpárkikötőnk. De hát végül autóval is lehet jönni, ingyenes parkolók állnak rendelkezésre, és autóinfós munkatársak segítik a parkolást.
1: Ételital?
2: Ételital is lesz szokás szerint. Mindenféle büfé és a szokásos ilyen fesztiválozós kínálat várja a látogatókat, de annak sincs semmi akadálya, hogy családok egy piknik kosárral érkezve a rendezvénytől egy kicsit félrevonulva, leterítve egy pokrócot egyenek, piknikezzenek és pihenjenek, de szerintem a rendezvényen minden igényt kielégítő étel és ital kínálat várja őket.
1: Hát, ahogyha nézegettem az előképet az időjárásra vonatkoztatva, hát meleg lesz, úgyhogy, de tudom, ott vannak ingyenes vízvételi lehetőségek is, mondta valamelyik évben.
2: Igen, pont ugye? Most rajzolja a grafikusunk a térképre is ezeket az ingyenes vízvételi pontokat, ezzel tényleg nem lesz probléma, illetve egy árnyékos területen van a rendezvény, viszont azért készülni kell napvédelemre, úgyhogy mindenki kenje be magát és a gyermekét napkrémmel jönnek.
1: Nagyon szépen köszönöm Idó Andrának. Generali Gyereksziget június 19-e és 21-e között a megszokott módon, a megszokott helyszínen a Hajógyári szigeten. Nagyon sok elégedett, fiatal és idősebb látogatót kívánok önöknek.
2: Nagyon szépen köszönjük. Viszont hallásra!
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, tehát holnap péntek lesz, minden valószínűség szerint, de egy biztos, hogy hal péntek, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Most szarvas felé, de azért halból főzünk a végén, ugye?
2: Hát szarvas felé, és kérlek szépen, egészen elképesztő dátum van, mert pont 75 éves a Szarvasi Kutatóintézet, ami 1950-ben alakult, és első igazgatóját Szalai Mihálynak hívták. Jó magam, pedig szintén 75 éves vagyok, úgyhogy egyidősek vagyunk a magyar kutatás felleg várával, azóta is a haltudományok legnagyobb kutatója, és a nemzetközi részvétele példás a legis állattenyésztés számára. A Haki, mint olyan, az egy márka név Európában és a világ nagyon sok fejlődő részén is, ahol a halászat tudományával, technológiákkal segítették azt, hogy a népek halhoz, tudáshoz és élelemhez jussanak. Na ennyi szarvasról, úgy egyébként meg hát fantasztikus volt az éjszak, akkor a vihart kaptunk, végre már, amiről beszélek Sárbogár térsége, hogy 2 órakor rezgettek a táblák, az ablaktáblák, és egy 8-10 mm-nyi eső is. Hát nem mondom, hogy zúdult, mert az kevés volt, de esett és megkönnyebbült mindenki, nem csak attól már lehűlt a levegő, hanem attól is, ha mindenki ott értek állatot, növényt és mindent, ami a természetben létezik, ez az eső nem aranyat ért, hanem gyémántot, amit csak lehet, mert nagyon-nagyon ki volt már száradva, szikkadva, szomjazva mindent, ez a felüdülés, ez fantasztikus hozamot jelent a kinti életnek, lehetőséget arra, hogy fejlődjön tovább a gabona, egy picit talán erősödjön a fű. Sajnos a halastavak vízellátásában ez sokat nem jelentett, de ha nem párolgunk máma 2 centit, hanem hozzáesett 1 centi, már az is óriási dolog, a Dunántúl nagyon nagy bajban van, a halas gazdaságok jó részében 50% körüli a vízmennyiség, Velencei tó még rosszabb urál ennél, de ma ne panaszkodjunk, ma inkább egy jó halat együnk, hiszen holnap halpéntek lesz, és engedjétek meg, hogy a tegnap esti vacsorámat elmondjam, fantasztikusan csinálta a feleségem, megpárolt a vajon a spárgát, mert volt még egy adag spárga a hűtőbe, és nem kértem békembe tekerve, van zsíros és olajos, hogy azt mondtam, ez nem jó így, úgyhogy valami finomabbat készíts belőle, egy kis vajon megpárolt, óta ez kb. 6-10 percig tartott, majd fogtak 3 szelet pontyfoltot, nem is szelet, hanem inkább filé, és ellentétben azzal, amit én szoktam, az nem sózta be előre, hanem azt csinálta, hogy vajon az egyik felét megpirította, és amikor a hal már kifehéredett, az a fel, amelyik fönt volt, az besózta a magyaros fűszer keverékkel, picit megpirult az egész, akkor megfordította, és a fölülre első felét szólta meg fűszer keverékkel, mert azt mondta, ha előtte befűszerezi, akkor le fog égni a vajon. Az egész 6-7 percig tartott, és oda csapta csak a spárga mellé, na tessék itt egy egészséges finom vacsora. Hát mindenkinek ezt ajánlom, mert egy pillanatok alatt megvan, 2 tényleg egészséges és finom, spárgát még lehet kapni, nagyon jó, nincs elfásodva. Hát ő még egy kicsit megvariálta azzal, amit én azt mondtam, hogy ez már túlzás, hogy amikor már a halszeletek majdnem készen voltak, tehát mind a két oldalát megszólt a fűszer keverékkel, és szépen kifehéredett a hal, akkor egy kis paprikát csapott találja, egy fél paprikányit, ennek a 3 filének, és a paprikát még egy pici kis vízzel felöntve rápárolta. Fantasztikus íze volt, egy nagyon könnyű és nagyon kellemes esti vacsora, szívesen ajánlom bárkinek pénteken, és kívánok nagyon szép hétvégét, és kellemes péntek esti halvacsorát. Jó étvágyat hozzá!
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután. Holnap sem maradhatnak közös rádiózás nélkül. 4 órakor Fintech világa, én egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívd magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a fővárosban Káposztás-Megyeren, a külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben a Csömöri úton a József utcánál. Baleset történt a 19. kerületi Hunyadi utcában is az Esze Tamás utcánál. Telítettek a sávok mindkét irányban a Rákóczi úton, a Blahalujza tér előtt, a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont közelében, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, illetve a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Lassan halad a sor a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az alsórakpartot ma is lezárják este 6:30-tól, holnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A budai alsórakpart is csak lassan járható északi irányban a Döbrentei térig, illetve a Margit hídtól dél felé, a Halász utcáig. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé szintén egyre nehezebben járható, és erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé. Marga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 6 óra múlt, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Sülyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult az alaptörvény módosításának értelmezése miatt. A köztársasági elnök szerint az elmúlt hónapok politikai nyilatkozatai olyan alaptörvény módosítások lehetőségét vetették fel, amelyek nem általános szabályozásra, hanem egyedi helyzetek rendezésére irányulhatnak. Az államfő azt kéri, hogy az Alkotmánybíróság értelmezze az alaptörvény alkotmányos funkciójára, elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Sülyog Tamás szerint az absztrakt értelmezés segíthet a politikai viták jogi mederben tartásában. Az államfő reményei szerint az Alkotmánybíróság döntése és a Velencei Bizottság véleménye is hozzájárulhat az alkotmányos konfliktus rendezéséhez. Hírek a ma lezajlott kormányülésről. Többek között arról, hogy a kormány évvégéig meghosszabbította a diákhitel egy kamat stopját. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivő tájékoztatón arról beszélt, hogy amikor a leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% volt a diákhitel egy kamata, most ez majdnem 10%. Utasították a Majlor Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás működési költségeit, hogy a kamat jelentősen csökkenthető legyen. Magyar Pétert hallják.
7: Amellett, hogy persze befagyasztottuk most ezt a kamat shopot, ez még mindig egy rendkívül magas kamatköltség. Nagyon-nagyon sok fiatal. fiatalt, több tízezer fiatalt érint rendkívül hátrányosan, úgyhogy a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül utasítjuk a Magyar Fejlesztési Bankot, mert hogy oda sikerült beolvasztani az Orbán kormánynak ezt a jól működő intézményt, hogy vizsgáljon meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit. Kormányalakítás óta a piacok jelentősen átárazták a magyar államadósság és kötvény kamatokat, olcsóbban tudjuk finanszírozni a magyar államot a kiszámítható és valós alapokon nyugvó gazdasági és költségvetési politikának köszönhetően, és ez nyilvánvalóan ki fog hatni a Diákhitelközpont kamataira is. Azt kérjük, hogy ez minél gyorsabban történjen meg.
8: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősített.

0: Egy dollárért 308 forintot és 50 fillért kérnek. Európában pluszban zárt a tőzsde. A londoni FTSE és a frankfurti DAX egyaránt 0,5%-ot erősödött. A londoni FTSE és a párizsi kakaron, bocsánat, egyaránt 0,5%-ot erősödött. A frankfurti DAX csak egy 10%-os pluszban zárt. A milánói tőzsde 1%, a madridi IBEX pedig 0,8%-ot emelkedett. A Dow Jones 0,7%-ot erősödik a Wall Street-en, az S&P 500 0,3%-os pluszban, a Nasdaq kompozit mutató pedig 0,5%-kal emelkedik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 91 dollár, a Brent 93 dollár 70 cent.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de észak-keleti-keleti megyeinkben maradhatnak erősen felhősebb borultájak is, és ott kisebb eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen élénk marad, az éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egyik helyen az ég is megdöllenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 22-23 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, most a folytatásban érkezik a nap vendége, Nagy Károly várja önöket, és Rácz Andrással fog beszélgetni az orosz-ukrán háborúról. Hírek legközelebb majd 6:30-kor fogom önöket várni, úgyhogy tartsanak velünk a Trend FM-en a folytatásban is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Jó estét kívánok! A nap vendégét látják és hallják. Én Nagy Károly vagyok, és vendégünk Rácz András, Oroszország szakértő. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
2: Annak ellenére, hogy több mint 4 éve zajlik az orosz-ukrán háború, ennek az intenzitása nem hogy csökkenne, hanem hogyha a drón, rakéta csapásokat nézzük, illetve a napi veszteséget, akár ez inkább erősödik, mint hogy csökkenne, és nem nagyon látszik az, hogy bármiféle békeegyeztetés eredményre vezetne, vagy legalább megállapodnának abban a felek, hogy mikor tárgyalnak. Ön ezt hogy látja? Az elmúlt időszakban ez inkább erősödött, vagy azért vannak idézőjelben bíztató jelek arra, hogy ez valamikor, ha más nem, legalább egy tűzszüneti tárgyással mérséklődhet ennek az intenzitása?
3: Igyekszem sorrendben haladni. A szárazföldi harcok intenzitása az ugyanúgy gyakorlatilag a maximumon van, mint a nagyléptékű háború több mint 4 évében. Tehát ez egy olyan szárazföldi háború, ahol minden hadviselő fél az összes rendelkezésére álló hagyományos fegyvert beveti. Tehát ebben nincsen csökkenés. Nincs változás, ugyanolyan intenzíven küzdenek a felek egymással, mint 1 vagy 2 évvel ezelőtt. A légi háború az, ahol mind Ukrajna, mind Oroszország növeli a másik hátországa elleni légi csapások számát és intenzitását is. Nem tévedés, Ukrajna is növeli. Május már egy olyan hónap volt, amikor Ukrajna több drónt indított Oroszország ellen, mint Oroszország Ukrajna ellen. Tehát lassacskán felpörög az ukrán dróngyártás, mostanra már a támadások számát tekintve kicsit meg is haladják az oroszok által indított támadások számát. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az okozott pusztításban, idézőjelben természetesen továbbra is Oroszország vezet, hogy az Oroszország által használt drónok és főképp a ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek sokkal nagyobb robbanótöltetet használnak vagy hordoznak, mint azok a többségében könnyű drónok, amiket Ukrajna indít Oroszország ellen. Ezért is van, hogy Ukrajna döntően olajipari célpontokat igyekszik támadni, mert ezek ugye annyira érzékenyek, annyira gyúlékonyak, hogy egy viszonylag kicsi robbanótöltettel is elég nagy kárt lehet okozni. Tehát a légi háború tekintetében tehát az látszik, hogy egyre intenzívebb a küzdelem, mindkét oldal növeli a csapások számát, és ugye a csapások intenzitását is. Haditengerészeti vonatkozás pedig körülbelül ugyanaz zajlik, mint eddig, tehát ugye Ukrajnának felszíni flottája, emberes felszíni flottája nincsen, viszont a tengeri drónok tekintetében olyan fölényben vannak, hogy a Fekete-tengerről az orosz hadiflottát gyakorlatilag kiszorították, ami maradt a Fekete-tengeri orosz felszíni flottából, az be van szorulva. A Novorosszijszki kikötőben nem is mernek onnan kijönni. Az Azovi tengeren van minimális orosz hajóforgalom, különösen azóta, hogy Ukrajna ugye középhatótávolságú dróncsapásokkal elkezdte elszigetelni a Krímfélsziget

0: ellátását, és most már a logisztikát az oroszok igyekeznek áttenni az azovi tengeren közlekedő szállítóhajókra. Az elmúlt napokban talált el Ukrajna 5 darab ilyen szállítóhajót, tehát az látszik, hogy a mélységi dróncsapások most már az orosz tengeri járműveket, tengeri eszközöket is veszélyeztetik, tehát ilyen értelemben is egyre intenzívebb a küzdelem, de hát tengeren ténylegesen az a helyzet, hogy az orosz felszíni flotta az be van szorulva, Novorosszijszk azok nem mennek sehova, Ukrajnának nem maradtak nagy felszíni hajóegységei, tehát amik a tényleges harcokat vívják, azok döntően drónok.
1: Mennyire érződik az, hogy most fordul a háború menete? Nem nagy léptékben, de hát azért legalábbis az ukrán vezérkari főnök bejelentése szerint az elmúlt hónapban már több területet tudtak visszafoglalni, mint amit az oroszok elfoglaltak, és mennyire lehet ebből abban az értelemben esetleg hamis következtetést levonni, hogy azért láttunk már ilyet az elmúlt 4 évben, egyfajta háborús hullámzást, és amiben egy időre előnyre tesz szert az egyik fél, most éppen az ukránok, a tömeges dróngyártásban azt előbb-utóbb az oroszok le tudták dolgozni, sőt, meg is tudták fordítani.
0: Én nagyon-nagyon óvatos vagyok azokkal az értékelések, hogy itt már pedig fordul a háború menete. Szerintem ezt most még nem lehet kijelenteni. Lehet, hogy egy év múlva visszatekintve azt tudjuk majd mondani, hogy 2026 májusa, júniusa volt a fordulat, de ezt most szerintem még nagy biztonsággal nem lehet kijelenteni. Amit ki lehet jelenteni, hogy az utóbbi néhány hónapban Ukrajna egyre inkább fölénybe kerül a drónháborúban, illetve kiegyenlíti, illetve megállította az orosz szárazföldi offenzívát is. Tehát most ebben a néhány hónapban inkább Ukrajnának áll a zászló, de ugye ez egy komoly elemzési hiba, hogyha automatikusan extrapolálunk mostani trendeket a jövőre nézve. Tehát attól, hogy most ebben a kb. 2 hónapban, április-májusban Ukrajna picivel több területet foglalt vissza, mint amennyit Oroszország meghódított, ebből egyáltalán nem következik, hogy ez a jövőben is ugyanígy fog folytatódni. Ugyanez a helyzet egyébként drón technológiával is. Tehát visszaemlékezhetünk, a tavalyi év elején Oroszország behozott egy olyan innovációt, aminek köszönhetően hónapokra fölénybe került. Ezek voltak ugye a Huzal vezérléses drónok. Elég sok időbe tellett, 2025 késő nyara, kora ősze, amikorra Ukrajna ezt megbízhatóan és kellően nagy számban le tudta másolni, de 25 első felében nagyon komoly problémákat okoztak az orosz Huzal vezérelt drónok. Ha Oroszország megint elő tud jönni valami hasonló innovációval, akkor lehet, hogy ez a pillanatnyilag Ukrajnának kedvezni látszó trend, ez megfordul. Mondok ilyet, ami például lehet hasonló innováció, ugye az oroszok által használt mélységi támadó drónok, ez a Gerány típus. Most már Gerány 1 nem nagyon repül, inkább Gerány 2-esek repülnek. Ezek légcsavaros meghajtású drónok, viszonylag olcsók, néhány tízezer dollárba kerül egy darab. Típustól függően 50 vagy 90 vagy 30 kiló robbananyagot hordoznak, nagyon sokféle alváltozat van, de a légcsavaros meghajtás miatt viszonylag lassúak. Tehát a Gerány 2-es az olyan 180-200-250 km/h-val tud repülni, tényleg alváltozattól függően. Ennél fogva akár csöves légvédelmi tüzérséggel, akár elfogó drónokkal viszonylag könnyű célpont. Jelenleg már a lelőtt Gerány 2-esek 80%-át az ukránok légcsavaros, apró pici elfogó drónokkal intézik el. Igen ám, de most már ugye gyártásban van a Geránynak a 3-as és a 4-es, többek között a sugárhajtású változata is, ami már 5-600 km/h-val repül. Sokkal gyorsabb, több mint kétszer olyan gyors, mint az eddig használt Gerány 2-esek. Ha Oroszország képes lenne nagy számban sugárhajtású támadó drónokat gyártani, ilyen mélységi támadó drónokat, azzal időlegesen fölénybe kerülhetne, mert az ukrán légvédelem jelenleg rendszerben álló eszközeinek a legnagyobb része, hát ha nem is hatástalan lenne ellenük, de jóval kevésbé lenne hatásos, mint most. Tehát az innovációs küzdelem az egy folyamatosan változó és elég gyorsan változó dolog, tehát ez is ebbe az irányba mutat, hogy szerintem nem nagyon szabad automatikusan extrapolálni mostani trendeket a jövőre nézve, mert bármikor jöhet egy olyan technológiai változás, aminek köszönhetően, vagy aminek következtében, ugye ott a függ, melyik oldalról nézzük, átbillen a trend. Egy terület van, ahol várhatóan nem lesz átbillenés, ez a szárazföldi drónok területe. Ukrajna szárazföldi drónok kapcsán meghatározó fölényben van. Részben technológiai okból a szárazföldi drónok jóval bonyolultabbak, mint a levegőben használt drónok. Nem csak használt elektronikában is, de például használt ötvözetekben, a használt alkatrészekben, és ugye a légi drónoknál ugye az van, hogy berepül az ellenség területére, ott vagy becsapódik, vagy lelövik, vagy meghibásodik, de hogy a légi drónok mind az ellenség kezébe kerülnek. Meg lehet szerezni a roncsot, át lehet vizsgálni, le lehet másolni, lehet belőle tanulni. a felek ilyen néhány hetes ez innovációs ciklus, az egyik oldal kitalál valamit, a másik oldal zsákmányol belőle néhányat, azonnal lemásolják, vagy jön az ellenintézkedés. Na, a szárazföldi drónoknál nem ez van. Mert a szárazföldi drón az nem megy be az ellenség területére, döntően vagy a frontvonal és a hátország között közlekedik, például sebesülteket szállít, vagy ellátmányt szállít, vagy most már ugye van belőle felfegyverzett változat. Idén áprilisban már volt olyan eset, hogy Ukrajna felfegyverzett szárazföldi drónokkal foglalt el orosz pozíciót, orosz katonák viszonylag rendszeresen adják meg magukat ilyen robotoknak. Na most ezek a robotok nem nagyon kerülnek orosz kézbe. Egyrészt nem megy be a frontvonal mögé, másrészt ha pedig a frontvonalon, vagy valamivel a frontvonal mögött kilövik, ezek elég nehezek. Több száz kiló egy ilyen. Egyetlen nem könnyű elvinni. Tehát mondjuk egy pici légi drón, egy FPV drón, az fél kiló. Akkumulátorral együtt mondjuk másfél. Tehát ha leesik egy ilyen, ha éppen nincs rajta robbanótöltet, meg lehet fogni, haza lehet vinni, és akkor lehet tanulmányozni benne levő elektronikát. A szárazföldi drónok viszont annyira nehezek, hogy ha az oroszok meg is tudnak semmisíteni, vagy harcképtelen is tudnak tenni egyet, nem tudják elvinni a saját területükre. Ukrajna ráadásul nagyon fegyelmezetten megsemmisíti a saját harcképtelenné vált szárazföldi drónjait, hogy ne kerüljön az ellenség kezébe. Tehát a szárazföldi drónoknál egyelőre nem látszik, hogy Oroszország le tudná másolni az ukrán technológiát. Nyilván nem csak ukrán, hanem ukrán és nyugati. Itt ez fontos látni. Tehát nem látszik, hogy Oroszország ezeket le tudná másolni. Ezen a területen tehát várhatóan marad az ukrán fölény. Mindenhol máshol viszont ez elég gyorsan tud változni. Tehát óvatosan a jövőre vonatkozó prognózisokkal.
1: Szárazföldi drónnál maradva egy picit egyszerűen nincs meg az a technológiai know-how-ja Oroszországnak, vagy nem kap máshonnan, mint amit az ukránok megkapnak?
0: Igen, pontosan. Tehát nincs meg a technológia know-how, sem elektronikai téren, sem például az, hogy olyan ötvözeteket tudnának megfelelő számban és minőségben gyártani, amiket fel lehetne használni mondjuk sok tízezer szárazföldi drón üzembehelyezésére. Ukrajna csak itt idén már 30 ezer fölötti szárazföldi drón gyártott, év végére 50-60 ezer a kvóta. Tehát elképesztő mennyiségű ilyen eszköz készül, ezek elég komplexek. Mind felépítésüket tekintve, mind a használt elektronikát tekintve, mind a vezérlés, most már elég sok olyan van, ami az egyes drón az AI-jal is el van látva, és akkor ennek megfelelően tanulja a terepadottságokat, minél többször megy végig egy útvonalon, például sebesültet hoz ki, meg ellátmányt visz be, annál jobban megtanulja az útvonalat, és akkor már az AI segít neki abban, hogy mondjuk esős időben ügyesebben navigáljon, ne süllyedjen bele a pocsolyába, meg ilyenek. Tehát ezek elég bonyolultak. Nem látszik, hogy Oroszország le tudná őket másolni. Ugyanaz van egyébként a középhatótávolságú ukrán támadó drónoknál is. Amit mondtam az előbb, hogy ilyen mélységi dróncsapásokkal most már a Krím ellátási helyzetét nagyon-nagyon nehézé lehetett tenni. Ugye, hogyha nézők, hallgatók előtt van egy térkép, a Krím ellátását döntően nem a krími hídon csinálják. Tehát a krími hídat igazán nem sikerült teljesen kijavítani a 22-es ukrán támadás után. Tehát a krími híd ellátása az döntően az Azovi-tenger északi útpartján futó országúton zajlik. Ez ugye a Mariupol, Melitopol, és akkor ott fordul le Csonhár felé, a Krím felé. Na ezt a szárazföldi útvonalat az ukrán dróncsapások mostanra teljesen elvágták. De olyan szintig, hogy tegnapi vagy tegnap előtti hír, hogy az orosz parancsnokság betiltotta a katonai járművek közlekedését ezen az úton, mert 1000 fölötti ilyen szállító járművet, teherautót, kamiont, üzemanyagszállítót, ilyesmit lőttek ki az ukránok, ezekkel a középhatótávolságú támadó drónokkal. Ezek azért veszélyesek, mert már mesterséges intelligencia segít nekik abban, hogy az utolsó 1-1,5 kilométert már teljesen önállóan teszik meg a célpontig. Tehát hiába bocsát ki a célpont nagyon erős zavarójelet, nem működik a zavarás, mert az utolsó 1-1,5 kilométeren a drónnak már nincs szüksége külső irányításra, már a mesterséges intelligencia vezeti le a kijelölt célpontra. Nem látjuk, hogy Oroszország ugyanilyen AI vezérelt drónokat tudna bevetni. Pedig került a kezükbe ilyen, de ezzel együtt nem látjuk, hogy ez a technológia orosz oldalon nagy számban megjelent. Lehet, hogy megfog. Ukrajna legalább idén január óta használ ilyen AI támogatott középhatótávolságú támadó drónokat. Valószínűleg lemásolták volna az oroszok, hogyha képesek rá. Lehet, hogy holnap megjelenik, nem tudjuk. De ebben a 6 hónapban nem látszik, hogy orosz oldalon ez a technológia meg tudott volna jelenni. Szerintem ennek nem a szándék hiánya a fő oka, hanem az egyszerűen a szükséges technológia hiánya a fő ok.
1: Említette a szárazföldi drónokat, és ugye a légi drónok is előtérbe kerültek a háborúval kapcsolatban, főleg a nagy intenzitása, a rengeteg sebesült, rengeteg halott miatt. Mindig időről időre előre kerül az, hogy kinek lehet ember problémája, sokszor itt az ukránok kerülnek elő, mozgósítási problémákra hivatkozik, hát leginkább egyébként az orosz hírközlés, de azért vannak elismerések azzal kapcsolatban, hogy igen, nagyon nehéz annyi embert találni már, mint a háború első szakaszában. Hát ha nem is idén, ha nem is két éven belül, de valamikor ez akkumulálódhat olyan mértékben, hogy ez tényleg probléma lehet Ukrajna számára, vagy már az oroszok is küzdenek hasonló dolgokkal?
0: Igazán pontos összehasonlítást azért nehéz tenni, mert nagyon-nagyon keveset tudunk az ukrán veszteségekről. Aki meg tud erről, az nem beszél róla. Ilyen alsó küszöböket lehet mondani, tehát hogy mik azok a veszteségszámok, akik szegények biztosan halottak már. Ezeket módszertanilag úgy lehet csinálni, mind az orosz, mind az ukrán veszteség adatra van ilyen alsó becslés. Módszertanilag ez úgy néz ki, hogy mindenféle ügyes kis szoftverek böngészik a közösségi médiát temetési hírek után kutatva. Tehát, ha mondjuk megjelenik az orosz médiában egy hír, hogy Iván Ivanovics a különleges katonai műveletben elesett Ivanovo faluban, temetése ekkor és ekkor, akkor ez bekerül az adatbázisba, lemegy a temetés, és akkor be lehet úgymond x-elni, hogy hát Iván Ivanovics szegény biztosan halott, mert hát ő ugye el van temetve. Na most ugyanezzel a módszerrel ukrán oldalon is lehet valamit mondani a vesztességbeslésekről, egy alsó küszöböt. Most, amikor beszélgetünk, majdnem pontosan 100 000 ilyen ukrán nevet tudunk. Tehát majdnem pontosan 100 000 olyan ukrán katonáról tudunk, akinek már megjelent a temetési híre. Tehát ők szegények, jó eséllyel halottak. Ehhez tartozik még körülbelül 90 000 olyan név, akik eltűntként vannak nyilvántartva. Az eddigi tapasztalatok szerint az eltűntek legnagyobb része a sajnos halott. Tehát itt alsó kiszöbként lehet mondani egy 100 000 körüli halott az biztos ukrán oldalon, és a körülbelül 90 000 eltűntnek is, hát 80-90% az jó esélye halott, tehát hogy valahol olyan 170-180 000 körül lehet körülbelül. De mondom, ez alsó küszöb. Annyiban viszonylag pontos alsó küszöb, hogy az ukrán társadalom azért egy sokkal plurálisabb társadalom, nyilván nem svájci értelmevet demokrácia, de sokkal plurálisabb társadalom, mint az orosz. Nem érdemes azzal számolni, hogy tömegesen tudnák rejteni a veszteségeket, mert annál azért az alulról szerveződő társadalmi nyomás az erősebb. Orosz oldalon, akiket név szerint ismerünk, halottak, az előző módszertannak körülbelül 230 000 ember, de ezt legalább kettővel meg kell szorozni, mert az orosz rendszer sokkal zártabb, és ilyen sporadikus információkból tudjuk, hogy sok embernek nem jelenik meg hír a temetéséről. Például különleges alakulatok a saját katonáik temetéséről nem közölnek híreket, tehát ezek a kis scraper szoftverek nem találják meg. Tudjuk, hogy sokat temetnek tömegsírba, ez már a háború elején is így volt, akiknek nincs rokonságuk, vagy nem jelenik meg hír a temetésükről, azok sem kerülnek be ezekbe az adatbázisokba, tehát ezt az orosz kb. 230 000 számot legalább duplázni kell. Ezt támasztja alá egyébként egy brit hírszerzési közlés egy vagy két héttel ezelőttről, ahol azt mondták, hogy az orosz hadsereg halottakban már közel 500 000 embert vesztett. És ugye ehhez tartozik még legalább kétszer ennyi reménytelenül súlyos sebesült, tehát hogy háromszor nem tudjuk pontosan. Tehát körülbelül ezeket tudjuk minimum becslésként. Orosz oldalon több a bizonytalanság, hogy az alsó küszöb fölött mennyivel lehet a tényleges valóság. Ukrán oldalon, amiket tudunk, pont mivel a társadalom meg az egész politikai kultúra eltérő, én egy olyan 10-15%-ot számolnék rá erre, még bizonytalanság nincs meg a test, éppen hűtőkamionban van bármi ilyesmi, de az ukrán alsó küszöb az pontosabban közelíti valószínűleg a valóságot, mint az orosz alsó küszöb. Mit jelent ez a háborús erőfeszítés fenntarthatósága szempontjából? Mindkét oldalon nagyon súlyos probléma az élőerőhiány, de ennek a részletei másmilyenek. Ugye Ukrajnában hadi állapot van, Ukrajnában kötelező mozgósítás van, a hat kötelezettség az minden férfi lakosra vonatkozik. Ennek az alsó korhatára jelenleg 25 év, tehát 25 év és a fölött kötelező katonai szolgálat 60 éves korig. Orosz oldalon viszont nincs hadiállapot, tehát az orosz hadkiegészítés az alapvetően toborzásra, önkéntességre épül. Ennek döntően anyagi motivációi vannak, de időnként van benne most már hatósági nyomás gyakorlás is, tehát önkéntes meg idézőjeles önkéntes. Más az, ahogy a két ország feltölti a veszteségeit. Oroszország eddig egyetlen egyszer próbálkozott, ugye mozgósítással, 2022. októberében volt egy részleges mozgósítás, 300 000 embert akadtak mozgósítani, 280-valahány ezeret sikerült, de ez a részleges mozgósítás, ez olyan elképesztően népszerűtlen volt, hogy a Kreml az elmúlt 4 évben óckodott attól, hogy ezt bármikor megismételje. De, és itt jön egy nagyon fontos de. Január óta az orosz hadsereg több embert veszít, mint amennyit toborozni tud. Ez már a saját szakirodalmuk is leírja egyébként. És egy támadó háborúban ráadásul ugye szükségszerűen magasabb a vesztesség, különösen egy ennyire drónok által szaturált harctéren. nem is csak én számolok így, tehát nyilván elég komoly szakmai viták zajlanak Európán belül, meg Ukrajna részvételével is, meg bizonyos közvetítéseken keresztül az oroszokkal is lehet azért értelmesen beszélni bizonyos dolgokról. Jelenleg úgy tűnik, hogy ha a mostani trendek folytatódnak, és mondom, nem tudjuk, hogy folytatódnak-e, de ha a mostani trendek folytatódnak, akkor néhány hónapon belül előáll egy olyan helyzet, hogy Oroszországnak választania kell, vagy újabb kötelező mozgósítási hullámot rendel el, vagy el kell kezdenie komolyan tárgyalni a fegyverszünetről. És ugye, hogyha hozzávesszük, hogy Oroszországban szeptemberben parlamenti választás, tehát Duma választások lesznek, és egy csomó regionális választás is, ez a szeptember 20-ai hétvége, várhatóan, ha lesz mozgósítás, akkor az a választások utánra lesz ütemezve, ugyanúgy egyébként, hogy 22-ben is október elején rendelték el. Tehát ez, hogy Oroszország rákényszerű, hogy meghozza ezt a döntést, mert a toborzás egyszer már nem működik. Aki el akart menni pénzért harcolni, az már elment. És ráadásul van egy olyan probléma is, hogy mivel a támadások ütemét fönn kell tartani, ezért az újonnan toborzott orosz katonáknak egészen ijesztő, de több forrásból is bejött ugyanaz információ, tényleg rettenetes, az újonnan toborzott orosz katonák egy hetes kiképzést kapnak. Most a nézők, hallgatók gondolják el, hogyha valakik mondjuk nálam fiatalabbak, vagy nem voltak sorkatonák, képzeljék el azt, hogy életükben nem volt fegyver a kezükben, egy hetes kiképzés. A nagyon szerencsések két hét, és utána rögtön a frontra kerülnek. Ez semmire se elég. Ukrán oldalon a kötelező kiképzés az 50 nap, de ez se elég semmire. Tehát ha az 50 napos alapkiképzés után az az alakulat, ahova a frissen mozgósítottat beosztják, az utána még folytatja az illető továbbképzését, de ez is tragikusan kevés. Ezt el szoktam mondani, idén év elején, ez azt hiszem idén volt, igen, már kicsit összefolynak, elég sokat jártam ki Ukrajnába, Vörös Szabolcs barátommal voltunk egy ilyen gyalogsági kiképzést megnézni, ukrán gyalogsági kiképzést, olyan katonákat képeztek ki, valahol Kelet-Ukrajnában, tök mindegy, hogy hol, olyan katonáknak volt továbbképzés, akik már voltak a fronton, tehát már az első harc érintkezésükön túl voltak, tehát alapkiképzés megvolt, szakkiképzés megvolt, első harc érintkezés megvolt, és akkor utána ezen a lőtéren képezték ki őket tovább nyugati típusú fegyverekre. És az volt a döbbenetes, hogy azt várnád, hogy ezek már tapasztalt katonák, kb. 80-90 méterre volt lerakva a céltábla. Senki nem találta el. Tehát az látszott, hogy még ezek a tapasztaltnak számító katonáknak is a kiképzettsége tragikusan alacsony. Most gondoljuk el a nyomorult oroszt, aki egy hét kiképzés után kerül ki a frontra, és neki ráadásul támadnia kell. Legtöbben az első harcérintkezésüket se érik túl. És emiatt aztán, mivel viszont a támadás ütemét fenn kell tartani, ezért újabb és újabb embereket dobnak be, tényleg nem tudok rá jobb szót, a darálóba. És ezt egyébként mostanról Oroszországon belül is tudják. Tehát a toborzás, mint módszer, szerintem lassacskán a végére ér, ebben már nincs több tartalék. Tehát Moszkvának nagyon hamar döntenie kell, hogy vagy mozgósít, ami ugye eszkalációt jelent belpolitikailag is egyébként, vagy komolyan el kell kezdeni tárgyalni a fegyverszünetről. Ukrán oldalon az emberhiány súlyosabb, meg egy jóval kisebb országról van szó, akiket tudunk, hogy elestek, ezeknek a száma alacsonyabb, mint az orosz. De a sebesülteknél, ha halottak a sebesülteket összeadjuk, valószínűleg körülbelül ugyanott van a két harcolófél. És ráadásul ukrán oldalon a legnagyobb probléma az a rotáció hiánya. Tehát nincs elég katona ahhoz, hogy pihentetni, váltani lehessen a fronton harcoló alakulatokat. Ugye NATO-n belül a magasabb intenzitású válságkezelési műveletekben jellemzően fél évente váltjuk a katonáinkat, mert ha valaki egy fél évet tölt ki egy ilyen válságkezelő kontingensben, a fél év az, amit megfelelő pszichológiai felkészítéssel és utána megfelelő utógondozással le lehet úgy hozni, hogy az illető nem szenved maradandó károsodást jó esetben. Vannak olyan ukrán alakulatok, akik 4 éve nem pihentek. Tehát itt nem arról van szó, hogy kiürülne a front, vagy hogy valahol egyetlen nem lenne katona ukrán oldalon. Itt arról van szó, hogy egyre ritkásabban sikerül a védelmet feltölteni katonákkal, az ukránok ezeket próbálják szárazföldi robotokkal kiváltani. Tehát amit az ukrán katonai szakirodalom drónfalnak hív, az alapvetően arról szó, hogy szárazföldi és légi drónokkal a lehető legnagyobb mértékben kiváltani a katonákat, mert katonákból nem lesz több. Ha sokáig folytatódik a háború, amit Ukrajna meg tud tenni, hogy a mozgósítás alsó korhatárát 25-ről leviszi mondjuk 24 vagy 23 évre. De ettől nagyon-nagyon irtóznak, részben egyébként hosszú távú demográfiai okokból is. Tehát tényleg, hogyha azokat a fiatalokat, akik még családalapítás előtt állnak, hogyha őket küldjük el a háborúba, akkor honnan lesz az ország lakosságának utánpótlása. Tehát lejjebb vinne mozgósítási korhatárt, az egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, de szükség esetén meg lehet tenni.
1: Folytatjuk majd Rácz András Oroszország szakértővel a híreket követően.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. November 1-ig hosszabbított határidőt a kormány a babaváró hitellel kapcsolatban. Voltak, akik jó hiszeműen vették fel a hitelt, de voltak, akik nyerészkedni akartak a nulla kamatozású hitelekkel, és például állampapírt vettek belőle. A kormány enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne ösztönözni, ugyanakkor nem céljuk, hogy folyamatosan tolják maguk előtt a határidőt, őszre új stratégiát ígérnek. Köbben Anita kormány szóvivőt hallják.
6: Az előző kormány moratóriumot hirdetett ennek a visszafizetésére, amelynek határidejét folyamatosan tolta maga előtt, nagyságrendileg fél évekkel meghosszabbítva. Ennek az utolsó ilyen időszaknak a határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltétel rendszer.
5: Benyújtották a jogállamiság helyreállításáról szóló törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő arról beszélt, hogy ez óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse feltételeiket és hozzáférjen az uniós forrásokhoz.
7: A törvény benyújtásával egyszerre a tárca szakmai egyeztetésre hívta fel az integritáshatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalt, az Országos Bírói Tanácsot és az Országos Bírósági Hivatalt. Ez tehát egy átfogó és sok törvényt módosító csomag, egyrészt szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, erősíti az integritáshatóságot, valódi jogköröket ad az integritáshatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, és erősíti a korrupcióellenes és pénzügyi átláthatósági garanciákat.
5: Új vezető kerül a készenléti rendőrség élére. Pósfai Gábor belügyminiszter mai hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tárcavezető holnapi hatállyal Markó Attila István rendőrdandártábornokot nevezte ki a készenléti rendőrség parancsnokának. Donald Trump újabb kemény amerikai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Washington, idézem, ma este rendkívül keményen fog lecsapni Iránra. Trump szerint az Egyesült Államok a közeljövőben teljes ellenőrzést terezhet az iráni olaj- és gázipar felett, beleértve a stratégiai jelentőségű Hárg-szigetet is. A bejegyzés azután jelent meg, hogy a tűzszünet ellenére második napja folytatódtak az amerikai és iráni támadások. Az amerikai hadsereg közben fenntartja az iráni kikötők blokkádját, és közlése szerint rakétákat indított egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére. Megszünteti Szlovénia a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes schengeni határellenőrzést. A jobbikos kormány döntése szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A szlovén belügyi tárca szerint ez javíthatja a forgalmat a túlterhelt útszakaszokon. Szlovénia 2023. októberre óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, biztonsági és migrációs kockázatokra hivatkozva. Az Európai Bizottság a múlt héten több schengeni tagállamot is felszólította az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal csökkent 2.690 forintig, míg a Richter 1,4%-kal gyengült 11.650 forintra. Európában jó volt a mulat, minden 5 pluszban zárt a tőzsde. A londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-ot erősödött, a frankfurti DAX Index 1,1%-ot emelkedett. Milánóban 1%-os, Madridban pedig 0,8%-os volt a növekedés. A Wall Street-en is jó a hangulat, tőzsdezárás majd 10 óra után.
2: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de észak-keleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borultájak is, és ott kisebb eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen élénk marad, a hőmérséklet éjszaka általában 8 és 15 fok között várható. Holnap nagy részt sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként azonban zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 23 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatjuk Rácz András Oroszország szakértővel a híreket követően, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly, és orosz-ukrán háborúnak az elmúlt 4 és fél évéről is beszélünk, meg az aktualitásokról. Beszéltünk már arról, hogy a drónháború merre felé tart, hogy milyen az ember hiány, illetve milyen az ember állapot, a katonaságnak az általános állapot, akár az orosz, akár az ukrán félnél már, ami a feltöltöttségét illeti az egyes hadseregeknek. Nem beszéltünk az újra és újra előkerülő nukleáris dologról, ami megszokhattuk már idézőjelben, ha ezt meg lehet szokni, hogy komoly fenyegetőzés van orosz oldalról. Ez leginkább egyébként 2022-re volt jellemző, utána, minthogyha ennek az intenzitása alább hagyott volna, de most az elmúlt napokban lehetett azért arról hallani, hogy nem csak az erőművek környékélőnek, az aparizsi erőmű, illetve a csernobili erőmű környékén, hanem bizony ott épületeket is eltaláltak már. Igazából ezt megint túlihegte a sajtó, vagy itt tényleg egy szintlépés van újra orosz nukleáris fenyegetőzés szempontjából?
0: Sajnos az utóbbi. Tehát az utóbbi körülbelül 6-7-ben azt lehet látni, hogy Oroszország, amikor a frontvonalon valamiféle fiaskót szenved el, valamiféle hát úgymond kellemetlenség történik, akkor arra rendszeresen és nagyon rövid határidővel nukleáris fenyegetéssel reagál. Mondom a dátumokat, ugye május 9-i győzelemnapi parádét, azt csak úgy sikerült megtartani, hogy az ukrán drónfenyegetés miatt nagyon le kellett csökkenteni a parádé méretét, meg a résztvevő erőket, és ez volt az első egyetlen győzelemnapi parádé eddig, ahol egyáltalán nem vonult föl nehéz technika, mert annyira féltek az ukrán dróncsapásoktól. Zelenszky még gúnyolódott és kiadott egy elnöki rendeletet, hogy az ukrán elnöki hivatal engedélyezi a parádé megtartását. Moszkvában megadták azt a földrajzi koordinátát, hogy na, oda nem lövünk. Nagyon-nagyon megalázó volt ez május 9-e. Május 12-én, 3 nappal később Oroszország bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy Sarmat típusú interkontinentális ballisztikus rakétát. Korábban elkezdték ezt a tesztet, tehát március-április környékén már voltak arra műhold felvételek, meg más információk, hogy készülnek el a rakétatesztre, de végül is úgy időzítették a rakétatesztet, hogy a május 9-i fiaskóra tudtak azzal válaszolni, hogy na de mi teszteltünk egy nukleáris, interkontinentális ballisztikus rakétát. Első jelzés. Május 17-e nagy ukrán dróntámadás Moszkva ellen. A legnagyobb légitámadás volt Moszkva történetében eddig, hogy a második világháború alatt is a náci Németország nem tudott annyi bombázógépet beküldeni Moszkva fölé, mint ahány ukrán drón most megtámadta Moszkvát és ugye a moszkvai megyét. Május 17-e tényleg nagyon, nagyon csúnya fiaskó. Ráadásul nem is szerepelt jól a moszkvai légvédelem, nem működött rendesen a riasztás, tehát egy csomó ember konkrétan, a moszkvai lakosok tényleg konkrétan a légvédelmi gépágyú tüzére ébredtek, hát ez nem egy öröm, ugye hajnalba jöttek a drónok. Május 17-e. Május 18-án Belarusz, ugye Oroszország legfontosabb katonai szövetségese, Belarusz bejelenti, hogy teszteli a területén állomásozó orosz nukleáris erőket. Május 19-én, tehát 2 nappal a moszkvai támadás után, május 19-én Oroszország bejelenti, hogy nagy léptékű nukleáris hadgyakorlatot tart, amelyben mind haditengerészeti, mind szárazföldindítású, mind légiindítású nukleáris fegyverek részt vesznek, tehát a teljes nukleáris triádot demonstratívan tesztelték május 19-21. Tehát moszkvai támadás, 2 nap múlva óriási nukleáris hadgyakorlat, mellesleg a belaruszok is részt vesznek ebben. Utána volt egy harmadik ilyen üzengetés, ugye amikor az Arestnyik rakétát is bevetették Kijevi megye ellen, Bila-Cerkva ellen, ott egy katonai repülőteret lőttek vele. Az a nagy kijevi támadás, ami aztán 24 vagy 25 embert ölt meg ott akkor csak Kijevben, annak tulajdonképpen az volt az üzenete, hogy szükség esetén át tudjuk lőni az ukrán légvédelmet nukleáris fegyverhordozására alkalmas eszközzel is. Ez volt ugye a harmadik jelzés májusban. A negyedik jelzés az május 31-e, 30-e vagy 31-e, emlékszem pontosan, amikor Oroszország bejelentette, hogy a zaporizsiai atomerőmű egyik ilyen turbina épületébe becsapódott egy húzalvezérelt drón, és hogy biztos az ukránok voltak. Ugye azért lényeges részlet a húzalvezérelt drón, mert ott ugye tekeredik le a kábel, azon jön a jel, azt nem lehet zavarni, tehát teljesen kizárt, hogy valaki tévedésből találta volna az erőművet egy húzalvezérelt drónnal, az oda repül, ahova mondják neki. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei megállapították, hogy igen, tényleg történt egy drónbecsapódás. Az Atomenergia Ügynökség sohasem csinál attribúciót, nem mondja meg, hogy orosz vagy ukrán drón, de megerősítették, hogy igen, oda valaki becsapódott, vagy oda valakinek becsapódott egy drónja. Túl nagy kárt nem okozott, és elvileg tiszta attribúció nincs, nem nagyon látszik, hogy Ukrajnának miért volna érdekes az atomerőművére lőni, de mindegy. Ezzel együtt az látszik, hogy a korábbi nukleáris fegyvertesztek, amik ellenőrzött körülmények között zajlanak, ehhez képest egy eszkaláció, hogy valaki belelőtt a zaporizsiai atomerőműbe. És a következő lépés eddig a legfrissebb, reméljük, hogy ez így is marad, az azt hiszem, hogy június 6-a, amikor a csernobili atomerőmű körzetében egy nukleáris fűtőelemek tárolására szolgáló épületbe csapódik bele egy orosz Gerány 2-es drón. Telibe találja, lerombolja fél épületet, szerencsére az az épület üres volt, ott éppen akkor nem volt kiégett fűtőelem, de ezzel együtt ez még az előző atomerőmű támadáshoz képest is eszkaláció, mert ugye sokkal nagyobb kárt okoz, egy sokkal nagyobb fegyver, és ugye Zaporizsében eltalált turbina épület az nem a nukleáris körnek a része. Tehát ha azt eltalálják, abból ott nem szabadult volna ki sugárzás. Itt ebből a fűtőelem tárolóból, ha éppen lett volna benne fűtőelem, ott akkor ki tud szabadulni nukleáris sugárzás. Jó hír, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség emberei ott is ott vannak, és nem csak az ukrán hatóság, de az Atomenergia Ügynökség emberei is azt mondták, hogy nem szabadult ki extra sugárzás, tehát nincs ilyen típusú veszély. Ezzel együtt az eszkaláció itt látszik. Tehát itt csak május és június mondjuk első 10 napjából 5 ilyen esetet tudunk felsorolni, amikor Oroszország harctéri fiaskóra nukleáris kapcsolatetésre válaszol. Ugye az utolsó, ez a június 6-ai, ez azt követte, ugye most június 3-5 volt a Szentpétervári Gazdasági Fórum, a legnagyobb orosz nemzetközi gazdasági fórum, és Szentpétervár a Putyin szülővárosa. Ukrán drónok június 3-án is belelőttek Szentpétervárba, meg 5-én is. Tehát a fórum elején, meg a fórum legvégén elég nagy kárt is okoztak. Tehát itt is volt egy nagyon csúnya fiaskó, az ukrán drónok pár napon belül 2-szer megbombázzák Szentpétervárt, következő nap orosz drón csapódik Csernobilba. Tehát az látszik, hogy sajnos nagyon közeli az időbeli korreláció. Harctéri fiaskóra Oroszország az elmúlt nagyjából 6 hétben rendszerűen nukleáris karcsörtetéssel reagál. Én tartok tőle, hogy ez a trend ez folytatódni fog, és persze őszintén remélem, hogy nincs igazam.
1: De hogyha ez folytatódik, akkor hova futhat ki? Mert ember nem meri elképzelni, és nem is igazán foglalkozik ezzel pont emiatt a sajtó, vagy nagyon ritkán, hogy valódi támadást indít, valódi nukleáris támadást Oroszország.
0: Ugye egy atomfegyver harci bevetése, az az eszkalációs létrán még sokkal-sokkal följebb van. Tehát ha ugyanezt a lassú eszkalációs logikát követjük, és az oroszok ilyen szempontból elég formálisak, tehát nagyon módszeresen szoktak haladni, a következő logikus lépés az üzemelő atomerőmű elleni támadás. Láttunk már ilyet egyébként, a most téli az ukrán energiarendszer elleni légitámadások során Oroszország többször is igyekezett eltalálni azokat a transformátorokat, amik az ukrán atomerőműveket rákötik a hálózatra. Volt, hogy a bemenő transformátort lőtte ki, volt, hogy a kimenőt, mindkét esetben ugye az atomerőmű által termelt áram az elkezd hiányozni az ukrán energiarendszerből. Tehát a következő logikus eszkalációs lépés az a működő atomerőművek környékén mondjuk a transformátorok támadása. Ezt követheti a működő atomerőműveknek a nem nukleáris létesítményeinek a támadása, és akkor utána még a nukleáris létesítmények esetében is lehet skálázni. Tehát nem, elméletileg nem csak a reaktorba lehet belelőni, hogyha a pánikot akarunk kelteni, lehet egy fűtőanyagtárolóba is. Tehát sok-sok lépcső van még itt ebben. A jelenlegi tudásunk szerint Oroszország nem készül atomfegyver bevetésére, döntően azért, mert még 22-ben, ahogy ön mondta, 22-ben ez még komolyan felmerült, 22 őszén. Egyetlen egy alkalommal tudunk a háborúban olyan esetről, amikor komolyan felmerül, hogy Oroszország harcászati atomfegyvert vetett volna be. Ez 22 ősze, amikor az ukrán haderő kiszorítja őket Herszonból, és akkor ott több tízezer orosz katona esik csapdába. Végül sikerül őket kijuttatni, majd egyszer hat történészek megírják, hogy ez pontosan hogy volt, de ott akkor ennek a bekerítésnek az árnyékában a Kreml komolyan elgondolkodott egy harcászati atomfegyver bevetésén. Akkor az Egyesült Államoktól is nagyon egyértelmű jelzés érkezett. A hivatalos megfogalmazása az volt, hogy az Egyesült Államok hagyományos fegyverre végrehajtott, de pusztító választ adna. Sohasem kéne specifikálni nyilvánosan, hogy ez mit jelent, de nem csak az amerikai oldalról jött olyan jelzés, hogy ilyet nem lehet csinálni, de mind India, mind Kína közölte, hogy akár az atomfegyver bevetését, akár ember okozta nukleáris katasztrófa előidézését vállalhatatlannak tekintenék, és akkor készek csatlakozni a nyugati szankciókhoz. 22 óta tehát orosz oldalról komolyan vehető ember nem fenyegetőzött atomfegyver bevetésével. Persze az orosz állami tévé menedzeni 5 perc gyűlölet csak 3 órában, tehát az épp aktuális megmondó emberek hetente követelik, hogy atomot Varsóra gomba felült Kijevre, ezzel nem kell foglalkozni. Azok, akik ténylegesen döntési helyzetben vannak, 22 ősze óta komolyan nem beszéltek ilyesmiről. Tehát ha itt Oroszország arra készülne, hogy ténylegesen atomfegyvert vett be, akkor ezt minden bizonnyal megelőzné orosz vezető politikusok részéről komolyan vehető és komolyan veendő jelzések egész sora. Meg az atomfegyver alkalmazásának vannak olyan harcászati előkészületei is, amit a NATO szövetségesek minden bizonnyal észlelnének. Tehát amit akarok mondani itt a nézőknek és hallgatóknak, nem jó a trend, amit az elmúlt kb. 6 hétben látunk, de egyrészt az, hogy atomfegyvert alkalmazzanak, az nagyon-nagyon messze van még innen, és nem biztos, hogy bekövetkezik. Jelenleg nagyon alacsony a valószínűsége annak, hogy Oroszország atomfegyver bevetésére készülne, és ha ez elkezd változni, arról tudni fogunk időben.
1: Mi az, még két dolgot kérdezik meg, ami egyébként szerintem az elmúlt időszakban terítéken volt, hát egyrészt majd a beszélgetés zárásaként, hogy akár egy tűzszünetre mennyi esély van, egy komolyan vehető tűzszünetre, vagy egy béke megállapodása, de még előtte azért Zelenszkij elnök az elmúlt hetekben többször megemlítette azt, hogy nem feltétlenül csak gyakorlatozni vannak ott orosz egységek Fehér Oroszországban, és újra felvetődött Fehér Oroszország esetleges bevonása, amit természetesen a jelenlegi vezető Alekszandr Lukasenka mindig cáfol. Ettől függetlenül, ha vele valami történik, vagy valami más miatt van erre komoly esély, hogy újra Fehér Oroszország felől kap egy támadást Ukrajna, vagy olyan szinten kiépítették ott a védelmet, hogy értelme sincs sem lenne az egésznek, csak jól lehet ezzel dobálózni.
0: Utóbbi. Tehát szárazföldi támadásra nagyon-nagyon alacsony az esély, és még alacsonyabb a siker esélye. Tehát eleve nagyon-nagyon komplikáltak a földrajzi körülmények, tehát ha nézők, hallgatók ránéznek a térképre, ott azért az ukrán-belarusz határon az a belovezsai őserdő, a pripyatyi mocsarak, tényleg iszonyatosan nehezen járható terep, amely iszonyatosan nehezen járható terepet Ukrajna ráadásul 4 éve folyamatosan erődít. Alig néhány út megy keresztül ezen a határszakaszon, alig néhány határátkelő van. Az ukránok az összes hidat és viaduktot felrobbantották, aláaknázták az utakat, több mint 500 000 aknát raktak le az erdős, meg mezővel borított területeken is, tehát nagy, meg harckocsi árkok vannak, bunkerrendszerek, minden ilyesmi. Tehát Ukrajna nagyon megerődítette ezt a határt, ami még nehezebbé tenné bármiféle támadó művelet megindítását. Ráadásul ugye beszéltünk az adás első részében arról, hogy Oroszországnak nagyon komoly létszám hiánya van, nem nagyon látszik, hogy annyi embert és haditechnikát tudna elkülöníteni, hogy Belarusból is érdemben támadást tudjon indítani, és ráadásul egy ilyen támadás is igaz lenne, hogy ugye a drónokkal szaturált harctéren nagy gépesített támadó műveletet már nem lehet indítani, mert a drónok az erő összevonást még azelőtt felfedezik, hogy az elérni a frontot. Tehát ha valahogy át is verekszik magukat a belarusz-ukrán határ erődítésein, akkor is ott vannak az ukrán drónok keresztüzében. Nem nagyon látszik, hogy ez sikerre vezethetne. A sokkal egyszerűbb terepviszonyok között a Donbaszban sem tud sikerre vezetni. És ugye ráadásul a legnagyobb probléma az, hogy sem a belarusz rezsim, és ez nem csak Lukasenka elnök vagy vezető, mert ugye nem legitim, de mindegy, nevezzük az egyszerűség kedvére elnöknek. Tehát nem csak maga Lukasenka, de a komplett belarusz elit is óckodik a háborúba való belesordódástól, és a belarusz társadalom is teljes mértékben elutasítja. És hát ráadásul Belarusnak nincs Ukrajnával szemben követelése. Sosem volt területi vita, nem volt gazdasági követelés, nem volt politikai követelés. Belaruszok vezetőktől sose hallottunk olyat, hogy Ukrajna elnyomná a belarusz kisebbséget, semmi ilyesmi. Tehát, hogy miért menne bele Belarusz egyáltalán egy ilyen támadás megindításába. Fontos viszont, az orosz hadsereg ezzel együtt használja Belarusz légterét és katonai infrastruktúráját. Tehát rendszeresen Belarusz területről irányítják az Észak- és Nyugat-Ukrajnába irányuló orosz drón- és rakétacsapásokat. Tehát Oroszország jelentős erőket állomásoztat Belarusban. Ezek részt vesznek az ukrajnai háború támogatásában, ugye a NATO terminológia szerint tehát harci támogató erőként működnek, de az, hogy itt ténylegesen nagy léptékű szárazföldi támadásra kerüljön sor keresztül ezen rettenetesen megerődített határon, a belarusz haderő részvételével, amely belarusz haderő semmit nem tud a modern háborúról, és ezt tudja is magáról egyébként. Szóval, hogy ennek nagyon-nagyon alacsony a valószínűsége. Az, hogy Oroszország időről időre felveti ezt, meg csinálja ilyen demonstratív hadgyakorlatokat Belarusban, ennek az a célja, hogy Ukrajna arra kényszerüljön, hogy nagy létszámú erőket tartson északon a belarusz határt védendő, és ezeket az erőket akkor nem lehet bevetni a Donbaszban. Tehát itt a cél ukrán erők lekötése, nem pedig az, hogy észak felül is megtámadják Ukrajnát.
1: Végezetül Zelenszkij elnök pár nappal ezelőtt nyílt levelet írt az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz, hogy üljenek le tárgyalni. Erre furcsa orosz válasz érkezett. Igazából újra meghívták ugye Moszkvába Volodymyr Zelenszkijt, másrészt pedig hát nem nagyon pillanatnyi mondatszerkesztésen kívül nem nagyon változott a fő üzenet, miszerint jó lesz ez a tárgyalás teljes megadással, és akkor a Donbassnak a gyakorlatilag elismerésével, hogy az már Oroszország része. Hogy lehet itt bármiféle tűzszüneti kezdeményezést, vagy uram Isten béketárgyalást elindítani, ha ennyire távol állnak egymástól a felek?
0: Orosz oldalon egyáltalán nincs rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején, különösen 22 nyári őszi sikeres ukrán ellentámadások kapcsán nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglalni a Donbaszt, Krímet, minden ilyesmit. Na, erről már rég nincsen szó. Tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befogyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de azt hajlandóak elfogadni, nyilván nem de jure, mert de jure országok nem nagyon mondanak a saját területekről, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség, ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Tehát Ukrajna hajlandó bizonyos kompromisszumokra, tehát az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs. És nem hivatalos csatornákon is az jön be, hogy folyamatosan tárgyalnak egymással az ukránok és az oroszok, döntően Törökországban, de néhány közel-keleti államban is. Én alsóbb szintű technikai kérdésekről fogok csinálni egymás. De amit ezekről az alsóbb szintű tárgyalásokról lehet tudni, onnan is az jön be, hogy az orosz álláspont teljesen rugalmatlan, a Kreml továbbra is az abszolút maximalista követeléseket fogalmazza meg. Ezen azt hiszem, hogy csak akkor lehet változtatni, ha elegendően súlyos vereséget lehet mérni Oroszországra ahhoz, hogy ez a Kremlbe is behallatszon. Jelenleg a nagyon rugalmatlan orosz álláspont az azért van, az arra alapul, mert az orosz legfelső vezetés elhiszi, hogy a legvégén ezt a háborút megnyerheti. Senki másnak nincs olyan információ, én nem tudok olyan információról, vagy komolyan vehető értékelésről, ami azzal számolna, hogy Oroszország a kezdeti háborús célokat el tudná érni. Hogy el tudná foglalni Kijevet, el tudná foglalni Mikolajevet, Odesszát, a Fekete-tenger partját. Tehát nem ez történik a fronton. Néhány száz négyzetkilométereket foglalnak el havonta, Ukrajna 604 000. Tehát a Kreml egy teljesen másik valóságérzékelésben van, és ebből láthatóan nem lehet kimozdítani. Azt tudjuk egyébként, elég sok forrásból tudjuk, hogy a Kreml nem a valós helyzetértékelést kapja. Tehát ahogy mennek fel a jelentések ugye az orosz hivatalos információs láncban, úgy lesz egyre rózsaszínűbb, egyre kedvezőbb a kép. Időnként kiszivárognak olyan térképek, meg olyan ábrák, meg egy-egy ilyen PowerPoint slide, valaki lefotózza és valahogy kikerül, hogy a Kremlben más térképeket mutogatnak, mint ami a valóság. Tehát, hogy Putyin nincs tisztában a valós helyzettel. És mivel ő más információk alapján dönt, egy más valóságérzékelés alapján dönt, ezért az ő szempontjából lehet logikus azt gondolni, hogy nem kell kompromisszumot tenni, mert a legvégén győzünk. Csak éppen a valóság ennek ellentmond. Tehát azt ezen a rettenetesen rugalmatlan állásponton azt gondolom, hogy csak a nyomásgyakorlás erősítésével lehet változtatni, különben ezt ezen az információs falon egyszer nem hallatszik át semmi. Ha valakit érdekel, oroszul kell hozzá tudni, de rendszeresen van ilyen, közli az orosz tévé, hogy Gerasimov vezérkari főnök beszámol Putyinnak, mint a fegyveres erő főparancsnokának, az idézéles különleges katonai művet aktuális állásáról. Egészen elképesztő. Tehát ilyen teljes, tehát a valóságnak valami olyan torzított verzióját prezentáljott Gerasimov, ami, tehát össze kell nézni akár nyugati, akár ukrán, vagy bármilyen más térképpel, és amit Gerasimov ott, amikről az orosz vezérkari főnök ezeken a nyilvános prezentációkon beszél Putyinnak, köze nincs a valósághoz. Tehát a Putyin által kapott prezentációk, legalábbis az, amit megmutatnak a nyilvánosságnak, ott az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre, és nagyobbnál nagyobb vereséget mér az ukránokra. Ez valószínűleg a Kreml fején kívül sehol máshol nem létezik. De ez egy teljesen másik valóságérzékelés, és ebből kimozdítani az orosz legfelső vezetést, azt gondolom, hogy csak olyan erős nyomásgyakorlással lehet, hogy ez már tényleg fenntarthatatlanná váljon. Amíg ez nem változik, addig Oroszország sem fog engedni.
1: Csak így végezetül, de nem néz műhold felvételeket az orosz elnök, nem lát valós idejű tájékoztatást, csak
0: nem, papíron dolgozik. Két éve. Ugye van egy orosz titkosszolgálat, aminek a fő feladata a VIP-k védelme, a kormányzati vezetők védelme, az FSO, Fegyelmezett Szolgálat Ochrane, és azt hiszem, hogy két éve dezertált egy FSO tiszt. Nem fő tiszt, csak egy tiszt, de dezertált, kijutott nyugatra, és viszonylag sok mindent mondott arról, hogy hogyan működik a Kreml, mint adminisztratív szervezet, meg mint döntéshozatal. Ugyanezt tudjuk emigráns politikusoktól, ugyanezt tudjuk a Navalnyi hálózat maradványában, tehát elég sok forrás van. Putyin egyáltalán nem használ internetet, nagyon-nagyon ritkán használ mobiltelefont, ilyen papíron, ilyen dossziékban küldik be neki a papírokat kinyomtatva. Ha van valami briefing, akkor sem ő kezeli a számítógépet, hanem mutatják neki, és ezek alapján dönt. Tehát nem, ő nem foglalkozik az, hogy ő maga megnézi. Abból dönt, amit elé raknak. És a stábja nem a valós információkat rakja elé.
1: Rácz András Oroszország szakértőt hallották az elmúlt 2x20 percben. Köszönjük, hogy bent volt, tegye meg máskor is, és hát jó munkát ennek.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt az adást visszahallgathatják a trendfm.hu oldalán, de a YouTube csatornánkon is megnézhetik. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották, további jó rádiózást.
2: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. 3 év után kamatot emelt az LKB, az Európai Központi Bank 25 bázisponttal 2,25%-ra emelte az irányadó betéti rátát az elhúzódó energiaválság és a gyorsuló infláció miatt. A kormányzó tanács egyhangúan döntött a lépésről, lefelé módosította a GDP növekedési várakozásokat, és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják mindenről.
10: A döntés nem meglepetés abból a szempontból, hogy megfelelt a jegybank korábbi kommunikációjának és a piaci várakozásoknak. A kamatemelés fő indoka az iráni háború, és ennek inflációs hatásai voltak, hogy a legutóbbi inflációs adat 3,2% volt. A probléma persze az, hogy attól, hogy kamatot emel az LKB, energiárak nem lesznek alacsonyabbak, ugyanattól persze az egyébként is gyengekedő európai gazdaságnak a kamatemelés nem segít, tehát ebből a szempontból ez hátrány. Egyébként a kamatemelésnek azért lehet egy olyan motivációja, hogy a jegybank bizonyítani szeretné, hogy mennyire szigorú, hogy nem követi el ugyanazt a hibát, amit korábban.
5: Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter. A munkáspárti politikus Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolt a távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg a szükséges finanszírozást. Healey szerint az új védelmi beruházási terv már januárra elkészült, és világosan jelezte a haderő előtt álló kihívásokat. A távozó miniszter úgy fogalmazott, a kormány és a pénzügyminisztérium nem biztosította az ország védelméhez szükséges forrásokat. Healey a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta vezette a londoni védelmi tárcát. A Román Nemzeti Liberális Párt nem támogatja Eugen Tomák szakértői kormányának beiktatását. Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint nyílt parlamenti támogatás nélkül egy ilyen kabinet nem tudná folytatni a korábbi reformokat. A párt döntése tovább nehezíti a bukaresti kormányalakítást. Ilija Bolozsán szerint a szakértői kormány csak arra adna lehetőséget a szociáldemokratáknak, hogy a háttérből élvezzék a kormányzás előnyeit. A liberális párt álláspontja szerint a szociáldemokraták így másra hárítanák a politikai válság és a korábbi intézkedések következményének felelősségét. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgató és felügyelőbizottságot állítottak fel. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházban rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.
2: tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal csökkent 2.690 forintig, míg a Richter 1,4%-kal gyengült 11.650 forintra. Európában jó volt a mulat, minden 5 pluszban zárt a tőzsde. A londoni FTSE és a párizsi Kakaron 0,5%-ot erősödött, a frankfurti DAX Index 1,1%-ot emelkedett. Milánóban 1%-os, Madridban pedig

0: Éjszaka általában 8 és 15 fok között várható. Holnap nagy részt sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként azonban zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 23 fok között alakul. Köszönöm a figyelmüket, a folytatásban a labdarúgó világbajnokságról fogunk beszélgetni itt a Trend FM-en. Kicsit felkészülünk a VB-re, hiszen ma este 9 órakor Mexikó és Dél-Afrika játssza a VB első mérkőzését, és egészen július 19-ig látunk majd VB meccseket. Úgyhogy erről beszélgetünk majd itt hamarosan a folytatásban. A mikrofonok mögött várja önöket majd Kovács Gergő, Emszűcs Péter, Nagy Károly és jó magam Kecső Richárd. Tartsanak velünk!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége extra itt a Trend FM-en.
0: Jó estét kívánok, köszöntjük a kedves hallgatókat, önök a Trend FM napvendége című műsorát hallják egy elég szokatlan verzióban, mert hogy ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ennek apropójából pedig egy háttérbeszélgetést terveztünk, találtunk, gondoltunk ki, hiszen hát ez a torna több szempontból is történelmi lesz. Egyrészt 3 ország rendezi, másrészt 48 csapatos lesz, hosszabb is lesz, több mérkőzés kell játszani, úgyhogy erről fogunk egy nagyobb társaságban beszélgetni. Én Kecső Richárd vagyok, és a stúdióban pedig Kovács Gergővel, Emszűcs Péterrel és Nagy Károllyal beszélgetünk, csak hogy névsorba köszöntsenek benneteket. Szervusztok!
2: Szervusztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Na hát vágjunk is bele, tényleg egy történelmi VB-nek látunk neki így a mai este folyamán. De kicsit így kezdjük az emlékekkel, és majd így szépen aprán felépítjük arra, hogy is jutottunk el idáig. Mi az első VB emléketek?
2: Időrendi sorrendben kezdjük, fiatalsági sorrendben, hogy kezdjük?
3: Akkor én mondom.
0: Akkor mondta.
2: A Doán.
3: A 78-as VB-t azt...
0: Na hát azért nem akartam válaszolni a kérdésedre.
3: Azt állítólag láttam, de nem emlékszem rá. De a szüleim nézték, tehát onnan tudom, hogy igen. Meg annak volt egy figurája, egy focista, azt megtanultam rajzolni gyerekként, és a 82-es VB volt, amit már teljes mértékben azt néztem is, gyakorlatilag, amit csak lehetett, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag minden VB-t is volt egy olyan szerencsés VB-m, sőt kettő, amikor gyakorlatilag a munkám miatt voltam kötelező jellegen néznem, kellett a 2002-es VB-nek az összes meccsét láttam, és ugyanígy voltam 2006-ban is. Úgyhogy igen.
2: Úgyhogy igen. Időrendi sorban én a 86-os VB-re emlékszem legkorábbról. A 82-es alatt már éltem, de hát nyilván így 3 évesen ritkán fogja fel az ember, hogy épp mi történik. Vagy ha igen, akkor zseni, én meg nem vagyok az. Szóval a 86-os VB-ből vannak még ilyen emlékszilánkjaim, és hát körülbelül arra emlékszem, 6-0-ra emlékszem, amikor a szovjetek ellen akkor arányú vereséget szenvedtünk. By the way, bár szenvednénk újra 6-0-ás vereséget egy futball VB-n, mert akkor kint vagyunk. Szóval erre ezek az első emlékek, aztán a NSK Argentina döntő, az a 86-os VB-nek a döntője, és hát utána már 90-től mindegyiket néztem. Arra emlékszem, hogy a 90-es volt az a legborzalmasabb VB, már amit így vissza tudok pörgetni. A legjobb meg, hát kövezzetek megérte, de szerintem a legutóbbi a 2022-es volt. Nekem legalábbis.
3: Én a 98-ra is adnék azért egy komoly pontot, mert szerintem az nagyon izgalmas volt.
4: Én egyébként egyetértek a Koresszal, mert az a 2022-es nekem ugye arra vannak élénk emlékeim.
0: Na most jön a nagy ugrás.
4: A nagy ugrás az időben, mert hogyha rácsatlakozhatok, nekem ugye az első emlékem a 2010-es VB-ről van, ugye hát 2006-ban már éltem, de hát nagyon kicsi voltam. 2010-ben se voltam olyan nagyon idős, hát 6 éves, úgyhogy nem sok emlékem van, inkább ilyen emlékfoszlányok, de arra határozottan emlékszem, hogy a spanyoloknak a játékát azt nagyon megszerettem, illetve a győztes meccsre is emlékszem, amikor a hosszabbításban Iniesta góljával végül mindenki azt hitte, hogy majd jönnek a 11-esek, aztán mégse. Úgyhogy meg az egésznek így a hangulatára ott Afrikában, ahogy mennyire hangosak voltak a szurkolók, ez nagyon megmaradt bennem. Illetve...
2: Hát konkrétan a dudát lehetett csak hallani.
3: Akkor mindenki megtanulta azt a szót, igen, mit jelent.
4: Igen, igen, meg a vakka-vakka, hogy csak ilyen nézé, közhelyeket mondjak, hogy kinek miről maradnak meg a VB-k.
0: Az is egy fontos.
4: Visszatérve a 2022-es, én azért értek egyet veled, Karesz, mert hogy szerintem ott nagyon sok

0: meglepetés született már a csoportmeccsekben is. Ha például csak arra gondolunk, hogy Szaúd-Arábia legyőzte Argentinát, és ott mindenki azt hitte, hogy akkor itt vége is a VB álmoknak Argentina szempontjában, aztán végül megnyerték. De egyébként meg egy csomó mindent lehetne sorolni.
1: Meg hát azért az is más volt, hogy kvázi télen volt, de hát, hogy...
2: Furcsa volt, igen.
1: Furcsa volt, igen, hogy a kint milyen hideg van, és akkor így nagyban nézzük a VB meccseket így attól függ éppen ki, hol, mert hát ott elég korai időpontok játszottak ráadásul.
0: Igen, kicsit szürreális volt, mert én az iskolában néztem egyébként a szünetekben, úgyhogy azért az így elég furcsa volt, így, hogy így világbajnokság, és akkor nézzük a meccseket, közben megmegy az iskola, kint meg nem tudom, mínusz 5 fok van, úgyhogy igen, az
3: szükséges.
1: Csatlakozom itt a mellett ez a 2010-es első VB-vel, bár az nekem olyan szempontból maradt meg, hogy játékvezetői szempontból, mert ugye annak még némileg volt magyar vonatkoztatása a Kassai Viktor révén, így nekem az egy emlékezetes volt. Amit meg már végignéztem ténylegesen, az a 2014-es VB. Nagyon gyenge vagyok matekból, nekem ez a 4 éves ugrás nagyon nehéz az időben. Na mindegy, szóval, hogy 2014-es VB.
3: Egy gazdasági rádióban dolgozol, azt tudod, egyébként a számok
1: hát, nehézek is.
3: És azért tegyük hozzá, hogy a Ricsinek a bírói fontossága az nem véletlen, hiszen magad is
1: játékvezető vagyok, így van.
3: A család csuklik eleget, úgyhogy rendben vagyunk.
1: Az biztos. Nem panaszkodnak egyáltalán. Hát amikor mondjuk a párom kijött meccsekre, azt mondjuk én nem
2: örülnem.
1: Hát néha úgy jól érezte magát, inkább otthon. Maradjunk ennyibe. Úgyhogy innentől nyilván jöttek a folyamatos VB-nézések, a VB-láz. Most pedig egy teljesen más szemléletben követtem, mert hogy nyilván amióta én a játékvezetéssel foglalkozom, nekem az van előtérbe, hogy a játékvezetők egyébként hogy tevékenykednek, szabályváltozások hogy alakulnak. Nekem valahogy ez az egy ilyen új katartikus élményt ebből az egészből, mert hát, hogy...
3: Hát akkor azt mondd meg, hogy a VAR-nak örülünk, vagy nem örülünk?
1: Ezt majd jól kitárgyaljuk, hogy ti mit gondoltok, és egy egyébként játékvezetői szemmel milyen ez az egész. De haladjunk tovább, hogy egy kicsit a VB eufóriáról így beszélgessünk, hogy nektek milyen érzés, azért kell, hogy fordulok hozzátok először, mert mi túl kevés világbajnokságot láttunk, és akkor így szofisztikáltan fogalmaztam.
0: Igen.
1: Szóval, hogy szerintetek mitől volt másabb régen egy VB, mint mondjuk az elmúlt időszakok világbajnokságai?
2: Hát,
1: egyáltalán másabb-e? Inkább nézzük innen a kérdést.
2: Abban az értelemben másabb lesz, ez mondjuk az amerikaiaknak érdekes lesz, hogy amikor 94-ben volt ott először futballvilágbajnokság, ugye hát annyira nem volt honos a soccer, ahogy ők nevezik, és az amerikai tojáslabdás inkább az ő sportjuk, hogy az újságokban komplett szabálymagyarázatok voltak, arra emlékszem a 94-es VB alatt, és a helyi stadionokat kellett átalakítani, amik egyébként a játékosok elmondásai szerint nem mindig voltak alkalmasak egyébként a soccer típusú futballra, mert nagyon keményre égetett pályák ezek, és állítólag ez nem annyira ízlett az ízületeinek a játékosoknak. Szerintem egyébként mindegyik országban jó hangulatú, úgy általában jó hangulatú lehet a világbajnokság. Sajnos helyszínen nem jártam soha, de az ide citált 2010-es VB-nek is megvolt az a hát picit furcsa hangulata, a vuvuzellákkal, hogy ott afrikai típusú hangulat volt. Dél-Amerikában szerintem a hangulatot nem kell bemutatni, ott magától jön. Európában van egy alap jó hangulata a futball VB-knek, és hát én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ez a hármasság, ez a Kanada, Egyesült Államok, Mexikó, azért elég különböző országokról van szó, mondjuk a kanadaiak és az amerikaiak erről lehet, hogy vitatkoznak egymás között, de hogy ez hogy fog átjönni, és az milyen lesz, hogy egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, 3 megnyitója lesz a futball VB-nek, mert lesz Mexikóban, az Egyesült Államokban, meg Kanadában, szóval csupa-csupa furcsaság. Szerintem jó hangulatú lesz egyébként.
3: Szerintem minden VB, mint hogy ezek a világesemény, én 2 olimpián voltam, azt tudom még kicsit ehhez talán hasonlítani, hogy remek hangulat a szurkolók részéről. Meg hát ugye a fociról tudjuk, hogy több, mint sport, tehát azért ebbe nem csak nem csak a sport játszik néha, hanem ugye érdekes párosítások voltak már azért a VB, meg lesznek is szerintem. Akik kőkeményen veszik ezt a küzdelmet, mondjuk egy Hollandia-Németországot hagy hozzak fel példának, tehát azért az egy több, mint küzdelem, amiről itt egyébként keveset beszélni, de tényleg így van. És én inkább arra leszek kíváncsi, hogy mennyire fog megmaradni ez a fajta nagy hangulat. Azért 64 meccs volt korábban, és ugye most lesz 104. Tehát azért az nem kevéssel több.
0: Hát meg, majdnem a duplája.
3: Igen, meg hogy ugye a közvetítések ugye este össze-vissza, ahogy néztem, hogy este 7-től van, 9-től, éjféltől, hajnal 2, hajnal 4.
1: Ma hajnal 5 is, azt hiszem.
3: Mondjuk Ázsiában is volt VB.
2: Az nekünk már jó reggeli műsor.
3: Az a reggeli műsor, egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ez tökéletes. De hát volt ázsiai VB, azt is túléltük. Úgyhogy.
1: Ha azt mondom, hogy világbajnokság, melyik az a, ki az a játékos, aki így beugrik elsőként, mert hát azért minden VB-nek megvan a maga
2: azt,
1: a játékos,
2: látunk,
1: a maga
2: azt, amit nem
1: arca.
2: Látunk.
1: Hát csak, hogy azt mondjátok, hogy világbajnokság, ki melyik játékos ugrik be elsőként nektek?
3: Hát melyik nem, tehát hogy az a baj, hogy mi sokat látunk, nem is sok VB-t ahhoz, mert minden VB-nek voltak, ugye, tehát ott van Maradona, ugye, induljunk ki a Isten keze, ugye, azt mindenki emlékszik rá.
0: Az is, aki ott, nem látta.
3: Ott volt a Baggio, ugye, aki 11-est hagyott ki, abból ugye voltak egy páran, akik.
2: Abban még reklám is született. Igen, később, egy whisky reklám.
3: Akkor ott volt a 2006-os olasz csapat, ugye, ami önmagában, csak mondanám, van olyan pizzéria Budapesten, ahol a róluk elnevezett pizzákat lehet venni. Tehát, hogy minden egyes VB-nek megvoltak azok a ikonikus, ugye ott volt a fejelése, és ráadásul 2006, ugye akkor volt, hogy a Materazzit lefejelte az Zidán, és ugye VB után pár héttel mentem Olaszországba, mentünk, és a hajón, ahol nem mentünk, Chioggiából Velencébe egy kisfiú volt, vagy 7 éves, Zidán mezben. Mondom, barátom, te egy igazán bátor gyerek vagy. Nem lehet nyilván senki bátor, de jó pofa volt.
2: Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, volt egy ilyen játék, kialakítottak egy ilyen számítógépes játékot, hogy Zidánként lehetett fejelni Materazzit, ilyen beteg dolgok is születtek. Ja. Nekem egyébként futballista, aztán hagyjuk Gergőt is szóhoz jutni. Szóval, hogy nekem a 98-as VB-ből J.J. Okocsa, mert a bolgárok ellen egy akkorát táncolt, úgy értem, hogy körülbelül 6-8 embert kicselezett, és aztán a végén nem átlagos afrikai játékosként berúgta azt a helyzetet, mert egyébként is sokszor kiszokták hagyni. Mindenki ezekre a szólógólokra emlékszik, a Maradona szólógóljaira, arra talán kevésbé, hogy mondjuk Saido Weiren is rúgott 94-ben szaudiként egy ilyen gólt a belgák ellen, egy ilyen félpályásat. J.J. Okocsa valahogy senkinek nincs meg, pedig szerintem egy hihetetlen nagy klasszis volt, csak hát bal szerencséréje nigériai volt, és hát nem sokáig jutott a válogatottal.
0: Hát, hogyha világbajnokságra gondolok, nekem amúgy több momentum is, nem csak játékosok ugranak be. Az első, aki beugrik, az egyébként, amit már az adás előtt is beszélgettünk, az a mexikóiak kapusa Ochoa, aki nagy valahogy, karakter. Aki 2006-ban is ott volt már a VB-n, tehát ő az egyik a négy közül, aki a hatodik VB-re készül, és egyszerűen hihetetlen az, hogy amúgy róla senki nem tud, de valahogy 4 évente mindig megjelenik, és mindig kivédi a szemét
1: és
0: a csapatoknak.
1: És mindig csinál valamit.
0: Igen. Tehát, hogy ő valahogy mindig így beugrik, amikor jön a VB, hogy hú, de jó, majd várom, hogy majd megint miket fog brillírozni. Akkor, ami még beugrik, ezek nyilván már inkább a gyerekkori emlékekből, ugye, amit említettem, a 10-es VB, a 14-esre pedig már azért emlékszem élénkem, mert nem csak azért, mert már idősebb voltam, hanem azért is, mert akkor éppen egy focitornán voltunk valahol Egerbe, és emlékszem, hogy a szálláson mindig egy ilyen nagy kivetítőn néztük a meccseket, és ott is ugye jó volt a hangulat, hát Dél-Amerika, Brazília, tehát nyilván a 7-1-es...
2: Ott nem volt annyira jó a hangulat.
0: Megalázó veresége a braziloknak a németek ellen, az nekünk jó volt, mert sok gól volt, meg nem hittem el, amit látok szerintem. Nekik lehet, hogy annyira nem esett jól, de viszont azt hiszem, hogy talán azon a VB-n volt először, hogy a Suárez
1: ezt akartam mondani.
0: Beleharapott a Chiellinibe, igen, akkor jót mondok, a Chiellinibe beleharapott, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy ott így tátottam, aztán ott így röhögtünk, meg nem tudom, a kivetítő előtt, és azóta többször is csinált ilyet, szóval meghagyhatta volna ezt ikonikusnak a VB-re csak, de hát nem olyan a habitusa. Na mindegy, szóval az ilyen momentumok így megmaradnak. Nyilván a későbbre is azért mondjuk a 4 évvel ezelőtt is 1000 milliót lehetne felidézni, de igen, ezek megmaradtak.
1: Hát meg nekem a 2014-es VB döntő is egy ikonikus volt azért, hogy Németország-Argentina 1-0-ra nyertek a németek, Mário Götze majdnem, hogy utolsó perces góljával.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy
0: hát, végén volt az is.
1: A vége fele
3: kevés
1: volt.
3: Döntő volt, ami olyan igazán jó volt. Tehát amire igen. Azt mondod, hogy...
0: Hát a 4 évvel ezelőttire mondták azért sokkal azt
3: a 4 évvel ezelőttinek a hosszabbítása volt jó. Tehát, hogy szerintem addig, inkább nem hazudott.
2: Hát azért 2-0-ról feljönni 2-2-re.
3: Igen, a 70. perctől lett érdekes, azt hiszem a meccs.
0: Jó volt persze, amikor leült, igen.
3: Igen.
1: Minden meccsnél van, ami leül.
3: De nekem ilyen szempontból például a 98-as Párizs, az elődöntő a Holland-Brazil.
2: Az nagyon jó meccs volt.
3: Az volt az a meccs, amit bármikor újra néznék, és azt gondolom, hogy annak kellett volna a döntőnek lennie összességében. És szerintem ott is fáradtak el a brazilok a
2: hát ott valami történt Ronaldóval, ami azóta se derült ki egyébként, hogy a döntőre miért olyan állapotba került, állítok, volt neki valamilyen epilepsziás rohama, az sose derült ki, a brazilok nem mentek ki melegíteni 98-ban a döntőn, tehát ott a furcsa dolgok
3: történtek. Ott a hollandok ellen az egy őrült meccs volt minden szempontból, és ott nem is csodáltam igazából, és joggal nyertek ott a franciák, de hogy ott nagyon éles volt a két fellépés közötti különbség.
0: Végül is 4 év múlva megnyerték a brazilok, és ott azért Ronaldónak elég nagy szerepe volt, úgyhogy...
2: Nagyon jó volt akkor. Még minden idők legjobb VB döntőjében, amikor jöttem, hogy a stúdió felé eszembe jutott, hogy ez nekünk nagyon-nagyon fájdalmas, de nagyon-nagyon fordulatos lehetett az 54-es VB döntő. 2-0-ra vezetett a magyar csapat, és végül 3-2-re nem mi nyertünk sajnos. Azt hiszem fordítás többet nem is nagyon volt VB döntőn. És hát mondjuk egy brazil svédet is megnézett volna az ember 5-2-vel.
3: Én megnéztem, az a meccs az egyikét elképesztett, tehát lehetett volna az éppen több is.
2: Egyelítettünk, amit nem adtak meg.
3: Ja, tehát ott azért voltak helyzetek, ami és én mai szemmel, ugye, amikor ugye gyerekkoromban, mikor néztem, vagy néha mutattak ilyen régi meccseket, vagy régi felvételeket, akkor olyan furcsa volt a gondolatod, hogy máshogy mozognak. Ez nyilván, ezt persze megtanultam, hogy a kockák miatt van, meg hogy másra. De most, hogy ugye vannak ezek a visszajátszások, már digitalizált formában, és megnézel egy 1960, mit tudom én, 5-ös back döntőt, és azt mondom, hogy igazából nem lenne, tehát bajban lennének a mai srácok, ha velük kellene játszani, mert gondoltad azt, hogy lassabb a játék, de szerintem volt olyan megdöntő, ahol nem állt meg a labda. Tehát legalábbis nem volt ennyi szabadról, nem volt ennyi idő, bedobást mentek tovább, és olyan sebességgel, és olyan tempóval, és nyilván könnyebb labdák vannak ma már, hogy én nem gondolnám, hogy ne lennének partiba a régi játékosok, mint ahogy sokan azt gondolják, ugye már lenyomnák őket a maiak, azért technikában nem valószínű.
0: Már csak azért se, bocsánat, hogy most azért ugye nagyon tördelve van a mai foci, tehát azért, ugye a bar miatt is, és valószínűleg lehet, hogy ezért erre is vannak hozzászokva a mai játékosok, tehát már csak ezért.
3: Szerintem nem bírnák lehet velük a tempót, szerintem, mert ők meg az voltak szokva, hogy
1: ott ment folyamatosan.
3: Nagyon ritkán volt szakítva a játék. Ja.
2: Egy dolgot akartam mondani, hogy Budai László az aranycsapatnak a jobb szélsője emlékeim szerint 11 másodperc alatt futotta a 100-at.
3: Ami azért
2: jó.
1: Igen. Azért nekünk játékvezetőknek is van ilyen fizikai teszt, ahol kell. Hát azért ott is eszeveszett számokat kéne produkálni ahhoz, és azért fájdalmas túl lenni.
3: A Kolina volt egyszer, aki végigkövetett, nem tudom melyik meccsen, most erre nem készültem, de a Pierluigi Kolina, ugye, aki én szerintem ő volt az egyik legnagyobb ilyen bíró.
1: Aki egyébként a FIFA játékvezetői testület feje.
3: Hogy egyszer volt egy meccs, ahol kiugratták így a csatát, és egy védő egy csatát, és sprintbe, és ő futott mellettük sprintbe. És tehát azt láttad, hogy a bíró, tehát tényleg a lábukat figyelte, majd, hogy nem ilyen fejjel nézte végig, hogy nincs a szabálytalanság, és én akkor néztem, hogy azért ehhez azért kell egy komoly fizikum.
0: Most már nem is kell nekik, mert majd rászólnak a fülre, hogy mi a helyzet, aztán majd akkor megállapítják. Szóval
1: na,
0: ilyet
1: igen.
0: Ritkán látsz, na, ugye, a mai futballban, hogy valaki ennyire együtt élne a játékkal, legalábbis én. De majd te biztosabban tudod, mert te jobban rá vagy állva a bírókra.
1: néha fájdalmas dolog ez a VAR. De még majd erről a szabálymódosításokról és ezekről a csúnyaságokról azért beszélgetünk, de még egy kicsit arról, hogy van pár játékos, akinek nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó világbajnoksága.
3: Hát például annak a négynek, akit említettem.
1: Annak a négynek, akit Gergő. Említettünk, ugye Messi, Ronaldo, Modric. Ki volt még?
0: Ochoa,
1: akinek valószínű.
0: De hát igazából ismertebb közül, hát nekik ők négyen, akik 2006-ban is voltak, és 2020-ban
3: hát
0: is.
3: Hát azért feltételezzük, hogy 2030-ban már
2: egyébként. Ki tudja, Ronaldot
0: ismerve. Ronaldot ismerve, hogy az előző is.
3: Ki volt a, melyik csapatból volt a 45 éves, vagy 46
2: éves? Hát volt egy 42 éves a Roger Miller, aki még gólt és ért szerzett 94-ben, és tehát 45 éves volt az egyiptomi kapus, aki beállt csereként az oroszországi futball VB-n, vagy lehet, hogy a Katarin, mert nem emlékszem rá, tehát azt hiszem 45 év most a csúcskorhatár, de hát azért igen, mezőnyjátékosként, na, mondjuk azt, hogy már csodálkoznánk, hogyha Ronaldo és Messi ott lenne 4 év múlva.
0: Szerintem az is csoda, hogy most ott
2: de lenne. De az is csoda, hogy most ott
1: lenne. Fun fact egyébként, hogy a legidősebb játékos minden bizonnyal a skót válogatott kapusa lesz, aki 43 éves, és hát most jelenleg 162 napos, Craig Gordon.
2: És ő játszik majd.
1: És ő játszik majd. Ő elvileg ő lesz a legidősebb játékos.
3: De most csak a VB-n ő a legidősebb.
1: Igen, meg egyébként majd Ronaldo az, aki 41 éves, és ott van most ugye Manuel Neuer, a németek kapusa, aki
0: visszavonult, nem is akart menni, igen, vagy nem 40 is évesen. Volna.
1: Tehát ő neki biztos, hogy ez az utolsó VB-je. Én még utána néztem az interneten, és még találtam pár nevet, most egy így lesz-e vagy sem, azt meglátjuk. Ugye Kevin De Bruyne, Neymar, Mo Salah is ott van a nevek között, Edin Dzeko, Son Dél-Koreából, Virgil van Dijk, Harry Kane, ezek elvileg mind az utolsó VB-sek névsorát erősítik, úgyhogy azért itt azok a játékosok, akiket egyrészt mi felnőttünk, mert nektek már az új generáció játékosai.
3: A többedik
1: kis túlzással a többedik generáció új játékosai, de hogy nekünk ez az a generáció, ami most öregszik ki, és hát nélkülök kell majd a következő VB-n új kedvenceket találni.
3: Hát addigra meg lesznek, ne aggódjál.
1: Persze.
0: De attól még nem tudom, nekem kicsit elképesztő, tehát hogy ilyen játékosokat lehet, hogy utoljára látok a VB-n, és gyakorlatilag most kis túlzással bármelyikük felemelni a trófeát, azt mondanám, hogy megérdemli a pályafutása alapján.
2: Dzeko is egyértelműen.
0: Dzeko is egyértelműen, de hát például most rá csatlakozva azért ő az, hogy az ő vezetésével kijutott Boszniára a világbajnokságra, úgyhogy ő is már tényleg 40 pluszos,
3: és gólokat rúgott. Go, Kuraszó, én csak ennyit mondom.
0: Igen, a Kuraszó az a másik kuriózum.
2: Ne, Zöldfoki szigetek.
3: Tessék, rá is készült Kuraszó.
1: Így van.
0: Jordánia.
3: Na. De kis csapatnak érdemes szólni.
1: Így van, a kis csapatokkal lehet mindig jól.
2: Én nagyon bízom benne, hogy lesz két számjegyű
1: vízilabda meccset szeretnél?
2: Igen, tehát hogy lesz, mit tudom én, 10 gól, egy csapat által rúgott 10 gól, hogy végre ne ez a magyar rekord legyen a 11-es Salvador ellen, hanem legyen még több gól. Én nem osztom azt a véleményt, hogy ne legyenek kis csapatok a futball VB-n, tehát nem mindig ugyanazokat a csapatokat milyen szeretném Kosztarika, látni.
3: Kosztarika is ugye úgy jött be, emlékszel, hogy mindenki ezt tudja, ugyan már?
2: És ezt újítottak a
3: csoportmeccsen, ja, és nem is akár milyen mérkőzés játszottak.
1: No, egy rövid szünet következik, utána pedig beszélgetünk majd, kivesézzük ezt az idei tornát elég rendesen, 48 csapat, 3 résztvevő, 3 rendező ország, új lebonyolítás, van itt palacktilalom és szurkoló élmény, azért a politika is befolyásol dolgokat, úgyhogy finomságokról fogunk majd beszélgetni, de először programajánló a Hero Hungary jó voltából, majd egy rövid reklám szünet, és aztán folytatjuk.
4: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunán ringó malomban. A szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. A hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malom felfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottak. A nap vendége extra itt a Trend FM-en.
4: Folytatjuk a világbajnokságról szóló beszélgetésünket, a mikrofonnál továbbra is Kovács Gergő, M. Szűcs Péter, Nagy Károly és Kecső Rihárd. Most pedig nézzük, hogy mitől lesz különleges ez az idei világbajnokság. Ez már egy új formátumú torna lesz, ugyanis 48 csapat, 3 rendező ország és minden korábbinál több mérkőzést rendeznek meg majd itt a nyár folyamán ebben a szűk, hát majd nagyjából egy hónap alatt. Mi az első gondolatotok erről az új bővített világbajnokságról, azon túl, hogy mi miért nem vagyunk ott?
5: Hát azon túl szerintem nem baj. A 48 csapat persze iszonyat infrastruktúrát igényel. Nyilván lesznek olyan válogatottak, akik európai, meg dél-amerikai, meg akár afrikai szemszögből nem ütik meg a mércét. Úgy értem, hogy azért már vannak egy szinten ezek a válogatottak, sőt, tehát igazából az ázsiaiakat is ide lehetne sorolni, sőt. De én azt gondolom, hogy nem baj, tehát hogy nyitni kell a piacot, mert hát egyrészt miért ne lehetne ott a futball VB-n akár egy Haiti, hogy reményt adjon az ottani rettenetesen nagy szegénységben, hogy ki tudnak emelkedni játékosok esetleg egy ilyen tornán, és aztán jobb életet tudnak valahol kezdeni. Miért ne lehetne ott egy futball VB-n Üzbegisztán, miért ne lehetne ott Magyarország, de valahogy ez se sikerül. Talán majd egy újabb bővítésnél. Szóval nem tudom, én nagyon várom, és leginkább azt várom, hogy kis csapat hirtelen kiderül, hogy mégis olyan kis csapat, nagy csapatról megkiderül, hogy kicsit túlfáradtak voltak a sztárok, aztán hopp, kopp.
4: Azért ez a fáradtság előjöhet az utazásban is.
5: Biztos, hogy előfog.
6: Egyébként kikerestem, és képzeljétek el, hogy a két legtávolabbi helyszín egymástól, ugye gyakorlatilag egész kontinensen átível a világbajnokság, az Vancouver és Miami, 4500 kilométer, és egy kis érdekesség, hogy Németország a csoportmeccseit Houston, Toronto és New Jersey-be játsza, és ezek között pedig 2600 kilométer a táv. Úgyhogy azért utazni kell rendesen, ráadásul ugye nagyon nagy lesz a hőség is, plusz...
7: Mondjuk fönt a levegőben hideg van, azért csak mondom.
6: Tudod, igen, hideg. Ugye a 86-os magyar csapat sok mindenre fogta ugye a vereségeket, volt ott a hideg levegő.
4: Valamire mindig fogni kell.
7: A magaslat volt, ami.
6: Egyébként a Dajkorász megmesélte azt, hogy nem tudom, ez megvan nektek ez a történet. Azt mesélte, hogy Kim volt abban a csapatnak a tagja volt.
5: Rúgott egy öngolt is a szovjetek ellen.
6: Rúgott egy öngolt, igen, és ehhez mesélte, hogy ő úgy ment ki, hogy belecsempészett a táskájába egy rút téli szalát, salámit, 12 tábla magyarós csokit, és úgy ment ki Mexikóba, azt minden este megette, és azt mondja, hogy hát ő végig is játszotta mind a három meccset, rugott is egy gólt, és ő így bírta ki ezt a mexikói dolgot. Egy öngólt rugott, igen, ugye arra lehet, hogy nem lennék
7: büszke. Arra azért ugye nem emlékeztek, de már kereszt lehet, de hogy az olyan szinten verte ki a biztosítékot, hogy a tévéket dobtak ki.
5: Hát az állítok városi legenda.
7: Nem városi legenda, Miskolcon.
5: Látta repülő tévét?
7: Miskolcon nálam megírta az újság a Vörösmarty lakótelepen, ott vagy két tévét kihanyítottak, esküszöm. Tehát én akkor 15 éves voltam már, és egyébként azzal meg tökre egyetértek, amit mondott Karesz, mert a sportban mindig jót tett az, hogyha nyitottak. Ugye jó példa az olimpiákon egyrészt a kosárlabdában, hogy beengedték a profikat, és ugye jöttek a többi csapat, és egy pár év alatt ugye eljutottunk oda, hogy volt döntő, ahol nem szerepelt az Egyesült Államok. Vagy a jégkorongban ugyanez, hogy beengedték a profikat, és hogy most azért mondom ezt példaként, mert azzal, hogy ne csak a futball nagyhatalmak kerülnek be, hogy jönnek kis csapatok, ez lehet, hogy most még majd mosolygunk rajtuk, de 4 év múlva már nem biztos, hogy mosolyogni fogunk. És hát a bővítés, meg igen, az szansz, mint ahogy egyébként nem jutottunk volna ki az Európa-bajnokságra sem, ha nem bővítik az Európa-bajnokságot.
5: Egyszer kijutottunk volna, azért voltunk csoportgyőztesek, de igen, a döntő többségükre nem.
7: Az elsőre biztos nem.
5: Az elsőre
7: nem. Igen. Azt a Platininek köszönhetjük, hogy nőtt, hogy megnövelt a létszámot, és szerintem ez jót fog tenni a világ fociának, mert hát ugye tényleg azt mindenki figyeli.
4: Nézőként jobb lesz az, hogy több meccset látunk, vagy egy idő után túl sok lesz?
5: Emelem a kalapom, hogyha valaki az összes mérkőzést meg fogja élőben nézni, mert már csak azért is, mert
4: az időeltolódás van. Igen.
5: És hát nem hiszem, hogy a horkoló hírszerkesztőkre szeretne jönni a főnökünk, tehát hogy nyilván nem fogunk mindent megnézni.
4: Ez egy burkolt célzás volt?
5: Hát, ja, igen. De egyébként...
7: Hát egyébként meg lehetne akár, ugye, ha úgy közvetítenék, mint hogy egyébként az olimpiát, hogy bármit meg tudsz bármikor nézni.
5: Szerintem meg fogsz tudni, hát, maxi ismétlés, befogod a füled, nem hallgatod meg az eredményt, aztán meg.
4: Na, ez nagyon nehéz. Bármilyen sportágnál egyébként szerintem nagyon nehéz.
7: Ez tudod, melyik sportágnál megy? Én nagy biatlon rajongó vagyok. Na, azt nem írja meg a sajtó. De jártam már, ugye Alpes is itt mentem, néztem volna, mondom, hazamegyek, és akkor már megnézem. Miatt föl híreknek, Lizibom, megnyertem, hogy összetörtem magát. Ó, mondom, de köszi. Szóval, hogy a focinál nem tud megtenni.
4: Hát az első hír, amit látni fogunk a nap folyamán, ja, mindig az a világbajnokság adott hírei, úgyhogy ezt nehéz lesz elkerülni. No, de nem csak a lebonyolítás változik, hanem több játékszabályi és mérkőzésvezetési.
5: Végre megérkeztünk a területhez.
6: Végre hozzászólt érdemben is
4: ahhoz a témához.
7: Most már lábbal is hozzá lehet nyúlni, akkor a labdához, ez azt jelenti.
4: Így van, kézzel hozzányúlsz a labdához. Ez a
5: bedobásnál.
4: Fontos. Bedobásnál. Bedobásnál. Szóval ez lesz az a téma, ahol lehet, hogy kikapcsolom a mikrofonot. Szóval, hogy hát a nyári világbajnokságon több olyan szabály értelmezést helyeztek kilátásba, aminek az elsődleges célja a játék lassítására és az időhúzásra épülő trükkök visszaszorítása. Hát több olyan módosítás van, ami már volt korábban, amit már az elmúlt szezonokban bevezettek, és ezt ráépítik a VB-re. Lesz például olyan, hogy a bedobásoknál 5 másodperces szabály lép érvénybe, ugyanaz a kirúgásoknál
5: is. Ha valaki 5 másodpercnél túl van, akkor az ellenfél dob?
4: Szándékos időhúzás esetén átszáll az ellenfélhez. Igen. Ez a kirúgás esetében ugye szögletet jelentene majd.
7: Azt mondjuk lehet, az teljesen jó.
5: Az érdekes lesz.
4: Az érdekes lesz.
7: Az jó, mert egyébként ott ment a bóckodáson sokszor.
5: Igen, mert az nem annyira ment, amikor hogy akkor közvetett szabadrúgás, azt nagyon ritkán ítéltek, ja, hogyha húzta az időt a kapus.
4: Hát meg ugye egy kicsit kezd ilyen futszálosra hasonlítom, ott 4 másodperc van mind a kirúgásra, mind a szöglet elvégzésére, mind egyébként ott az oldalrúgásoknak az elvégzésére, és egyébként a szabadrúgásnál is. Cseréknél 10 másodperc alatt el kell hagyni a pályát. Erre nagyon kíváncsi leszek, mert ez szokta a legnagyobb időhúzást adni. Akkor ápolás kötelezően a pályán kívül.
6: 1 percig?
4: 1 percig, igen. Legalább egy pályán kívül kell maradniuk.
5: Ja.
4: Száj eltakarás vitás helyzetben.
6: Na ez a legérdekesebb szerintem.
4: Hogyha egy játékos konfliktus helyzetben eltakarja a száját, miközben mondjuk az ellenfelével kommunikál, ezért akár piros lapot is lehet kapni. Videózható lesz a szögletek kérdése is. ellenőrizhetik el, hogy helyesen ítélte meg a játékvezető a szögletrúgást, akkor a második sárgalapos kiállítást is videózza majd a VAR, hogyha a két sárgalap miatt állítottak ki egy játékost, akkor az mondjuk jogos volt a második sárgalap. Úgyhogy ilyen érdekességek lesznek a néha szörnyűnek ítélt szabályok terén. Szerintetek az időhúzás, ugye itt az egész az kvázi az időhúzásra megy rá.
7: Jogos. Tehát az ne. Egy csomós más sportában sokkal szigorú. Mármint nem a bírók veszik, hanem a játékosok is. Tehát egy jégkoromban ott nincs szimulálás. Ha ott valaki fekszik, akkor annak baja van. Itt azért, na.
5: Tehát hát a futballnál sajnos alapszituáció sokszor egy-egy kapu közelénél.
7: Oszkár díjat kellene még játékosnak adni. Főleg, amikor visszanézett, hogy hozzá se érzi, ordít.
4: Tehát a bíró lennék,
7: nálam lenne egy ilyen Oszkár kis figura, csak jelzítsen át. Az tuti.
6: Szerintem is amúgy ez teljesen jogos. Tehát főleg én annak a híve vagyok, hogy pörögjön a játék minél jobban is. Azt látom, hogy ezekkel a szabályokkal azért valamennyire ebbe az irányba megyünk el. Az már más kérdés.
4: Látjuk a megyei fociban a különbséget a top futball között, hogy mi zajlik a megyei életben, és mi zajlik egyébként nemzetközi, vagy akár NB1-es szinten.
6: Az biztos, de én arra akartam kiukadni, hogy a VAR szabályok, amik újak lesznek most a VB-n, az viszont érdekes, tehát, hogy most elkezdi majd vizsgálni akkor a szögleteket is, meg akkor még a második sárgát
5: is. Kicsit elhúzódik majd.
6: Szerintem, mert ugye az előző VB-n, ha emlékeztek, akkor jött be nagyon az, hogy 8-10 perces hosszabbítások voltak, ami hát szerintem most se lesz kevesebb,
7: jó,
6: az biztos.
7: De én sokszor nem értem a VAR-nak a tempóját sem, hogy meg az a 100 millió kamerából, hogy és sikerül néha még úgy is szerintem nem jó ítéletet hozni. Azért a szögleteknél annak azért tud jelentősége lenni, főleg az utolsó percekben, amikor ugye kényszer van valamelyik csapat részéről. Ott azért, ha valaki benéz egy szögletet, ott egy pontrugástól veszi el a lehetőséget, és azért látjuk, hogy a szögletekből azért születnek gólok. Szóval, hogy ez nem véletlen, ugyanakkor persze szeretjük, hogy gyorsabb legyen. Annyi, hogy nyilván gondolom itt a kulacs szabályok, nem tudom, hogy azok változnak, vagy se. Tehát, hogy ott azért persze a sportolók mellett vagyok abban az értelemben, hogy azért ész nélkül ne menjen a tempó.
4: Igen.
6: Hát lesz ivószünet egyébként.
4: Lesz, igen, tehát az mindenképpen meg lesz, azt ugye be is számítják. Tehát itt az a cél, hogy minél kevesebb legyen a hosszabbítás, mint ami mondjuk volt a 2022-es Katari VB-n, ahol ilyen...
7: Ott 5 perc alatt nem volt hosszabb.
5: Ugye ezzel az a baj 8-10 perccel, hogy ez már annyival több játékidő, hogy ezt végig állni játékosként se túl pihentető már. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarnak annyira hajtani, hanem hát egy plusz 10 perc, meccsenként plusz 10 perc.
7: Mondjuk egy 2-15 perc.
5: Hát igen, tehát igen. Az egyszerűen az már észszerűtlenül sok, igen.
4: Hát meglátjuk, hogy ebből mit hoznak ki.
7: Csak jó személyek legyenek a VAR-szobában, ennyi a kérés.
4: Elnézve a játékvezetői gárdát, egyébként a jó nevek ott vannak most is a tornán, akik a top játékosok. Nekem szívem csücske egyébként a félig magyar, de egyébként romániai nemzetiségű Kovács István, aki most ott lesz a világbajnokságon, és ő az a játékvezető, akinek már a döntő is kijárna szépen lassan, úgyhogy...
6: Szereti a lapokat,
4: de egyébként összességében egy nagyon jó játékvezetőnek tartom. Már egyébként a 2022-es VB-t a döntőt európai játékvezető vezette, úgyhogy én nem is biztos, hogy most európai játékvezető lesz, de ezt majd Konina eldönti a végére, de hogy itt azért a játékvezetői gárdában is vannak olyan nevek, akik említésre méltóak lehetnek, akár mondjuk egy pozitív szereplés vagy előjel szempontjából. Nyilván meglátjuk, hogy ez az egész hogy segíti majd a futballt. Én azt mondom, hogy én a megyei fociból jövünk mind a ketten, tehát nekünk ez a VAR dolog, ez ilyen nagyon ismeretlen high-tech fogalom. Jó dolognak tartom, de szerintem azért néha túl.
6: Megyében már a walkie-talkie is high-technek számít néha.
4: Na, én azt imádom. Az egyébként egy nagyon jó dolog, hogy van rajtad egy komszett, és azzal tudsz beszélni az asszisztenseiddel, hogy akkor én vagyok mondjuk 30 méterrel arrébb, nem is biztos, hogy őt nézem, mert éppen a hátam mögött történik valami, és meg kell fordulnom, és ő közben jelez, hogy amúgy le sem volt egy játékos, és akkor ráfújok, tehát hogy az egy nagyon jó dolog ilyen szempontból, az egy jó kitaláció. Itt a VAR-nak tényleg a gyorsaságán kell majd egy kicsit.
7: Ilyen jégkoromban a tiszta játékot hoz egyébként, és ott csinálják szerintem a legprofibban, tehát onnan is jön leginkább, hogy visszanéznek minden olyat, ami...
5: Csak itt Kovács Istvánra rácsatlakozva, egyébként 94-ben Pul Sándor vezette a VB döntőt, abban az egy Olaszország mérkőzést közmelekedése. Szegény azóta már elhunyt, de nagyon-nagyon jó bíró volt, nem is tudom, hogy lesz-e valaha olyan jó
7: csináltam
5: magyar
7: játékvezető. Egyébként pont az időtáj.
4: Hát utána volt ugye a Kassai Viktor, aki...
5: Ott már megosztanak a véleményeket.
7: Nem, egy jó bíró volt, neki egy meccse volt, ami ugye problémás lett, és az volt a gáz egyébként. A Pulnak is volt azért olyan, amikor... De akkor volt a csúcson kétségtelen.
4: Hát a Kassai azt hiszem döntőt nem fújt végül, nem. Elődöntőt voltak itt, elődöntőben volt a 2010-es VB-n. Egyébként a könyvét ajánlom, nagyon jó könyv. Az volt a magyar játékvezető, hát maximum ilyen konferencialigában, vagy talán esetleg Európa ligában.
7: Mondjuk ez szomorú. Szóval ez megint a magyar focinak az egyik sajnos problémája.
4: Én bízom abban,
7: és
4: hogy...
7: És erről olvastam is cikket, de hát ezt nyilván kened vágott, hogy azért ez sok múlik azért a hozzáálláson idehaza.
4: Itt vannak másabb dolgok, amiről itt kellene beszélni, de az már a szövetségnek a tiszta, hogy erről beszéljen.
7: Ne. Szurkolóként miért bármit lehet?
4: Szurkolóként persze.
5: Csak ő játékvezető.
4: Én játékvezetőként nekem
7: sem beszélni. Akkor beszélj, mik a lesz.
6: Igen. Most melyik személyiségedben vagy itt?
4: Most melyik kezembe harapok, ugye? Harapok inkább abban a kezembe, hogy azért, ahogy említetted az elején, három országban három megnyitó ünnepség, hatalmas show lesz mindenhol, és különleges helyszínek természetesen. Itt beszéltünk már azért a távolságokról is, de az önmagában, hogy három rendező ország van, ez szerintetek mit fog adni ez az egész VB-hez, akár a későbbiekben, hogy lesz-e még ilyen fajta megoldás? Láttunk már ugye egy Európa-bajnokságot 2021-ben, amikor a Covid miatt elmaradt a 2020-as EB, akkor több városban rendezték az akkori
5: EB-t. Több
4: országnak a fővárosában, az hiszem, és hát köztük volt Budapest is, hála a jó Istennek, és itt is láttunk egy jó kis EB-t, de hogy igen, ilyen formátumot már valamennyire láttunk.
6: Én a mostani szervezőket se irigylem, de azt meg végképp nem, aki egyébként 4 év múlva fogja. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy 2030-ban ugye három ország rendezi papíron, ugye Spanyolország, Portugália, Marokkó, de még játszanak mérkőzéseket ugye a Uruguayban, Argentinában és Paraguayban is.
5: Mert hogy azért, akkor lesz 100 éves a
6: futballvilágbajnokság.
7: Jó, de hát szerintem az nem baj, hogyha így az olimpián is felvetődött ez ugye, hogy széthúzni egy kicsit, mert akkor mindenki kap valami lehetőséget, mindenki be tud egy kicsit mutatkozni, tehát hogy ha pusztán egy országra, most gondolj bele, egy országra megy a 104 meccs, most már 48 csapat, azért az minden
5: szempontból. 34-ben Szaúd-Arábia lesz a rendező, arra jól emlékszem?
7: Hát nem is értem egyébként.
6: Azt talán még nincs kőbevésve, de
5: ha igen, akkor az jó esélye téli VB lesz megint. Tehát,
6: az megint téli.
7: Az szerintem az egy borzasztó, az a Katari is egy vicc volt önmagában, tehát már önmagában az, ahogy ezt az egészet megnyerték, meg az, ahogy felépült, meg az, ahogy ami ott visszaélés ment, ha megnézitek a te most ne figyelj, ha megnézitek a...
6: Fogd be a hivatalos fület.
7: Nem, tényleg, igen. Ugye az UEFA-ról készült dokument, pont a Katari VB előtt néztem meg.
4: Nagyon jó.
7: Az egy négy rész, igen. Az elképesztő. Az nem nagyon jó, az elképesztő és vérlázító.
4: Ilyen szempontból, igen.
7: Majd, hogy nem volt kedvem megnézni a VB-t. De nyilván a focistákra tekintettel, igen. Nézzétek meg, tehát a Szaúd-Arábia ugyanaz lesz, megvették őket kirónra, már ezt én vállalom, nem vagyok a focihoz semmilyen szempontból bekötve.
4: Annyira abszurdumok történnek itt az idei VB-n, hogy például a FIFA a stadionokra vonatkozó szabályzata alapján egy olyan döntés hozott, hogy az újrahasználható vizes palackokat nem lehet bevinni.
5: De csak az újrahasználhatót, vagy semmiért?
4: A hír szerint újrahasználható vizes palackokat
7: szerintem
4: nem lehet. De én nekem az a utolsó infom egyébként tegnapról, már ma reggelről, hogy már hogy egyébként a semmilyen
7: jó,
4: palackot.
7: Jó, de annak egy tömegben van jelentősége. Megtöltött vízzel nyakon vágnak egy palackot.
4: Hát az fáj.
7: az tud fájni.
5: Ezt értem, csak a büfébe se
6: csak
5: lesz.
6: Csak a büfébe mit adsz?
7: Pohár.
6: Akkor az dobod.
4: De az is műanyag pohár.
7: De az más, az ilyen
6: szállt. Hát, értem, hogy más, valami. Csak hogyha az a cél.
7: Meg az abból, ki, tehát ha hozzád vágom, mire odaér, addigra abból kijött a sör. Ha le tudnám zárni, az fájna.
6: Már rosszabb.
4: Az fájna.
7: És ezért van különbség. Az olimpián is adták, tehát pohárból, csak pohárból itt adták. Szóval nincsen baj.
5: Esetleg lesz egy büfés Jézus
7: is. Katarban azért...
4: Katarban az fájtokat, lehet sörténi.
7: A kommentes üzé volt
5: végül. Érthetetlen számomra, hogy miért kell sörténi egyébként futballmeccsen. Tehát így,
4: igen. Mert ez egy olyan
6: teljesen
4: dolog,
6: illogikus.
4: Hogy, igen, tehát ez kapcsolódik, ez olyan...
7: Nem, most ez nem komolyan mondtak el ezt.
4: Más.
5: Nem szeretem a sört. Érthetetlen számomra, hogy bort miért nem lehet inni egyébként, ha már itt tartunk. De
7: fröccsöt
5: ez...
7: látom, Magyarországon nem lenne fröccs, ne aggódj.
4: Így van, meg pálinka.
6: Írnék egy levelet a FIFA-nak, hogy nem lehet vizet, oké, de fröccsöt esetleg.
4: Mi van a fröccsel? Mi lesz a sörrel? A csapban majd így csapolják a szánkba.
5: Hát majd meglátjuk.
4: Mi a helyzet Iránnal? Meg ámblok így a politikával, ami szintén befolyásoló.
5: Hát remélyik Donald Trump átalussza azt az egy hónapot, és akkor nem vett ki vámokat Kanada meg Mexikó ellen, meg nem lesz beutazási tilalom hirtelen
6: kiveszi a szabadságát.
5: Futball VB alatt, nem tudom. Főleg a barátságtalannak tartott országokkal szem, ugye, ha már itt Iránt előhoztad, hát ha az irániak mondjuk tovább jutnak, és nincsenek meg az ágrajzok előttem, de összefutnának az Egyesült Államokkal egy VB mérkőzésen, erre már volt példa, ugye, de akkor nem háborúzott egymásra a két ország, hát az igen pikáns lenne.
4: Igen.
5: Meg hát nem tudom, hogy Haiti, vagy akár afrikai országok vajon rajta vannak-e azon a listán, ahol hát elég furcsaságok vannak, hogyha be akarsz lépni egy bizonyos vízum esetében, akkor
4: elég borsosárat
5: kell kaucióként leadni, igen. Aztán visszakapod a pénzt, ha hazamentél, de hát nem tudom, hogy szomáliainak van-e mondjuk 15 ezer dollárja, vagy nem is tudom mennyi, mekkora
4: összeg. Azt hiszem, 15 ezer dollár, igen.
5: Hogy mondjuk egy ilyet meg. Hál' Istennek az ő szemszőből Szomália nem jutott ki a VB-re, de mondjuk igen, lehetnek itt furcsaságok, az hát biztos.
6: Kongó is ott van, ott meg az ebola járvány miatt vannak már talán, hát lehet, hogy még nem két kérdés. Hete, de másfél hete már karanténban az Egyesült Államokban.
5: A játékosok, ugye?
6: A játékosok.
4: Meg a stáb is.
6: Meg a stáb is. Ott talán nem vagyok benne biztos,
7: de amikor
6: hogy...
7: a nézők lesznek karanténban, az lesz kemény. Csak
4: hát
7: vicceltem.
4: Igen. Hát nekik már ki kellett volna akkor menni, mert ugye kezdődött, tehát már jóval előbb két hete ki igen. Kellett volna. Érdekes lesz ebből a szempontból, hogy itt ez hogy fog a valóságban kinézni, mert most mi elméletben nagyon jól lehet tudunk erről beszélgetni, hogy minden rendben lesz adott esetben, de majd nyilván itt a gyakorlat meghozza a dolgát. A kedvenc, jön a végkérdésem, a lényeg.
5: Na mi a lényeg?
4: Meg tippeljünk itt egy kicsit így a végére. Ki nyeri? Menjünk innen sorba.
6: Menjünk sorba.
4: Mindig vannak kezdek, most jövök erre.
6: Mennyi időm van még ezt kifejteni, vagy csak nyomjak be egy csapatot?
4: 10 másodpercet.
6: 10 másodpercem. Jó, akkor én azt mondom, hogy egyébként a spanyolok megnyerik. Én húzok egy váratlant. A franciák és a spanyolok között vaciáltam, de most szívem spanyolok felé húz, úgyhogy őket mondom.
4: Így legyen. Karesz?
5: A győztes? Szerintem Portugália. Akkor fog Portugália VB címet nyerni, hogyha hajlandó nem játszatni Ronaldót, amire ugye azért kis esély van. Mondjuk cserejátékosként játszhatja Ronaldót az utolsó mondjuk 10-15 percre, akkor szerintem van esélye, és azt gondolom, hogy Brazíliának is akkor lenne VB címre esélye, ha Neymart nem játszatná. Lekerülne az a súly, ami rajta van a többi 10 játékoson, hogy helyettük is melóznak néha mezőnyben. De azt gondolom, hogy Portugália. Nekem a végső VB címtippen Portugália, meglepetésre, hogy a sose nyert VB-t, és nagyon várom, hogy a négy közé jusson újra egy afrikai csapat. Szerintem erre a legnagyobb esélyük a marokkóiaknak, meg a szenegáliaknak van.
6: Négy éve Marokkó.
5: Igen, de jó lenne valami meglepetés, akár egy ázsiai meglepetés is, csak nem mindig ugyanazokat nézzük.
7: Azt én is támogatnám, igen, hogy Afrika jobban szerepeljen, vagy Ázsia. Én meg azt gondolom, hogy Brazília, vagy Anglia.
4: Brazília, vagy
7: Anglia. Mert figyelj, most az angolok azért mindent vittek. És a 2022-ben jutottak a négy közé, ugye, jól emlékszem. Mégpedig, és én emlékszem, hogy én akkor ezt előre megmondtam, hogy a négy között lesz, az legalább odáig eljutnak, mert az U21 meg az U19-ben akkor megnyerték a korosztályos VB-t, és az olaszokkal és a spanyolokkal játszották a döntőt, már meg nem mondom, hogy melyik korosztály melyikben. De végignéztem mind a két meccset, és meg voltam győződve, hogy hát ha én lennék angol szakvezető ebből a csapatból, biztos, hogy két-három embert innen is, onnan is, és meg is vagyunk. és most szerintem ők a legerősebbek, ez látható.
5: És Brazília miért?
7: Brazília a szívem csücske. Tehát én a brazil focit, egyébként a spanyoloknak is tudok szurkolni, de a braziloknak, hát ha nincsen magyar válogatott, mint hogy nincs 40 éve, és még szerintem várunk is kell ezzel még, vagy 20-at. Egyébként meg go-go kuresz.
6: Ne felejtsd el, hogy legutóbb, amikor Dél-Afrika és Mexikó játszotta a nyitómeccset, akkor Spanyolország nyert 2010-ben.
7: Hát most az, hogy Spanyolország akkor nyert, nyert már Olaszország is, ugye, aki 12 éve nincs kint. Ha már emlegettük az elején, hogy Rossi neve nem hangzott el, pedig ugye ő aztán egy világbajnokság.
5: És nem Marco Rossiról van szó, Paolo Rossiról.
7: Paolo Rossiról. Meg Robi Baggio, ugye, hát ő rá mindenki emlékszik. Szóval, ja.
4: Én bemondom a merészet, és csatlakozom a spanyol álmokkal, mert nekem spanyolok a szívem csücskei, de még egyébként a franciákat érzem, hogy ott van egy esély.
5: Meglátjuk. Az papírforma egyébként, ha a franciák
4: hát az papírforma, egyébként
7: ez,
4: azt hiszem
7: szerintem ez most nincs, nem állnak ők úgy.
4: A FIFA világranglista is úgy kezdődik, hogy franciákkal talán, de most erre gyorsan rá is csekkolok, hogy mi a... Nem, Argentina, Spanyolország, Francia, Anglia, Portugál, ez a top 5.
6: Pedig Argentinára most nem adnak egyébként sok esélyt, hogy hát címet véd, mert hát legutóbb ugye talán Brazília volt, aki címet véd.
4: Brazília védett. 6., igen. Marokkó, Hollandia, Belgium és Németország,
7: hát
4: ez a top 10. Ez a top 10. No, hát még egy kicsit a menetrendre gyorsan. Ugye este 9 órakor kezdődik a világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika mérkőzése, magyar idő szerint 9 órakor. Aztán pedig majd holnap hajnalban Dél-Korea, Csehország, illetőleg majd holnap este Kanada, Bosznia, Hercegovina mérkőzést. Ezt így indul az első 3 meccs a csoportokban, úgyhogy kíváncsian várjuk. Srácok, én köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Egy hónap múlva visszatérünk a kivesézésre. Mit történt?
5: Jó, amikor megnyerte Portugália ugye a VB-t, akkor megy.
6: Szépen csillog az összegbe
4: is fogadunk, ugye?
7: Közelében nem lesz egy.
4: A Perselybe bedobtuk az összegeket, majd a végén itt elosztjuk egymás között.
7: Kuraszón lesz a majd, mert ügyetek.
4: Na, mire kell
7: játszani? Teszek rá 5000-est, azt sziasztok.
6: Most írd fel és rakd ki ide.
4: No, a kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Folytatódik a Trend FM-en a műsorsáv, mi pedig gőzerőkkel nézzük a világbajnoki mérkőzéseket, és természetesen ezt tudjuk önöknek is javasolni. Jó pihenést és jó meccsnézést kívánom mindenkinek, viszont hallásra, viszontlátásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. November 1-ig hosszabbított határidőt a kormány a babaváró hitellel kapcsolatban. Voltak, akik jó hiszeműen vették fel a hitelt, de voltak, akik nyerészkedni akartak a nulla kamatozású hitelekkel, és például állampapírt vettek belőle. A kormány enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne ösztönözni, ugyanakkor nem céljuk, hogy folyamatosan tolják maguk előtt a határidőt, őszre új stratégiát ígérnek. Köbel Anita kormány szóvivőt hallják.
9: Az előző kormány moratóriumot hirdetett ennek a visszafizetésére, amelynek határidejét folyamatosan tolta maga előtt, nagyságrendileg fél évbe kell meghosszabbítva. Ennek az utolsó ilyen időszaknak a határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltétel rendszer.
4: Megnyújtották a jogállamiság helyreállításáról szóló törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő arról beszélt, hogy ez óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse feltételeiket és hozzáférjen az uniós forrásokhoz.
10: A törvény benyújtásával egyszerre a tárca szakmai egyeztetésre hívta fel az Integritás Hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalt, az Országos Bírói Tanácsot és az Országos Bírósági Hivatalt. Ez tehát egy átfogó és sok törvényt módosító csomag, egyrészt szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, erősíti az Integritás Hatóságot, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, és erősíti a korrupcióellenes és pénzügyi átláthatósági garanciákat.
4: Új vezető kerül a készenléti rendőrség élére. Pósfai Gábor belügyminiszter mai hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tártavezető holnapi hatállyal Markó Attila István rendőrdandártábornokot nevezte ki a készenléti rendőrség parancsnokának. Donald Trump újabb kemény amerikai csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Washington, idézem, ma este rendkívül keményen fog lecsapni Iránra. Trump szerint az Egyesült Államok a közeljövőben teljes ellenőrzést terezhet az iráni olaj- és gázipar felett, beleértve a stratégiai jelentőségű Harg-szigetet is. A bejegyzés azután jelent meg, hogy a tűzszünet ellenére második napja folytatódtak az amerikai és iráni támadások. Az amerikai hadsereg közben fenntartja az iráni kikötők blokkádját, és közlése szerint rakétákat indított egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére. Megszünteti Szlovénia a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes schengeni határellenőrzést. A jobbikos kormány döntése szerint az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A szlovén belügyi tárca szerint ez javíthatja a forgalmat a túlterhelt útszakaszokon. Szlovénia 2023. októberre óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, biztonsági és migrációs kockázatokra hivatkozva. Az Európai Bizottság a múlt héten több schengeni tagállamot is felszólította az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal csökkent 2.690 forintig, míg a Richter 1,4%-kal gyengült 11.650 forintra. Európában jó volt a mozgás, minden 5 pluszban zárt a tőzsde. A londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-ot erősödött, a frankfurti DAX Index 1,1%-kal

0: A szél nagy területen élénk marad, a hőmérséklet éjszaka általában 8 és 15 fok között várható. Holnap nagy részt sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként azonban zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 23 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült.

0: készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
2: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncertfelkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 9 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd. Kezdetét vette a labdarúgó világbajnokság. Mexikó és Dél-Afrika csap össze egymással ezekben a percekben. A mérkőzéseket a közmédia sport csatornáján lehet élőben követni. Most pedig rövid hírek a labdarúgó világbajnokságról. Egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők a labdarúgó világbajnokság előtt. A Kanada, az Egyesült Államok és a Mexikó által rendezett tornára több százezer szurkolót várnak, miközben több fertőző betegség terjedését is monitorozzák. Kiemelt aggodalmat okoz a kanyaró, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és különösen Mexikóban is terjed. A hatóságok arra kérik a szurkolókat, hogy oltassák be magukat, mert a vírus már a tünetek felismerése előtt is fertőzhet. A VB idején a norovírus, a dengue, láz, a rotavírus, a hepatitis A, valamint a kongói ebola járvány miatt is fokozott figyelmet tartanak szükségesnek. Matematikai modellek szerint unalmasabbá válhat az idei labdarúgó világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója. A Hunren Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatói szerint a 48 csapatos lebonyolítás, a csoport harmadikok továbbjutása és az egymás elleni eredmény előtérbe helyezése jelentősen átalakítja a csapatok ösztönzőit. A tanulmány alapján csaknem megduplázódhat a tét nélküli mérkőzések száma az utolsó fordulóban. A korábbi 20% alatti arány helyett a meccsek csaknem 35%-ának nem lehet valódi továbbjutási tétje. A kutatók szerint ugyanakkor pozitív hatás is lehet, több olyan mérkőzés jöhet, ahol mindkét csapatnak támadnia kell a továbbjutásért. Hírek még a sportvilágából. Omar Abdulkadir Artan vezeti az idei európai szuperkupa döntőt. Az UEFA bejelentése szerint a szomáliai játékvezető fújja majd a sípot a Paris Saint-Germain és az Aston Villa augusztus 12-i salzburgi mérkőzésén. Artan korábban az idei VB játékvezetői keretének is a tagja volt, de nem vehet részt a tornán, miután nem engedték be az Egyesült Államokba. Az UEFA döntése történelmi jelentőségű, mert először vezethet afrikai bíró európai kupa döntőt. A szövetség szerint a kinevezés az UEFA és az Afrikai Labdarúgó Szövetség együttműködésének a része. Az első világbajnoki mérkőzés a Mexikó-Dél-Afrikai találkozón a brazil Wilton Sampaio fújja a sípot. Az összecsapás abban a szempontból érdekes, hogy egyébként 2010-ben is ez volt az első labdarúgó világbajnoki mérkőzés. Ekkor egyébként Spanyolország nyerte a tornát. Egymás ellen a két csapat három mérkőzéséről tudok beszámolni. Ez említett 2010-es mérkőzésen 1-1-es döntetlen született a csoportmeccsen. Aztán 2005-ben volt a két csapat között egy találkozó, egy úgynevezett Gold Kupa nevű mérkőzésen, ahol 2-1-es dél-afrikai győzelem született. 2000-ben pedig egy felkészülési mérkőzésen 4-2-es mexikói sikerrel zárult a találkozó. Az előző mérkőzéseket figyelembe véve jobban teljesített a mexikói együttes. A legutóbbi 5 találkozójából 3-at megnyert Mexikó, Szerbia ellen győzött 5-1-re, Ausztrália ellen 1-0-ra, majd Gána ellen 2-0-ra. A belgákkal 1-1-es, a portugálokkal pedig 0-0-ás döntetlent játszott. Győzött még egyébként az elmúlt időszakban Izland ellen, Bolívia ellen és Panama ellen is. Dél-Afrika nem jó statisztikákkal rendelkezik, Jamaica ellen és Nicaragua ellen is döntetlent játszott, 1-1, majd 0-0, kikapott Panama ellen először, 2-1-re, majd egy korábbi mérkőzésen még 1-1-es döntetlent játszott, vereséget szenvedett Kamerun ellen is 2-1-re, egyébként az egy Afrika Nemzetek Kupája mérkőzés volt a playoffban. A tavalyi mérkőzéseim pedig nagyrészt győzelemmel vagy döntetlennel zárta a találkozóit a dél-afrikai együttes, úgyhogy ezekkel az előjelekkel játsszák a mostani mérkőzésüket a csapatok.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal csökkent 2.690 forintig, míg a Richter 1,4%-kal gyengült 11.650 forintra. Európában jó volt a mozgás,

0: Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de észak-keleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borultájak is, és egy kisebb eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen élénk marad, a hőmérséklet éjszaka általában 8 és 15 fok között várható. Holnap nagy részt sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként azonban zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 23 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajtad

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 10 óra van, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. A nap utolsó hír összefoglalója következik. 3 év után kamatot emelt az LKB. Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal 2,25%-ra emelte az irányadó betéti rátát az elhúzódó energiaválság és a gyorsuló infláció miatt. A kormányzó tanács egyhangúan döntött a lépésről, lefelé módosította a GDP növekedési várakozásokat, és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják mindenről.
2: A döntés nem meglepetés abból a szempontból, hogy megfelelt egy bank korábbi kommunikációjának és a piaci várakozásoknak. A kamatemelés fő indoka az iráni háború, és ennek inflációs hatásai voltak, a legutóbbi inflációs adat 3,2% volt. A probléma persze az, hogy attól, hogy kamatot emel az LKB, energiárak nem lesznek alacsonyabbak, ugyanattól persze az egyébként is gyengekedő európai gazdaságnak a kamatemelés nem segít, tehát ebből a szempontból ez hátrány. Egyébként a kamatemelésnek azért lehet egy olyan motivációja, hogy egy bank bizonyítani szeretné, hogy mennyire szigorú, hogy nem követi el ugyanazt a hibát, amit korábban.
1: Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter. A munkáspárti politikus Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg a szükséges finanszírozást. Healey szerint az új védelmi beruházási terv már januárra elkészült, és világosan jelezte a haderő előtt álló kihívásokat. A távozó miniszter úgy fogalmazott, a kormány és a pénzügyminisztérium nem biztosította az ország védelméhez szükséges forrásokat. Healey a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta vezette a londoni védelmi tárcát. A Román Nemzeti Liberális Párt nem támogatja Eugen Tomák szakértői kormányának beiktatását. Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint nyílt parlamenti támogatás nélkül egy ilyen kabinet nem tudná folytatni a korábbi reformokat. A párt döntése tovább nehezíti a bukaresti kormányalakítást. Ilija Bolozsán szerint a szakértői kormány csak arra adna lehetőséget a szociáldemokratáknak, hogy a háttérből élvezzék a kormányzás előnyeit. A liberális párt álláspontja szerint a szociáldemokraták így másra hárítanák a politikai válság és a korábbi intézkedések következményének felelősségét. Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját. Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgató és felügyelőbizottságot állítottak fel. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházba rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint az intézkedés védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat és tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal csökkent 2.690 forintig, míg a Richter 1,4%-kal gyengült 11.650 forintra. Európában jó volt a mutat, minden 5 pluszban zárt a tőzsde. A londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-ot erősödött, a frankfurti DAX Index 1,1%-ot emelkedett. Milánóban 1%-os, Madridban pedig 0,8%-os volt a növekedés. A Wall Street-en is jó a

0: A zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 22 és 23 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beck Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egy

0: sikerekkel.
1: A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
2: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marott Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marott Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marott Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

nolito lá. Gyere át hozzám, gyere át megvárj, gyere át a hajnalito lá. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom át, szemed magába zár. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, érzem át a vágyad.

gyere át a hajnali talát. Ölej szorosan, mint én, szememben néző szintén, látom ám, szemed magába zár. Ölej szorosan, mint én,

bár. Gyere át a hajnali talán, gyere át hozzám, gyere át meg bár, gyere át a hajnali talán.

hozzám. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő, Fonogram, Artisius és Emerton díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.